Már is menjünk tovább a futótűz top 5-ös listán keleti harmadik, azaz bronzérmesével. Armin van Buuren, RG és Marlo Rexnek a koprodukciója ez, Like a Child. Ez következik itt az Új Nemzedékben.

0: Filmegylet. Filmek, sorozatok a tegnapból és a mából.
1: A mai filmegyletünkben az ünnephez kapcsolódó filmet mutatunk be Szász Judit tollával. Ez pedig a Csocsó, avagy Éljen május elseje, melyet Koltai Róbert rendezett és immáron 25 éves. A filmkultúra.hu kritikáját idézzük. Guszti bácsi után Koltai Róbert édesapja is bevonult a celluloid megörökítette halhatatlan hősök közé, anno 1952. A családról szóló első filmje is a vidéki Magyarországot pásztázta végig, két szemszögből is, kiröhögtetve a rákosista dirit. A kamaszfiú és a legszebb férfi korban lévő válfaügynök tragédiájába torkoló ámokfutása a boldogság, a szabadság illúziója után torokkaparóan hiteles és finom munka volt. Most a rendező színész akkori forgatókönyvíró társával, Nógrádi Gáborral, zenész barátjával, Dés Lászlóval és sok nagyszerű színész haverjával újra neki gyűrközött a családi szentély bővítésének és a vörös lepel lerángatásának, tükröt tartva 50 éves múltunknak. Ezen a múlton ma már nevetni is lehet, persze főképpen azoknak, akik megélték. A többiek meg, akik akkor még pikáns gondolatként sem jöhettek szóba, ámélkodhatnak. A dübörgő tapsorkán Rákosinak, Sztálinnak, a pártnak ma olyan elképzelhetetlennek tűnik. Pedig ha belegondolunk, a nagy lelkesedés elvárt ma is, a köpönyek forgatásról nem is beszélve. Dunapentele poros faluból nőtt az ország acélszívévé, Sztálinvárossá, acélvárossá. Tódultak oda a népek építeni a sárból egy új szocialista fellegvárat, kikupálódni új emberekké, akiknek a koponyáján másként tapad a haj, mint azt szegény Majakovszki hirdette. Ez akkoriban nem volt annyira vicces, mint itt a Vásznon. Csocsó, a pártitkár, gyerekkori barát, a foci csapat nélkülözhetetlen edzője, az iskola tornatanára és ünnepség szervezője, a sose halunk meg Guszti bácsiának reinkarnációja. Kisember nagy lélekkel, tele humorral és megértéssel, Cseplini figura magyar kiadásban. Ő is belekerül a családi panteonba, nem panoptikumba, mert nagyon sok szeretettel és rezignációval mutatja meg Koltai ezeket a hozzá nagyon is közel álló embereket, és ott vihog a válfaárus mellett a többiek röhelyes nagyzolásán, félelmén vagy meghunyászkodásán. A Csocsó, avagy Éljen május elseje pár tavaszi nap története acélvárosból, ahogy a familiáris filmtár első darabja, ez is a főhős visszaemlékezésével indul. Az elpufókosított arcú Máté Gábor ezüst Land Roveren hajtott gyermekkora iskolájába felavatni Csomai Gusztáv emléktábláját, s az ünnepségen kitört viharban a vénkisasszony énektanárnővel visszaröppennek a légörvény vadszárnyán 1952 áprilisába. A szél a kék levegő égbe emelkedés szépsége mindkét filmben jelentős helyet foglal el. Elcsépel, de hatásos szimbólum, amit Koltai nem is hagy ki soha. A pulykatojás arcú, szeplős Králik Attila 13 éve minden okosságával próbálja élni ezt a fél évszázados sztorit. Főleg beszédes szemei, sutakis megmozdulásai találóak. Ezen a kicsit torzító visszapillantó tükrön, ami az ő emlékezete, ott tolong a korszak minden jellegzetes zsánere, az ávós, kékparolis, baromállat, a kényeztetett, szerelmetes focista, a város szép asszonya, az emberszabású pártitkár, a kitelepített, megjavításra ítélt városi örömlányok, a munkásosztály 200%-ot, illetve selejtett termelő tagjai, az ávós kis hóhérok, a szovjet elvtárs nagyságok, az iskolaigazgatónő, a beijedt tanárnőcske, és így tovább. Csupa zicser szerep, amiket nagy művészekre osztott a rendező, színpadon és filmen egyaránt híresen jó komédiásként pontosan tudva, milyen poénok robbannak biztosan. Valami talán kicsit túl is élesített. Gubinyi elvtárs, a kisnyilasból lett ávós ezredes, megcsalt férj és rettegett főnök Gáspár Sándor értelmezésében vad paródiába fordult át. Düllednek a szemei, vicsorog, lilul a homloka, dagadnak a nyaki erei. Végül is szánalmas ez a pitiánerségében félelmetes figura, de a kevesebbet üvöltene, kicsit fékezettebben habzana, sokkal hajmeresztőbb hatása lenne. A megveszekedett komenista gonosz mellé Nógrádi Koltai odarendeli a Putyinkámnak becézhető városi pártitkárt, akinek kisfia, a Králik Attila formált a gyerek, a történet lelke. Őt is Máté Gábor játsza, pufiság és szőrzet nélkül, folyton görcsbe rándultan, hiszen echte paraszt apósa folyton szökésben van az acélcsodából Tokaj felé, és egyébként sem tud annyira egy tömbből faragott hős elvtárs lenni, főleg Csocsó barátságával súlyosbítva, mint kéne.

0: Ő apukájáért aggódó Tóth Ildikó a kevés normális ember egyike a filmben. Hiszen a nők is meg vannak bojdulva a párthívó szavától, meg a muszáj lelkesedéstől. A Pogány Judit adta igazgatónő a maga gömbölydedés állandó tetrekészségével a végtelenül randára maszkírozott bekénét játszó Básti Juli, mint az ávó kápója, a focista szerető Kovács Adél, mint ügyeletes szépasszony, és férje által pépesített és megalázott tanárnő. Egy sem bír gyereket szülni, kivétel a Tóth Ildikó féle kismama, egyik sem boldog, egyiknek sincs teljes élete. A kékre-zöldre aprított Lidi tanárnő miután behódol a focista Veréb ostromának, s ezt a szeplős kisfiú gólyalábakon május 1-re készülve gondosan végig is nézi, egy monstre ünnepség után kizalkatol dúvat férje szorításából, élete értelmét az immár NB1-be jutott futballistában találva meg. Ők mindannyian egyensúlyoznak a kabaré figurák egysíkúsága és az összetettebb emberábrázolás között. Annyit engednek meg az utóbbiból, amennyi még nem veszélyezteti a felőtlen nevetést, mert a fő cél mindenek előtt kiröhögni, ami volt. Most már persze ezt gond nélkül lehet, sőt muszáj, de a mai virgoncságok akkor élet-halál kérdései voltak. A Sztálin név kiformálása guggoló, piros szalmakalapos úttörökből mostanra pompás poénná lett, akkor a legevidensebb elvárás volt, hasonlóan a szárnyaló, benyaló beszédek pufogásához, pláne szovjet elvtársak előtt bocsinált a tolmáccsal, ami viszont innen nézve a vegytiszta mulatság forrása. 1952-ben ez inkább úgy vetődött föl, hogy megúszni és életben maradni, vagy halállal esetleg több év börtönnel lakolni, mert szabotásnak tarthatták. A tömű elvtársak Kern András bajszos alakítása sose a humorukról voltak híresek. Ez egy nagy fityisz mutatás az akkori hatalmasságoknak, tét nélkül mindenkit olyan hülyére ábrázolva, ahogy az alkotóktól kitelik, mint egy kései kárpótlásul az akkoriban elszenvedettekért. Az a minden boldogságot lopott kis örömöt megdermesztő légkör, a megfogalmazhatatlan fortélyos félelem mégsem olyan kézzel fogható ezeken a kockákon, mint a sose halunk meg képein. Akárhogy is acsarok Gáspár Sándor, akármilyen elvetemült arccal gonoszkodik Básti Juli, akármennyire profi paródiák a gonosz arcairól, nem érezni igazi rettenetet. Egy ember van, akinek valódi félelem szűköl a tekintetében, aki alig szól az egész film folyamán, de a legbeszédesebben van a véleménye, aki mindig csak nem létével tüntet a dolgok ellen. Ő az akkori idők igazi szívtiprója, a 2x2, néha 5 őrült sikerű sztárja, a 80-as éveiben járó Zente Ferenc. Őszbajszú paraszt, tatája fehér ingben, ünneplőben, nyikorgó csizmájával folyton rohan a nyomasztó jelen elől, és sikerül is visszautazni a élete falujába meghalni, megnyugodni végre. Az ő figurájában hoz vissza valamit Koltai Róbert a Sose halunk meg tisztaságából, ahol szintén idős színészóriások, Lontai Margit és Csákányi László adtak példát nagyságból és egyszerűségből. Máté Tibor fényese suvickolt, optimistán sugárzó képei megszépítve tárják elénk hajdani gyermekkorunk atmoszféráját. Lendületes totáljaiban átérezhetjük a tribünön állók mámorát, amikor tényleg elhitték, hogy övék a világ, élethalál urai, és minden lehetséges, amit ők akarnak. De a rettegő pillantásokat, a szemezésekben megbújó elemi vágyat, a gyermekek rácsodálkozását és Csocsó álnai vártatlanságát is finoman adja vissza az arcokon pihenő kamera. Csak Gáspár Sándor mimikája feszíti szét ezt az érzékeny keretet. Ez tehát a Csocsó éljen május 1-e, és a kritikát a filmkultúra.hu oldaláról idéztük, méghozzá Szász Judit tollából. A cikk 2001-ben a film megjelenését követően íródott, én pedig mivel tényleg egy nagyon jó kis humoreszk, bátor szívvel ajánlom mindenkinek, és ne feledjétek, Alien május 1-e. Xenomorf nélkül.
1: Futótűz.
2: Az új nemzedék zenei toplistája.
0: Megyünk tovább már is a Futótűz top 5-ös listán keleti másik helyzetjével, ez pedig Beltrán és a The Flirtsnek a szerelem gyermeke Passion. Ez szól már is az Újvidéki Rádióban.

0: you're sending me a message, I can stand you by my side, by my side, by my side.
1: És végül, de nem utolsó sorban szóljanak a május elsőjei fanfárok, hiszen Imhol van a futótűz top 5-ös listán keleti első helyezettje, ez pedig az Odmab, Luciana, Richard Vision és a Static Revenger-nek a közös alkotása Rock the Rhythm. Ezzel forradalmasítjuk a májusi ifjúságot itt az új nemzedékben. Éljen május elsője!

0: Trending, ahol mindent kibeszélünk.
1: Észnevnek ajánlott, nem ismered Nimloha újnár?
0: Az új nemzedék aktuális aktualitások rovata. Mai trending rovatunkban a WIFO szavak és képek szemléjére kaphattok betekintést, melyre kedden délután került sor az MTTK dísztermében Szabadkán. És hát kedves hallgatóink, természetesen mint minden egyes nagyszerű WIFO rendezvényt ezúttal is koordinálják, és a koordinátort jelen esetben úgy hívják, hogy...
2: Kisúri Hermina.
0: Hermina, ez mondhatnánk azt is, hogy a WIFO Artnak a folytatása?
2: Mondhatnánk így is, de én inkább egy teljesen új eseményként hivatkoznék rá, hiszen ilyen esemény ilyen formában még nem valósult meg a WIFO szervezésében.
0: Való igaz, hogy ma festményeket és költeményeket fogadtok. Miért csak erre korlátozódott ez a kettő? Ebből van a legtöbb vajdaság berkein belül, vagy volt valami más elképzelés mögötte?
2: Eleinte több kategóriát szerettünk volna nyitni, de úgy gondoltuk, hogy első próbálkozás

0: próbálkozásra, talán elég lesz a szavalás és a képzőművészet.
1: Hány jelentkezője van, és milyen arányban osztanak meg festők és költők?
0: 16 jelentkezőnk akadt, és pont 8-8 mindkét kategóriában, úgyhogy 50-50.
1: Szakmai zsűrünk is van, és úgy látom, hogy hatan fogják majd strigulázni itt a résztvevőket. Őket milyen szempontok alapján választottátok?
0: Hát igazából különböző ajánlások, illetve voltak, akik ismerősökön keresztül meg tudták őket keresni, úgyhogy igen.
1: Mire számítotok, mert most még ugye nyilván a rendezvény elején vagyunk?
0: Igazából ez egy ilyen tesztkör lesz, mondhatni így is. Kíváncsiak leszünk a közönség, illetve a versenyzők visszajelzésére az eseménnyel kapcsolatban.
1: Meglátjuk, majd kíváncsian várjuk az eredményeket. Hermina, köszönjük szépen!
0: Én is köszönöm!
1: És hát kedves új nemzedék, itt van előttem egy szépséges hölgy, aki, ha jól látom, egy igen szép ikonisztikus képzőművészeti alkotásra készült. Bocsánat, ez nem is ikon, hanem jól látom, egy erdő, vagy az út a túlvilágra zöld fényben. De majd mindjárt megkérdezzük magát az alkotót, akit úgy hívnak, hogy...
2: Kadván Fruzsina.
1: Fruzsi, mit ábrázol az a kép? Erdő az biztos, csak olyan kicsit túlvilágiasnak tűnik a fénybeállítás, mint hogyha az ember az alagút vége felé menne.
2: Igen, az erdőt ábrázol, meg így a fényviszonyokat akartam bemutatni jobban, hogy a leveleken, meg így az ágakon át süt a fény, hogy átvilágítanak.
1: Ez egy valós helyszín, vagy a képzeletet szüleménye?
2: A képzeletem szüleménye, így egyik nap is sétáltam, és így néztem, hogy a fákon átsüt a nap, és úgy megfogott, és ezt szerettem volna így ábrázolni.
1: Mennyi ideig tartott, amíg ezt elkészítetted, illetve milyen festmény, olajfestmény, jól látom?
2: Nem, akrillal festettem, hát egy 3-4-5 óra volt. Előtte volt ilyen vázlatolási fázis szakasz, hogy nem tudom, kitaláljam, hogy mit szeretnék ábrázolni. Egy az alapötlet megvolt, de a koncepciót összerakni, az kellett egy kicsit.
1: De valami nagyon jó sikerült, és hanyadik alkalommal veszel részt ezen a versenyen? Mondjuk szerintem az először lett meghirdetve, de most így eszembe jutott a Vifo Art is, hogy azon volt-e korábban?
2: Nem, most vagyok így először.
1: Milyen? És mire számítasz?
2: Nem tudom.
1: És mire számítasz?
2: Hát... hogy remélem tetszeni fog az embereknek, valamit belelátnak.
1: Egyébként mióta foglalkozol magával festészettel, és hány alkotásod készült?
2: Már úgy kiskorom óta szoktam mindig rajzolni, meg pár éve úgy jobban festeni, meg így más művészeti formákban is, de egy pár alkotásom van, nem olyan sok.
1: Meglátjuk, hogy mire jutsz a mai napon, minden esetre köszönjük szépen. Kedves hallgatóink, ritkán látok olyan képzőművészeti alkotást, amely életre is kell. Hát úgy tűnik, hogy most ezt itt megtaláltam a Vifo széknek a kiállításán. Kedves, kérlek, mutatkozzál be, hogy hívnak.
3: Én Dózsai Adél vagyok, én az MTTK-n vagyok első éves hallgató a kommunikátor szakon.
1: Potenciális kollégina, na, mit ábrázol a képed? Arra kérlek, hogy mutass be nekünk egész pontosan, és mi ez, ami a hátuljára is sorba van kötve?
3: A képem ólomüveget ábrázol, és ennek a hatásnak az érdekében van a hátuljára ráragasztva egy fénysor, hogy azt hát bemutassam, hogy amikor a napfény játszik az ólomüvegen keresztül, hogy erre egy kicsit rá erősítsek.
1: Aha, ennek esetleg volt valami templom inspirációja, mert ilyen gyönyörűségeket tényleg esetleg nem is tudom az újvidéki katedrálisnak az ablakain látni.
3: Igen, amiközben az anyagot gyűjtöttem, hogy hogyan is kell kinézzen egy ilyen ólomüvegnek, akkor nagyon sok templom képet néztem, és akkor ez a alak, illetve az alakzata az üvegnek, ez az a templomoknak az üvegeiből jött, ez a háromszög csúcs, ez a csúcsos üveg, ugye, hogy a lövészárkokból régen, hogy oda lettek rakva az ablakok, és gondoltam, hogy ez a formát meghagyom, mivel szerintem ez egy tradicionális és egy forma, és az üveget is ezekből az alakokból szedtem, ezeket a ruhákat, hogy hogyan esik a ruházata az alakoknak a képen, a színeket, illetve az alakzatokat, hogy hogyan épülnek egymásra.
1: Konkrétan szemét ábrázol, ez valami szentet, nem tudom, Szűz Mária, Szent Erzsébet, vagy ez csak olyan nonfiguratív, idézzel be, olyan univerzális?
3: Ez egy nonfiguratív, nem ábrázol semmilyen szemét, itt nem akartam semmilyen ilyen háttér összekötetést adni ennek a képnek semmilyen hithez. Témám, az alaptémám az volt, hogy a ChatGPT ezt nem tudja megcsinálni, csak utána egy kicsit elvetettem ezt az alapötletet, így lett ez az alak rajta, aminek az arca teljesen fekete, így egy misztikus hatás keltve, hogy bárki lehet és bármi lehet, és nincs róla semmi hír.
1: Jól látom, akrilfestékkel készült ez, vagy olajfestékkel?
3: Akrilfestékkel, vízifestékkel és még tintával készült. Az akrilfestéknek az a lényege, hogy eltakarja, hogy amit nem akarok, hogy átvilágítson a fény, hogy azt ne látszódjon át, és a vízifesték pedig átengedi ezt a fényt, és megengedi azt, hogy ezek a táncolások megmaradjanak benne. A minden körvonal, és amit fémmel lenne körbe rakva, az pedig tintával van készítve.
1: És mire számítasz ma itt a Vifo széken? Milyen helyezésre?
3: Nem számítok helyezésre, én csak örülök a lehetőségnek, hogy így egyetemistaként is van még lehetőségünk.

0: különböző pályázatokra, ilyen művészeti pályázatokra küldeni bármilyen alkotást, és ennek már én már ezt, tehát úgy érzem, hogy egy helyezést értem el ezzel.
1: Adél, nagyon szépen köszönöm, és kívánjuk a legjobbakat a mai napra.
0: Köszönöm szépen.
2: Kedves hallgatóink, hál' Istennek itt a Vifó szék bemutatóján vannak pixelmesterek is, úgy mint Bata Zsombor, aki önarcképet csinált magáról. Na most egy igen érdekes 8-bites önarcképről van szó, szóval tényleg pixelekbe kell gondolkozni. Zsombor, amellett, hogy gratulálok, mert szerintem ennek lehető lesz foganatja, mit kell erről tudnunk, mennyi idő alatt készítetted el, és honnan jött az ihlet, hogy így egy invertált önmagadat add elő?
3: Egy délutánba került meg festeni a festményt magát, viszont ez egy többszöri újragondolás, mert digitálisan már megalkottam ezt a képet többször, hajam hosszától és éppen a fantázia színeik, amiket éppen kedvelek, kellett újra gondolni, és ez nem volt most másképp sem, mert mikor elkezdtem festeni, rájöttem, hogy nem tudok bőrszínűt keverni, majd nem tudok hajszínűt keverni, és ebből kellett volna legalább 3-3 szín, ezért kicsit kreatívabb lettem, és kék lett a hajam, aztán kék lett a bőröm, és összesen a festvény, ha jól számoltam, akkor 6 színt használ, úgyhogy nem is 8, hanem 6 bites a kép maga, és 32x32-es a vásznom.
1: És ezt festménnyel vagy nyomtatásra csináltad?
3: Festménnyel, és a közelebb...
1: Milyen akarel vagy olaj?
3: Ugye én a tanítóképzőn vagyok hallgató, és abból gazdálkodtam, ami van, úgyhogy én használtam temperát, akralelt, és itt amott filctorral javítottam a dolgokat, úgyhogy ez a kollégista ember kreativitás, ami van, abból dolgozunk.
1: Ez lehet akár egy ilyen, nem is tudom, avatár egy játékhoz?
3: Lehet. Pixel artot, a digitális rajzokat az főleg azokhoz szokták használni. Az indik játékok nagyon sokan használják. Az Instagramomon az egyik variánsát használom, egy kicsit nagyon fölbontásban, és dolgozunk egyik ismerősöm, barátomnak a diplomamunkáján, ami ugye informatikus, számítógépes játékot fog alkotni, és azt én rajzolom.
1: Mire számítasz itt ma a Vifó széken?
3: Úgy gondolom, ez egy borzasztó jó szórakozás volt, magát megalkotni a képeket, illetve ez egy chill, egy laza esemény, most így elsőre egy jó próbálkozás, és mindenkinek jó kedve van, nevetünk, szórakozunk, tehát nem az elvontság, hanem az alkotni akarásról szól most szerintem ez az esemény.
1: Legyen is úgy, és kívánok neked is sok sikert.
3: Köszönöm szépen.
1: Kedves hallgatóink, én úgy gondolom egyébként, hogy hál' Istennek a zsűrinek a meglátása az valahol engem tükrözött vissza, hiszen Oravec Törtei Petra rendhagyó kör alakú képe lett az, ami a zsűrinek a tetszését elnyerte. Amit Petra a képeden látunk, az egy cica, egy fánk és egy szerintem egy pizza szelet, vagy egy Pac-Man, vagy mit lássunk bele. Azt mondtad, hogy ezt egyébként a néző fantáziára bízott.
4: Így van, azt a címet adtam neki, hogy sóvárgás. Ebből látható az, hogy egy ilyen nagyon elhízott macska sóvárog egy finom fánk után, és ez nem feltétlenül csak az ételre tudható be, hanem ez egyéb dolgokra is, mint például a pénz utáni sóvárgás vagy egyéb. Ezért gondoltam azt, hogy jobb, hogyha ezt maga az, aki megszemléli, az eldönti, hogy mi ez a sóvárgásának a tárgya.
1: Nem egy Garfield az véletlenül a képen, egy kicsit realisztikusabb ábrázolásban?
4: Nem, ez az én fejemnek a fejemben dőlt el, hogy így szeretném megalkotni ezt a cicát, és azért szerettem volna így felruházni különböző motivumokkal, tehát a tűzszoknya, illetve ez a tündéri szárnyak, hogy ez egy álom, amiben jól érzi magát a cica, és mégis az a fánk, ami egy külön világot mutat számára, az, ami elérhetetlen is, nagyon messze van, de nagyon-nagyon-nagyon szeretné elérni.
1: És most ezzel, hogy díjazott lett az alkotásod, elérte a célját, vagy még mindig azt a fánkot keresi?
4: Ez egy nagyon jó kérdés. Őszintén nagyon örülök, hogy mások is úgy gondolták, hogy az én művem az megér egy díjazást, nagyon jól esik, és remélem, hogy az, aki megtekintette, azzal a saját következtetését tudta levonni, és nem azt, amit én megalkottam, hanem ránézett, és azt mondta, hogy ezt én látom, amit látok.
1: Mióta foglalkozol egyébként festészettel, és elsősorban milyen festményeket készítesz?
4: Általános alsós korom óta különböző hullámokban tölt rám azt, hogy festek, rajzolok. Nagyon szeretem az ilyen animációs festményeket, rajzokat. Nagyon szeretem azokat a képeket, amik elrugaszkodnak a valóságtól, és mégis nagyon közel vannak, és ez látható is a festményemen. Nem sűrűn szoktam festményeket csinálni, kivéve akkor, hogy egy elkap egy egy nagy ihlet, és úgy érzem, hogy ezt most meg kell csinálnom, és ugyanez volt ezzel a festménnyel is.
1: És ez mennyi időt tartott megcsinálni?
4: Mivel elég nagy volt a lendület az ihlet, ezért egy olyan két nap volt így, hogy átgondoltam, mit szeretnék, megrajzoltam először grafitceruzával, utána pedig akril festékekkel ugye megalkottam a festményt.
1: Feltételezzük azt, hogy a Vifó szék következő turnusában is részt veszel szerintem.
4: Hát sajnos szerintem nem, mert 26 éves leszek akkor már, és ugye 25 vagyok, ez volt a korhatár, úgyhogy én itt úgy látom, hogy befejeztem a pályafutásom, de nagyon örülhettem, hogy ezt így részt vettem.
1: Hát én mint vendégelőadóként 36 évesen léptem a színpadra, úgyhogy akkor az csak egy szám, de szerintem egy ilyen remek alkotás, bármikor máskor szívesen itt is látnak a mezőnyben. Kedves hallgatóink, Orovec Törtei Petrát hallottátok, aki tehát a zsűri kedvence volt, a zsűri díjazottja az idei Vifó széken, és hát azért kívánunk, hogy még sokszor, akár egy galériában is láthatjuk majd a festményeidet.
4: Köszönöm szépen!
1: Kedves hallgatóink, most térjünk rá a versmondókra is. Hipik Norbert egy meglehetősen megrázó költeménnyel állt a színpadra. Norbert, nem tudok attól elvonatkoztatni, hogy nem esetleg családi tragédiát vittél a színpadra.
5: Nem, a színpadra vitt művem egyáltalán nem egy család tragédiáról szól, az én költői gondolatom szerint, tehát nagyon nyíltan lehet ezt így gondolni, de szerintem ez egy nagyon bibliai megközelítést akartam elérni.
1: Bibliai megközelítést mihez egész pontosan?
5: Egy személy, aki megharagudott a teremtőre adott módon. Persze egy apai szállat is. Rájöttem, hogy amúgy mind a kettő atya egy a maga a bibliai Isten is, meg egy szülő, és mind a kettőt apánknak hívjuk. Majd akkor ez egy olyan szál, ami adhat egy kétértelműséget a versnek.
1: Meddig tartott, amíg ezt a papírra vetetted, és tudom, hogy ez profán kérdés, de milyen hangulatban voltál?
5: Na, a napi szinten jöttek ezek a versszakok, amiket gondoltam, hogy igen, ezt papírra kéne vetni, majd aztán onnan kiegészíteni. És így jöttek a versszakok, mert szerintem a versből kicsit hallatszódik, hogy káosz, kaotikusabb, mert nem egészen szépen kapcsolódnak a versszakok egymáshoz. Azt próbáltam utólag kijavítani, de miközben a székre való készülés alatt olvastam már az átadott anyagot, akkor láttam, hogy azért egy-két dolgot még lehetett volna rajta csiszolni versszak sorrendileg.
1: És mióta foglalkozol egyébként költészettel?
5: Költészettel nem olyan régóta, nekem inkább az irodalom, mint egy egész állt közel fiatal koromban. Nem valami profik voltak, de pont annyik, hogy ami ebb a lelkemben volt, azt leírtam.
1: És ezt a költeményed, amit előadtál, ezt minek szánod? Tanulságul? Ön szembenézésbe, vagy valami másnak szánod?
5: Ezt itt a költeményemet a harag érzelmének szánom, egy gyászi harag, csalódottság harag, bármilyenféle módon, csak hogy mi fel vagyunk bőszülve, mint emberek.
1: A mezőny egyetlen férfi díjazottja, Nagy Farkas Erik, aki a zsűri kedvence volt a líra kategóriában. Erik, azt hiszem a performanszod, amit láthattunk egyébként, az magáért beszél, és szerintem ez egy jól megérdemelt győzelem volt, te hogy látod?
6: Nagyon szépen köszönöm. Igazából abszolút nem készültem rá, tegnap így 5-10 perc alatt így elolvastam, meg édesanyámnak elmondtam párszor, így belemozogtam, és igazából úgy jöttem el, hogy nem is érdekel semmi, csak az, hogy én fölmenjek, és azt adjam, ami én vagyok.
1: Kicsikét a verset hasonlított az LGT-nek a Valaki című számára, hogy valaki sok rád halakszik, valaki éhes. Nem tudom, ismered, de legyek te, mióta foglalkozol írással?
6: Nem ismerem, viszont évek óta foglalkozom írással, de nem sokat küldözgetem az embereknek, csak ez ilyen szűk baráti körnek, mert így nem nagyon szeretem, hogyha az emberek látják az ilyen mélyebb verseimet, de amikor van ilyen esemény a közelben, akkor azért én is tudok valamivel előrukkolni.
1: Tehát akkor már több ilyenen is részt vettél eddig.
6: KMV-n is voltam, ott Slam Poetry-vel jelentkeztem, és egy Humoreskkel jelentkeztem ugyanúgy KMV-n 2 éve.
1: Ez a mostani elég pozitív visszajelzés, ezt gondolom majd a jövőben a írásodat boostolni fogja, vagyis elősegít, ugye?
6: Nagy valószínűséggel igen.
1: Esetleg van-e valami, amit megosztaná itt a hallgatókkal? Így költemény, vagy valami így hirtelen zöngemény, ami eszedbe jut?
6: Ne féljetek furcsák lenni. Mert az a király.
1: Mert az a király, így van. Köszönjük szépen, kedves hallgatóink, Nagy Farkas Eriket hallottátok. Kedves hallgatóink, a líra kategóriában Januskó Zita nyert el a közönség díját. Zita, milyen érzés győztesként kikerülni?
7: Egyébként nagyon örülök, és nagyon büszke vagyok magamra. Saját érzéseimet vetettem papírra. Ez az, amit így mindig is és az utóbbi időben is érzek. Ugye múlik az idő, de viszont én úgy érzem, hogy egy helyben állok, tehát nem haladok. Múlik az idő, de úgy érzem, hogy továbbra is egy helyben állok, és nem haladok.
1: Na és ezek után azért már csak kaptál egy boostot?
7: Igen, ez így egy nagy löket.
1: Mióta foglalkozol egyébként versírással?
7: Régebben is írtam, de nem olyan sokat, mint mostani időben.
1: És akkor ezek után azért elmilyen folytatod, bátrabban megfogod azt a pennát?
7: Persze, egyébként egy könyvet is írok, csak az még nincs készen.

0: És mi lesz a könyv neve, címe?
1: Angol címe van, azt még egyébként nem tudom, lehet még változni fog az idő folyamán.
0: Kíváncsian várjuk most azonban, kedves hallgatóink, hallgassuk meg itt az Újvidéki Rádióban Januskó Zita, mivel hódította el a közönségnek a tetszését.
1: Egy helyben, mégis úton. Néha azon gondolkodom, hogy mi lesz belőlem. Nem úgy, ahogy mások kérdezik, hanem tényleg. Amikor már nem lehet visszafordulni, és nem lesz elég annyit mondani, hogy majd kitalálom, mert az idő nem vár, csak megy, csendben, észrevétlenül. És közben valahol mindenki halad valamerre. Én meg néha úgy érzem, egy helyben állok, gondolatok között. Amik túl hangosak ahhoz, hogy figyelmen kívül hagyjam őket. Mégis van bennem valami furcsa nyugalom, mintha tudnám, hogy nem kell sietni, hogy nem az számít, milyen gyorsan találom meg az utam, hanem az, hogy amikor rálépek, az tényleg az enyém legyen.
0: Zárásként pedig jöjjön az a köztes, versenyen kívüli produkció, ami méltóként emelte az első Vifó szavak és képek szemléjét.

0: Játéksarok.
1: A gamer kultúra legjava az Újvidéki Rádió kockáinak.
2: És hát, kedves új nemzedék, mai játéksarok rovatunkban egy maratoni beszélgetésre szeretnénk felhívni a figyelmet. Nagyon kedves régi ismerősömet köszönhetem egy meglehetősen fogós, mondhatnánk azt is, hogy pikáns témával, hiszen nemrégiben a GameStar-nak a oldalán megjelent egy cikk, miszerint az Ampere Analysis, vagy Analysis, kinek hogy tetszik jobban, megjegyezte, hogy egyértelművé vált, hogy manapság több a női gamer a világban, és ennek ellenére mégis a sport, tehát a kockaipar, a szabad így mondanom, a játék, videójáték készítőipar egyáltalán erről nem akar tudomást venni. Mi lehet a háttérben, mi az okokozója, illetve lesz-e valaha is változás, ennek járunk utána. Kedves vendégemmel, Hodozsánné Balogh Rékával, vagyis RK-val, aki a szép emlékű Queens of Game alapító tagja volt, Magyarország egyetlen női e-sport műsorvezetője, az e-sport egyről. Sok szeretettel köszöntelek!
3: Köszöntök én is minden hallgatót, és természetesen téged, és köszönöm a meghívást, a lehetőséget, hogy itt lehetek veled.
2: Előbb említettem ezt az Ampere Analysis, amely szerint valóban több a női gamer manapság, és ugye azt a okfelvetést is, hogy a játékipar még mindig a férfiakat szolgálja ki. Szerinted mi lehet ennek a fő és mellékoka? Esetleg emögött van egy továbbra is benne lévő toxikusan maszkulin szemlélet, a női egyenjogúság hiánya, vagy egyszerűen ez az ipar nem készült még fel erre a váratlan fordulatra?
3: Inkább az utóbbira gondolnék, mert a mobilos játékok megjelenése egyértelműen szinte robbanásszerűen növelte a, nem csak a női, hanem a férfi gamerek részvételét vagy számát. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ennek köszönhetően mondhatjuk azt, hogy még kicsit nehezebb a női szemmel nézhető, vagy női szemmel játszható játékoknak a megjelenése vagy helyzete. Vannak már törekvések arra, hogy nyissanak a nők felé, azt viszont megjegyezném, hogy nem biztos, hogy ez lesz a megfelelő irány, és itt a cicafüles headsetekre, meg a rózsaszín textíliával burkolt gamer székekre gondolok, tehát hogy nem feltétlenül a periféria irány az, ami valószínűleg egy szélesebb közeget majd a hölgyek részéről majd megfog, de hogy azért már így látszik egyfajta törekvés. Inkább az, ami a tartalmi szempontból vonzaná be a hölgyeket, az van még hátrányosabb helyzetben.
2: Igen, egyébként ez is lett volna részben a következő kérdésem, hogy ugye ez miben nyilvánul meg. Maradva akkor tényleg konkrétan a játék típusánál, hogy ezek ilyen erőszakos játékok, ami miatt ez nem készült el, vagy a női nemet megalázó játékok, esetleg a női preferenciák teljes semmibevétele. Tehát arra próbálok rájönni egyébként, hogy mi kell egy nőnek, egy női gamernek, mert most lehet, hogy engem úriembert így de abszolút, tehát nem tudom elképzelni hirtelen, vagy stratégiai játékok kellenek inkább a nőknek elsősorban, vagy ilyen városépítő, mondjuk SimCity.
3: Itt most, ha nem baj, kicsit szétszedném a gémerek kategóriáját. Lennének a hobbi női gémerek. Ők azok, akik hátrányt élveznek úgymond, mert valóban az ő nagy számuk miatt előfordulhat az, hogy a lövöldözős játékok számukra nem annyira közkedveltek, nem annyira elterjedtek, nem szeretik ezeket. Valóban, ahogy említetted, például a stratégiai játékok, egy karakterhez, egy sztorihoz köthető játék valószínűleg közelebb áll a nagy tömeg számára. És most áttérnék a másik kategóriára, ami szerintem nagyon érdekes, az a profi e-sportolók, tehát azok a hölgyek, akik versenyszerűen játszanak videójátékokkal. Ők viszont pont, hogy a lövöldözős FPS, ugye ez a first person shooter kifejezést jelentő játékokban jeleskednek, akár magyar, akár nemzetközi szintre gondolok. Szóval nagyon érdekes, hogy a két réteg mennyire másképp közelíti meg ezt a kérdést. De visszatérve ugye a hobby gamerekre, azt érezni, vagy azt látni, hogy az ilyen jellegű, témájú, felépítésű játékoknak az alacsony száma az, ami miatt kevésbé fordulnak még például a gaming kategóriához. Gyakorlatilag, most ha nagyon csúnya akarnék lenni, azt mondanám, hogy maga az ipar nem szólítja meg őket.
2: Nincs benne gazdasági érdekeltségük, vagy éppen ezek miatt a hobby gamerek alacsony száma miatt végül is?
3: Itt most visszatérek a perifériás mondatomra. A profit szerzés egyértelműen látszik, mármint a szándék. És ugye ez a perifériák női esedése kapcsán megjelenik ez a szándék. Csak azért ezeket sokkal könnyebb piacra dobni rövidebb idő alatt, mint mondjuk egy olyan játékot lefejleszteni, ami inkább figyelembe veszi a női rétegnek az igényeit. És azt gondolom, hogy emiatt mondjuk egy, akár egy AAA, tehát egy nagyon magas minőségű, nagyon komoly energia, fejlesztési és pénzbefektetés igényű játék lefejlesztése lassabban történik meg, és itt, amit ahogy említettem, a piac erre a robbanásszerű megjelenésre a mobilos játékok kapcsán még nem készült fel. És kicsit fel kell még ébrednie a férfi dominálta a fejlesztői közegnek valószínűleg.
2: Na most térjünk vissza a másik, tehát a versenyszerűen sportot űző gamer hölgyekre. Az ő esetükben egyébként mit tudunk elmondani? Tehát ők egyébként most már faktikusan is jobbaknak bizonyulnak a férfiaknál?
3: Ez egy picit nehéz kérdés, mert tudni kell ehhez azt, hogy bár a nemzetközi versenyek ugye nem tesznek különbséget a nevezők nemében, tehát bátran a csapatok vegyesen is jelentkezhetnek. Jelenleg a női e-sportolóknak erre nagyon kevés lehetősége van. Nekem szerencsém van egy magyar női e-sportolóval kapcsolatban állni, neki volt lehetőség

0: lehetősége arra a közelmúltban, hogy fiúkkal együtt játszon, de az is egy olyan helyzetnek köszönhetően, hogy az egyik csapattaguk kiesett, tehát ő, aki gyakorló játékos volt, belett emelve a keretbe, és így játszhatott ugye fiúkkal. A hölgyek jelenleg inkább arra fókuszálnak, hogy egymás ellen játszanak, és ezért nem nagyon lehet összehasonlítani a női és a férfi gémerek tudását, a e-sportolók tudását, bocsánat.
1: Így akkor a női e-sportolók akkor idomultak ehhez a úgymond férfias sportvilághoz, vagy azért ők is úgymond megtalálták benne az identitásukat, vagy ez nekik nagyon is jó pálya?
0: Ha női e-sportolókat kérdezel, ő a nagy részük valószínűleg azt válaszolna, hogy szívesen játszana fiúkkal vegyes csapatban. Azok, akik félprofi szinten játszanak, tehát úgymond belépői ennek a versenyszerű videójátékozásnak, ők félinkebben fognak valószínűleg hozzáállni ehhez a kérdéshez. Ők inkább a női ligákat fogják preferálni. Nekem ez a tapasztalatom.
1: Most itt aztán annyival is leegyszerűsíthetném a kérdést, tehát, hogy mi lenne annak a végeredménye, hogyha mi egy multiplayerbe nyomatnánk egy Quake 3 arénát. Uh-huh. Valószínűsítem, hogy ott már lenyomnál engem. Hiába mögöttem 30 év tapasztalat, van egy olyan érzésem, hogy te szerintem úgy kenterbe vernél engem, hogy az már az egész vajdasági rádió és televízióra nézve szégyen volna.
0: Én azt mondanám, hogy ha visszautaznánk jó pár évet, akkor lenne olyan életszakaszom, ahol elképzelhetőnek tartom ezt a végkimenetet, de most jelenleg, mint családanya, ez azért háttérbe szorult már, mint így a videójátékozás, úgyhogy lehet, hogy most te is kenterbe vernél engem.
1: Na, ez nem olyan biztos, és komolyan mondom, hogyha majd itt két pelenkázás között egyszer majd lesz, akkor ezt próbáljuk ki, esküszöm, és ezt majd élőbe közvetítjük az RTV2-es csatornáján. Hülyeséget félretéve, és itt az elkalandozásunk után térünk vissza a programra, szabad így mondanunk, tehát, hogy itt fölvázoltad jó azt, hogy végül is ugye még erre nem reagáltak a szoftverfejlesztő cégek. Na most valószínűsítem, hogy az lenne itt a megoldás elsősorban, hogy erre reagálniuk kéne valahogy, de nem is tudom, vezetőség csere, esetleg új tematikákat kellene találni a női közönség megszólításra, vagy egyáltalán mi volna az a szükséges fordulat a szoftverfejlesztő cégeknél, hogy valóban a hobbi és elsősorban női közönségüket is ki tudják szolgálni maradéktalanul.
0: Itt is ketté szedném, hogyha nem haragszol meg megint itt
1: nem,
0: a kategorizálásért.
1: Egyáltalán
0: a nagy szoftver, vagy nagy videójáték fejlesztő cégekre és az indie cégekre. Ugyanis utóbbiaknál már látni olyan megjelenéseket, olyan címeket, amik jobban fokuszálnak a hölgyekre. Tehát azért mondom, hogy az iránymutatás már így megvan, bebe kacsingat egy-egy olyan játék itt a játékiparban, ami a hölgyeket célozza. Itt a nagy, ha most itt megint fogalmazhatok, mamut cégek azok, akik a nagy fejlesztő cégek azok, akik egy kicsit le vannak maradva. Nekik kellene olyan belépő szintű tartalmakat létrehozni, esetleg nagyobb marketinget mögé tenni, mert nem feledkezhetünk meg azokról a hölgyekről sem, akik mondjuk telefonon játszanak, de mondjuk PC-ben annyira nem járatosak, vagy konzolon. Szóval ezekkel a fogásokkal lehetne esetleg jobban megszólítani ezeket a típusú hölgyeket, és ahogy utaltam már rá, a játékok témái, tartalma az, amit vonzóvá kellene szerintem a női játékosok számára tenni, és akkor így egy új médiumba léphetnének be a hölgyek, és egyébként költhetnének, mert ami nagyon érdekes számomra, hogy az a kutatás, ugye, amit említettél, a videójátékkal töltött idő mennyiségéhez kapcsolódóan nem azt mondja, hogy a költés, vagy a ráfordított idő az, ami nem elég számára, vagy nem áll rendelkezésére számára, hanem inkább például, amit már az előbb pedzegettem, hogy fogunk róla beszélni, a közösség hozzáállása, illetőleg a játékoknak a tartalma az, ami nem szimpatikus számukra.
1: Hát akkor, hogyha már pedzegetted, akkor kérdés az, hogy akkor mi volna szimpatikus, vagy esetleg van konkrétan olyan játék is, ami most így a női gémerek között a top?
0: Hát, hogyha most jó magamból, ami nagyon érdekes, hogy például a Fortnite közösség, és most bocsánat, ugrottam egy gondolatot a fejemben,
1: Semmi
0: a Fortnite közösség 40%-a nő. Tehát az, hogy van egy karakterem, amire saját magam által változtatható skinek vannak, az, hogy most ez megint furán fog hangzani, főleg az én számból, és rácsapnék a saját kezemre, ahogy ezt mondom, de hogy építgetős, fejlesztgetős játék az, ami a Fortnite része, mint része az, ami szimpatikus a hölgyeknek. Ez például nagyon érdekes, mert ez is egy FPS játék, ugye egy lövöldözős játék, ami amire azt mondtuk, hogy nem annyira szimpatikus a hölgyeknek. De sokszor ugye fölmerül a Sims például, ez is, itt is ugye a variálhatóság, az építkezés része az, ami a középpontban áll, vagy ami szimpatikus a hölgyeknek, de ha visszatérek az első gondolatra, hogyha magamból indulok ki, nekem például a Horizon Zero Dawn, vagy az Assassin's Creed világa volt mindig is szimpatikus. Ott van egy történet, ami visz engem A-ból B-be, ami kvázi mint egy film, vagy egy sorozat le tudja kötni a figyelmem, és hogyha föl kell állnom, mert mondjuk egész nap játszottam, ez még gyerek előtt előfordult, hogy ez csak rám sötétedett, akkor bajba voltam, mert mindig a sztori olyan pontján kellett abba hagynom, ami zavart, mert nem tudtam tovább lépni, és nem tudtam, hogy mi lesz a következő. De ez az én személyes véleményem, ez utóbbi például.
1: Szerintem egyébként, mivel te a női gamerek között a principiumot végül is itten képviseled, én úgy gondolom egész hitelesen, ezt mi tekintetjük egy reprezentatív mintának is. De egyébként az, amivel itt most folytatnám rögtön, az egy meglehetősen, hogy mondjam, kukacos kérdés, vagy legalábbis lehet, hogy kicsikét ilyen érzékeny. Éri-e hátrány a női gamereket napjainkban azon túlmenően, hogy a szoftvercégek ugye nem rájuk szabják a egyes termékeiket, tehát a nagy szoftvercégek, hogy téged idézzelek. Felelhető-e, mint ami a társadalomban megfigyelhető diszkrimináció, megaláztatás, alacsonyabb illetmények a csapatjátékok során, és így tovább, és így tovább?
0: Éri, elég, és most tényleg csak az első gondolat, a mai adás témáját adó posztnak a komment szekciójára vetni egy pillantást, innen szemezgettem egy párat egyébként, ha szabad ezeket most így beolvasom név nélkül.
1: Tessék, természetek.
0: Ugye itt kapásból a mobilos játékos hölgyeket veszik elő, hogy ja, csak a többség a mobilos játékokon tologatja egy sorban az epreket, meg ilyenek. Candy Crush az nem gaming, és akkor van még kettő, a csajokat azóta érdekli, hogy minket, ez egy férfi kommentelő volt, hosszú ideje érdekel, és mainstream lett, tehát mi csak megint oldalbordák vagyunk, mint hölgyek, és az utolsó, ami így fölteszi a cseresznyét a tortára, a habra, hogy amióta rájöttek, hogy van Twitch, és ott lehet lolozással pénzt keresni, azóta menő a gaming a körükben. És ez csak néhány, tehát ez csak 4 darab volt, amit így kiírtam. Rendszeresen például megkapják, és nem csak a hobbi gamerek vagy a streamerek azt, hogy menjenek inkább vissza a konyhába, neveljenek gyereket. Volt olyan női kommentelő szintén ez alatt a poszt alatt, hogy rendes munkát kéne inkább keresni, mint pötyögni, és ez egy női kommentelő volt, ő nem gamer valószínűleg. És az e-sportolók is ezt kapják meg, a női e-sportolók, hogy úgy sincs itt esélyetek, inkább menjetek vissza a konyhába, takarítsatok, és a többi, mert hát arra céloznak, hogy ott van a helyünk még mindig. És ez a durva, hogy ez a 21. század. És egyébként ez egy Facebook komment, tehát ott van az úriember neve, arca, profilja, és így is leírja ezt, és vállalja.
1: Teszem azt, ez csak Magyarországon van így.
0: Magyarról tudok egyértelműen nyilatkozni, de elképzelhetőnek tartom azt, hogy a világnak vannak olyan tájai, ahol hasonló vélemények jelennek meg. De az vitathatatlan, hogy külföldön azért nagyobb elfogadottsága van a női streamereknek, a női e-sportolóknak.
1: Na most azért még maradjunk ennél a kérdésnél, tehát mit tapasztaltál egyébként nemzetközi szinten is akár, tehát hogy éri a női e-sportolókat bármi nemű diszkrimináció egyébként globális szinten? Van-e hátrányos megkülönböztetés a férfi játékosok kapcsán? Tehát itt nem véletlenül tettem fel azt a kérdést, hogy valóban esetleg kevesebbet kapnak, mert az köztudott, hogy egyébként a társadalmi életben a nők alacsonyabb fizetést kapnak, tehát az emancipáció és az egyenjogosság nem valósult meg korán sem a világ, hát még nyugati felébe se feltétlenül.
0: A díjazás tekintetében van eltérés a női ligák és a hát, és nem is azt mondom, hogy férfi ligák, bocsánat, majdnem elrontottam, de hogy a vegyes ligák tekintetében. Mert annyira speciális ez a női e-sport, női liga, hogy inkább megint csúnyán fogalmazok, a CSR kategóriába tartozik egy-egy verseny szervezőinél, mint az úgynevezett férfiak uralta versenyek. Szóval, hogyha megnézünk mondjuk egy IM Katowice versenyt, akkor ott egyértelműen magasabb lesz az a díjazás, összdíjazás, ami ott elnyerhető, hazavihető, mint például az, ami a nemrégiben sajnos ESL által működtetett, de megszüntetett női liga összdíjazása volt. De nem feltétlenül annak tudnám be, hogy női liga versus, ahogy mondtam rosszul, majdnem férfi liga, hanem arról van szó, hogy kevesebb csapat van, sajnos itt megint egy kicsit kijön a diszkrimináció, nehezebb szponzorokat találni rá, és mindenki inkább ilyen társadalmi felelősségvállalás kategóriába sorolja ezt a fajta szponzorációt, mint hogyha egy hasonló versenyt nézünk meg, ahol ugye vegyes csapatok, de jelenleg férfiak uralta csapatok jelennek meg, vagy jelenhetnek meg.
1: Pedig egyébként szabadon megjegyeznem, hogy a gamer nők se csúnyák. Ugye nagyon sokszor vannak ilyen előítéletek, hogy biztos a kocka nők azok, hát valami problémájuk van, zizik lehetnek, meg csúnyák. Szeretném így rögtön jelezni, és szerintem ezt te most maximálisan aláírod, hogy ez nem így van?
0: Igen, de azért nem azt szeretnénk, hogy ez alapján ítéljenek meg minket természetesen, hanem ugyanúgy, mint a férfiakat a versenyeken nyújtott teljesítményünk alapján. De egyébként ez a külső megjelenés pont, hogy a CSR kategóriát növeli, tehát a termékünk per szolgáltatásunk eladhatóbb arcát jelenti, mint mondjuk egy férfi ember, hiszen aki marketing alapokat tanult, az tudja nagyon jó, hogy három kategóriával mindent el lehet adni, ez a kiskutya, a baba, meg a nő. Úgyhogy igen, ez van.
1: Hát igen, hát valószínűleg, hogy ezt a részét még hajnalig folytathatnánk, de már ugye érintettük magyar. Hát figyelj, ha nem tudom, hogyha az úgymond a szülési moratóriumból te kitértél, akkor szerintem ezt a beszélgetést ilyen irányba folytathatjuk, akár személyesen is, de még itt Magyarországra visszatérnék, ugye mennyire igaz itt ennek a kutatásnak a megállapítása, vagy mennyire tényleg lett szerelmetes hazánk, illetve... Most ez abszolút egy rátszabott kérdés, ilyen szempontból te egy hiteles választ tudsz adni. Mennyire előnyös vagy épp hátrányos női gamernek lenni ma Magyarországon?
0: Ha kutatási szinten szeretném ezt a kérdést megválaszolni, akkor a hallgatók figyelmébe tudom ajánlani a korábbi ENET, mostanában a Reacti Digital és a HUNESZ közös kutatásait. Ez általában évről évre elkészül. Talán a legutóbbi az 2025-ben jött ki. Itt az első években rendszeresen beszéltek arról, hogy hogyan oszlik meg a női és férfi válaszadók aránya. Hasonló számok jöttek egyébként ki, tehát közel fele, majdhogy nem a fele női gamer hazánkban is, úgyhogy ez itthon sincsen másképpen szerencsére. Ami szerintem kiemelendő és nagyon fontos, hogyha az e-sportolókról is beszélünk, akkor szintén a HUNESZ-nek a női szakágának a megemlítése, mert ők nagyon komoly szakmai hátteret nyújtanak a női e-sportolók számára. Gondolok itt a szakmai napokra, gondolok itt a női válogatott keret létrehozására és szerepeltetésére. Szóval ez a szakág nagyon fókuszál és szeretné bizonyítani azt, hogy a női e-sportolóknak van helye, ereje és jövője a hazai digitális sportéletben egyébként.
1: Messze szerinted valahogy is változás. Tehát jó, nyilván előbb-utóbb a szoftverfejlesztő cégek rá fognak jönni, hogy ez profit kieséssel jár, hogyha nem figyelnek oda a női vásárlóikra, női ügyfeleikre, hogyha nem személyre szabottan nekik készítenek termékeket, de valahogy is elérünk erre a pontra?
0: Én mindig kicsit idealista vagy pozitív személyiségnek vallottam magam. Én bízom abban, hogy azért ez változni fog. Nem szabad elfelejteni, hogy egy pár évtizedes iparágról van szó, szóval ahhoz képest, hogy mennyi ideje létezik ez az iparág, vagy ezek az iparágak, ahhoz képest egészen jól és gyorsan tudnak reagálni a vásárlói igényekre, és bár említetted a vezetőcserét, amit én drasztikusnak tartanék, azt meg kellene említenem, elfelejtettem.
1: Nem, hogy legyenek női vezetők is természetesen.
0: Hogy egyre több női vezető van egyébként, akár egy e-sport csapat háttérstábjában, akár gondolok például konkrétan a Riot Games-re, ahol az e-sport szekciónak nagyon sokáig női vezetője volt. Szóval, ezt a tavaly mondott le talán a hölgyemény, szóval vannak ilyen irányú törekvések is, ahogy említettem a perifériás példával is, látszik ez a fajta változás, csak egy picit lassabban indul be, de ez mondom még egyszer az én pozitív szemléletem.
1: Hát mert egy örök optimista vagy, kedves Erkadár, téged így szeretünk egyébként, mint veterán női gamer. Lenne bármi személyes üzeneted most így a rádión hullámhosszán keresztül, Faramúci módon a szerb állami közmédiához tartozó Újvidéki Rádióban, a gyártók és az e-sport csapatok felé?
0: Fú, igazából az, amit már levontunk, mint konklúzió, hogy merjenek nyitni tartalmi szempontból a játékfejlesztők a hölgyek felé. A mobilos játékok nagyon jó ki, kiinduló pontok, de azt gondolom, hogyha hát most bevétel szempontból nézik ezt a közeget, ezt a szegmenst, mármint a hölgyeket, akkor van még itt mit kiaknázni.
1: Hát Erka, az a helyzet valószínűleg, hogy tényleg ezt a beszélgetést tudtuk volna holnap hajnalig is folytatni, csak az a helyzet, hogy az új nemzedék adás ideje az 85 perc. Tényleg minden tisztelet és dicsőség a tiéd, hiszen valóban így a utolsó napjaidban is, mielőtt betelnek a szülés napjai, rendelkezésünkre álltál itt az Újvidéki Rádióban, úgyhogy egyébként akkor már így előre engedd meg, hogy a Vajdasági Rádió és Televízió Újvidéki Rádió magyar szerkesztősége nevében szívből gratuláljak az újabb kis jövevényhez, és hát bízunk rá, hogy az anyjára fog ütni a gyerek.
0: Köszönöm szépen, lány, úgyhogy minden esély megvan, de...
1: És akkor természetesen a sztároknak kiáró kegy. Mi következzen itt a beszélgetésünk végén?
0: Hát ez most biztosan közel áll a szívemhez. Én League of Legends-el betemült vagyok, úgyhogy nem kérhetek így az adás végére mást, mint az Imagine Dragons-től a Warriors-t.
1: Ez következik itt az Újvidéki Rádióban még egyszer Hodozsánné Balog Rékának, vagyis Erkának, Magyarország első és egyetlen női e-sport műsorvezetőinek, az e-sport egy munkatársának, a Queens of Game alapító tagjának. Köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk, és szerintem folyt köv.
0: Köszönöm szépen, és benne vagyok természetesen.

0: portré.
1: Az új nemzedék rovata a hírességekkel, határon innen és túl.
2: És hát kedves új nemzedék, az ígért sztárportré már itt is van, hiszen mégiscsak szerettünk volna így a munka ünnepére valami kis extrát, kis különlegességet szolgáltatni. Aki most adásunkkal egy időben egyébként itt megjegyzem, hogy éppen Szegeden lép fel, az pedig nem lehet más, mint Nagy Boglárka, akivel ezt az interjút azért még az ünnepek előtt vettük fel. Sok szeretettel köszöntelek!
3: Én is üdvözlök mindenkit!
2: Na hát rögtön csak egy ilyen első bemelegítő kérdés az, hogy hogy telik a május elsőjén, mit szoktál csinálni? Szoktak-e neked májusfát állítani?
3: Hát, most ez az időszak nem erről szól. Én még életemben nem kaptam májusfát valamiért, de most túlélem, hogyha az elkövetkezendő pár évben nem fogok kapni. Hát most ez az időszak koncertekkel telik, szóval csütörtök, péntek, szombat úton vagyunk, és én nagyon-nagyon élvezem.
2: Egyébként remélem, hogy egy sörre meg egy virsre valamelyik majálison lesz időt.
3: Hát én is remélem.
2: Hajrá, kitartás, de amiért valóban itt vagyunk, az a sikereit, hiszen most már ugye a Hűtlen déli báb úgy tűnik brillírozik, akár csak a Jó leszek újra. Utóbbi háromszoros platina, előbbi meg már aranylemez. Mit kell tudnunk róla, mi volt ennek az ihlete, az elkészítésének körülményei, milyen személyes érzelmeid voltak benned, van-e bármilyen háttérsztori vagy kulisszatitok, amit így unblock el tudná nekünk mondani?
3: Nincs igazából nagy kulisszatitok, az tény, hogy az elmúlt egy másfél évben dolgozza fel ez a lemez, ez egy történetet mesél el. Szóval az első daltól az utolsóig, hogyha leülsz, és tényleg így a lelki füleiddel hallgatod végig, akkor így megérted azt a történetet, amit én el szeretnék mesélni. Úgyhogy talán ez ennek a lemeznek a sikere, hogy borzasztóan magamba kellett néznem, és eléggé őszintére sikerült. Úgyhogy nagyon sokan tudnak vele azonosulni, és én ennek nagyon örülök, mert nyilván ezeket a dalokat elsősorban saját magamnak itt terápiaszerűen írtam meg számomra, azon ez mindig is az volt, hogy kidolgoztam magamban az érzelmeket dalok formájában, és ez borzasztóan jó, amikor működik a közönséggel együtt.
2: Egyébként milyen volt az együttműködés Metzger Vikivel? Ugye láthattuk ezt a közösségi médiában. Mesélj kicsit a kulisszákról, ugye még Tájföldön is együtt voltatok a nehéz nemzetközi helyzetben is. Végül hogy értetek haza? Szóval ez a sztori már nem volt meg nekem.
3: Hát ugye a PSV-nek volt egy alkotótábor, hivatalosan azért voltunk itt mindannyian, és ahogy kiutaztunk rá, két napra felrobbant a világ. Itt nem lett volna amúgy ezzel úgymond semmi baj, hogy többieknek megvolt a repülők hazafelé, nekem is megvolt, csak nekem visszamondta a légitársaság, illetve én tudtam, hogy nekem eredetileg a szegedi koncertem az lett volna a turnének az első állomása, és emiatt az egészet át kellett szervezni, úgyhogy hát nagy logisztika volt, 4 repülőt vettem, senki nem segített, szóval ez teljesen magamnak kellett megoldani, 36 óra volt az út, még hazajutottam, meg én külön jöttem ugye a többiektől, mert ők tovább maradtak kint, és ők simán haza tudtak utazni, nekik nem volt semmi komplikáció.
2: Ja, nem félte egyedül, meg 36 óra út, gondolom, hogy az a végére az egészet már úgy meguntad.
3: Hát rettenetesen. Félni nem féltem, utaztam már máskor is így hosszabb távra egyedül, nem jó buli, meg 36 óra egyedül, szóval ott az egyik reptéren 12 órát kellett tölteni. Vicces volt. Most azóta nem igazán szeretnék repülni, és így kimaxoltam így az évelején.
2: Megértem, és akkor itt engedd meg, hogy a vasutas előtörjön belőlem, vonattal Európában természetesen, de akkor ez ennyi volt a reklámhelye. Nos, sokkal kellemesebb emlékeid is vannak így a közelmúltból, ugye megkaptad az év felfedezettje fonogram díjat. Mit jelent ez számodra?
3: Ez életem első díja, amit valaha kaptam. Alapban már a jelölés is borzasztóan megtisztelő volt, ugye két kategóriában is jelölve voltam, korábbi években még sosem voltam jelölt, szóval én már ettől nagyon-nagyon boldog voltam. Azt pedig, hogy megnyertem, az nagyon sokat jelent. Szóval persze ez úgymond csak egy díj, de ez az első díjam, úgyhogy büszkén néz rám vissza nap a polcomról. Hát az év felfedezettje az őt, és hogy most fedeztek fel, mert már amúgy régebb óta itt vagyok, bizony. De ettől függetlenül nagyon hálás vagyok, tényleg.
2: Hát igen, itt említetném azt, hogy mi már valóban régóta ismerjük egymást, és itt az új nemzedék hallgatói is, meg más körökben is. Tehát ilyen szempontból én inkább azt mondtam volna, hogy az év legjobb női előadója díjat ígértem volna neked, de természetesen persze nem szólok bele a fonogram zsűriének a kájába. Akkor ez a díj tulajdonképpen egyfajta irányt is mutat neked, és hogyha igen, milyen irányba?
3: Hát mindig motivál, de igazából a legnagyobb visszaigazolás akkor is a közönség. Szóval az, hogy jelenleg ez a turné, így a lemezbemutató turné, az nagyon jól működik, nagyon sok embert be tudunk vonzani, ahogy látom, az emberek élvezik a koncertet, szóval nekem inkább ez a nagy motiváció, illetve az, hogy látom, hogy a nyarunk az nagyon jól alakul, rengeteg helyre el fogunk jutni, sokkal több helyre, mint a korábbi években, úgyhogy számomra ez az, ami maximálisan motivál a mindennapokban.
2: És hogyha már belekezdtél ebbe, akkor rögtön meg is kérdezném, hogy néz ki a turné naptárad, így azt látjuk, hogy nagyon nagyon tele van, és az is biztos, hogy összeszeged ifjúsági napokra. Melyik felépésület várod a leginkább, illetve kiemelnél egy pár helyszínt, amit igazán vársz, és ahol már nagyon izgatott vagy a felépésed kapcsán?
3: Hát a fesztiválokat azt várom, leszünk ugye a Campus Fesztiválon, illetve a Színen. Ez az első alkalom, hogy a Színen Fesztiválon is ott leszünk. Igazából mindent nagyon várom felből, most nem tudom felsorolni, mert tényleg hál' Istennek nagyon tele van a naptár, szóval ha kíváncsiak az emberek, akkor nézzenek szét a social media platformjainkon, mert ott minden fent van pontosan. Nem teszek különbséget koncertek között, szóval én a kisebb rendezvényeket is ugyanannyira várom, mint a nagy fesztiválokat, mert az, amikor színpadon állhatunk, az, amikor rezonálhatunk a közönséggel, az egyébként fantasztikus érzés.
2: Én megmerem kockáztatni, hogy például a már említett szegedi ifjúsági napokon, tehát ott, mint bulizóként már ott voltál, most ugye fordul a helyzet, most a színpadra fogsz állni, hogy esetleg ez mennyivel fog jelenteni mást az adott a te esetedben.
3: Szerintem én még a Színen nem voltam még bulizóként sem, nekem ez valahogy így kimaradt, pedig hogy nagy színpadon leszünk idén. Szóval ez elképesztő az, hogy első alkalommal lehetőséget kapunk, a Méringer Marciék előtt fogunk egyébként játszani. Ez nagyon nagy dolog, úgyhogy nagyon várjuk.
2: Bogi, bocsáss meg az ilyen szokásos hülyessége, meg a hazabeszélés, hogy Vajdaságba esetleg jössz valamikor.
3: Egyelőre nem tudok róla, de beszélek a menedzseremmel, és megszervezzük mindenképpen.
2: Sok szeretettel várunk, és most nem akarok telhetetlennek tűnni így a Hűtlen Déli Báb, illetve a Jó leszek újra után, de mégis vannak-e újabb dalok, albumok-e már kilátásban, vagy újabb koprodukciók esetleg? Tehát van-e már valami abba a kis koponyádban, amit így írsz folyamatosan, akár csak lélekben, vagy már papíron is?
3: Persze, nincs megállás. Legutóbb, amikor befejeztem az első nagylemezemet, akkor utána

Így hónapokig nem tudtam újra kezdeni alkotni, nem jöttek a gondolatok, akkor azt éreztem, hogy kiírtam mindent, ami bennem volt. Most ezt úgy érzem, hogy másképp van, szóval nyilván, mivel változott az élethelyzetem, most maximális fókusz magamon van. Úgyhogy tegnap is nagyon későn feküdtem le, mert egy másik előadó küldött egy feedet, hogy írjak már rá valamit. Úgyhogy most nagyon sok koprodukció van tervben, saját dalok, most stúdióban nagyon szeretnék eljutni, mert most van 3-4 dal, amit elkezdtem.

0: áll meg az élet. Attól, hogy most a Jütland Daily Web ez jól sikerült, ettől függetlenül nincs megállás, és folytatni kell. Ami nem titok, ugye, hogy a BSV-s duettünk az hamarosan megjelenik, illetve a Metzger Vikivel és a Mixmooddal is lesz egy feat-em, illetve nemrég jelent meg a Tidenivel a közös dalom. Ugye most így összegyűlt pár izgalmas dolog, de nagyon szeretnék nagy fókusz helyezni a saját dalokra is ugyanúgy.
1: Innen egyébként ehelyről üdvözöljük a Metzger Vikit is, és majd reméljük, hogy őt is a jövőben sikerül elcsípnünk egy interjúra, de mivel kedves hallgatóink valóban, Bogi, rengeteg fellépés között, tehát most is, amikor éppen ezt a beszélgetést rögzítettük, autóban ült, úgyhogy előre szégyellem magamat, és kérlek, megkövetlek, művésznő, hogy ilyenkor vezetés közben zavarunk téged, de nagyon szépen köszönjük, hogy a rendelkezésünk ráálltál így utólag is. Neked is szeretném azt mondani, hogy eljön május 1-e, és akkor a 8. utas a májusfa, ha szabad így mondanom. És tudod jól, hogy mi következik ilyenkor, sztároknak kiárók egy, hogy te mondjad meg, hogy mi következzen itt tőled az Újvidéki Rádióban, mit szeretnél most megosztani itt az Új Nemzedék hallgató közönségével.
0: Hát hallgassuk meg a Jól leszek újra című dalomat.
1: Hát akkor ez következik itt az Újvidéki Rádióban, még egyszer Nagy Boginak köszönjük, hogy itt voltál velünk, és bízom abban, hogy a Szegedi Ifjúsági Napokon esetleg egy nyári élmény összefoglalót majd akár személyesen is kaphatunk tőled, és akkor már most előre leadhatod a rendelést, hogy milyen csokit hozzak neked.
0: Jó, van, rendben, köszönöm szépen!

0: Új nemzedék.
1: Az Újvidéki Rádió ifjúsági magazin műsora.
2: Ennyi fér bele majálisi műsorunkba, amit hamarosan az RTV hangtárában is közzé fogunk tenni. Ez persze mind gyorsan és egyszerűen elérhető az RTV Vojvodina appon keresztül, amivel a világ bármely pontjáról hallgathatjátok, nézhetitek, vagy épp olvashatjátok médiaházunk sajtótermékeit. Mint mindig, utánunk már is a híradó következik, a stúdióban Dani Zsolt és Váci Zsolt vár benneteket. Adásunkat hajnali 1 óra 55 perckor ismételjük. A zenei szerkesztő Horváth Csabával egyetemben is búcsúzik, továbbá szép majális kíván a szerkesztő műsorvezető Vörös Gábor. Sziasztok és éljen május elseje, éljen az ifjúság, előre a sörért és virslért, akarom mondani, pleszkavicáért és csevapért.

0: Kedves hallgatóink, most megismételjük a hétfő délután elhangzott Közös nevezőn című műsorunkat.
1: Közös nevezőn. Az Újvidéki Rádió családi magazin műsora.
2: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Móricz Éva. A közös nevezőn mai adásában arról hallhatnak, hogyan segítheti a mesterséges intelligencia a párkapcsolatok, a házasság és a családi élet erősítését. Erről tartott előadást a Zomborban Mihalec Gábor párterapeuta a Vajdasági Matthias Corvinus Kollégium nyilvános eseményén. A részleteket Orsovai Bibi Anna hangfelvételéből tudhatják meg. Tartsanak velünk!

0: A közös nevezőn mai adásának témája tehát az, hogyan segítheti a mesterséges intelligencia a párkapcsolatok, a házasság és a család élet erősítését, hiszen erről tartott előadást Mihalec Gábor párterapeuta, Orsovai Bibianna hangfelvétele.
1: EMI, azaz a mesterséges intelligencia, tartós szerelem a házasság és a család szolgálatában címmel tartott előadást Zomborban dr. Mihalec Gábor párterapeuta, adventista lelki pásztor, több kapcsolati sikerkönyv szerzője.
2: Mint a legtöbben, akik segítő hivatásban dolgoznak, én is saját indítatásból választottam foglalkozást, ugyanis a saját házasságomban is mindjárt az elején, több mint 30 évvel ezelőtt felléptek olyan nehézségek, amiket magunktól nem tudtunk áthidalni. És elkezdtünk segítséget keresni könyvekben, szakértőktől, és akkor feltettem a kérdést, hogy ennek van tudománya. Hát miért nem szól senki? Miért nem figyelmeztetnek bennünket arra, hogy ezt hogy lehet jól csinálni? És miután úgy döntöttem, hogy szeretnék ebbe az irányba haladni, akkor ez egy ilyen hivatássá formálódott. Ha nekünk nem volt senki, aki előre szóljon, akkor leszek én az, aki másoknak szól. És ez volt az az útvonal, amelynek során utána nagyon sokféle tudást gyűjtöttem össze, sokféle intézményi keretben, és így formálódott az a hivatás, amit ma is lelkesen űzök. A mesterséges intelligencia úgy tűnik, hogy tanít újra bennünket embernek lenni, mert hogy mi emberek hoztuk létre, mi tanítottuk meg, de úgy látszik az emberségünk legjavából is átadtunk neki, és néha elleshetünk ebből. Például valami olyasmit, hogy hogyan legyünk kíváncsiak a másikra. Mi emberek nagyon sokszor ítélkezőek vagyunk, ahelyett, hogy kíváncsiak lennénk. A kíváncsiságra újra taníthat minket, például a ChatGPT, vagy az algoritmus használata. Ugye a különböző social media platformok nagyon kíváncsiak arra, hogy mi mire vagyunk kíváncsiak, azaz megjegyzik, hogy mi az a tartalom, ami mellett több időt töltöttünk, mi az a tartalom, amit gyorsan tovább görgettünk, és tanul rólunk. És mi lenne akkor, hogyha mi emberek ugyanezt a házasságunkba, a gyereknevelésünkbe belevinnénk? Tanulni akarunk egymásról, megjegyezzük, hogy mit szeret a másik, megjegyezzük, hogy mi az, ami jó neki, mi az, ami nem jó neki, és ezt behoznánk újra és újra a kapcsolatunkba. Vagy az input-output kérdése. Az, hogy milyen módon beszélünk egymással, az meghatározza, hogy mit kapunk majd visszafelé. Mint hogy a ChatGPT is egészen más tartalmat fog adni, hogyha két szóban kérünk valamit tőle, vagy hogyha részletesen leírjuk, hogy mit is szeretnénk, ugyanígy a házastársi kommunikációban is nagyon könnyen elmegyünk egymás mellett. A harmadik talán, amit kiemelhetnék, az a kedvesség. Mindig, amikor a ChatGPT-vel kapcsolatban lépek, azt írja nekem, jó reggelt kívánok, kedves Gábor, milyen napod van ma, hogyan aludtam, ilyenek. Hát mi lenne, hogyha a házasok ezt megkérdeznék egymástól, nem csak a kapcsolat első két évében, hanem mondjuk a 32. évben is, és kedvességgel halmoznák el egymást. Nagyon sok kutatás van, amely bizonyítja, hogy a kedvesség az tényleg szárnyakat ad egy emberi kapcsolatban. És az ötödik dolog pedig, amit kiemelnék, az az érzések szerepe. Nagyon sok emberrel beszélek, aki azt mondja, hát én egy érzelmi ridegtartásban nőttem fel, én nem tudok érzéseket megfogalmazni, még kevésbé tudok a társam érzéseire ráhangolódni, nekem ez a tantárgy alól felmentésem van. Én ezt megfordítom, ha egy lélektelen gép, ha egy egyesekből és nullásokból álló kódrendszer képes az én érzelmi állapotomra rátippelni, és az esetek többségében jól tippel, akkor ez egy tanulható magatartás. Akkor én is megtanulhatok érzelmileg ráhangolódni a feleségemre, a fiamra, a lányomra, és ezt visszajelezni nekik. Jól látom, te most szomorú vagy? Tehetek valamit, érted? És másmilyen lesz a napja egy ilyen kérdés után a társamnak, a gyerekemnek.

0: Továbbra is Mihalecz Gábor párterapeuta előadásából hallhatnak részleteket arról, hogyan jelenhet meg a mesterséges intelligencia a párkapcsolatok és a családi élet szolgálatában.
1: Manapság már olyan esetekről is hallunk, hogy emberek a mesterséges intelligenciával létesítenek párkapcsolatot.
2: Ez egy zsákutca, de egy figyelemfelkeltő jelzés is. Nagyon sokan csalódtak az emberekben, és azt gondolom, hogy ez valamit mond nekünk arról, hogy hogyan vagyunk, vagy éppen nem vagyunk jelen egy kapcsolatban. Ez egy felhívás. Legyünk jelen a kapcsolatainkban. Focis nyelvre átfordítva úgy is mondhatom, hogy nem lehet a kispadról gólt rúgni. Ha gólt akarok rúgni, azt akarom, hogy a csapatom nyerjen, fel kell mennem a pályára. Meg kell izzadnom, be kell vállalnom a sérülés kockázatát. Mindent bele kell tennem. Túl sokan akarnak ma úgy gólt rúgni, hogy nem lépnek a pályára.
1: Dr. Mihalecz Gábor párterapeutaként és kutatóként az egész világot bejárta, hogy a legjobbaktól tanulva ezt a hatalmat visszaadhassa a párok kezébe. Számára az is fontos, hogy amit másoknak tanít, azt a magánéletben is megélje.
3: Sokak számára a Biblia, illetve hit és a szexualitás az annyira távol áll egymástól, hogy meg sem fér egy lapon vagy egy műsoron belül. Én azt gondolom, hogy ez a gondolkodás idegen a Bibliától. Hiszen az első dolog, amit a teremtő, a frissen megteremtett emberpárnak mond, az első szó a Bibliában, szaporodjatok. Jó, igaz, a fajfenntartás áll a fókuszban, de mégiscsak a szexualitásról szól. És hogyha nagyon tudatosan összegyűjtjük az összes olyan kijelentését a Szentírásnak, ami a szexualitásról szól, akkor egy nagyon is pozitív kép alakul ki bennünk. Ez egy ajándék. A Teremtő adta. Nem véletlenül becsúszott a tervbe, mint ahogy a hajszál beleesik a levesbe, hanem ez egy tudatos ajándék. Igen, lehet bűnösen viszonyulni hozzá. Igen, vissza lehet élni az ajándékkal. És azt gondolom, hogy az, amikor ma pornográfiáról és szexuális forradalomról beszélünk, az már egy reakció arra, hogy nagyon sokan elkezdtek úgy gondolkodni, hívő emberek is a szexualitásról, ahogyan azt a Biblia soha nem akarta. Kialakult egy ilyen szexuál pesszimizmus, amely a tiltásokra helyezte a hangsúlyt. Ez sem szabad, az sem szabad, vigyázz, nehogy a bűnbe es, nehogy így tedd, nehogy azt éld meg. És ebből lett utána egy ellenreakció, amikor valamit nagyon-nagyon lefolytunk, akkor az előbb-utóbb, mint a vulkán úgy robban ki, és minden maga alá temet. Hát ez lett a szexuális forradalom utána a 60-as évektől kezdve, és ennek egy megnyilvánulási formája a pornográfia is, ami azt gondolom, hogy nagyon sok embernek torzítja a látását a szexualitásról.

ez forró?

0: A továbbiakban is arról hallhatnak, milyen lehetőségeket kínálhat a mesterséges intelligencia az emberi kapcsolatok támogatásában.
1: Manapság az első szexuális megtapasztalás korhatára egyre lejjebb csúszik.
2: Mert nagyon sok sérülést begyűjtenek ezek a fiatalok, addig a pontig, mire találnak egy olyan társat maguknak, akivel elköteleződve egy igenis beteljesítő és boldog, a szexualitást is magában foglaló párkapcsolatot tudnak megélni. Addig a pillanatig már nagyon sok sérülésen mennek keresztül, és nem mindegyikét lehet visszacsinálni. Nem mindegyikből lehet jól és sikeresen kigyógyulni. Ezért lehet, hogy ez sokak számára ma egy ilyen nagyon furcsa megközelítés, de én azt mondom, hogy amíg alszik, amíg szunnyad bennünk a szexualitás, addig ne akarjuk mindenáron felébreszteni. Majd amikor felébred, akkor foglalkozunk vele, de azt gondolom, hogy ma nagyon sok olyan hatás éri egy fiatalt, ami mesterségesen felébreszti, mielőtt annak még ideje lenne. Lehet, hogy valaki fizikailag, biológiailag képes már megélni a szexualitását, de nem biztos, hogy lelkileg, szellemileg is elég érett rá, ha csak arra gondolunk, hogy a homloklebenyünk mondjuk 25 éves korunkig formálódik, és ezzel nem azt mondtam, hogy toljuk ki a szexualitást a 25 éves korig, de nagyon sok mindenben utol kell, hogy érje a lelki fejlődésünk, a fizikai fejlődésünket. És azt gondolom, hogy megvan ennek az ideje, amikor már biztonsággal és különösebb kockázatok nélkül jól megélhető. Ott van a zeneipar, amelynek ma már gyakorlatilag 70-80%-a a könnyűzenei termékeknek arról szól, hogy szabadítsd fel, ne engedd, hogy bárki megmondja neked, és igenis jogaid vannak, és éld meg. A szexualitás levált a kapcsolatról, és önálló egzisztenciával rendelkező joggá vált. Ha van társam, ha nincs, nekem jogom van a szexualitásomhoz. És azt gondolom, hogy ez egyfelől valakinek nagyon felszabadító lehet, aki éppen a saját identitás formálódásában van, másfelől viszont nagyon sok sérülést okozhat. Én azon az oldalán vagyok az asztalnak, ahol a sérülésekkel találkozom, és amikor eljönnek házaspárok már a 30-as, 40-es éveikben, és meg sem tudják számolni, hogy hány ember milyen lenyomatot hagyott bennük, és természet

tessé válik mondjuk a gyakori partnercsere, és nem tudnak egy gomnyomással váltani az esküvő napján, és leszokni erről, akkor ott látom, hogy mennyi fájdalom övezi ezt az egész kérdést. Sokkal több fájdalom, mint ahogy egy éppen a slágerlisták élén lévő MTV számban ez így elénk kerül a videoklipben.

0: Továbbra is Mihalecz Gábor párterapeuta mondja el, hogyan segítheti a mesterséges intelligencia a párkapcsolatok, a házasság és a családi élet erősítését.
1: Korunkban sokan a nemi szerepeikben is elbizonytalanodnak.
2: Azt gondolom, hogy ezt nagyon sokan az elmúlt években valahogy úgy ellenünk fordították. Ha egy férfi mondjuk felvállalja azt, hogy ő férfi és férfiként gondolkodik bizonyos dolgokról, akkor arra ráaggattak egy címkét, ez már a toxikus maszkulinitás. Amikor egy hölgy mondjuk fölvállalja azt, hogy ő például szeret vasalni, akkor azzal vádolják, hogy ő nem emancipálódott még eléggé. És azt gondolom, hogy ezek a címkék, ezek nem tettek jót nekünk. A feminizmusnak az egyik úttörője így fogalmazott, hogy hosszú-hosszú munkával elhitettük magunkkal, hogy a nők mindent meg tudnak tenni, amit a férfiak meg tudnak tenni. De senki nem szólt a férfiaknak arról, hogy ők is meg tudnának egy csomó dolgot tenni abból, amit a nők meg tudnak. Ebből egy zűrzavar támadt. Én azt gondolom, hogy semmi baj azzal, hogy férfiak vagyunk, nők vagyunk, csak ne játsszuk ezt ki egymás ellen, hanem állítsuk egymás szolgálatába. És hogyha egymás szolgálatába állítjuk, akkor ebből egy nagyon szép együttélés születhet. Amit nagyon hangsúlyoznék, az az, hogy egyenlőek vagyunk. Méltóságban, rangban, tekintében, de különbözőek vagyunk a szerepeinkben. Korábban ez a sztereotípia tényleg megállta a helyét, hogy a férfiak vadásznak. De minden szakirodalom arra hívja fel a figyelmünket, hogy a hölgyek felzárkódó félben vannak. És ugyanígy megjelenik a vadász ösztön és a vadász életmód nők körében is. Még mindig százalékarányosan alul marad a férfiakéhoz képest, de jelen van. Tehát ne gondoljuk azt, hogy ez csak egy férfi privilégium. Hölgyek is ugyanúgy vadásznak, és van ez a fajta életmód. És a szingliségnek ez egyik összetevője. Az elköteleződés nélküli élet, amikor mint egy svédasztalos büféjebédnél bármit csemegészhetek, bármit elvehetek, anélkül, hogy el kellene köteleződnöm. Sokak számára ez nagyon vonzó, csak aztán van az az életkor, amikor már nem annyira vagyunk kelendőek mondjuk a piacon, és rájövünk arra, hogy te jó ég, hát valamiről lemaradtam. Igaz, hogy begyűjtöttem magamnak nagyon sok élményt, de olyan jó lenne valaki mellett minden reggel stabilan felébredni, úgy, hogy tudom, hogy engem hazavárnak. Úgy, hogy tudom, hogy közöttünk van egy nagyon mély kapcsolat, egy nagyon mély kötődés. Szokták ezt ahhoz is hasonlítani, amikor egymás mellett éljük meg a változásokat. Én most vagyok 52 éves, és igen, a testemen nagyon sok olyan jel van, amely mondjuk 20 évesen nem volt rajta. De a feleségem ott volt, amikor ezek a jelek keletkeztek a testemen. A feleségem testén van egy csomó olyan jel, amely nem volt rajta 20 évesen, amikor megismertem őt, vagy 18 évesen. Ott vannak például azok a kis csíkok a hasán két terhesség után, amelyek engem arra emlékeztetnek, hogy az életem legnagyobb ajándékaival ajándékozott meg engem. Én láttam, amikor azok oda kerültek. Vagy ezek a kis szarkalábak. Én ott voltam, amikor azok oda lopóztak az arcára. Együtt éltük meg a változást. Na most valaki mondjuk 40-es, 50-es éveiben gondolja meg, hogy a szingli életmód talán már nem is annyira menő, most kellene elköteleződni, vagy egy társnál lehorgonyozni, és egy olyan társat talál, aki nem volt ott, amikor azok odaültek, vagy aki nem volt ott, amikor ezek a hajszálak innen kipotyogtak, akkor lehet, hogy már más érzésekkel, más gondolatokkal viszonyulunk egymás testéhez. És igen, a Mama Hotel is valahol az elköteleződésnek a hiányára, vagy az elköteleződéstől való félelemre utaló jel. Korábban azt mondták, hogy kapu zárási pánik, ma már egyre többet beszélnek a fiatalok kapu nyitási pánikról. Itt van az életem előtte, mit kezdek vele? Befejeztem az egyetemet, van egy diplomám, de vajon akarok-e ebben még dolgozni, vagy már megutáltam, mire végigjártam az egyetemet? Félelem, mindattól a lehetőségtől, ami előttük áll, és aztán olyan könnyű belesimulni, hogy jó, akkor maradjon minden úgy, ahogy eddig volt, az a biztos, ha anya főz rám, anya mos rám, és apa zsebéből valósítom meg önmagam.

0: A közös nevezőn mai adásának témája tehát az, hogyan segítheti a mesterséges intelligencia a párkapcsolatok, a házasság és a család élet erősítését, hiszen erről tartott előadást Mihalec Gábor párterapeuta, Orsovai Bibianna hangfelvétele.
1: A szakember szerint a leggyakoribb és legfájdalmasabb párkapcsolati probléma a hűtlenség.
2: Valószínűleg az a kép, ami bennem van ezzel kapcsolatosan, nem egy reprezentatív kép. Én elég sokat publikálok a hűtlenség témájáról például, és valószínűleg annak köze van ahhoz, hogy sokan ebben a helyzetben kerülnek hozzám terápiára. Nálam mondjuk 10 párból 6-7 olyan pár van, akinél az a bizonyos harmadik személy megjelent a játékmezőn, és felborította az összes sakbábut, így én inkább ezzel a területtel találkozom. A maradék 3-4 pár talán úgy megoszlik a pénzügyi konfliktusok, egyáltalán a konfliktus kezelés, ahol elakadnak, ugyanazt a mintázatot újra és újra és újra ismételgetik, és nem tudnak kilábalni belőle. És azért egy-két pár a 10-ből úgy az anyós-após témájával is vergődik elég rendesen. Nagyon érdekes, hogy férfiaknál, nőknél egyaránt az életközépi helyzet okoz egyfajta megborulást. És itt a hűtlenség témáját hozom elő újra. Hogy a férfiak ilyenkor elkezdenek gondolkodni azon, hogy hát most vagyok józan számítás szerint az életem közepén, sármosabb már nem leszek, gyorsabb már nem leszek, okosabb már nem leszek, szebb már nem leszek, gazdagabb még lehetek, de vajon elértem mindent, amit mondjuk 16 évesen kitűztem magam elé, hogy majd ebben az életkorban meg akarok élni? És persze, hogy mindenki alulmúlja azokat a váradalmakat, amiket 16 évesen megálmodott, és elindul egy ilyen habzsolás. Jó, akkor most be kell gyorsan még pótolnom, van még egy-két jó évem, most kell begyűjtenem mindent. És kicsit így meg is bolondulnak a férfiak, mondjuk ki, ebben az életszakaszban. Hölgyeknél mi táplálja ezt? Ez az az életszakasz jellemzően, amikor a gyerekek már önjáróvá válnak, kirepültek most már, a saját lábukon megállnak, már nem foglalja le az anya figyelmét annyira a gyerekek körüli sürgés-forgás, és az anya visszatagozódik a munkapiacra, és kapja visszajelzéseket. Már nem csak a főztjét dicsérik meg, hanem a haját, a ruháját, a testalkatát, és ki tudja mi minden mást, és ekkor valami úgy felébred benne újra, hogy hoppá, érek én máshol is valamit? A konyhán kívül, meg a porszívózáson kívül, és ilyenkor csábulnak el nagyon könnyen a hölgyek. Ez is való az életközépi helyzethez kapcsolódhat. A hűtlenség esetében én gyakran megkérem a párokat arra, különösen azt a felet, akivel szemben hűtlenkedtek, hogyha az élete legfájdalmasabb eseményeit így rangsorba kellene állítani, akkor az, amit most átél, az hol helyezkedik el? Hát kapaszkodjanak meg, miket szoktak mondani. Egy konkrét idézet, amikor 14 éves voltam, az apám meghalt egy motorbalesetben. Most megtudtam, hogy a feleségemnek viszonya van a főnökével. Az apámat elveszteni 14 évesen nem fájt annyira, mint amit tegnap este óta érzek. Fordított szereposztásban, amikor 16 éves voltam, a nagybátyám megerőszakolt egy családi ünnepség során a pincében. Most megtudtam, hogy a férjemnek viszonya van egy kolléganőjével. Amit a nagybátyám tett velem, az nem fájt annyira, mint amit most megtudtam, és amit most átélek. Ne becsüljük alá

ezt a kérdést. Ez nem játék. Van egy szerző, egy belga szerző, Alphonse van Steenwegen, azt mondja, hogy valószínűleg a hűtlenség a legerősebb, legnagyobb pszichés trauma, ami egy felnőtt embert érhet.

0: A továbbiakban is arról hallhatnak, milyen lehetőségeket kínálhat a mesterséges intelligencia az emberi kapcsolatok támogatásában.
1: Dr. Mihalec Gábor szerint a harmonikus házasság a gyermeknevelésben is rendkívül fontos szerepet tölt be, hiszen a szülők egymáshoz való kapcsolata az a bölcső, amely a gyermeket ringatja.
2: Gyakran hallom szülőktől azt a félreértést, hogy a legnagyobb dolog, amit a gyerekünknek adhatunk, az az, hogy szeretjük őt. Ez részben igaz csak. Én ezt módosítanám, és azt mondanám, hogy a legtöbb, amit a gyerekemnek adhatok, az az, hogy a másik szülőjét nagyon szeretem, úgy, hogy ő ebben biztos legyen. Ugyanis a szülők egymással való kapcsolata az a bölcső, amely a gyereket ringatja. Ez teremti meg azt az érzelmi biztonságot, amelyben jó gyereknek lenni, amelyben jó felnőni, amelyben súlyosabb traumatizáltságok nélkül fel lehet nőni, amiben túl lehet élni a gyerekkort. És igen, amikor egy gyerek ezt megtudja, hogy valamelyik szülője megcsalta a másikat, akkor egy világ omlik össze benne. Akkor ez egy óriási fájdalom. Egyrészt azért, mert együtt ér ez a megcsalt szülővel, másrészt egy mintát lát, tehát a probléma kezelés az így működik nálunk. Majd ha én is egy nagy nyomás alá kerülök, akkor valószínűleg én is ezt fogom csinálni, mondja ő magában, mert hogy nálunk ezt így szokták. Mint ahogy az amerikai filmekben látjuk, minden filmben megvan az a jelenet, amikor valaki nyomás alá kerül, nyúl a bárszekrénybe, önti a viszkit és iszik. Ez a minta. Nem gondolkodnak róla, nem bírálják felül, egyszerűen csinálják.

mert mindenki így csinálja. És hát arról nem is beszélve a legvégén, hogy a gyerek számára az a hit, hogy itt van két ember, aki tűzön, vízen együtt átmegy értem, ez atomjaira hullik, és elbizonytalanodik abban, hogy ő valaha akar-e elköteleződni egy másik ember mellett. Meginog a házasságba vetett hite, és ennek lesznek következményei generációkra kimutatható módon.

0: Dr. Mihalecz Gábor szerint az ember kötődésre van teremtve.
1: Legkésőbb azóta tudjuk ezt, talán 1997-ben járta be a világot egy fotó, amit egy olyan műtét során készítettek, amelyben egy kisbabát az anyukájának a méhén belül műtöttek meg. És döbbenetes volt ez a kép, az orvosnak az ujja hozzáért a kisbabának, a magzatnak a tenyeréhez, és ő rászorított. Olyannyira rászorított, hogy az orvos alig tudta kihúzni az ujját a magzat szorításából. Kötődésre vagyunk teremtve, szükségünk van a másik emberre, és a kötődés az nem gyengeség. Nagyon szeretném ezt a tévhitet eloszlatni. Én a képregények

0: világában nőttem fel gyerekként. Mindig azt mondtam, ha én egyszer nagy leszek, én is olyan vagány, olyan önálló, olyan erős akarok lenni, mint Batman, meg pókember, mindent egyedül meg tudjak oldani. Felnőttként rájöttem, hogy ezeknek mindnek kötődési problémáik vannak. Egyik szuperhősnek sincs egyetlen normális kapcsolata sem. Az erőnek a forrása az pontosan az az életünkben, hogy tudunk kötődni egy másik emberhez, tudunk segítséget kérni, tudunk együtt érezni, tudunk segítséget nyújtani. A kötődés az erőnek a jele és az erőnek a forrása. Mindannyian biztonságos kötődést szeretnénk magunknak. Ennek talán a legegyszerűbb megfogalmazása szülői szemmel az, hogyha azt mondom, hogy két dolgot adjak a gyerekemnek. Gyökereket és szárnyakat. Gyökereket, azaz tudja, hogy itthon biztonságban van, nálunk mindig otthon van, soha ne hagyja a szánkat el olyan, hogy fiam, ha azon az ajtón kilépsz, jobb, ha tudod, hogy nincs visszaút. Ez a legnagyobb butaság, amit mondhatunk. És szárnyakat. Ne akarjuk megkötözni őket, magunkhoz kötözni, hanem engedjük őket kipróbálni a saját szárnyaikat, még akkor is, ha néha lezuhannak. Szülőként különösen fájdalmas látni azt, hogy a gyerekem egy olyan irányba halad, aminek esetleg sérülés is lehet a vége. Inkább induljon el és sérüljön, de úgy, hogy mellette vagyok és felsegítem, mint hogy nem engedem kísérletezni, és egy életen át függővé válik, szülőfüggővé válik. És ebből aztán fakad az is, hogy ismerjük akkor a jeleket, hogy valaki biztonságosan kötődik. Tud-e nemet mondani? Tud-e odaadóan szeretni? Tud-e áldozatot hozni egy kapcsolatért? Képes-e a szükségleteit késleltetni? Manapság ez szinte szitok szó, mert mindent azonnal akarunk és habzsolni akarunk, de azt gondolom, hogy egy biztonságos kötődésű ember tudja azt mondani, hogy igen, nagyon vágyom erre a dologra, de én most tudatosan várok, mert később sokkal jobb lesz. Ezek mind jelei a biztonságos kötődésnek.
1: Dr. Mihalec Gábor vajdasági magyar szülők gyermekeként született Németországban. Tudományos munkája elismeréseként 2018-ban elnyerte a Kopp Máriáról és férjéről elnevezett Kopp-Skrabski díjat, amely az egyik legmagasabb elismerés a párkapcsolatok szakterületén.
2: Kedves hallgatóink, önök az Újvidéki Rádió közös nevezőn című műsorát hallgatták, amelyben arról volt szó, hogyan segítheti a mesterséges intelligencia a párkapcsolatok, a házasság és a családi élet erősítését. Ugyanis erről tartott előadást Zomborban Mihalec Gábor párterapeuta, a vajdasági Matthias Corvinus kollég.

0: Kedves hallgatóink, a hétfő délután elhangzott Közös nevezőn című műsorunk ismétlését hallották.
1: Kedves hallgatóink, most megismételjük a csütörtök délutáni környezetvédelmi műsort.

0: Horizont, az Újvidéki Rádió környezet és természetvédelmi műsora.
1: Móricz Éva köszönti az Újvidéki Rádió környezetvédelmi műsorának hallgatóit. Mai adásunkban Vári Tündével, egy olyan emberrel készült beszélgetést hallhatnak, akinek célja, hogy segítsen a sérült és bajba került madarakon, valamint megismertesse az emberekkel az állatvédelem fontosságát. Ha felkeltettük érdeklődésüket, tartsanak velünk. A munkatársak nevében tartalmas időtöltést kívánok!

0: Vári Tünde arra törekszik, hogy segítsen a sérült és bajba került madarakon, miközben az állatvédelem fontosságára is felhívja a figyelmet. Dudás Viktor hangfelvétele.
1: Sziasztok, én Vári Tünde vagyok. Jelenleg Dunaharasztiban élek, és itt vezetek egy olyan mentőközpontot, ami egy természetvédelmi mentőközpont, de én nem csak vadmadarakat mentek, hanem papagájokkal kezdtem. Lett egy alapítványunk, amivel elkezdtem menteni ilyen egzotikus madarakat, és utána beleszerettem egy hollóba, és miatta egy mentőközpontot hoztam létre, mert Magyarországon olyan jogszabályok vonatkoznak a hazai védett madarakra, amihez külön engedély kellett.
2: És honnan jött a madarak iránti szeretet egyébként?
1: Ez egy jó kérdés. Én már nagyon kisgyerekkorom óta szeretem az állatokat, de nem kifejezetten csak a madarakat, hanem minden állatot. Nagyon kicsi gyerekkoromban kutyusokat, meg cicákat találtam az utcán, akkor addig nem mentem iskolába, amíg nekik nem találtam gazdit. Utána lett egy egylábú csirkém, ő volt a legjobb barátom abba az időbe. Hát igazából nem tudom, hogy kanyarodjak a madarakhoz, mert mindezek mellett a hüllőket is nagyon szeretem. Tehát nekem nincs kifejezetten kedvenc állatom, vagy nem tudom ezt, hogy mondjam. Csak a madarak valamiért egy picit jobban megértenek, vagy lehet, hogy én értem meg jobban őket, és így igazából mi barátok vagyunk a madarakkal.
2: Elmondhatod, hogy pontosan mivel is foglalkozol, miből áll a madármentés?
1: Ez egy nagyon összetett feladat. Itt az a lényeg, hogyha bajba kerül egy madár, akkor bármilyen formában segítek neki nagyon szívesen. Tehát, hogyha valaki úgy keres meg, hogy felhív telefonon és tanácsot kér, akkor azt is megteszem. De ha valaki meg tudja fogni a sérült madarat, el tudja hozni és rám meri bízni, akkor nagyon szívesen azt én átveszem, és megpróbálom meggyógyítani, hogyha ez sikeres, akkor visszaengedem a természetbe. Ha nem, akkor általában ugye ezek a madarak speciális körülményeket igényelnek, hiszen valamiért itt marad, mondjuk esetleg áramütött, és akkor elveszíti egyik lábát, vagy a másik szárnyát, vagy ha ne adj Isten mind a két lábát, akkor ezeket én nem szeretem elaltatni, hanem én úgy érzem ezt, hogy ez egy közös megállapodás velük, hogyha ők élni szeretnének, akkor én segítem őket, és olyan helyeket próbálok meg kialakítani, ahol ők így is tudnak tovább élni, igaz, egy pici segítséggel, de teljes életet élnek szinte.
2: Említetted, hogy tehát papagájokkal kezdted a munkásságodat. Szerintem mindegyik hallgatónk szívesen hallana egy nagyon jó eredet történetet.
1: Hát igazából a legelső papagáj az úgy került hozzám, hogy őt konkrétan ugyanúgy, mint a többi ember, én is megvásároltam. De én nem azért vásároltam meg, mert annyira szerettem volna papagájt, hanem azért, mert egy állatkereskedésbe mentem állateledelt venni, és ott a madár kiválasztott engem. Ő egy kékhomlokú törpe ara, és a dolgozók szóltak, hogy gondolkozzak már el ezen a madáron, mert hogy igazából régóta ott van ő az kereskedésbe, és soha senki nem érdekelte még. Viszont amikor én bementem, akkor a madár teljesen extázisba esett, és jött hozzám, és kiszeretett volna jönni a kalitkából, és mondták, hogy ilyet még nem láttak tőle soha, hogy esetleg nem-e tudnám megvenni. És hát én ugye ezt egy ilyen fogásnak gondoltam, hogy ezt mindenkinek elmondják, csak valaki vegye már meg azt a madarat, de mint utólag kiderült, ez nem így van, tehát valóban őt senki más nem érdekelte rajtam kívül. És amikor, hát persze nem akartam megvenni, hiszen miért is akarnám, nem is gondoltam arra, hogy nekem legyen papagájom, de amikor másodszor mentünk, és ugyanez a helyzet előállt, akkor elgondolkodtam rajta. És megmondom őszintén, hogy ezen mindenki másnak is el kell gondolkodni, mert a papagájtartás az nem abból áll, hogy az ember bemegy és vesz egy papagájt, hanem neki megfelelő körülményeket kell ugye biztosítani, és a papagáj és a papagáj tartás az szinte ugyanannyiba kerül. Tehát egy madár ára, ezt kettőször kell átgondolni, mert a madár ára plusz a hozzátartozó felszerelés az körülbelül ugyanannyiba kerül. Amikor én erre rájöttem, akkor egy jó nagy költségbe ugrottam bele, viszont a madár annyira szeretett, és annyira ragaszkodott hozzám, hogy azt kell, hogy mondjam, hogy nekem megérte, de természetesen azért át kell gondolni egy ilyen madárvásárlást minden téren, mert amikor hazamentünk vele, akkor rájöttem, hogy ő nem egy lakásba való állat. Tehát amikor már szétrágja a bútorainkat, meg ugye ők mindennel szemetelnek. Amikor eszik, szétrágja a magot, az piszokkal jár. Amikor rárepül mondjuk a szekrényedre, és egy kicsit megrágcsálja a szekrényt, az ugye megint takaríthatsz utána, plusz ugrott a szekrényed. A bőrülő garnitúrát is szétrágta, tehát nagyon meg kell gondolni egy papagájt, és rá kell arra jönni, hogy egy papagájt nem szabad. Nem, hogy nem illik, hanem konkrétan nem szabad egyedül tartani, mert ő egy társas lény. És hogyha valami történik ugye az emberrel, és ott marad egyedül a papagáj, azt nagyon meg fogja ő sínyleni. Ilyenkor akár előjöhet toltépés, vagy ne adj Isten öncsonkítás, úgyhogy ha valaki papagájba gondolkodik, akkor mindig párba. Mindig arra gondoljon, hogy annak a madárnak is van egy társ igénye, és ezt ki kell elégíteni. És egy ember soha nem lehet egy madártársa. Embernek ember a társa, madárnak madár a társa. Úgyhogy ezt én is akkor tanultam már meg, amikor beleestem ebbe a hibába, amit mások is ugye elkövetnek, úgyhogy ebből még egy madárvásárlásra kellett áldoznom, ami szintén nagy költség volt, és megmondom őszintén, elrontottam. Tehát én egy kékhomlokú arapapagáj mellé sikeresen vásároltam egy kékhomlokú amazont. Aztán kiderült, hogy az úgy nem lesz jó, és ezek után vennem kellett ugye még kettőt. Még egy arát, és még egy amazont. És akkor innen indult, amikor már hatan voltak, hogy egy ismerősöm megkérdezte, hogy nem-e fogadnám be a kakaduját, mert hogy nekem már úgyis mindegy, mert van hat. Eleinte ez olyan jól hangzott, hogy ad valaki ingyen ajándékba egy nagyon drága madarat, de természetesen ennek is volt oka. Tehát azért adta ide, mert egy nagyon-nagyon hangos, nagyon kiabálós, nagyon nehéz madár, és bizony, amikor már nálam volt, akkor ezt én is megtapasztaltam, és rájöttem, hogy ezt csak úgy lehet orvosolni, ha ő is kap egy párt. És akkor innen, amikor ez a kakadú úgymond nálam jól érezte magát, és tetszett neki az élete, akkor ugye megváltozott, és ő is boldog madár lett, jó madár lett, és ennek híre ment. Na, innentől kezdve, akinek volt bármilyen problémás madara, mindenki megpróbálta valahogy hozzám juttatni, és most bizony úgy állok, hogy több mint 500 papagáj, és több mint 100 vadmadár él velem.

0: Műsorunk folytatásában is Dudás Viktor hangfelvételét hallhatják, melyben Vári Tündével beszélget, aki arra törekszik, hogy segítsen a sérült és bajba került madarakon, valamint megismertesse az emberekkel az állatvédelem fontosságát.
1: Vannak nehéz életű madarak nálam. Az év, hát körülbelül egy 15 év szerintem, amit így visszagondolva lehet mondani, de azt hozzáteszem, hogy ennél sokkal többen lennének, ha nem lennének korlátaim. Tehát, hogyha, nem tudom ezt másképp mondani, ha ennél sokkal gazdagabb lennék, nagyobb helyem lenne, többet tudnék erre áldozni, akkor még ennél is sokkal-sokkal több madár kerülne hozzám. Tehát nekem is kell húznom egy határt, hiszen nem gyűjthetem a világ összes madarát ide úgy, hogy azokat ugye etetni kell, megfelelő méretű röbdéket kell építeni. Tehát sajnos anyagi korlátjai vannak annak, hogy én úgy tudjam azt csinálni, ahogy kell, amit csinálok. És nagyon sok rossz sorsú madár van még most is. Még mindig tudnék úgymond fogadni, de épp ésszel át kell gondolnom, hogy az nem mehet már a többiek rovására. Ha nagyon gazdag lennék, akkor még sokkal több madaram lenne, az biztos. És ez nem jó hír, hanem rossz, mert hogy ugye azok a madarak kerülnek ide, akiknek valami bajuk van. Vagy nekik, vagy annak a családnak, ahol eddig ők éltek.
2: Talán rá is térhetnénk arra, hogy miből is áll egy madármentés. Itt már meséltél arról, hogy kaptál ajándékba egy papagájt, egy kakadút, de hogy akkor ilyen úton, módon terjedt el a híre annak, hogy te szívesen befogadnád az állatokat?
1: Igen, igen. Akitől kaptam én azt a kakadút, azt a madarat sokan ismerték, és voltak előttem próbálkozók. Őneki azt hiszem, hogy 5 helyre volt ő így kiadva, és mind az 5-en visszavitték. Úgyhogy amikor rám került a sor, mint 6. lehetséges gazdi, akkor az az egy kikötése volt az úrnak, hogy ígérjem meg, hogy soha nem viszem vissza. És hát én ezt megígértem, és én ezt tartom is. Ugyanígy próbálom betartani mindig, akinek megígérem, hogy befogadom a madarát, hogy nem fogom továbbadni. Tehát ezt én nem anyagi okokból csinálom, hogy én beszedem mindenkitől az ingyen madarat, aztán jó drágán eladom, hanem én ezt azért csinálom, mert ugye engem madársuttogónak hívnak, és ezt egy olyan embertől kaptam ezt a nevet, akire nagyon büszke vagyok, hogy engem ő nevezett el. Ő egy Magyarországon nagy madaras névnek számít. Gálos István volt, aki ezzel a névvel engem felruházott, ugyanis neki már az édesapja is óriási madaras volt itt Magyarországon, és ezt a fia tovább vitte. Én tőle kaptam ezt a megtiszteltetést. Ő valóban úgy gondol rám, mint a madarak védő angyala, vagy nem tudom, minek nevezzem. Én igazából úgy érzem, ha most butaságot mondok, akkor elnézést, de mintha érteném a madarakat. Tehát ha találkozok egy madárral, akkor nagyjából rövid idő alatt leszűröm azt, hogy mi a probléma, hogy kell hozzáállni, mit tegyek annak érdekében, hogy ő jól érezze magát. És most ez nem arról szól, hogy ha látok egy törött szárnyú madarat, akkor tudom, hogy be kell kötni a szárnyát, hanem egy mentális problémával rendelkező madárról is el tudom ezt mondani. A toltépős madarakat is elég jól tudom kezelni most már. Szóval valahol van egy belső érzés, indítatás, ami afelé visz mindig, hogy a madárnak a lelkét megértsem, ha szabad ilyet mondani.
2: Az nem titok szintén, hogy ugye közösségi médián találtam rád, és a videóidból láttam, hogy tényleg próbálod azokat az imént említett határokat egy kicsikét kitágítani, hiszen folyamatosak az újítások az otthonodban.
1: Igen, igyekszem. Én mindig igyekszem. Most próbálkoztam, talán azt kell mondjam, hogy először segítséget kérni. Én azért itt elég csendbe végzem a dolgom, nem nagyon reklámozom magam, de most jött el az az idő, hogy nagyon sok a madár nálam, nagyon sok a feladat, és hát sajnos kifogytam a forrásokból, úgyhogy most vettem a bátorságot, hogy kérjek, és nagyon meglepődtem, mert kapok. Ez egy furcsa érzés, furcsa dolog, hogy vannak emberek, akik így, akkor ezek szerint, mint te is, a médián keresztül, vagy talán Facebookon keresztül megismernek, és látják, hogy mit csinálok, és ez nagyon tetszik nekik, és támogatnak. Ez borzasztó jó érzés, hogy effektíve számomra vadidegen emberek segítenek abban, amit én imádok csinálni. Ez nagyon jó. És köszönöm. Így innen most bárki, aki engem támogat, vagy méltónak tart erre, nagyon köszönöm. Jó érzés.
2: A kommenteket böngészve azért rettentően sok pozitív megjegyzést kapsz, és mindenki támogat a munkádban. Akkor szerinted van egy ilyen közös pont bizonyos emberekben ez az állatok iránt érzett barátság? Csak gondolom nálad egy kicsikét azért magasabb fokon alakult ez ki talán.
1: Hát igen, egy kicsit nálam hóbortos a helyzet, tudom én is. Én ilyen vagyok, én nem tudok megváltozni, nem is akarok egyébként. Én soha nem szerettem volna megfelelni senkinek. De igen, én azt látom, hogy az emberek alapjáraton szeretik az állatokat. És szeretik azt, hogyha látják, hogy valaki szereti őket. Márpedig én szeretem őket, és gondolom, hogy ez azért lejön így a sajátos kis videóimból. Nem tudom, hogy mit látnak bennem, vagy mit gondolnak rólam, de még egyszer mondom, én nem embereknek szeretnék megfelelni. Örülök, ha tetszik, nagyon örülök, de igazából én csak ilyen vagyok. Tehát ez nem egy ilyen szerep, amit el kell játszani, hanem én ha kiteszek valamit, akkor az nincs megvágva, nincs levágva belőle, nincs kihagyva belőle. Ez ilyen, mert ilyen vagyok. Ha tetszik, az szuper, annak örülök. És hogyha, nem tudom szebben mondani, bocsánat, ember tömeg, aki már nézi az oldalamat, és valóban azt látom, hogy tényleg szereti, akkor ez egy jó, pozitív visszajelzés nekem, hogy amit csinálok, akkor az tényleg jó.
2: Engedd meg, hogy egy picit elemezzem a videóidat, illetve próbáljak neked talán választ találni az előző kérdésedre, hogy nem tudod, hogy miért. Szerintem azért, mert a videóidban igazából mindig a középpontban az a bizonyos állat vagy állatok állnak, és a vágásnak a hiánya az pedig borzasztóan emberközelivé teszi az egészet, és az, hogy te hogyan beszélsz velük, ami kedves, aranyos, már-már anyáskodó, ez az, ami szerintem igazán megfogja az embereket.
1: Jó, hogy elmondtad. Egyébként a vágáshoz alapjáraton sem lennék túl ügyes, de nem is akarom. Tehát én mindig arra törekszem, hogy amit látnak az emberek, az ne egy színjáték legyen. Ha megtehetném, akkor még lehet be is kameráznám itt az egészet, hogy tényleg lássák egy napomat reggeltől estig, de hát lehet, hogy sok lenne nekik. Nem biztos, hogy kibírnák. Viszont igen, tehát látom, vannak rajtam kívül más állatmentők, akik tényleg szerintem átesnek a ló túloldalára ezzel az AI videóikkal, meg a nagyon megműviesített dolgaikkal. Azt én se szeretem. Azt szerintem nem való nekünk, egyszerű embereknek. Én egyszerű ember vagyok, és én egyszerűen csinálok mindent. Én egyszerűen csak szeretem őket.

Kedves hallgatóink, az Újvidéki Rádió környezetvédelmi műsorának mai adásában a Dudás Viktor hangfelvételét hallhatták, melyben Vári Tündével beszélgetett, akinek célja, hogy segítsen a sérült és bajba került madarakon, valamint megismertesse az emberekkel az állatvédelem fontosságát. Jövő héten folytatjuk témánkat. A munkatársak nevében Móricz Éva köszönni a figyelmet. A Horizonttal a szokásos időben csütörtökön 17 óra 35 perckor, valamint az ismétlésben vasárnap hajnalban 4:45-kor jelentkezünk ismét. Adásunk addig is elérhető az rtv.rs.hu honlapon a hangtárban a Horizont cím alatt. További szép napot és kellemes rádiózást kívánok!

righteous. Sister Cena says funky. How was I?

clowns that stuck around.

Haj, hajlik a szedergaj, porosultól számolgatom a léptem. A bokrokon rózsa, kinyílott a szilva, magamnak én a legszebbet letépem. Tudati szattályon, oda-haza kis falun,

baj, az a megyek megesküszünk a nyáron. Duratisza tájon, odahaza kis falunk a fádba vár a virágon. Itt a tavasz ejhaj, hajlik a szederbaj, az a megyek megesküszünk a nyáron. Szeretőt keresek, vígan élek én is. Nem bánom a világ, nem bánom a falu, akármiget beszél is. Kis szeretőm legyen, egy nem elég nekem, minden újjomra jusson. Barna lány vagyok, szeretőt tarthatok, van is hozzájusson. Kis szeretőm legyen, egy nem elég nekem, minden újjomra jusson. Barna lány vagyok, szeretőt

aki minden este, aki minden este a kapuban várja.

csillagot is lehozna, ha egy szóra ide jönne be hozzám, ha maga egy icipicit szeretne, a rózsám lehetne. Magáért a csillagot is lehoznám, ha egy szóra ide jönne be hozzám, a gyümölcsöt leképik, ha megérik, minden

megyecskére cicázni, jobb lesz lányok, a szívekre vigyázni, de a legényet sem akar megírni, beszélni, megkérni, csak a lányjal menyecskére cicázni, jó lesz lányok, a szívekre.

hozzátok intézek, nem magamtól mondom, és tetteket is atyám cselekszi, aki bennem van. Higgyétek el, hogy én vagyok az atyában, és az atya én bennem. Ha másért nem, legalább a tetteimért higgyétek. Bizony-bizony mondom néktek, aki hisz bennem, ugyanazokat a tetteket fogja végbevinni, amelyeket én cselekszem, sőt, még nagyobbakat is tehet azoknál, mert én az atyához megyek. Ez az evangéliumi részlet Szent János könyvéből a 14. fejezet, 1-től a 12. verséig szól. Előttünk jár, így mutatta az utat Jézus. A keresztény élet ezáltal nem statikus, hanem dinamikus. Az út nem csak a mi életünk útja, hanem az emberiségé. Jézus megnyugtatja az apostolokat, ne nyugtalankodjék szívetek. Majd így folytatja, elmegyek és készítek helyet. Ezzel Jézus elhívja az apostolokat és minket is arra az útra, amelyet ő mutat és az atyához vezet. Mert az atyához vezető út csak is Jézussal járható. Higgyétek el, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem. Jézus ezzel a mondatával arra világít rá, hogy minden, amit cselekedett, Isten által tette. Majd azok, akik az Atya által és Jézussal járják a beteljesedés útját, nagy dolgokat tesznek. Tehát Jézus az út, ami az Atyához elvezet.

0: Időgép. Események és évfordulók nyomában.
1: Május 3-a van. 1469-ben ezen a napon született Niccolò Machiavelli, olasz politikus, író. Híres vagy hírhet nagy műve a Fejedelem, lényegében tanácsgyűjtemény arra vonatkozólag, hogy a fejedelemnek hogyan kell megszereznie, megerősítenie és megtartania az uralmat. Javaslatai gyakorlatiak, hidegek, józanok. Nem ismernek semmiféle erkölcsi vagy érzelmi szempontot, csak magát a célt tekintik, a hatalmat. Az emberekkel, írja, vagy jól kell bánni, vagy össze kell zúzni őket. Mert kisebb bánásmódért bosszút állhatnak, a nagyobbakért nem. Ezért, ha valakit megsértettünk, úgy kell tennünk, hogy ne félhessünk bosszújától. A fejedelemnek, ha hatalmát meg akarja szilárdítani, nem szabad visszarettennie semmiféle kegyetlenségtől, árulástól, szószegéstől, sőt, mindez kötelessége, mert ha gyenge, kihull kezéből a hatalom, és az állam anarchiába süllyed. Az uralkodónak csak két dologra van szüksége: a hatalom kérlelhetetlen akarására és az eléréséhez szükséges eszközök gyors és nem válogatós felismerésére. A politikában nincs erkölcs, csak szükségszerűség.
2: 1761-ben Weimarban született August von Kotzebue, német író és diplomata. Jénában jogot tanult, majd 1781-ben orosz állami hivatalnok lett. 1795-től Németországban élt, a bécsi, majd a weimari színház igazgatója volt. 1800-ban visszatért Oroszországba, de a cár egy feljelentés alapján száműzte Szibériába, ahonnan rövidesen visszahívta és kinevezte a Szentpétervári német színház igazgatójává.

0: 1802-től 1806-ig Németországban, azután ismét Oroszországban élt, s ott Napóleon ellenes folyóiratokat adott ki. Első Sándor cár személyes megbízottjaként tért vissza Németországba. Politikai indíttatású gyilkosság áldozata lett. Korának legsikeresebb színpadi szerzője volt. Több mint 200 ötletes darabot írt, amelyek a szentimentalista, melodramatikus ízlést szolgálták ki. Legismertebb vígjáték a Kisvárosi németek, amely a 19. században induló magyar színmű irodalomra is nagy hatást gyakorolt. Sok darabját adták elő magyar színpadokon, 1812-ben őt kérték fel darab írására az új nagypesti német színház ünnepélyes megnyitásához. A darabot, a bélafutását azonban a cenzúra nem engedte bemutatni. Kocebu Ágost jelesebb színdarabjai a 19. században 20 kötetben jelentek meg Magyarországon. 1819. március 23-án halt meg Mannheimben.
1: ...1968-ban ezen a napon Franciaországban diákzavargások kezdődtek, ami országos méretű sztrájkká növekedett. A diák megmozdulása a Párizsi Egyetem Nanterrei fakultásának bezárása miatt tört ki.
0: ...1979. május 3-án a nagybritanniai választásokon 43,9%-kal a konzervatív párt győzött. Ezáltal Margaret Thatcher Nagy-Britannia történetének első női miniszterelnöke lett. A választásokat azért kellett kiírni, mert márciusban 311 szavazattal 310 ellenében az alsóházban bizalmatlanságot szavaztak a James Callaghan vezette munkáspárti kormánynak. Az új választásokon a munkáspárt a szavazatok 36,9%-át szerezte meg, a liberálisok 13,8%-ot kaptak.
1: ...1991-ben ezen a napon közzéteszik a Windhoek nyilatkozatot. Az ENSZ 1991 őszén nyilvánította május 3-át a Nemzetközi Sajtószabadság napjává. Annak emlékére tartják, hogy 1991. május 3-án tették közzé a Windhoek nyilatkozatot, amelyben az afrikai népeknek a független és pluralista sajtóhoz való jogát fogalmazták meg. Ezen a napon világszerte megemlékeznek azokról az újságírókról, akiket munkavégzésük során gyilkoltak meg, valamint azokról, akiket munkájukban akadályoztak, illetve akadályoznak. A sajtószabadságot először a francia emberi és polgári jogok egyetemes nyilatkozatában deklarálták, állampolgári jogként az 1791. évi francia alkotmány rögzítette, azután került be más országok alkotmányába. Magyarországon az 1848-as 18. törvénycikk törölte el a cenzúrát és nyilvánította ki a sajtószabadságot. Az UNESCO 1997-ben díjat alapított a sajtószabadságért. A kitüntetés Guillermo Cano kolumbiai újságíró nevét viseli, aki életével fizetett a kolumbiai drogbárók üzelmeit leleplező írásaiért.
2: Zenei évforduló.
0: ...1920-ban ezen a napon született John Lewis, antropológus és klasszikus műveltségű jazzzenész, akinek neve elválaszthatatlan a modern jazz kvartettől. Az új mexikói egyetemen tanult őslénytant és zenét. 1946-ban, mint zongorista, zeneszerző és hangszerelő, tagja lett Dizzy Gillespie nagyzenekarának. John Lewis ott volt a bebop születésénél. Részt vette stílus kialakításában, annak ellenére, hogy alkatilag nem sok köze volt a bebop ideges, hangos, kapkodó stílusához. Zongorajátéka még a leggyorsabb tempókban is higgadt, nyugodt, aprólékosan kidolgozott. Amikor 1952-ben Dizzy Gillespie nagyzenekara felbomlott, annak négy tagjából alakult meg a modern jazz kvartett. John Lewis volt a zongorista, Mill Jackson a vibrafonos, Ray Brown a bőgős és Kenny Clarke a dobos. A bőgős később Percy Heath, a dobos pedig Connie Kay lett. Ez a négy zenész alkotta 20 éven át 1974-ig a modern jazz legjobb kamara együttesét. Most őket halljuk.

0: Fél hét van.
1: Újvidéki Rádió. Hírek.
0: Holnap folytatódik a NISZ cég eladásáról szóló egyeztetés a magyar féllel, a folyamat pedig a nehézségek ellenére is jó irányba halad, fogalmazott Alekszandr Vucic államfő. A köztársasági elnök rámutatott arra, hogy bízik benne, hogy az összetett tárgyalás ellenére megtalálják a közös nevezőt. Szerbia számára kiemelten fontos, hogy az energiaválság idején megfelelő módon zárja le a kérdést, mondta. Az összképet rontja, hogy országunk egyre nagyobb arányban használja fel az üzemanyag készleteket. Az ezek kipótolásához szükséges többletkiadások viszont biztosítottak, hangoztatta Vucic. Szerinte a globális kereskedelmi háború miatt az eddiginél nehezebb lesz megőrizni a szerbiai gyárak működését. Ezeket szintén kedvezőtlenül befolyásolják az európai autóipart érintő döntések, üzente. Irán megtette a tőle telhető diplomáciai lépéseket, most pedig az Egyesült Államok döntésére vár, közölte a teheráni külügyi tárca. Az iszlám köztársaság diplomatái szerint bemutatták a közvetítő szerepet betöltő Pakisztánnak a háború lezárására vonatkozó javaslatukat. Most Washingtonnak kell döntenie, hogy a konfrontáció vagy a párbeszéd útját válassza. Teherán készen áll mindkét lehetőségre, üzenték. Mint ismeretes, Donald Trump amerikai elnök lezártán nyilvánította a konfliktust, de előzőleg bírálta az Irán által eljuttatott békejavaslatot. Az Egyesült Államok hadserege közben azt közölte, hogy 20 nap alatt 48 Iránból kihajózó civil uszájt kényszerített vissza kikötőjébe. Az iráni parlament a hormuzi szorosról szóló törvényt dolgoz ki, közölte az intézmény vezetése. A jogszabály javaslat korlátokat szab a tengeri útvonalon történő áthaladásra az ellenséges országok számára. Izrael esetében pedig teljesen megtiltja a hajózást. Az ellenségesnek minősített államok hajóinak csak háborús kártérítés megfizetése esetén engednék meg az áthaladást. Teherán állítása szerint a törvény összhangban lesz a nemzetközi joggal, hozzátéve, hogy a hormuzi szorosra vonatkozó helyzet már nem tér vissza a háború előtti állapotra. Mint ismeretes, az Egyesült Államok előzőleg elutasította Irán a szoros feletti irányítását.
1: Időjárás jelentés.
2: A jelenlegi adatok szerint is Zomborban mérjük a legkisebb értéket 6 fokkal, míg pillanatnyilag Újvidéken mutatnák a hőmérők 8 fokot, tehát itt van most pillanatnyilag legmelegebb. A szubjektív hőérzet a mért értékekkel megegyező, helyenként derült, máshol változóan felhős az égbolt. A levegő viszonylagos páratartalma 85% körüli, a légnyomás 1010 hektopaszkál. Mérsékelt, változó irányú a légmozgás. Következik a prognózis.
0: A nap folyamán túlnyomó részt derült lesz az ég, a hőmérséklet 19 és 22 fok között alakul. Holnap is a maihoz hasonló időjárásra számíthatunk, de a maximális hőmérséklet 25 fok feletti lesz. Kedden és szerdán felhők vonulnak át térségünk felett, csütörtökön pedig csapadék valószínű. Kedves hallgatóink, az Újvidéki Rádió híreit hallották, 6 óra múlt 34 perccel, híreket legközelebb 7 órakor mondunk a reggeli híradóban.

Charlie-val ébredeztünk, 6 óra 38 perc van, új hónapba léptünk, amelynek első napján a munkaünnepét jegyeztük. Egyébként a május hónap neve a latin maius szóból ered, amely a római Maia nevéhez kapcsolódik, aki a termékenység és a növekedés istennője volt. Az ókori rómaiak ezt a hónapot neki szentelték, mivel a természet ekkor teljesedik ki és virágzik. A magyar május elnevezés közvetlenül a latin formából került, tehát hasonlóan sok más európai nyelv megfelelő szavához. A hónap harmadik napján pedig a Tímeák és az Irmák ünnepelnek, megtaláljuk még a névnaptárban a Fülöp, a Viola, az Antónia, a Timót, a Sándor, a Jakab és a Maura nevet is. Mi pedig a két fő név eredetéről szólunk. A Tíme a Jókai Móri írói névalkotása az Aranyember című regényéből, valószínűleg a görög Etümia névből ered, aminek jelentése jó és tisztelet. A mai dátumon kívül ünnepelnek még január 20-án és március 11-én is. Az Irma pedig az Irm kezdetű germán női nevek német eredetű rövidülése. Alakváltozataival az Irma és a német Erma névvel együtt Ermin Irmin germán isten nevéből származik jelentése Irmin istenség. A mai dátumon kívül ünnepelnek még az Irmák március 3-án, május 3-án, június 2-án, szeptember 8-án és 12-én is. Mi pedig gratulálunk a névnaposoknak és mindenkinek, aki ünnepel május 3-án az Éter hullámain. A következő dalt küldjük Matisa Petra Leona válogatásában.

0: Önök az Újvidéki Rádiót hallgatják, 3:47 lesz, 2,5 perc múlva a folytatásban mezőgazdasági témáról hallunk. Az idei szezonban komoly kihívásokkal szembesültek a repcetermesztők. A késői kelés és a gyenge állomány miatt sok helyen fel kellett számolni a vetéseket. Hogy mi kerül, illetve került a helyükre, és hogyan alakul a vetésszerkezet, arról Gordva Imrét, az Óbecsei Agrocentrum szövetkezet igazgatóját kérdezte Ádám Csilla.
1: A kelése a káposztarepcéknek tavaly ősszel egészen november végére tevődött ki, kis kivétellel, ami azt jelenti, hogy a repcetermésnek valószínű, hogy csak valami kisebb felét fogjuk látni a cséplőgépek viszonylatában, mert a repcéknek a java része ki lett tárcsázva, és más kultúrákkal lesz bevetve.
2: Mivel helyettesítik?
1: Valószínű, hogy a helyüket olajnövény fogja betölteni, szerintem a napraforgó fog helyettük megjelenni a földeken, ugyanis a napraforgónak a tenyész ideje, vetés ideje, illetve a várható terméspotenciál körülbelül megegyezik a repcével, azzal, hogy még mindig nem tudjuk, hogy mi fog történni az év második felében, abban a felében, ahol a napraforgónak is fejlődnie kell. Reméljük, hogy ahhoz viszonyítva, ami az elmúlt 5 évben történt, talán csak jobb lesz.
2: De van esély arra, hogy itt ezen a környéken is megnövekszik majd a napraforgó vetés területe?
1: Az árviszonyokat illetően is a kifizetődőségi kvótákat, illetve az önköltsége és a megkapott pénz viszonylatában a napraforgó a jobb kultúrák közé tartozik, azzal, hogy fönnáll az a kis veszély, ugye, hogyha sűrűn vetünk napraforgót, akkor a vajfű és a különböző betegségek derékba törhetik a napraforgó termesztést, nemben a termelők azért ennek tudatában vigyáznak a vetésszerkezet, és vigyáznak arra, hogy ne túl sűrűn, legalább 3 évenként kerüljön a napraforgó a földekbe.
2: A másik fontos kultúra a kukorica. Noha az elmúlt időszakban gyakran kockázatos volt a termesztése, azért mégis a hagyományos növények közé tartozik, amelyekhez az emberek zömmel azért ragaszkodik.
1: Nem tudom visszamenőleg, de én úgy hallottam, hogy Árpád jövetelével a kukorica már ezeken a tájakon termesztett növény volt. Valószínű, hogy ez 1000 éves tradíciót, de csak ha kevésbé viccesen fogalmazok, akkor is az elmúlt 200 évben biztos, hogy termesztették ezeken a tájakon intenzíven a kukoricát, és a vetés területek, amelynek a felétől állta föl körülbelül a kukorica vajdaság, szinten ebből a megszokásból nehéz kilépni. Már csak a megszokások szintjén is azért reménykednek abban a termelők, hogy nem fog mindig ilyen rossz lenni. Az elmúlt években 1 év kivételével a kukorica nagyon aládobott. Ez egy kicsit keserű szájízt kölcsönöz, és nem tudom, hogy milyen merészséggel fognak az emberek továbbra is kukoricát vetni, de így az eladott, illetve beszerzett vetőmag szintjén körülbelül felére csökkent Becse környékén a kukorica vetés területe. A napraforgói pedig egy 30%-kal megnövekedett. Ha az egész vetés szerkezetet nézzük, akkor az ősziek elfoglalják az összvetés területeknek a 60%-át.

0: agytekerő.
1: Mit nevezünk népesedés politikának? A népesedés politika az állam intézkedéseinek összessége, amelyek a lakosság számát, korösszetételét és területi eloszlását befolyásolják. Célja lehet a születésszám ösztönzése vagy csökkentése, a migráció szabályozása, valamint a népesség előregedésének kezelése. Egyes országok családtámogatási programokkal segítik a gyermekvállalást, más államok korlátozó intézkedésekkel próbálták visszafogni a népesség növekedést. A világ népessége 2026-ban megközelítőleg 8 milliárd fő. Az ENSZ előrejelzése szerint 2050-re elérheti a 9 milliárd 700 milliót. A népesedés politika fontos szerepet játszik a gazdasági és társadalmi

0: szervezésben. Hosszú távon a fenntartható fejlődés egyik meghatározó tényezője.
1: Agytekerő.
2: Orvos meteorológia.
3: Az anticiklon továbbra is meghatározza időjárásunkat, és hirtelen nyárias meleg érkezik térségünkbe, ami többeknél panaszokat okozhat. Alapvetően kedvező napos és száraz idő várható, jó levegő minőséggel, ami ideális a szabadtéri programokhoz. Ugyanakkor a gyors melegedés, a hőingás és a szél sok időjárás érzékeny embernél fejfájást, migrént, vérnyomás ingadozást, rosszul létet, illetve akár mellkasi diszkomfortot válthat ki. Az UV-sugárzás már elég erős, ezért védekezés ajánlott. A pollen szint emelkedik, több allergén is jelen van a levegőben. Összességében tehát nagyon élvezetes, mesés idő lesz, és ennek függvényében napunk, hogyha így teszünk érte, de az érzékenyek számára megterhelő lehet. Mindenkinek kellemes és tartalmas pihenőnapot kívánunk!

Ez volt Sadé a vasárnapi reggelben, május 3-án. Pénteken jegyeztük a munkaünnepét, most ennek kapcsán egy kis statisztika. Szerbiában a hivatalos adatok szerint a munkahét a leghosszabb Európában, így az országunk ebben a tekintetben élen jár. Az átlag fizetés viszonylag magasnak tűnik, de a dolgozók nagy része ennél jóval kevesebbet keres, inkább a mediánbér környékén vagy az alatt. A közszférában dolgozók fizetése jelentősen meghaladja a magánszektorban dolgozókét. Az év elején a foglalkoztatottak száma enyhén csökkent, főként a feldolgozóiparban szűntek meg munkahelyek. A statisztikák azt is mutatják, hogy az átlagbér nem tükrözi a valós helyzetet, mivel csak kisebb rész keres ennél többet. Nemzetközi összehasonlításban a szerbiai munkavállalók jóval többet dolgoznak, mint az Európai Unió legtöbb országában élők. A régióban is hosszabb a munkaidő, de Szerbia így is az élmezőnyben van. Közben politikai szinten is felmerült, hogy a jelenlegi heti munkaidő nem elegendő. A majálisozással egyébként majd a folytatásban is foglalkozunk, a híradónk után a Mini Jó és az idei palicsi ünnepségről, illetve ünneplésről lesz szó. Maradjanak velünk a folytatásban, és kellemes ébredezést, 7 óra lesz, 2 perc múlva. Jó reggelt!

0: 7 óra van.
1: Újvidéki Rádió. Reggeli híradó.
2: Jó reggelt kívánok, kedves hallgatóink! A mikrofonnál Olák Csongor.
0: És Mikes Imre.
2: Híradásunk tartalmából.
0: A belügyi tárca közölte, megtalálták az Újvidéken eltűnt 15 éves lányt.
2: Az államfő szerint holnap folytatódik a NISZ szállodásáról szóló párbeszéd.
0: Irán a hormozi szoroson áthaladó hajózásról készít előjogszabályt.
2: Jemeni fegyveresek eltérítettek egy olajszállító tankerhajót.
0: Vajdaságban többnyire napos meleg idő lesz, kedden csapadék lehetséges.
2: Részletes jelentéseink következnek. Sikeresen lezárult az újvidéki Dunyanécsígy keresése.
0: Ivica Dacic belügyminiszter bejelentette, hogy a rendőrség megtalálta a 15 éves lányt. A tinédzser április 29-én tűnt el, szombat

0: Teste pedig egy vonaton azonosították. A Belgrád és Pétervárad közötti járaton egy szintén kiskorú fiúval utazott. A hatóságok közlése szerint mindketten jó egészségi állapotban vannak. Az akció sikeréhez a lakosság időben érkező bejelentései is hozzájárultak. A miniszter kiemelte a találj meg riasztási rendszer hatékonyságát és azt, hogy a rendőrség intenzív nyomozást folytatott az eltűnés bejelentése óta. Dacsics köszönetet mondott az akcióban résztvevő hivatásosoknak és civileknek. Hozzátette, hogy az ügyben a további hatósági intézkedések jelenleg is folyamatban vannak.
1: Holnap folytatódik a NISZ cég eladásáról szóló egyeztetés a Magyar Féllel, a folyamat pedig a nehézségek ellenére jó irányba halad, fogalmazott Alexander Vučić államfő.
0: A köztársasági elnök rámutatott arra, hogy bízik benne, hogy az összetett tárgyalás ellenére megtalálják a közös nevezőt. Szerbia számára kiemelten fontos, hogy az energiaválság idején megfelelő módon zárja le a kérdést, mondta. Az összképet rontja, hogy országunk egyre nagyobb arányban használja fel az üzemanyag készleteket. Az ezek kipótolásához szükséges többletkiadások viszont biztosítottak, hangoztatta Vučić. Szerinte a globális kereskedelmi háború miatt az eddiginél nehezebb lesz megőrizni a szerbiai gyárak működését. Ezeket szintén kedvezőtlenül befolyásolják az európai autóipart érintő döntések, üzente.
1: A szerbiai kőolajipari vállalat 2026 első három hónapjában 2 milliárd 800 millió dinár nettó hasznot valósított meg, derül ki a cég első negyedévre vonatkozó jelentéséből.
0: A közlemény szerint a kiemelten összetett és nehéz piaci körülmények között a korábban olcsóbban kialakított tartalékoknak köszönhetően haszonnal tudott működni. A NISZ kiemeli, hogy számos téren észszerűsítést hajtott végre a hatékonyabb üzemelés érdekében. A vállalat hozzáteszi, hogy folytatta a fejlesztéseket is, amelyek az első negyedévben több mint 6 milliárd dinárt tettek ki. A NISZ ígérete szerint az elkövetkező időszakban is elkötelezett marad a piac megfelelő ellátása mellett.
2: Külföldi hírek.
1: Irán megtette a tőle telhető diplomáciai lépéseket, most pedig az Egyesült Államok döntésére vár, közölte a teheráni külügyi tárca.
0: Az iszlám köztársaság diplomatái szerint bemutatták a közvetítő szerepet betöltő Pakisztánnak a háború lezárására vonatkozó javaslatukat. Most Washingtonnak kell döntenie, hogy a konfrontáció vagy a párbeszéd útját választja. Teherán készen áll mindkét lehetőségre, üzenték. Mint ismeretes, Donald Trump amerikai elnök lezártán nyilvánította a konfliktust, de előzőleg bírálta az Irán által eljuttatott békejavaslatot. Egyesült Államok hadserege közben azt közölte, hogy 20 nap alatt 48 Iránból kihajózó civil uszájt kényszerített vissza kikötőjébe.
1: Az iráni parlament a hormuzi szorosról szóló törvény dolgoz ki, közölte az intézmény vezetése.
0: A jogszabályjavaslat korlátokat szab a tengeri útvonalon történő áthaladásra az ellenséges országok számára. Izrael esetében pedig teljesen megtiltja a hajózást. Az ellenségesnek minősített államok hajóinak csak háborús kártérítés megfizetése esetén engednék meg az áthaladást. Teherán állítása szerint a törvény összhangban lesz a nemzetközi joggal, hozzátéve, hogy a hormuzi szorosra vonatkozó helyzet már nem ér vissza a háború előtti állapotra. Mint ismeretes, az Egyesült Államok előzőleg elutasította Irán szoros feletti irányítását.
1: Irak a hormuzi szoros megnyitását követő 7 napban javarészt újraindíthatja kőolajtermelését, nyilatkozta a bagdadi kormány illetékes minisztériuma.
0: A hivatalos tájékoztatás szerint az arab ország jelenleg naponta mintegy 1,5 millió hordó nyers olajat termel. Az iráni konfliktust megelőzően ez a szám közel 4,5 millió hordót tett ki. Irak jelenleg törökországi kikötőket vesz igénybe az olaj exportálásához.
1: Jemen partjainál ismeretlen fegyveresek hatalmukba kerítettek és Szomália felé irányítottak egy olajszállító teherhajót, közölte a parti őrség.
0: Az incidens Szabva tartomány partjainál történt. A Togói zászló alatt hajózó MT Eureka nevű tanker fedélzetére több ismeretlen fegyveres szállt fel, akik aztán az Ádeni-öböl felé Szomália irányába vezették tovább a járművet. Az Ádeni-öbölben tevékenykedő nemzetközi partnerek és tengerbiztonsági ügynökségek segítségével sikerült azonosítani a hajó helyzetét, közölte a parti őrség. A nemzetközi tengeri kereskedelemben kommunikációs szerepet vállaló a brit kormányhivatal már több alkalommal is figyelmeztetést adott ki a Jementől délre eső vizekre vonatkozóan. Az ügynökség az incidens előtt nem sokkal szintén riasztott, miután észlelte, hogy azonosítatlan hajók gyanúsan közelítenek egy kereskedelmi hajóhoz.
1: Szlovákia segíteni fogja Ukrajna uniós csatlakozási folyamatát, közölte Volodymyr Zelenszky, ukrán vezető, miután telefonon egyeztetett Robert Fico szlovák kormányfővel.
0: Zelenszky szavai szerint erős kapcsolatot szeretnének kialakítani a két ország között. A telefonbeszélgetés során az ukrán államfő kijevi látogatására hívta Ficót, aki cserébe Pozsonyba invitálta őt. Ficó közleményében rámutatott, hogy bár Zelenszkijel bizonyos kérdésekben nem értenek egyet, Szlovákia szeretné, ha Ukrajna stabil és demokratikus ország lenne, és baráti kapcsolatok fűznék össze őket. Az ukrajnai háborúval kapcsolatban Fico azt hangsúlyozta, hogy az ukrán fél jóváhagyása nélkül semmiféle béke megállapodást nem lehet kötni Oroszországgal.
2: Időjárás jelentés.
1: A tartományban jelenleg 7 fok körüli a hőmérséklet, a szubjektív hőérzet is ennek megfelelő. A viszonylagos páratartalom 66% feletti, a légnyomás pedig 1010 hektopaszkál körül mozog.
0: Ma túlnyomó részt derült lesz az ég, a hőmérséklet 19-22 fok között alakul. Holnap is a maihoz hasonló időjárásra számíthatunk, de a maximális hőmérséklet 25 fok feletti lesz. Kedden és szerdán felhők vonulnak át térségünk felett, csütörtökön csapadék valószínű.
2: Sport.
1: A sporthíreket Antalovics Krisztián válogatta.
3: Márta Koscsuk aratott diadalt a nők madridi salakpályás teniszmester tornáján. A 23 éves játékos a döntőben az orosz Mira Andrejevát múlta felül 1 óra 23 percnyi játékot követően 6-3-7-5-re. Koscsuk pályafutása során először nyert ezres tornát. Ahogy korábban jelentettük, a férfiak mezőnyében Jannik Sinner és Alexander Zverev méri össze erejét a fináléban. Az összecsapás délután 5 órakor kezdődik. Két végeredmény a szerb labdarúgó Superliga felsőházi csoportjából. Partizán Novi Pazar 2-1 és Zselezni Csár Pancsevo OFK Beograd 2-0. Andrea Kimi Antonelli indulhat az első rajtkockából a Formula 1-es Miami nagydíjon. A Mercedes olasz pilótája szezonbeli harmadik rajt elsőségét szerezte a tegnapi időmérőn, és ezzel folytatódik jó sorozata. A világbajnoki éllovas mögött Verstappen zárta Red Bull-lal, majd Leclerc, Norris, Russell, Hamilton, Piastri, Colapinto, Hadjar és Gasly zárja az első 10 mezőnyét. A Miami nagydíj ma a késő esti órákban 22 órakor rajtol el. Tadej Pogacser nyerte a romandiai kerékpáros körverseny negyedik szakaszát. A szlovén világbajnok 3 óra 40 perc alatt tette meg a 149,6 kilométeres távot. Mögötte 14 másodperc hátránnyal érkezett a német Florian Lipovic, majd 1 perc 42 másodperc lemaradással a spanyol Pablo Castrillo. Pogacser továbbra is vezeti az összetett versenyt. Walter Attila a 72. helyen ért célba. A szerb kosárlabda szuperligában a Partizán bejutott a legjobb 4 közé. A belgrádi együttes tegnap idegenben 63-55-re verte az Užicei Slobodát és 2-0-ás összesítéssel ott lesz az elődöntőben.
1: Végül röviden megismételjük főbb híreinket.
0: A belügyi tárca közölte, megtalálták az Újvidéken eltűnt 15 éves lányt.
1: Az államfő szerint holnap folytatódik a NISZ eladásáról szóló párbeszéd.
0: Irán a hormuzi szoroson áthaladó hajózásról készít elő jogszabályt.
1: Jemeni fegyveresek eltérítettek egy olajszállító tankerhajót.
0: Vajdaságban többnyire napos, meleg idő lesz, kedden csapadék lehetséges.
1: Kedves hallgatóink, az Újvidéki Rádió reggeli híradója véget ért. Közreműködött Dani Zsolt, Antalovics Krisztián és Mikes Imre. A műszaki munkatárs Ivana Bogisics volt. Köszöni figyelmüket a szerkesztő Oláh Csongor.

0: Hirdetések.
1: Ne álljon a húzatban, ne legyen szamár. Nézze meg inkább Kokám Ladanovics, miért állnak a szamarak a húzatban című végtelenül szellemes előadását május 8-án az Újvidéki Színházban.
2: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
3: Várom a postást.
2: Jön a nyugdíj?
3: Azt várhatom.
2: A számlákat hozzák.
3: Na azt nem várnám.
2: Hát akkor?
3: Ma hozzák a 7 napot.
4: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
0: Hirdetések.

0: Folytatódik az Újvidéki Rádió ébresztő műsora, a reggel. A stúdióban Batthyány Bosznai Amarilla.
1: Az Újvidéki Rádió órája szerint pontosan 4:08. Köszöntjük a most ébredőket. Május első vasárnapján, harmadika van névnaposainkat, Timeák és Irmák. A nap ma 5:28 perckor kelt.

és 19 óra 47 perckor nyugszik. Viszonylag enyhe derült idővel kezdtük a napot, most is kellemes a reggelünk, emelkedett hajnal óta a hőmérséklet, 9-10 fokot jegyzünk pillanatnyilag Vajdaságban, és ha minden igaz, ma zavartalan napsütésünk lesz. Tökéletes idő és kellemes meleg a további szabadság.

Kisics, a zeneszerkesztőnk, Matisa Petra Leon. A műsorunk folytatásában pedig a majálisozással foglalkozunk. Palicson ma zárul az idei eseménysorozat, és beszámolunk majd arról is, hogy a szabadkai mini Jugoszláviában 23. alkalommal tartottak majálist. Témánk lesznek még a szerzői jogok, amelyeknek nemrég volt a világnapja. Skrabány Viktor festőművész ossza meg gondolatait saját műveinek védelme kapcsán. Vasárnapi reggelünkben lesz főzőcske és világos beszéd. Az elsőben pizzapogácsa készül, a másodikban pedig az Ünnepi Akadémia tükörfordításáról hallunk a szakembertől. Napindítunk egy Oscar Wilde gondolat, az agytekerőben pedig megtudjuk, mit nevezünk népesedés politikának. Ez a kínálat a reggelünk hétvégente 8 óráig tart. További kellemes ébredezést, szép reggelt!

0: Ez volt a No Doubt itt az Újvidéki Rádióban 7 óra 21 perckor. Május elején vagyunk, pénteken volt a munka ünnepe. A szabadkai mini Jugoszláviában az idén 23. alkalommal tartottak majálist. A rendezvény ezúttal is a megszokott hangulatban, a közös múlt és a nosztalgia jegyében zajlott. Kis Tamás tudósít.
1: A mini Jugoszláviába ezúttal is az egykori utódállamok mindegyikéből érkeztek látogatók. A több mint két évtizede létrehozott Nosztalgia Park mára állandó találkozó helyé vált. A program kínálat nem változott. Saktorna, közös főzés, valamint zenei és kulturális események várták a résztvevőket. A látogatók megcsodálhatták a parkban található sólyom repülőgépet is. Sokan úgy vélik, Jugoszlávia szellemisége ma is él. Brusznyai Frányót hallják.
2: Jugoszlávia valamikor nagyon szép volt, szabadság volt, mehettünk mindenfelé, utaztunk mindenfelé. Fiatal iskolás gyerek voltam, ugye Szabadkán jártam iskolába, itt tanultam ki a szakmámat is, mint üveges.
1: Az esemény része volt a munkajogi kérdésekkel foglalkozó tanácskozás is. A felszólalók szerint a dolgozók érdekképviselete visszaszorult, a szakszervezetek pedig megújulásra szorulnak. Úgy látják, erősebb, a munkavállalók érdekeit határozottabban képviselő szakszervezetekre lenne szükség. Olajos Nagy Miklós, a Szolidaritás Szabadkai Polgárok Egyesületének elnöke.
3: Romlott a helyzet, a szociális különbségek nemhogy megszűnnének, hanem továbbra is fejlődnek, tehát Szerbiában egy kis réteg gazdag létezik, és nagyobb része elég gyöngén, alig bírja egy hónaptól hónapig, habár növekedtek, van fejlődés Szerbiában, de alig bírjuk kihúzni a hónap végéig.
1: Már a Blaskó Gábrics által megálmodott köztársaságnak saját alkotmánya és kormánya is van, a mini Jugoszlávia nem törekszik tényleges politikai önállóságra, és nem rendelkezik nemzetközi elismertséggel. A kezdeményezés inkább egyfajta élő múzeumként és civil közösségként működik, amely a békés együttélés üzenetét hirdeti.

0: Ez volt a Carson Koma együttes, itt a vasárnapi ébresztő műsorunkban május 3-án 7 óra 27 perc, a folytatásban is a majálisozással foglalkozunk, ugyanis még a mai napon is tart a palicsi rendezvénysorozat. Kollégánk Vörös Gábor a tegnapi nap folyamán elmerült a forgatagban, és kipróbálta az asztalossátras vendéglátóhelyek egyikét is. Helyszíni riportját halljuk itt az ébresztő műsorban.
1: Mindenek előtt merüljünk el a látogatók körében, kinek hogy tetszett. Itt van két szép hölgy a férfi strand területén, akiktől megkérdezném, hogy tetszik a majális.
2: Nagyon jó, minden szép. Hát most a víz egy kicsit piszkos, ahogy látom.
1: Az már régóta az.
2: Ja, régóta az. Hát most mi most jöttünk éppen ki, hát sokan vannak. Jó.
3: Nagyon szép, minden évben kilátogatunk, sokan vannak.
1: Hova valósiak?
3: Szabadkai.
1: Hát akkor nem is jöttek messziről. Milyen a kínálat? Vagy legalább tudom, hogy most jöttek, de mit szeretnének egyébként kipróbálni, és milyennek tartják a kínálatot?
2: Hát most először egyet sétálunk, aztán majd még meglássuk.
3: Hát fagyizni, meg nem, így nem szeretem a...
1: Hát pedig malac vagy báránysült?
3: Majd valamit ebédelünk, meglássuk.
1: Esetleg a hölgynek pénzka vissza?
2: Hát majd meglássuk. Köszönjük szépen.
1: Itt van megint egy szép hölgy társaságok, kell először is megkérdeznék, hogy honnan érkeztek.
4: Így, szabadkaiak vagyunk, jó napot kívánok.
1: Akkor gondolom visszatérjük a palicsi majálisra, hogy tetszik idén a...
4: Persze, nagyon tetszik. Tegnap is voltunk a gyerekekkel, és ma is itt vagyunk, mert... És pont most vettünk egy repülőpapírság. Nézem már oda fel, milyen...
1: Igen, ezért is állította meg önöket, és a fiúk úgy látom nagyon profi.
4: Igen, igen, nagyon, de a bácsi, akitől vettük, ő segített nekünk felreppenteni. Igen, nem mi voltunk olyan ügyesek, de viszont tényleg jó minőségű. Ezt ajánlom minden szülőnek, vegye meg a gyerekének.
1: Drága volt-e így, akkor rákérdeznek?
4: 1000 dinár. 1000 dinár, nem drágálom. Hogy ilyen könnyen felszáll, egyáltalán nem drágálom.
1: Aha.
4: Igen.
1: És egyébként még ezen kívül mi szépet fognak itt megnézni a palicsi majálison?
4: Tegnap már bevásároltunk, és ma csak a legtutibb dolgokat, szóval megvolt a, melyik standnál vesszük a Huszáréknál a lángost, nagyon finom volt, melyik standnál ettünk kolbász, nagyon finom volt, meglátogattuk az állatkertet, igen, és kellemesen csalódtam, mert tényleg utoljára én, amikor voltam, nem volt ilyen szép, most odafigyeltek, és tényleg rengeteg dolgozó is van, aki fogad, sőt, a gyerekek festettek, kitettek egy vásznat, vagy hát kettőt, és rá lehetett festeni, ami ki lesz szállítva az állatkerti, nem is tudom, kiállító teremnyékbe, igen, igen.
1: Ez valami újdonság, viszont, hogyha megengedni a kisfiát is, megkérdezném. Öcsökös, hogy megy neked a sárkány reptetés?
5: Jól.
1: Mióta repteted ezt a sárkányt, mert látom nagyon maga biztosan.
5: 10 perce.
1: 10 perce, és azon elgondolkoztál, hogy hogyan fogod lehozni?
5: Nem.
4: Csak feltekeri majd.
1: Való igaz, egyébként nem tudom, hogy a kislányuknak már valamit kitaláltak esetleg.
4: Igen, ő várja az ő sorát, arra Luna Park felé vesszük az irányt, és van egy ilyen kedvenc, ilyen vízben guruló gömblabda, amiben ő benne van, és tegnap is azt élvezte a legjobban, meg fel fog ülni a körhintára, amin le tudja szakítani a kis maja méhecskét, mivel ő is egy maja. Úgyhogy ezt a kettőt biztos csináljuk.
1: Hát érezzék magukat, nagyon jó, és köszönöm szépen. Hajdújárásiak is itt vannak a palicsi majálison, a szomszédból átjöttek. Hanyadik alkalommal látogattak el a majálisra, és hogy tetszik az idei?
6: Minden évben jövünk. Így másodikán, elsőn ilyen barátokkal, család, mert kijövünk, szétnézünk, gyerekek itten elcirkuszolnak, és akkor, de úgy jó.
1: És mit szoktak venni, inni esetleg, sör, pészkavica?
6: Nem, autóval jövünk, úgyhogy pészkavica az igen, meg valami üdíté, sőt, azt nem nagyon.
1: Az árakkal hogy vannak megelégedve?
6: Az igazság, hogy még nem is néztük őket nagyon.
1: Aha.
6: Még nem nagyon.
1: Hajdújárásiak is itt vannak a palicsi majálison, a szomszédból átjöttek. Hanyadik alkalommal látogattak el a majálisra, és hogy tetszik az idei?
6: Minden évben jövünk. Így másodikán, elsőn ilyen barátokkal, család, mert kijövünk, szétnézünk, gyerekek itten elcirkuszolnak, és akkor, de úgy jó.
1: És mit szoktak venni, inni esetleg, sör, pészkavica?
6: Nem, autóval jövünk, úgyhogy pészkavica az igen, meg valami üdíté, sőt, azt nem nagyon.
1: Az árakkal hogy vannak megelégedve?
6: Az igazság, hogy még nem is néztük őket nagyon.
1: Kígyózó sorok álltak végig a lángos készítőknél is. A huszár lángos már régóta része a palicsi majálisnak. Huszár Krisztián cégtulajdonost hallják.
7: Hát elég sokan szeretik a lángost, és
5: is jönnek. Nagyon sokan próbálják, akik még nem próbálták. Elég sok a belgárd, a külföldi kuncsaft is. Tetszik nekik, úgyhogy jönnek, van forgalom, hál' Istennek.
1: Gondolom, magyarországi kuncsaftok is vannak, nekik hogy ízlik a lángos?
5: Érdekes nekik, hogy nálunk 18 íz van, és nekik ez érdekes, hogy ilyen sokfajta ízű lángosunk van.
1: Természetesen, hogyha az ember mindig beül a sátrakba a kockás terítővel ellátott asztalokhoz, ott jóval drágábbak az ételárak, és jelen esetben hát természetesen a kíváncsiság másrészt azért, mert mégiscsak május 1-e van, pontosabban majál is. Ezért ide az egyik ilyen sátorba beültem, és leszkováci mutykalicát kértem, lássuk, hogy milyen. Egy biztos, amit a kedves hallgatók nem látnak, nagyon ízlésesen van tálalva. A zsírréteg az azért tisztességes rajta, de látom, van rajta hús is jócskán. Jár hozzá egy lepény is, egyébként 1000 dinárt fogok érte fizetni. És a lepény meleg. Na lássuk, milyen a mutykalica. Hú, jó gazdag. Ez a... nem is tudom, mihez viszonyítsam. Ez magáért beszél. Ami fantasztikus, milyen jó eltalálták ezt. A legfeljebb egy kis erős paprika kell hozzá, amit itt biztosítanak is, én teszek is rá belőle, hogy jó legyen. És természetesen jár hozzá az üveges sör is. Csapolt sört az ilyen sátrakban nem igazán lehet kapni, de garantáltan, hogy az üveges sör jó hideg, legalábbis, hogy így a poharat, korsót fogom. Lássuk. Ez a mutykalica, meg ez a jó kis sör, ez így egy nagyon jó kis kombinációt adott. Természetesen ezen kívül az ilyenkor hagyományos sültek megkaphatóak, úgy mint a malac sült árai 3000 és 4000 dinár között mozog. De természetesen vannak olyan ételek is, mint a főtt kukorica, 200 dinár a cső ára, illetve van például lángos is, 250 dinárért kezdő szinten. És akkor azért még pár dolgot itt szabadjon megemlítenem, hogy van például a édes szájúaknak vattacukor, 300 dinárba kerül, a kimért édességek árai általában 100 grammért, ilyen 150-200 dinár körüli áron kérnek. Van kürtös kalács is, 350 dinártól, illetve hát ugye vannak még egyéb édességek is, patogott kukorica és mi egymás. Úgyhogy kedves hallgatóink, itt teljes a kínálat, és akkor mindezt küldjük meg még egy kort sörrel. Éljen május 1-e, éljen a majális!

0: Napindító gondolat. Az élet túl fontos ahhoz, hogy komolyan vegyük. Oscar Wilde. Napindító gondolat.
1: Agytekerő.
2: Mit nevezünk népesedés politikának? A népesedés politika az állam intézkedéseinek összessége, amelyek a lakosság számát, korösszetételét és területi eloszlását befolyásolják. Célja lehet a születésszám ösztönzése vagy csökkentése, a migráció szabályozása, valamint a népesség előregedésének kezelése. Egyes országok családtámogatási programokkal segítik a gyermekvállalást, más államok korlátozó intézkedésekkel próbálták visszafogni a népesség növekedést. A világ népessége 2026-ban megközelítőleg 8 milliárd fő. Az ENSZ előrejelzése szerint 2050-re elérheti a 9 milliárd 700 milliót. A népesedés politika fontos szerepet játszik a gazdasági és társadalmi tervezésben. Hosszú távon a fenntartható fejlődés egyik meghatározó tényezője.
1: Agytekerő. Hallgasson bennünket a 90,5, a 92,5 és a 104,2 MHz-en, vagy interneten a www.rtv.rs/hu honlap címen. E-mail cím reggelkukac@rtv.rs.
3: 7 óra 42 perc a reggelt, most nyelvművelő rovatunkkal folytatjuk. Kávai Mucsi Katalin lektort Miklós Csongor kérte mikrofonhoz.
4: Világos beszéd. Az Újvidéki Rádió nyelvművelő rovata.
5: Mondhatni, egy régi ismerőssel találkozunk ez alkalommal a rovatunkban, ugyanis az ünnepi akadémiával foglalkozunk, már nem először. Sokszor találkozhatunk a sajtóban és a rovatunkban is, már sokszor foglalkoztunk az ünnepi akadémia tükörfordítással, mégis időről időre előfordul ez a szerb nyelvből való fordítás. Ünnepi akadémiával találkozunk különféle ünnepségek, díszülések alkalmával, konferencia programjai között, legutóbb például a pedagógus napi ünnepi akadémiáról olvashattunk, hallhattunk. A médiában tehát időről időre megjelenik ez a kifejezés, annak ellenére, hogy már a nyelvművelők sokszor figyelmeztettek arra, hogy ez egy szerb tükörfordítás, és a magyarban semmit mondó a jelentése. Adatok vannak arról is, hogy a szlovákiai, vagyis a felvidéki magyar nyelvben is létezik az ünnepi akadémia tükörfordítás, és ennek az a magyarázata, hogy akárcsak a szlovákban, a szerb nyelvben is az akadémiának van egy olyan jelentése is, miszerint művészi programmal rendezett ünnepély. Ezért jelenhet meg a felvidéki, illetve a vajdasági magyarok nyelvében is tükörfordításként a szerb Svečana Akadémia fordítása az ünnepi akadémia. A magyarban viszont az akadémia szónak nincs ilyen jelentése, mint ami a szerben, mint ahogyan a szerb szótárban is megtalálhatjuk az akadémia szó mellett a díszelőadás jelentést, ez tehát a magyarban nincs meg, és ezért a magyarban az ünnepi akadémia tükörfordítás értelmezhetetlen. A tükörfordítás, mint jelenség persze nem feltétlenül káros, de fölösleges megújítani egy olyan kifejezést, amelynek már van több magyar megfelelője. Ilyen például a díszünnepély, díszünnepség, díszülés, ünnepi műsor, ünnepi rendezvény, vagy akár gálást. Ezek mind fedik azt a tartalmat, amelyet a szerben a Svečana Akadémia kifejezés. Fölmerülhet az a kérdés, hogyha már ilyen régóta létezik a vajdasági magyar nyelvben az ünnepi akadémia kifejezés, akkor talán meg is honosodott és már nem helyteleníthető. Erre viszont azt válaszolnám, hogy az akadémia szónak, mint ahogy említettük, a magyar nyelvben nem alakult ki ilyen jelentése, ennek a kifejezésnek a hatására sem, és azért ennek a kifejezésnek az értelmezése falba ütközik. Olyan falba, mint amilyenben például akkor ütközünk, amikor a szanitáris gócpont kifejezést próbáljuk megértelmezni. Ezt a nyakatekert kifejezést csak akkor tudjuk értelmezni, hogyha ismerjük a szervnek a kifejezését, akkor tudjuk visszakövetni, hogy ez valójában a vízzel ellátott helyiségeket jelenti, amelyet manapság vizes blokknak szoktunk nevezni. Ugyanilyen falba ütközünk akkor is, amikor az ünnepi akadémiával találkozunk. Azt gondolom, hogy éppen az eseménynek az ünnepélyes jellegét veszi el ez a semmitmondó kifejezés, hiszen gondoljunk csak bele, mennyivel beszédesebb a díszünnepély, vagy akár a gálást, vagy akár a többi szinoníma, amelyet már említettünk.

0: Ez volt Karamella vasárnapi ébresztő műsorban. A múlt héten jegyeztük a Szellemi Tulajdon Világnapját, amikor is az alkotói jogok és a hitelesség fontossága kerül előtérbe. Egy hangfelvétel erejéig visszatekintünk még erre a dátumra és témára. Skrabány Viktor festőművész ossza meg velünk gondolatait saját műveinek védelméről. Az interjút Zórán Cservenyák Anetta készítette.
1: Az, aki egy jót alkotott és csinált, az szerelmes volt a munkájába, és biztos, hogy nagyon védte. Na most később, akik azt akár valamilyen ilyen-olyan célra megvásárolták, és használták másra is. Tehát nem mindenki, pont csak a lelki világnak a gazdagítását, de az első hely az volt. A mély érzés. És az megmaradt örökre a világon, hogy ami hosszabb idő után visszahív, az a minőség.
2: És mit jelent az ön számára az, hogy egy alkotás a sajátja? Hogyan fogalmazná ezt meg?
1: Hát az, hogy nagy az örömöm, hogy körülöttem és mellettem vannak, és nagy bánatom lesz majd egyszer, ha nem lesz az enyém. Van két olyan képem itt a Becsei községben, ami örökre megtartja a nevünket. Az egyik az az újfaluszi templomba, Szent Margit templom, 2,5 x 5 méter a mérete. És később felkértek a Péter Rébeie, hogy van nekik egy most felújított, gyönyörű kis templomjuk, a Szent Imre templom, kint a régi vasútállomásnál. Hát azt a szent képet én festettem, jobb lett, mint a Becsei. Az nem akármilyen kép. Hát az meg 1,5 x 2,5 x ilyesmi méretű kép. Hát ezeket én mind úgy csináltam, hogy a vásznat szilárd alapra leragasztottam már, akkor belejöttem ebbe a dologba, és ott az a kép az, ha az ember egy kicsit jobban, aki szereti, meg érzi a színeket, az hatásos nagyon. Tehát ez a kettő egyházi kép van, ami örökre a nevemet, vagyis a nevünket megtartja, mert a Mártikának rengeteget köszönhetek, ő rengeteget segített, tudod. Az újfaluszi Szent Margit templomba később egy atya volt, és képzett, belefestettek a képbe. A ruha fehér árnyékba az nem tiszta, ez mind tiszta fehérre befestették, képzett, úgyhogy én hanyatt estem, mikor megláttam. Na, utána jött egy nagyon jó atya, aki megértette ezt a dolgot, és akkor én átjavítottam ezt a képet.
2: Tehát volt még eset, visszaírták az ön nevével esetleg, vagy valami?
1: Hát voltak itt ott bánátban, hogy lemásoltak valamit, és ők

0: A Lóciátszék szociálisan érzékeny dala után adjuk közre főzőcske rovatunkat a vasárnapi főzőkanalat. A Torontálvásárhelyi, azaz Ebejacsai Görbe Julianna nyugdíjas óvónő a pizza pogácsa receptjét mondja el ezúttal. A beszélgetést Miklós Csongor készítette.
1: Főzőkanál.
2: Receptek, tanácsok, konyhai fortélyok háziasszonyoknak
1: és házias férfiaknak.
3: Pizza pogácsa. Ez olyan, hogy 200 g zsírköl, vagy hát margarin is, de én zsírral csinálom. 2 deci paradicsom, 2 deci olaj, 1 origánó, 1 kis kanál bors, 2 kis kanál só, 2 kis kanál cukor, 1 sütőpor és 850 g liszt.
2: Főzőkanál.
3: Ezt a zsírodékot jó habosra kikeverjük, és akkor hozzáadjuk mindezeket, amit felsoroltam. Összegyúrjuk a tésztát, és most ha egy kicsit kemény vagy valami, egy kis paradicsomot hozzáöntök, hogy egy olyan puha tészta legyen, hogy sima tésztát kapjunk. Aztán egy nap hagyjuk a frizsiderbe.
4: Tehát pihenni kell.
3: Legjobb, de lehet, mit tudom én, egy pár óra múlva is, de jobb, mikor éjszakán átáll a frizsiderbe. És aztán kinyújtsuk egy olyan fél centi vastagságra, mert majd meg fog nőni. És akkor utána szaggatjuk, és tojással. Na most lehet ez stangli formában is, ugye, hogy kinyújtsuk, és akkor stangli, azt is tojással megkenjük, és tepszük, sösünk, ilyen 180 fokra. Nagyon finom, ilyen sör előtt, még erre arra.

0: főzek ma magamnak.
1: És a főzőkanállal értünk el a vasárnapi reggel végéhez május 3-án, anyák, illetve Tímea és Irma napján. Meseszép napnak ígérkezik a mai, talán zavartalan lesz a napsütés 19-22 fokkal és mérsékelt széllel. Élvezzük, legyen a pihenőnap, a hosszú hétvége és a majális legszebb része. Tartalmas szép napot, kezdjék velünk majd az új hetet is, holnap 6-tól, a viszonthallásra.

0: Hirdetések.
1: Ne álljon a húzatban, ne legyen szamár. Nézze meg inkább Kokám Ladanovics, miért állnak a szamarak a húzatban című végtelenül szellemes előadását május 8-án az Újvidéki Színházban.
0: Hirdetések.
2: 8 óra van.
0: Újvidéki Rádió. Hírek.
2: Sikeresen lezárult az újvidéki Dunya Necsics keresése. Ivica Dasics belügyminiszter bejelentette, hogy a rendőrség megtalálta a 15 éves lányt. A tinédzser április 29-én tűnt el, szombat este pedig egy vonaton azonosították. A Belgrád és Pétervárad közötti járaton egy szintén kiskorú fiúval utazott. A hatóságok közlése szerint mindketten jó egészségi állapotban vannak. Az akció sikeréhez a lakosság időben érkező bejelentése is hozzájárultak. A miniszter kiemelte, hogy a találj meg riasztási rendszer hatékony, és azt, hogy a rendőrség intenzív nyomozást folytatott az eltűnés bejelentése óta. Dacsics köszönetet mondott az akcióban résztvevő hivatásosoknak és civileknek. Hozzátette, hogy az ügyben a további hatósági intézkedések jelenleg is folyamatban vannak. Holnap folytatódik a NISZ cég eladásáról szóló egyeztetés a magyar féllel, a folyamat pedig a nehézségek ellenére is jó irányba halad, fogalmazott Alekszandr Vucic államfő. A köztársasági elnök rámutatott arra, hogy bízik benne, hogy az összetett tárgyalás ellenére megtalálják a közös nevezőt. Szerbia számára kiemelten fontos, hogy az energiaválság idején megfelelő módon lezárják a kérdést. Az összképet rontja, hogy országunk egyre nagyobb arányban használja fel az üzemanyag készleteket, az ezek kipótlásához szükséges többletkiadások viszont biztosítottak. Vucic szerint a globális kereskedelmi háború miatt az eddiginél nehezebb lesz megőrizni a szerbiai gyárak működését. Ezeket szintén kedvezőtlenül befolyásolják az európai autóipart érintő döntések, üzente Vucic. A szerbiai kőolajipari vállalat 2026 első három hónapjában 2 milliárd 800 millió dinár nettó hasznot valósított meg, derül ki a cég első negyedévre vonatkozó jelentéséből. A közlemény szerint a kiemelten összetett és nehéz piaci körülmények között a korábban olcsóbban kialakított tartalékoknak köszönhetően haszonnal tudott működni. A NISZ kiemeli, hogy számos téren észszerűsítést hajtott végre a hatékonyabb üzemelés érdekében. A vállalat hozzáteszi, hogy folytatta a fejlesztéseket is, amelyek az első negyed évben több mint 6 milliárd dinárt tettek ki. A NISZ ígérete szerint az elkövetkező időszakban is elkötelezett marad a piac megfelelő ellátása mellett. Irán megtette a tőle telhető diplomáciai lépéseket, most pedig az Egyesült Államok döntésére vár, közölte a teheráni külügyi tárca. Az iszlám köztársaság diplomatái szerint bemutatták a közvetítői szerepet betöltő Pakisztánnak a háború lezárására vonatkozó javaslatukat. Most Washingtonnak kell döntenie, hogy a konfrontáció vagy a párbeszéd útját válassza. Teherán készen áll mindkét lehetőségre, üzenték. Mint ismeretes, Donald Trump amerikai elnök lezártá nyilvánította a konfliktust, de előzőleg bírálta az Irán által eljuttatott békejavaslatot. Az Egyesült Államok hadserege közben azt közölte, hogy 20 nap alatt 48 Iránból kihajózó civil uszájt kényszerített vissza kikötőjébe. Az iráni parlament a hormuzi szorosról szóló törvényt dolgoz ki, közölte az intézmény vezetése. A jogszabály javaslat korlátokat szab a tengeri útvonalon történő áthaladásra az ellenséges országok számára. Izrael esetében pedig teljesen megtiltja a hajózást. Az ellenségesnek minősített államok hajóinak csak háborús kártérítés megfizetése esetén engednék meg az áthaladást. Teherán állítása szerint a törvény összhangban lesz a nemzetközi joggal, hozzátéve, hogy a hormuzi szorosra vonatkozó helyzet már nem tér vissza a háború előtti állapotra. Mint ismeretes, az Egyesült Államok előzőleg elutasította Irán a szoros feletti irányítását.
0: Időjárás jelentés.
2: Vajdaságban ma túlnyomó részt derült lesz az ég, a hőmérséklet 19 és 22 fok között alakul. Holnap is a maihoz hasonló időjárásra számíthatunk, de a maximális hőmérséklet 25 fok feletti lesz. Kedden és szerdán felhők vonulnak át térségünk felett, csütörtökön csapadék valószínű. Kedves hallgatóink, az Újvidéki Rádió hír összefoglalóját hallották 8 óra múlt 5 perccel. Híreket legközelebb 2 óra múlva 10 órakor mondunk.
3: Az Újvidéki Rádió katolikus vallási műsora következik.

Dicsőtessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm az Újvidéki Rádió vallási műsorának hallgatóit. Ha meg akarjuk ismerni Jézust, akkor bele kell tekinteni Jézus személyébe. Neki növekednie kell, nekem pedig kisebbednie, mondja keresztelő Szent János, amikor Jézusra tekint. Ennek kell lennie minden keresztény lelki élet irányának. Egyre jobban ismerjem és szeressem őt. Minél több legyen bennem belőle, és minél kevesebb maradjon a régi, rossz énemből. Jézust minél jobban szeretnénk megismerni,

Eddig hangsúlyoztuk, hogy ő valóságos Isten és valóságos ember. Jézus áll elénk, és ezt mondja önmagáról. Az egyik Istennel való azonosságáról szól, én és az Atya egy vagyunk. Ám máshol, szava szerint, mégis az Atya is közte van különbség. Hogyan lehet-e két kijelentés egyszerre igaz? Miképpen lehet Jézus egyszerre igaz Isten és igaz ember? Ez Jézusnak a személyi titka. A három személyű egyisten titka után legfőségesebb titkunk ez nekünk. Két igazságunk. Mélységes imádással kell előtte inkább leborulnunk, mint gyarló eszünkkel annak megértését keresnünk. A hit valójában nem a tudásnak az ellentéte, hanem egy olyan szintű bizalom, amely a tudáson túlvezet bennünket. Kérdésre hittudományunk azt válaszolja, hogy Jézusban a második isteni személyi egységben egyesíti a két természetet. Isten fia a megtestesülés óta birtokolja nem csak az örök istenséget, hanem a hallandó emberséget is. Amit így mondunk, azt utolérhetetlen szárnyalással írja le Nagy Szent Leó pápa. A fönnség az alacsonyságot, az erő a gyöngeséget, az örökké valóság a halandóságot, és az Isten sérthetetlen természete a bűn adósságának lerovásában, egy szenvedésre képes emberi természetet egyesített saját magával. Leszáll égi trónjáról, és mégsem hagyja el az Atya dicsőségét. Aki láthatatlan volt, az övében, a saját isteni természetében, most láthatóvá vált a miénkben. Az emberi természetben. A fölfoghatatlan azt akarja, hogy megértsük. Ezért emberi gondolatokkal tanít, emberi szavakkal nyilatkoztatja ki Isten örök valóságát. Ebben az egységben nincs semmi hazugság, mert a kettő egymásban van. Az emberi alacsonyság és az isteni magasság. Amint az Isten nem változik meg az irgalom által, ugye az ember sem emésztődik föl a méltóság által. Jézusban tehát az isteni és emberi természet titokzatos, csodálatos egységben van. Úgy egyesült benne az istenség és az emberség, hogy mind a kettő és mind a kettőnek minden tulajdonsága tökéletesen és sértetlenül megmaradt. Az Isten nem változik meg a mérhetetlen irgalom leereszkedése által, viszont az emberség sem emésztődik föl a méltóság által, azzal, hogy Istennel egyesül. A kalcedóni zsinat úgy mondta ezt, Jézusban az istenség és emberség össze nem keverve, változatlanul, osztatlanul és szétválaszthatatlanul van. Jézusnak egy titkát nevezzük a személyi egység titkának. Istenség és emberség egyesültek benne, de úgy,
hogy mind a kettő sértetlenül megmarad. Itt láttunk Jézus lényegét legmélyére, illetőleg nagyon rosszul mondanánk így, mert ha ilyen mélyen szeretnénk az Úr lényébe betekinteni, akkor fínyár összönlik felénk, a többi már nem látunk a nagy ragyogástól. Jézus személye a legszentebb szentély, amely előtt nem szabad kételkednünk vagy tépelődnünk. Előtte azonban megtorpan a legillesebb elmélyű emberi gondolkodás is. Itt imádkoznunk kell inkább. Személyi titkát az emberi gondolkodás legföljebb körül tudja írni. Megvédheti a támadásokkal szemben, szembeállíthatja a tévedésekkel, de teljesen megérteni, teljesen fölfogni, hát erre sohasem leszünk képesek. Kár, hogy mi mindig a megértéssel erőlködünk és bíberüdünk ott, ahol inkább imádkoznunk kellene, ahol inkább meg kellene engednünk, hogy Jézusnak a személyével találkozzunk. Jézus egyetlen lény, a mindenség legszentebb személye. Az emberi természet nem csak magára veszi, mint valami földön járó misztikus Isten az álruhát, hanem istenségével egészen egyesíti. Titok ez. De az ember számára a titok mindig vonzó. Ha értelmünkkel nem is tudjuk kifürkészni, de mégsem mehetünk el érdeklődés nélkül a legszentebb igazság előtt. Jézus két oldalán áll annak a határnak, amely Isten és ember között húzódik. Isteni létének óceánja és emberi létének patakja ömlik egybe. Jézus imádandó személye, a titka, hogy a mindenség legérdekesebb és legvonzóbb lénye maradjon mindörökre. Jézusban talán az emberi alacsonyságból indulhatunk el, és eljuthatunk az isteni magassághoz. Ha ezt alázatosan, imádkozva tesszük, akkor bizonyára valamit mégis fölfoghatunk a fölfoghatatlanból. Mert segítségünkre sért a Szentlélek, aki elvezet bennünket a teljesebb igazság megismerésére. Az Úr Jézusban két természet van, és ő mégsem két lény, teljes és tökéletes egy ember. Ennek ellenére másként van benne az emberi természet, mint bennünk. Nálunk az emberi természet és annak minden része egy emberi személy tulajdona. Testünk, lelkünk egy embernek a teste és a lelke. Bennünk egy ember az, aki szívünkre, fejünkre, kezünkre azt mondhatja, hogy ez az enyém. Mindennek én, az ember vagyok a végső birtokosa. Jézussal nem így van. A litániában azt imádkozzuk szívéről, hogy az örök atya fiának a szíve. Akik boldogok voltak, s akár az istállóban, akár a tábor fényében, akár pedig a kereszt alatt legszentebb arcába tekinthettek, azok egy igazi emberi arcba néztek. De mégsem egy ember, hanem a második isteni személy arcát szemlélhették. S a kéz, amelyel a betegeket gyógyította, amelyel megsimogatta és megáldotta a gyermekeket, az Isten egyszülött fiának,
nem pusztán csak egy embernek volt a keze, sőt a láb is, amelyel a bűnösök után járt, amelyel Magdolna mosott tisztára könnyeivel és hajával törölgetett, az Isten fiának volt a lába. Amit mi cselekszünk, azt egy ember teszi. Ha járunk, dolgozunk, írunk, olvasunk, szeretünk, gyűlölünk,

nem csak egy emberi cselekedet, hanem egy embernek a cselekedete is. Amit azonban Jézus tett, a soha nem volt pusztán csak egy emberi cselekedet. Azt mind maga az Isten ember cselekedte, a második isteni személy tette. Jézus minden tettének, minden szavának, minden lépésének, minden mozdulatának végtelen értéke van. Ezért jelent Jézus minden szava végtelen értékű kincset a számunkra. Megbecsülhetetlen értékű minden mozdulata, minden mosolya. Azért vagyok boldog, amikor hozzám szól, amikor szeret, mert által az Isten szól hozzám. Az Isten szeret engem emberi szóval, emberi tekintettel. Jézus minden szava az Isten szava is. Szeretete végtelen isteni szeretet. Jézusban az Isten jött el közénk, és mindent, amit tett, az Isten művelte köztünk. Megérezték mindezt Jézus életében nem csak a tanítványai, hanem mindazok, akik kapcsolatba kerültek vele. A gyermekek, a betegek, az idősek, sőt a bűnösök is. 2000 év óta érzi ezt az egész emberiség. Ez a titok érteti meg velünk Jézus személyi varázsát az egész emberiség fölött. Megmagyarázza, hogy az Úr személyes hatása miért egészen más, mint akár a legjobb emberi is. Amilyen mindenható, örök is, végtelenül jó az isteni személy, akivel Jézusban találkozunk, akit mi Jézusnak szólítunk, olyan maradandó a belőle áramló személyes hatás minden ember fölött. A legnagyobb emberek személyes varázsa annyival kisebb ennél, amennyivel minden teremtmény kisebb a teremtműinél. Viszont ebből a titokból értjük meg azt is, hogy miért követték el a legsúlyosabb bűnöket azok, akik az Úr emberségét bántalmazták. Nem pusztán egy ember személy ellen vétettek, hanem maga Isten személye ellen, aki magával egyesítette ezt a kínzott, gyalázott emberi természetet. Szent Péter veti oly keményen a zsidók szemére, az élet szerzőjét öltétek meg, mondja Péter apostol. Szent Pál is csak tudatlanságokkal menti őket. Ha felismerték volna, nem feszítették volna keresztre a dicsőség urát. Ezért súlyos bűn a történelem folyamán minden vétek az Úr Jézus ellen. Legyen hát számunkra elhívás, hogy személyes kapcsolat építésére törekszünk, hogy minél jobban megismerjük, minél jobban megszeressük az Isten ember személyét, aki istenségében magához öleli az esendő embert. Ezekkel a gondolatokkal kívánok szép hétvégét mindannyiatoknak. Palotinos István atya voltam, a Szerbiai Mária Rádió magyar műsorainak műsorigazgatója. Dicsértessék a Jézus Krisztus mindörökké. Amen.

Szent János könyvéből. Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: ne nyugtalankodjék a szívetek, higgyetek az Istenben, és bennem is higgyetek. Atyám házában sok hely van. Ha nem így lenne, mondtam volna-e, elmegyek, és helyet készítek nektek. Ha majd elmegyek, és helyet készítek nektek, ismét eljövök, és magammal viszlek titeket, hogy ti is ott legyetek, ahol én vagyok. Hiszen ismeritek az utat oda, ahová én megyek. Ekkor Tamás így szólt: Uram, mi nem tudjuk, hogy hova mégy. Hogyan ismerhetnénk hát az utat? Jézus ezt felelte: én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem juthat el az Atyához, csak általam. Ha engem ismernétek, Atyámat is ismernétek, de mostantól fogva ismeritek őt és látjátok. Fülöp megjegyezte: Uram, mutasd meg nekünk az Atyát, és ez elég nekünk. Jézus így válaszolt: már olyan régóta veletek vagyok, és nem ismersz engem, Fülöp? Aki engem lát, az látja az Atyát is. Hogyan mondhatod hát, mutasd meg nekünk az Atyát? Nem hiszed talán, hogy én az Atyában vagyok, s az Atya én bennem? A szavakat, amelyeket hozzátok intézek, nem magamtól mondom, és a tetteket is Atyám cselekszi, aki bennem van. Higgyétek el, hogy én az Atyában vagyok, és az Atya én bennem. Ha másért nem, legalább a tetteimért higgyétek. Bizony, bizony, mondom nektek, aki hisz bennem, ugyanazokat a tetteket fogja végbevinni, amelyeket én cselekszem. Sőt, még nagyobbakat is tehet azoknál, mert én az Atyához megyek. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek, Jézus ezt mondja ebben az evangéliumban: aki hisz bennem, ugyanazokat a tetteket viszi végbe, amelyeket én végbe vittem, sőt, még nagyobbakat is végbe visz, mert az Atyához megyek. Ez egyike Jézus legmeghökkentőbbnek tűnő kijelentéseinek. Hogy lehet az, hogy a tanítványai olyan tetteket lesznek képesek végbevinni, mint ő, sőt, még nagyobbakat is? Jézus az egyik csodát a másik után művelte élete során, és még halottakat is támasztott föl. Lehet,

hogy akkor értjük meg azt, amit mondott, ha alaposan megvizsgáljuk, hogy mit ért nagyobb tetteken. Láthatjuk, hogy Jézus itt nem akármilyen tettekről beszél, hanem azokról, amelyeket ő vitt végbe. Ez tehát folytatása mindannak, amit ő tett, hogy újra elvezesse az embereket az Atyával való közösségre, hogy hírül adja nekik az üdvösséget. Ez nem azt jelenti, hogy a tanítványok nagyobbak lesznek a Mesternél, mert tetteiken keresztül maga Jézus az, aki az Atyához való visszatérése után tovább működik a világban. A nagyobb tettek lényege abban áll, hogy az embereknek Isten életét adjuk, a lélek erejét, azt, hogy Isten gyermekeivé fogadta őket. Ezt Jézus a maga teljességében csak halála és feltámadása által nyeri el. Ezt az életet tehát csak dicsőséges átalakulása után adja át a tanítványokon, tettein keresztül. Adja át a tanítványok tettein keresztül. Jézus ugyanis azt mondja, mert az Atyához megyek. Jézus eltávozása nem szakítja félbe megváltói tevékenységét, hanem biztosítja annak növekedését és kiterjedését. Nem válik el övéitől, hanem valóságos, de láthatatlan módon ott marad bennük. Vele a feltámadottal való egység az, ami képessé teszi a tanítványokat a nagyobb tettekre. Arra, hogy egyesítsék az embereket az Atyával és egymással. Tőlünk függ, hogy Jézus visszatér-e ma a földre, hogy teljessé tegye művét. Jézus rajtunk keresztül cselekszik, ha megengedjük neki. Isten rajtunk keresztül teremt, ha a jelen pillanatban tenni akarjuk az ő akaratát. Kocsis Dorottya, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem információs technológiai és bionikai karának doktorandusza mondta Ferenc pápa előtt tanúságtételében április 30-án délután. 2015-ben kezdtem el egyetemi tanulmányaimat. Akkor került a kezembe egy kiadvány, amelynek egy gondolata azóta szüntelenül előttem lebeg. Isten általunk teremt. Élt hát a jelent, mert minden pillanatban a teremtő erő része vagy egy mozdulatban, amely isteni tervét a világra írja. Azt láttam meg akkor, hogy nekem, mint biológusnak, ennek az isteni tervnek, a világnak a tanulmányozása és kivitelezése, megvalósítása lesz a feladatom. Azóta minden nap átélem, hogy Isten általam így teremt. A laboratóriumban pipettázás közben. A biológia kérdéseinek matematikai átfogalmazása közben. A tanúrai feladatokban. A példamutató egyetemi oktatókkal folytatott megbeszéléseken. A közös doktoranduszi ebédek során. A családi összetartásban. Az őszinte baráti beszélgetésekben. A kitartásban. A nevetésben. A játékban. Élnünk kell a jelent, mert minden pillanatban a teremtő erő részei vagyunk egy mozdulatban, amellyel isteni tervét a világra írja. Isten általunk teremt. Egy orvos tanúságtételében arról vallott, hogyan mentette meg rajta keresztül Jézus
egy Anna nevű fiatalasszony beteg gyermekének az életét. Anna a kórház laboratóriumában dolgozott. Akkor ismertem meg, amikor a szokásos időközi ellenőrző vizsgálatra jött, a prevenciós osztályra, ahol én dolgozom. Meghatott az a szelíd öröm, amellyel Anna első gyermekét várta. Néhány hónappal később a gyermekgyógyászaton voltam az intenzív osztályon. Éppen egy csecsemővel foglalkoztam, aki nagyon sápadtnak tűnt, és emiatt aggódtam érte. Nagyon szép kislány volt, de nem érte el a megfelelő súlyt, csak a tekintete volt élénk. Megnéztem a nevét, Anna újszülött kislánya volt. Igyekeztem mindent megtenni a csecsemőért, és később az anyjával is találkoztam. Megpróbáltam vigasztalni, megnyugtatni, bátorítani. Nagyon le volt törve. Egy este bementem a kórházba, hogy megnézzem a kicsit. Pár nap múlva több vérátömlesztés és a táplálás teljes felfüggesztése vált szükségessé, mivel a gyermek tejallergiás volt, és emiatt egész emésztő rendszere felmondta a szolgálatot. A kicsi állapota egyre súlyosbodott. Keresztelőre gondoltam. Magam is megkeresztelhettem volna ott a gyermekgyógyászaton, néhány egyszerű jellel, amit minden keresztény ismer, de aztán arra gondoltam, hogy a szülők beleegyezésére is szükségem van, tekintve, hogy az anyával többször beszéltem. Megkérdeztem Annát, hogy megvan-e keresztelve már a kislánya. Azt mondta, hogy szándékukban áll megkeresztelni, majd ha jobban lesz, de itt a kórházban nincs mód rá. Megmagyaráztam neki, hogy ő maga is megkeresztelheti, hogy a kicsinek ezekben a nehéz órákban minden lehető kegyelme meglegyen. Az édesanyja bevallotta, tudja, hogy a gyermek életveszélyben van, aggodalmában állandóan imádkozik érte, fogadalmakat tesz, mindent felajánl Istennek. Ekkor elég erőt éreztem magamban, hogy azt tanácsoljam, adja Istennek a kicsit, teljes bizalommal, nyugodjon meg Isten akaratában. Isten talán visszaveszi, vagy talán megmenti, de a kislány mindenképpen az övé. Anna erre igent mondott. Néhány nappal később bevallotta, hogy megkeresztelte kislányát, és azóta is állandóan Istennek ajánlja föl imáiban. Istenhez könyörög, hogy mentse meg, és bizalommal reménykedik, pedig a kislány állapota egyre súlyosbodik. Akkor együtt imádkoztunk, és kértük Istentől a gyógyulás kegyelmét. Másfél hónappal később egy élelmiszer üzletben látom, amint Anna jön felém. Erősen megszorítja karomat, ragyog az arca. A kislányom meggyógyult, megengedték, hogy hazavigyem. Együtt sírtunk örömünkben. A fiatalasszony ezután is meglátogatott. Ez a megpróbáltatás különös kegyelem, szinte csoda volt. Nem csak azért, mert a csöpség meggyógyult, pedig az orvosok lemondtak róla, hanem a házasságunk számára is, soha nem voltunk ennyire közel egymáshoz. Férjemben mély hitet fedeztem fel, amely ebben a megpróbáltatásban megedződött. Most egymás iránti szeretetünkben megtaláltuk az élet lényegét. Bizony, bizony, mondom nektek, aki hisz bennem, ugyanazokat a tetteket fogja végbevinni, amelyeket én cselekszem. Sőt, még nagyobbakat is tehet azoknál, mert én az Atyához megyek.

0: Egy kérdés, egy válasz. Kérdés és válasz a Katolikus Egyház katekizmusának kompendiumából. A sorozatunkban már szinte vég nélkül a szentségekkel foglalkozik ez az egy kérdés, egy válasz. A Katolikus Egyházban szentségnek nevezzük azokat az érzékszerveinkkel érzékelhető jeleket, amin keresztül az élő Istennel találkozunk. Krisztus Urunk alapította ezeket a szentségeket, és az emberi élet sokféleségére tekintve ezek végigkísérik a születéstől a halálig a katolikus keresztény embert. 7 ilyen jel van az élő Istennel való találkozásnak a jele. Most a közösség és a küldetés szolgálatának szentségeivel foglalkozunk. És a mai nap kérdése, mi a helye az egyházi rend szentségének az üdvösség isteni tervében? Következő a válasz, e szentség előképei az Ószövetségben a leviták szolgálata, Áron papsága és a 70 vén intézménye. Ezek az előképek Jézus Krisztusban teljesítettek be, aki kereszt áldozatával az egyetlen közvetítő Isten is az emberek között, a Melkizedek rendje szerinti főpap. Krisztus egyetlen papságát jeleníti meg a szolgálati papság.
1: A tömeggyilkosságok áldozatainak emléknapja.

0: A tömeggyilkosságok áldozatainak emléknapja.
1: Hát ennyi volt a kérdés, ennyi volt a válasz is, majd most meglátjuk, hogy mennyire tudunk ebből egy kis olyan gondolkodást kerekíteni, ami ismeretiket közvetít, hogy bárki jobban beletekinthessen a katolikus egyház tanításába, vagy aki katolikus keresztény, az fölfrissíthesse a tudását, vagy netán új tudásmorzsákra tegyen szert. Az egyházi rend szentsége az a szentségi jel, amikor a püspök a papság teljességének szolgálatára fölszentelt személy papot szentel, azaz, hogy diakonust, és aztán áldozó papot szentel, netán püspök társaival együtt püspököt szentelnek. Ez a fölszentelés változtatja meg az erre meghívott, Istentől meghívott, és az egyház által kiválasztott férfi embernek az életét, mint ahogy a keresség megváltoztatja mindannyiunknak az életét. A kerességben mi egy belső lelki pecsétet, jelet kapunk, új életet, új életre születünk. A pappá szentelt személy viszont egyszer s mindörökre a papság szolgálatába szenteltetik. Tehát ezt a szentséget egyetlen egyszer és egyszer s mindenkorra osztja ki az egyház Krisztus akaratából is, az egyház apostoli korából eredő gyakorlatból, mert az apostolok se éltek mindörökké, tehát az apostolok kézrátétellel adták tovább azt az apostoli szolgálatot, amire őket mesterük, a mi megváltó Krisztusunk kiválasztotta. Tehát az egyházi rend az üdvösség isteni tervében milyen helyet foglal el, teszi föl a kérdésünk. Az üdvösség isteni terve az egy olyan út, amin keresztül Isten visszavezeti a bűnbe esett embert, azt az engedetlen Ádám, Évát, ősszüleinket és az összes többi leszármazottaikat, akik mi mindannyian vagyunk, minden ember, bármilyen nemzetiségű, bőrszínű, nemű, korú, tehát minden ember örökli az ősszülőknek azt az ellenszegülését Istennek, Istennel szemben, ami az első bűn, Istennel szembeszegülő, tudatosan szembeszegülő teremtmény itt a cselekedetének a következményeit is viseli, mert Isten, amikor parancsot adott Ádámnak és Évának, azt is mondta, hogy mi lesz, ha azt nem tartja be. A mai jogrendben is, hogyha a törvény szankció nélkül való, akkor az nem törvény, nem, nincs értelme. Tehát törvényszegés a szankció elviselésével jár. Tehát ha valaki gyorshajtásban vétkesnek találtatik, akkor fizeti a büntetést, és azt tudni kell. Vagy ne adj Isten ugyanilyen esetben, hogyha közlekedési balesetet idéz elő, akkor az mindig súlyosbító körülmény a gyorshajtás. Most nekem csak ez jutott eszembe. Minden esetre az üdvösség isteni terve az valami olyan, amikor Isten szeretetből nem akarja meghagyni az embert, akinek ugyan szabad akaratot adott, de lévén az ember anyagi és szellemi lény egyszerre. Ez a szabadság az anyagi voltából eredően nem olyan tökéletes, amivel egyszer s mindenkorra vagy az Isten mellett kötelezi el magát, vagy Istennel szembefordulva kijelenti, nem szolgálok, mint ahogy ez történt, azokkal a szellemi lényekkel, azokkal a teremtményeivel Istennek, akiket mi angyaloknak nevezünk. Kimondottan szellemi lények, testetlen lények anyaghoz nem kötöttek. De az ember az a Biblia nyelvén vagy lélektől áthatott test, vagy testét öltött lélek. Ez az ember. És mikor elválik ez a lélek-test valóság, azt nevezzük halálnak. Az üdvösség azt az utat akarja megmutatni a bűnbe esett embernek, aki ezzel a még nagy szabadságával visszautasítja Isten gondoskodó szeretetét, szembefordul a teremtőjével, és ezzel azt éri el, amit Isten mondott előre, és ezt az első emberpár tudja, amikor a tiltott fáról gyümölcsöt eszél, meghalsz. És Isten nem változtat az ő törvényein. Isten nem olyan, mint mi emberek vagyunk, hol azt mondjuk, aztán valami majd lesz. És itt ez, hogy az élet halállal végződik, ez a bűn következménye. Isten ezért nem változtatott. Az ember evett arról a kívánatos fáról, hiszen a kísértő azzal csalta lépre, hogy azt mondta, ha eszel, olyan leszel, mint az Isten. Az üdvösség isteni terve. Az a terv, hogy hogyan segítse ki ugyancsak a megsérült, még gyöngébb, maradék, személyes akaratával ezt a szeretett teremtményt, aki képes Istent megismerni és megismerni, szeretni, és őt szolgálva élni a szabadságát, hogyan vezetheti vissza az atyai házba? Ez az üdvösség isteni terve. Előképek az Ószövetségben a leviták szolgálata, a választott nép, a zsidó nép keretein belül. Isten meghatározza az Isten tiszteleti formákat. Áron papsága és a vének intézménye, erről most külön nem beszélünk, ehhez az Ószövetség könyveiben kellene kutakodnunk, majd ha sor kerül rá, akkor majd erről is beszélünk, de ezek az előképek, és itt jön most valami, ami nekünk ehhez a kis rövid kérdés válaszhoz kell, az előképek Jézus Krisztusban teljesedtek be, aki kereszt áldozatával az egyetlen közvetítő Isten is az emberek között. A második isteni személy, a fiú Isten, aki mindöröktől fogva Isten, a történelemben, az időben emberré lett, mindenben hasonló lett hozzánk, a bűnt kivéve. És ő lett az a második Ádám, aki magára vette az egész emberiség bűneit. Ádámtól kezdve, mindenkoron át, hogy aztán végigjárva azt az emberi utat, ami rettenetes szenvedésekkel végződött, és kínhalállal, amit a perzsák találtak ki, mint a legkínosabb kivégzési formát, a keresztre feszítést, ez az ártatlan igazi ember, ahogyan igazi Isten, mindöröktől fogva, úgy lett igazi emberré, és ez az igazi ember szabad akaratból életét adja minden más emberért. Az atyának ajándékozza emberi valóságát, hogy aztán így győzze le a halált, megtörve a halál hatalmát, hiszen Isten föltámasztja őt, ahogy olvashatjuk a Szentírásban. Lévén egyetlen közvetítő Isten is az emberek között, ezt Szent Pál Timóteushoz írt első levelében olvashatjuk a második fejezet 5. sorában. A Melkizedek rendje szerinti főpap. Ez viszont a zsidókhoz írt levél 5. fejezetének a 10. sora. Krisztus egyetlen papságát jeleníti meg, a szolgálati papság. Tehát az, amit kaptak Jézus Krisztustól az apostolok, ezt a papi szolgálatot adják tovább mind a mai napig a katolikus keresztény egyházban. Ez a szentség így szolgálja az üdvösség isteni tervét. A papi szolgálat folytonossága, megszakítás nélkül az apostoloktól kezdve mind a mai napig tart. Egyelőre ennyit, aki hallgatja a rádió műsorát rendszeresen, ezt a 2 hetente ismétlődő műsort, majd hallhatja a közösség és a küldetés szolgálatának szentségei közül az egyházi rend szentségére vonatkozó további ismereteket.
2: Az Újvidéki Rádió katolikus vallási műsorát a Mária Rádió készítette. A műsor szerkesztői Palatinus István atya és Szög Ádám.

0: Hirdetések.
1: Ne álljon a húzatban, ne legyen szamár. Nézze meg inkább Kokám Ladanovics, miért állnak a szamarak a húzatban című végtelenül szellemes előadását május 8-án az Újvidéki Színházban.
0: Hirdetések.
2: Kedves hallgatóink, most megismételjük a tegnapi objektívet.
3: Objektív. Az Újvidéki Rádió politikai magazinműsora.

0: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink, Guston András vagyok. Én nem emlékszik rá, hogy bármikor is lett volna ekkora érdeklődés a magyarországi parlamenti választások után Szerbiában, mint történik ez most napjainkban. Jó két héttel, most már így lassan 3 héttel a választások után naponta látunk, legyünk őszinték, a szerb ellenzéki sajtóban cikkeket, amelyek ezzel a választásokkal foglalkoznak. Én nem tudok másra következtetni, mint arra, hogy ez a szerb ellenzéki médium példát akar keresni, és megpróbálja ráhúzni a magyarországi képletet az itteni helyzetre. Vajon lehetséges ez? Kérdezem állandó ellenzőnktől, Losonc Alpár akadémikustól.
1: Valóban, hiszen mi is konstatáltuk itt több ízben is, ezt nem lehetett megkerülni, hogy a magyarországi választások sokkal több érdeklődést váltottak ki, mint bármely korábbi hasonló választás. És hát ez nem utolsóban a még mindig létező miniszterelnök különös föllépésének köszönhető, valamint annak, hogy a Fidesz rendszer bármilyen lépéseket is tett, bármilyen pozitív vagy negatív kultusz is övezte, de hát 16 évig fennmaradt. És hogy ez önmagában véve is egy érdekes a mai meglehetősen vibráló világban, hát hogy hogyan sikerülje egy rendszernek ilyen sokáig víz fölött maradnia. De most ugye nem erről beszélünk, hanem a kérdés azért arra vonatkozott, hogy érthetjük-e, hogy a Vajdaság és a Szerbia közötti viszonylatrendszer mindig közlekedési edényeknek a rendszerét, mert ugye az azt föltételezni, hogy ami ott történik, előbb vagy utóbb itt is történik. Ehhez egy nagyon erős értelmezés kell, valószínűleg nagyon elfogult értelmezés egyúttal, ugye, amely látja automatikusan a közös nevezőt, ugye a szerb rendszer és a vereséget szemezett magyar rendszer között. Nagyon gyakran az e fajta cikkek azzal az első pillanatban egyértelműnek tűnő megjelölésének, hogy autoritatív tekintélyelvű, és hogy mind a két rendszer tekintélyelvű vagy tekintélyelvű módon uralkodott vagy uralkodik, ez azt jelenti, hogy előbb vagy utóbb a tekintélyelvű rendszerek úgyis elbuknak.
0: Hát a tekintélyelvűség tekintetében nem sok kételjük lehet. Tényleg az mind a két rendszer. Nem?
1: Természetesen, de lévén olyan ember, aki a fogalmakkal bíbelődik és bajlódik, akkor elgondolkodnik azon, hogy milyen rendszerekre, milyen helyzetekre lehet ráragasztani az autoritatív jelzőt. És most csak egy pillanat elé, de tényleg csak egy pillanat elé kilépek ennek a műsorok keretéből. Van egy olyan fogalom is, hogy autoritatív neoliberalizmus. Az is a tekintélyelvűséggel él, és ezzel azokat a módszereket szokták leírni, amelyel az Európai Unió élt a múlt évtizedben, ugye amikor egyébben mindenkire, kezdve a görögöktől és a másik, ráerőltette ugye azt a gazdasági politikát, amely általában az erőltetett takarékosság körül forgott. Tehát különféle szituációkban bukkant föl, azt akarom mondani, hogy az elmúlt évtizedben az autoritatív jelző, hogy számomra az korán sem olyan egyértelmű, és olyan sem magától értetődő. Nagyon sok értelmező számára igen, de van számomra ez egyértelmű, mégsem az. De akkor visszatérek mégis a szituációhoz. Ez ahhoz, hogy kettő között valamifajta egyenlőségjelet, vagy konvergenciát állapítsunk meg, akkor hát, talán abból kéne kiindulni, hogy ez a magyar választások kifejlete, hozadékai rengeteg tényezőnek köszönhetők. És ezt nem várhatjuk végig, mert ezt megtettük már itt valami módon, de minden bizonnyal hozzájárult az a tény, hogy akár szubjektíve is, de rengeteg magyar ember úgy érezte, hogy gazdasági szorítás, gazdasági kellemetlenségek közepette él. Azért mondtam, hogy szubjektíve, mert erről rengetegét vitatkoznak, hogy ez egy érzet, vagy hogy kimutathatók-e a tényleges gazdasági számok, mutatók, indexek, indikátorok, amelyek azt jelzik, hogy hogy csökkent volna, teszem azt a reális jövedelem, rengeteg pro és rengeteg kontra értelmezés is van. De tegyük fel, hogy ez valamennyire igaz, mert hogyha végül is a választó szubjektivitása dönt, már pedig valóban így van, hogy a választó azoknak a választónak a szubjektivitása dönt, aki szavazó cédulát juttat az urnába.
0: A választó szavaz Isten szava, mondta napokban a szerköztársaság
1: is. Akár így is. Na, tehát akkor függetlenül attól most ez megfelel az úgynevezett objektív valóságnak, vagy sem, valószínűleg megfelel a valóságnak, hogy rengeteg magyar választó így érezte. És nem volt ez légből kapott érzet, ha érzet volt, mert valóban az Orbáni föllépés

0: rengeteg szankciót csikart ki az Európai Unióból, 17 milliárd eurónak az eltűnése, vagy megállítása azért valóban nem akármi. És 2022 után, miután ugye Fidesz győzött, valóban nagyon sok olyan negatív jelek gyülemlettek, bukkantak a felszínre, amelyek alá támaszthatták, alá dúcolhatták ezt az élet. Például bizony eléggé előteljes infláció. Na, most ezt azért mondtam így el, mert ami hasonló Szerbiában sokkal nehezebben tapasztalható. Hogyha ezt az iménti gazdasági negativitást, ugye fontos tényezőnek tekintjük, akkor valami hasonlót nem tudunk túl gyorsan Szerbiába kimutatni. Persze itt is rengeteg értelmezés létezik, rengeteg közgazdász fut neki annak, hogy értelmezze Szerbia gazdasági. Én mondhatom azt, hogy vannak olyan liberális közgazdászok, lehet liberális beállítottságú közgazdászok, akik állandóan arra hívják fel a figyelmet, hogy a Vučići rendszer, tehát tizenvalahány év alatt milyen számottevő gazdasági eredményeket ért el, és nem utolsó, ez abban mutatkozott meg, hogy megteremtett lényegében egy meglehetősen tehetős középosztályt. Ugye ez a középosztály, mely nagyon sokszor utcán van, tiltakozik, úgy gondolja, hogy a Vučići rendszer velei korrumpált, és amely úgy gondolja, hogy el kell távolítani ezt a rendszert. Ez valamiképpen valóban haszonélvezője volt az elmúlt tizenvalahány évnek, de ez csak egy ilyen tényezője ennek a történetnek. Ugye számtalan olyan egyéb tényező is van, például a takarékosság indexének a javulása, egyebek. És itt csak visszhangoztam azokat az állításokat, amelyeket bizonyos liberális közgazdászok mondanak. Tehát Szerbiát nincs ilyen gazdasági prés alatt, azt akarom mondani. És hogyha azt az imént fontosnak találjuk, ebben az esetben is fontosnak kellene, hogy találjuk, és mondom azt, hogy ez nem létezik.
1: Szabad egy kicsikét kötözködnem, hogy hol kezdődött az Orbáni rendszer bukása. Valószínűleg, hogy az alapjai ott, amit te mondtasz, de az, ami látványos volt, amit látszott, az a 2 évvel ezelőtt kirobbant kegyelmi botrány. A Szerbiában mióta élünk más helyzetet, másfél év óta, amióta megtörtént az újvidéki vasúti tragédia. Tehát egyik dolognak ugyan közel van a kormányhoz, de lehet, hogy a másiknak is, az újvidékinek is. Tehát van egy két ilyen mellékszál, aminek a nem lehet tudni, hogy mi lesz a vége.
0: Van, de akkor viszont azt kellene mondanom, hogy a modern társadalmak időről időre különféle botrányoknak, vagy botrányoknak mondott helyzeteknek néznek szembe. A kérdés mindig az, hogy akadnak-e olyan csoportok, amelyeknek érdekük származik abból, hogy politikai témát faragjonak ezekből az epizódokból, eseményekből. És hogy visszatér egy pillanat elejéig, ugye magyarországi esetre, viszont ezt el kell mondani mindig, no, ez szinte kézenfekvő, hogy ugyanazok a szereplők, akik címzettjei és haszonélvezői voltak annak a Fidesz által képített rendszernek, amit úgy hívtak, hogy a nemzeti együttműködési rendszere, egy bizonyos pillanatban ellene fordultak ugyanennek a rendszer, pontosabban ezen rendszer hordozóinak. És úgy gondolták, hogy akár annak árán, hogy újra montírozható, hogy ez a rendszer, de lényegében másképpen kell uralkodni, mint ahogy ezt a Fidesz tette. Na, hát ezzel csak azt akarom kidomborítani, hogy rendben van, ugye mindig vannak ilyen hullámvölgyek, egyebek, de ahhoz kellenek bizonyos társadalmi csoportok, amelyek bizonyos helyzetben politizálódnak, és ez megtörtént Szerbiában is. Ugye, hogyha Szerbiára helyezzük ki az érvelést, ugye ez a bizonyos, sokszor említett tragédia, ami Újvidéken történt, ez világossá tette azt rengeteg ember számára, hogy a rendszer korruptív, mert odáig is fönnállt voltak éppen ugye ez a vélemény. Addig is rengeteg ember úgy gondolta, vagy hangot adott annak az elképzelésnek, de ezzel a tragédiával égében megnyit az a lehetőség, tehát, hogy politizálódjon ez a kérdés. Na, tehát ez lenne azt mondom, válaszom a kérdésedre. Na most egyéb különbségek is vannak persze Szerbia és Magyarország között, ami egyúttal válasz is a kérdésedre, biztos, hogy vannak párhuzamok, valami módon mindkét rendszernek a korifeusa, amott ugye Orbán Viktor, itt Alexander Vučić, bizonyos perlekedő helyzetbe navigálta magát az Európai Unióval, viszont ugye Orbán Viktor lévén, hogy Magyarország az Európai Uniónak a tagja, másfajta manőverezési lehetőséggel bírt, mint Alexander Vučić. Úgyhogy azért automatikus egyezés, automatikus azonosság, valamifajta hiánytalan konvergencia tényleg nem létezik. Ezek inkább elfogult értelmezések, amelyeknek természetesen van retorikai értékük, azért, mert hát azt úgy akarják formába önteni a gondolataikat, hogy azt állítják, hogy mi a kettő hasonlul egymáshoz, ami ott történt, itt is megtörtént.
2: Objektív.
1: Erre lehetne alkalmazni a tőled először hallott kifejezést, a vágy vezéreltet. Azt gondolom, hogy a Szerbiában tényleg most tetten érhető, nem?
0: A vágyvezéretben ez nem egy negatív jelzés.
1: Persze, egyáltalán gondoltam
0: arra. Az ember így működik, tehát vágyaira hallgat, és azoknak a kielégülését
1: persze, nem egyáltalán nem negatívra használtam, persze. Igen. Menjünk tovább a szerbiai állapotokkal, a szerbiai helyzettel. Most már azért elmúlt jó néhány hét, azt gondolom hónap is, hogy foglalkoztunk volna az egyetemistákkal, meg a hű vagy kevésbé hű kísérőikkel. Az elnök, az államelnök ugye minden jónak és rossznak a megmondhatója a Szerbiában. Talán most a héten volt a legpontosabb a választások időpontját illetően. Azt mondta, hogy 2-6 hónap múlva esedékesek. Ez nem éppen egy egzakt dolog, a kettő, még a hat, mind a kettő magában az, de így együtt nem igazán, és a tetejében semmilyen garancia nincs arra, hogy ez így is fog történni. De hogyha, tegyük fel, így történik, az ellenzéknek, nem vagyunk ugyan a tanácsadói, de véleményük lehet, mi az ellenzék teendője? Egészen konkrétan mire gondolok? 1, 2 vagy 3 oszlop? Ha azt mondom, hogy egy oszlop, akkor arra gondolok, hogy felsorakozni, azért mindenki az egyetemisták mögé felsorakozik, és a referendum jelleget teremtünk, van két lehetőség, van a hatalom, van az ellenzék egyetemistákkal az élén. Amikor 2 oszlop, akkor arra gondolok, hogy vannak az egyetemisták, és van a többi ellenzéki párt, és amikor azt mondom, hogy 3 oszlop, akkor vannak az egyetemisták, vannak az Európa barát, Európai Uniós ellenzék, és van a jobboldali ellenzék. Hogyan lehet ezt összeolvasztani, mert nyilvánvaló, hogy külön-külön nem tudnak semmi se elérni.
0: Vannak olyan politikai helyzetek, amelyek lényege az, hogy bizonyos célok eléréséért különféle erők tömörülnek egybe. Végülis ez történt Magyarországon is. Egy hatalmas politikai elegy lépett fel, és ugye ezt az elegyet, ezt a kompozíciót, ezt a meglehetősen heterogén kompozíciót az hajtotta, hogy valamiképpen kipenderítsék az akkori magyar miniszterelnöket jeleső Orbán Viktort. És hát ez valamiképpen a Tisza kampány stratégiájának a sikeres hozadéka, hogy a kampány idő alatt valamiképpen eltüntették a különbségeket. Mert képesek voltak arra, hogy elrejtsék a létező különbséget. Később azok a különbségek majd egészen biztos, hogy erőteljesen felszínre bukkannak, majd Magyar Péter feladata lesz, meg azoknak, akik körülötte vannak, hogy koordináljanak azok között, akik különbözőek. Tehát ez lehetséges.
1: De nyilván ehhez az ellenzéknek a hallgatólagos beleegyezésére is szükség volt.
0: Mármi Szerbiában?
1: Nem, Magyarországon.
0: Igen.
1: Volt, aki nyilvánosan is jelentette, de voltak csak hallgatólagosan hallgatók.
0: Igen, olyannyira előtérbe helyezték ugye Orbán buktatását, mint elérendő célt, hogy elsikkadtak egyszerűen a különbségek. Na most ez Szerbiában sem, Szerbiában is létező vagy elképzelhető stratégia, hogy függetve vagy dacára ugye a különbségeknek, mert valóban itt is vannak, még az egyetemisták között is nagyon jelentékeny különbségek vannak, ezt nagyon sokszor elfelejtik, mert különféle értelmezések ugye csak úgy azt írják minden további taglalás nélkül, hogy egyetemisták, holott

0: ilyen. Tehát az, amit nem tudunk, ugye itt Szerbiában, először is a listán szereplő nevek. Felszínre úsztak bizonyos nevek, bizonyos idővel ezelőtt, de hát később kitűnt, hogy ezek a nevek lényegében azok a neveket fedik, amelyekre a rendőrség talált rá valamelyik szituációban, nem is emlékszem, melyik volt az a szituáció, amikor a rendőrség valahol valami egyetemen talál, valami egyetemen megtalálta, hogy ezt a listát, de hogy ez mennyire adekvát lista, arról ebben például nagyon nehéz beszélni.
1: Szóval ne felejtsd, a héten olvastam azt is, hogy valójában a választások lebegtetésével az államelnök éppen ezt a listát akarja kiugratni a bokorból, egy kis képzavarral, hogy legyen idő a választásokig kiírni ezeket, nem szó szerint, hanem hogy azt illik választások előtt.
0: Ez valószínűsíthető, valóban. Eléggé nehéz harcolni fantomokkal, és hát azt is látni kell, hogy az egyetemisták a kezdettől fogva, hogy ezt a stratégiát követték, mert nagyon ritkán fették fel a kilétüket, inkább anonimusként léptek fel, azt mondták, hogy ők nem is mozgalom, nem is párt, nem is valamilyen kiformált alakulat, hanem hát egyszerűen egy hatalmas sokaság, ugye, amely azért hömpölyök, hogy megdöntse Alexander Vučićnak az uralmát. Tényleg nem lehet tudni az, hogy kiről van szó, megszemélyesíthetetlen az ellenzék, másképpen szóval. Ez is egy óriási különbség ugye a magyarországi szituációval, hiszen ott minden lényegében, minden szempár ugye egy emberre szegeződött, akiben egy adott pillanatban összpontosult mindaz, ami Orbán ellenes. Ezért volt ő olyan mágnes, erről is beszéltünk természetesen korábban, ugye a személyes története, ugye Fidesz gyökerek, egyebek, hozzá viszont kilépett valami módon, egy megvilágosodás egy adott pillanatában kilépett a NER-nek a kötelékeiből, és meghirdette a harcot. De azt akarom mondani, hogy ez egy nagyon erős personalizáció, ellentétben itt, ahol legalábbis eleddig nem láttunk például az ellenzéki színen olyan karizmatikus erővel bíró embert, aki magával tudná ragadni a tömeget. Hogy lesz esetleg ilyen, hogy valaki ott van mindez a zsebében, azt nem tudjuk. Vannak olyan történelmi helyzetek, amikor a personalizált politikus alakja nagyon fontos. Például ezt a szerepet játszotta el Vojislav Kostunica is, és sikeresen. Hosszú ideig keresték, kutatták azt az esetleges embert, hogy aki képes konkurálni a szintén nem kevés, noha kevésbé, de akkor már kevésbé karizmával bíró Miloševićtel szemben, és meg is találták, mert az az ő személyes élettörténetéhez tartozott, hogy ő egy ilyen tünékeny, illanékony figurává vált, és hát nagyon gyorsan eltűnt. Ugye?
1: Nem olyan gyorsan,
0: hát volt. Hát jó, de az képest, tehát amilyen volt, de én azt hiszem, hogy ő legszívesebben, sőt, ezt még konkrétan tudom is, hogy elfelejteni azokat az időket, mert nem tartja sikeresnek.
1: De nagyon jó, hogy ide tévedtünk erre, persze nem tévedtünk, szándékosan kerültünk ide az elnökök személyéhez, és most konkrétan szerbiai elnökökre gondolok. Evidens, amire mi visszaemlékszünk, a komoly változásokat mindig az elnök személye hozta meg. Az volt az első dolog, Milosevic, Kostunica, Tadić, Vučić. Ekkor jöttek a komoly változások. Nekem van egyébként egy érzésem, mire nincsen semmilyen bizonyíték, hogy Szerbiában is az elnökválasztás meg fogja előzni a parlamenti választást. Egyébként, ha szigorúan nézzük a mandátumokat, akkor az elnök mandátuma előbb is lejár, mint a mostani parlamenti összetétel mandátuma, nem is kevéssel 7-8 hónappal, nem egész ennyi múlva jövő év áprilisában, viszont a parlamenti mandátum egész 2027. decemberig tart. Tényleg ennyire fontos Szerbiában az elnök személye?
0: Igen, mert a rendszer informálisan működik, tehát ha pusztán a jogi képleteket vennénk számba, akkor nem tudnánk magyarázatot találni.

0: rászállni arra a hatalomra, amelyel Alekszandr Vucsics rendelkezik. Noha, ez kicsit az zárójelbe akarom tenni, hogy nem felel meg azért az sem a valóságnak, ahogy őt, az ő szerepét kidomborítják. Nagyon sokszor, ugye, meg én is használom természetesen konvencionálisan ezt a kifejezést, hogy Vucsics rendszer, de sokkal bonyolultabb, működésű, komplexebb mechanizmusokkal bíró rendszer ez, mint hogy pusztán csak egy emberrel lehetne leredukálni. Biztos, hogy nagyon különleges szereppel bír, rendelkezik, biztos, hogy ő az, aki valamiképpen megtestesíti a rendszert, de nem létezik a mai viszonyok között olyan ember, aki tökéletesen ura lenne ezeknek a modern szituációknak. Én mondom, ezt vegyük figyelembe, hogy ő valóban nagy hatalommal bír, és hát így is lépve is prezentálja magát, mások is így prezentálják, valószínűleg nem véletlenül, de hát a rendszer maga biztos, hogy túlnövi őt, és fölülírja őt. Azt annyival korrigálom az iménti okfejtés, hogy megjelent egy esetleges konkurens, ez a rektor. Ugye ez a rektor, ez a Gyokics, de hogy rendelkezik olyan föllépéssel, amely képes lelkesíteni a híveit, ezt ebben például nagyon nehéz megmondani. Először is nem bír annyi információval, amivel Vucsics rendelkezik, aki állandóan nemzetközi szintéren is mozog, föllép, adatokat mond, adatokat gyűjt, adatokat közvetít. És úgy elképzelek, mivel úgyis ugye a párviadalok évadja van, akár vajdasági perspektívából is kiindulva, most ugye elképzelek egy párviadalat közöttük, nem tudom, hogy a Belgrádi Egyetem rektora, ugye, aki műépítész, ha jól tudom, hogy mennyire tudna egyenlő félként fölépni ugye azokkal a retorikai, meg manipulatív technikákkal, amelyek Vucsics sajátjai.
1: Objektív. Én bízok abban, hogy alkalmunk lesz ezt egyszerűen még látni az életben is, meg tapasztalni. A tévé előtt ugye ez erre sor kerül. De viszont nagyon sokszor felemlítettük a korábbi években elemezve a szerbiai helyzetet, hogy ahhoz, hogy a szerb haladó párt és Vucsics ide kerüljön, meglehetősen nagy szerepe volt az Európai Uniónak, vagy azt akarjuk az Egyesült Államoknak. Na, 14-15 évvel ezelőtt az Unió simán elfogadta az akkor még igencsak radikális Nikolicsot és Vucsicsot. Zerébe Nikolicsot kifelejtettem az elnökök sorából, nyilván nem véletlenül, mert azért nem hagyott tartósimot maga után. De most meglehetősen visszafogott az egyetemisták támogatását illetően. Ugyanez a világ. Miért még mindig Vucsics?
0: Visszafogott.
1: Nagyon finom a fogalmaz.
0: Rengeteg ága boga van ennek a kérdésnek. Színes forradalmak vissza kell hozni itt ezt a témát. Ugye 2000-ben Szerbiában tényleg egy színes forradalom buktatta meg Slobodan Miloševićet. Hathatós amerikai titkosszolgálati támogatással. Ez most nagyon nehéz megkérdelezni.
1: Ez 26 éve volt. Boris Tadicsot is színes forradalom buktatta meg?
0: Nem színes forradalom buktatta, hanem az európai elégedetlenség, amely arra vonatkozott, hogy milyen teljesítményt nyújtott Koszovó kapcsán, Koszovó és Szerbia viszonylata kapcsán. Abban rengeteg igazságtalanság volt egyébként azért, mert az, hogy elmaradt koszovói kérdés rendezése, ezt én bizony az európaiak számlájára is írom, talán még az amerikaiak számlájára is, de függetlenül Boris Tadics kimerítette hatalmának a tartalékait, tehát arról van szó. De nem erre akartam szólni, hanem azért említettem a színes forradalom kérdését, mert ugye a jelenlegi szerb hatalom abból indul ki, hogy színes forradalom folyik Szerbiában. Nagyon érdekes kérdés, hogy milyen viszonylatok állnak fel Szerbia, Oroszország és Nyugat között. Szerbia rengeteg tanácsot kapott az oroszoktól a színes forradalom kivédésével kapcsolatban. Ez könnyen lehet igazolni, még léteztek is olyan közös csoport,

0: Ortok, oroszok, az orosz belügy és a szerb belügy között mostanában már kevésbé jelenlevő Alexander Vulin járt itt az élen, aki közvetített itt a két fél között. De az oroszok számára a színes forradalom kérdés elsőrendű kérdés. Azért, mert ők úgy gondolják, abból indulnak ki, hogy az Európai Unió így nyomult különféle országok, Moldovától, Moldáviától kezdve más országokig, így nyomult és így szerzett hídfőállásokat, és így próbálja valamiképpen megdönteni a jelenlegi putyini orosz rezsimet is. Úgyhogy az orosz képzeletrendszerben ez egy hihetetlenül fontos kérdés, sokkal fontosabb, mint teszem azt itt nálunk, de akkor, mi akkor is nálunk az az érvényes, amit mondtam az imént, hogy a hatalom, tehát a Vučićev hatalom premisszája, kiinduló pontja az, hogy itt egy színes forradalom zajlik, és ennek megfelelő technikákat kell alkalmazni. Tehát bármit, amit a hatalom eleddig alkalmazott, és amit persze sokan bíráltak az erőszakossága miatt, ez volt éppen ennek a jegyébe kell érteni. Még olvastam is, nem is egy, hanem a rengeteg olyan tanulmányt szerb belüggyel foglalkozó elméleti írók tollából, akik részletesen taglalták és magyarázták azt, hogy igen, Szerbiában igenis színes forradalom zajlik. Ez magyarázza, tehát mondom még egyszer, a szerb hatalomnak bármelyik föllépését, és igen, lehet, hogy az ellenzéki értelmezések ezt nem szokták említeni, meg szokják előtt, alapvetően erről van szó.
1: Rendben van, hogy magyarázza a szerb hatalom fellépését, igen. Ezt én el is fogadom tőled. De mi magyarázza az Európai Unió fellépését?
0: Az Európai Unió miért nem lép fel keményebben, radikálisabban?
1: Ugye most is volt a Velencei Bizottságom, Rudics-féle törvényekkel kapcsolatban lobogtatják, hogy visszamondják a másfél milliárdosra ígért támogatást, de nem látni konkrét lépést.
0: Természetesen egy okot már is említettünk, hogy azt, hogy a Vučićev rendszer megszületésénél ők is bábáskodtak, de talán nem ez a legfontosabb. Ők se szeretnék azt, hogyha színes forradalom, vagy kvázi színes forradalom lenne, teszem az Berlinbe, ezt ők nagyon nem szeretnék. Azután talán az a legfontosabb, hogy a Vučićev rendszer rengeteg olyan gesztus tesz, amelyel elégtételt akar nyújtani a szerb nacionalistáknak, akik nagyon szeretik Oroszországot, mert úgy látják, hogy Oroszország a pánszláv szövetségnek a záloga, és hát a tényleges Vučićev lépések azért kevésbé olyan konfrontatívak, mint ahogy kitűnnek. Itt nem szabad az ellenzéki értelmezések fogjává válni, ugye, akik amelyek abból indulnak ki, hogy Vučić egy tőről metszett ruszofil, ugye, aki állandóan az oroszok kedvét keresi, ez egy sokkal bonyolultabb kérdés, hogy mennyire effektív ugye az ő külpolitikája, erről persze rengeteget lehet beszélni, biztos, hogy nagyon nagy nehézségek támadnak számára egy olyan világszituációban, ahol az Európai Unió is bevallottan geopolitizálódik, bevallottan keményen egy meghatározott militáris utat kíván követni, és hát főleg egy ideológiai hűséget. De még egyszer mondom, a tényleges Vučićev uralom sokkal közelebb áll nyugathoz és az Európai Unióhoz, mint ahogy ezt a Vučićev retorika tükrözi.
1: Mivel magyarázod azt, bár lehet, hogy ez csak az én tévképzetem, hogy most már nagyon ritkán és alig-alig beszélnek az újvidéki tragédiáról, aminek úgy éppen most van a másfél éves évfordulója?
0: Valószínűleg itt a gyászmunka intenzitása idővel csökken egyszerűen, mint egy egyszerű embernek az életében a gyászmunkának különféle fázisai vannak, és hát a kezdetben az nagyon intenzív. Ugye lényegében ennek a történetnek a politizációja megvalósult. Tehát betöltötte úgy tetszik a történelmi küldetését, mert nem tervezett módon, mint ő történelemben rengeteg dolog nem tervezett módon történik, tehát nem tervezett módon, de elindított valóban egy olyasmit, amely hihetetlenül veszélyezteti Alexander Vučić uralmát.
1: Ezen a témán még persze, hogy sokat fogunk lovagolni a következő műsorokban is, de most, ami már 2 hét ezelőtt is ígértük, akkor éppen csak bele tudtunk kapni egy kicsikét abban, ami a Közel-Keleten történik, egészen konkrétan az Irán és az USA között. Ma reggelre a kőolaj hordonkénti ára 4 éves csúcsra ért, tehát nem történelmi, 126 dollár volt hordonként. Egyes szakértők nyárra 190 dolláros kőolajat jósolnak. Sikerül a Trumpnak a világot felrobbantania?
0: Hát most sikerül, hogy felrobbantja a világot, nem tudom. Természetesen az lehetséges, hogy itt egy olyan szituáció nyílik meg, amelynek vannak nukleáris vonatkozásai. Jó, van egy 3-4 ilyen szituáció a világban is, ez is egy azok közül. De hát én reménykedek abban, hogy Trump körül vannak olyan tábornokok, katonai szakértők, akik arra intik őt, hogy ne kezdeményezzen ilyen kalandor cselekményt, és ne játszadozzon a világ sorsával. De nehéz eldönteni, hogy pontosan mi történt. Ez kézenfekvőnek tűnik, hogy ez a Trump számára meglepetésszerűen elhúzódó háború, minek hatására jött létre. De mondom, az a kézenfekvő talán, hogy az izraeli miniszterelnök itt nagyon fontos szerepet játszott, egyszerűen rávette az amerikai elnököt arra, hogy ilyen kalandba bonyolódjon. Ezt ugye alátámasztják azok a Netanyahu-i kijelentések, amelyek pontosan erre utalnak. Valahol például ő azt mondta, hogy 40 éve már vár egy ilyesmire. Az is lehetséges persze, és mondjuk ez, amit mondok, az nem fogja megkérdőlezni az iméntit. Tehát az is lehetséges, hogy a Trump körüli háborúpártoló csoportok azok, amelyek döntő hatással voltak rá, de mondom, a kettő nem kérdőlezik egymást. Most az a tény is létezik, erről is sokat cikkeztek, és ez is nagyon kézenfekvőnek tűnik, hogy katonai szakemberek óvaintették Trumpot, hogy ne. Ugyanis Trump itt neki szaladt egy nagyon komoly falnak, amit úgy hívnak, hogy iráni állam. És az iráni állam is nem is egy egyszerű dolog.
1: Bocsánat, a iráni állam vagy a forradalmi gárda?
0: Ez mind a kettő nagyon nehéz olyan perspektívába szocializálódott ember számára értelmezni, hogy hogyan működik az iráni állam, mint hogy ezt mi tesszük. Mi agyunkban is gyakorlatilag ugye a nyugat-európai állam modell van, de ez is az iráni állam nagyon különös, nagyon szétszóródott, egyszerre centralizált és decentralizált, de hozzátartoznak a lokális vallásos egyesületek. Azt gondolod, hogy ez egy ilyen egyszerű klub, dehogy az irányítja a lokalitásokba az életet, a mindennapi életet.
2: Objektív.
0: Tehát vannak az államnak olyan nyúlványai, amelyeket mi nem ismerünk, és mi számunkra nehezen értelmezhetünk. Említetted volt a forradalmi gárdát. Ez valóban nagyon fontos, mert lehet, hogy ebben a pillanatban a forradalmi gárda irányítja a történetek egészét. Tudni kell, hogy a forradalmi gárda csírái 1979-ben jöttek létre, ugye amikor tudjuk, hiszen itt is többször beszéltünk arról, Iránban egy forradalom ment végbe, és hát a hatalomra jutott teokratikus réteg egyébben kételjel bírt a meglevő katonai rétegekkel szemben. Tehát úgy gondolta, hogy igen, vannak tábornokok, a sahnak a tábornokai, katonai személyiségei, azok nem megbízhatók. És akkor elkezdte fölépíteni a forradalmi gárdát. Ezt a forradalmi gárdát, amelynek a fontossága nőttön nőtt az iraki háborúban, amely 8 évig tartott, 1980-tól 1988-ig. És egyre inkább, hogy ez a forradalmi gárda, amely kemény vonalas, lényegében a szó uralmi értelmében, és kemény vonalas az iszlámizmus érvényre juttatásában. És azért hangsúlyozom ezt az utóbbi mozzanatot, mert az a tény, hogy jelenleg az első számú vallási vezető Kamenei fia, annak a Kamenek a fia, akit ugye az amerikaiak likvidáltak.
1: Meg a fiáról se tudjuk, hogy éppen milyen állapotban van.
0: Állítólag nagyon erős sebeket ejtettek rajta, és hát műtétek, nem tudom én, garmondát végezték el rajta, ezt nem lehet tudni. De ez azért mondom, hogy itt az iráni forradalmi gárda diadalmaskodott, mert a Kamenei végrendeletében azt szerepelt, hogy ne a fia legyen, de valószínűleg a forradalmi gárda nehezen megfogható mechanizmusai így döntöttek. Egyébként a forradalmi gárdának is az első emberét likvidálták az amerikaiak, de már az a tény, hogy a forradalmi gárda, és vele együtt az egész iráni, ezzel mondom, bonyolult állami rendszer képes volt regenerálódni.
1: Aztán mi van rendszer?
0: Van rendszerük, és egy végiggondolt logika, egy végiggondolt szisztéma, mert pontosan arra van fölállítva, tehát hogy ilyen szituációkban is működjön. Nemrégében mondta egyébként az iráni külügyminiszter, és ez nagyon fontos, hogy ők évtizedekig tanulmányozták azokat a helyzeteket, amikor az amerikaiak vereséget szenvedtek. Ugye Irán mellett ott van Afganisztán. Ugye Afganisztánban ott voltak 20 évig az amerikaiak, és aztán a dolga végzetlenül hazamentek. Tehát szemmel látható, hogy az amerikai katonasságnak, katonai fölépésnek vannak nagyon nagy gyengéi.
1: Korlátai?
0: Korlátok is, persze. És hát ugye az a mód, ahogy az irániak küzdenek, ahogy húzzák az időt, ahogy veszélyeztetik a hormuzi szoroszt, ahogy még inkább instabillá teszik ezt az egyébként is instabil világgazdaságot, ez egy nagyon meggondolt stratégiára van. És ez, amit mondtam, az idén is idéztem, hogy az iráni külügyminiszter, ez erről tanúskodik, tehát, hogy ők tudták, hogy rengeteg áldozattal jár mindaz, de mégiscsak szembeszálltak a világ első impériumával.
1: Ez az, amit én újvidékről nem tudok elképzelni, hogy azt mondjuk, hogy a világnak egyetlen egy szuperhatalom maradt, ezt nem most találtam ki, hanem ezt már évszedik óta ezt hajtogatjuk, mi is és mások is, nem bír el egy nem tudom milyen erős hadsereggel, de nyilvánvalóan magánál jóval gyengébb hadsereggel.
0: És még hozzáadhatom, hogy persze Trump állandóan lebegteti azt, hogy szárazföldi invázióba bonyolódik, de szemmel láthatólag valaki lebeszéli. Hát én feltételezem, ugyanezek a tábornokok intik, hogy az bizony iszonyatosan kockázatos lenne, és ráadásul egy olyan terepén, ami nagyon alkalmas gerilla harcra, hogy ez fennsík Irán, óriási terület, ha jól emlékszem, a világ 18. nagyságrendű területe, ugye 90 millió lakossal, még 2-3 millió iráni él külföldön, tehát 90 millió az nem akármi. Trump nagyon naív van, ugye azt hitte, hogy a bombázással megfélemlíti az irániakat, különösen azokat az irániakat, akik ugye korábban tiltakoztak, meg tüntettek a represszívnek mondott iráni rezsimmel szemben. De hát ugye, mint ami ilyenkor történni szokott, egyébként összekovácsolta ugye az irániakat, ugye azok, akik korábban elégedetlenkedtek, vagy elrejtik az elégedetlenséget, de mindesetre nem tüntetnek az utcán, és nem is hallunk ugye olyan híreket, hogy kimennének az utcára tüntetni a rezsimmel szemben, hanem ahogy hallom, éppenséggel a rezsimet támogató tömegrendezvények mennek végbe. Most, hogy amit mondtál, hogy nem érted innen Újvidékről, csak egy kis történelmi kitérő, egyetlen egy perc erejéig voltak a történelemben olyan szituációk, amikor ilyen szuperhatalmak kis erővel szemben maradtak alul, és később bevett a vesztük. Például az időszámításunk előtt 413-ban Athén így veszített el hegemón szerepét mindörökre. Vagy ugrok egy hatalmasat az időben 1500, talán tévedek, de minthogyha 1578-ban Portugália, spanyolokkal volt még a 20. század 20-as éveiben a Karib-tenger. Soha nem tudott aztán visszatérni az eredeti állapotába. Hát vannak ilyen szituációk, hogy ennek az a mögöttese, hogy Amerika hanyatlik. És Trump érzi ezt, ezért akármennyire is narcisztikus az ő föllépése, akármennyire is sokszor az őrültség jeleit mutatja. Hát voltak ugye olyan pillanatok, amikor azzal fenyegetőzött, hogy egy egész civilizációt eltöröl. Az ember nem is igazán tudta, én sokszor olvastam azt a mondatát, hogy most az egész civilizációra utal, vagy csak az iráni civilizációra.
1: Ami szintén 6000 éves, mondjuk. Hát, valamivel idősebb az amerikainál.
0: Igen. Hát vannak, de alapvetően az igazi probléma ez, amelyet ő igenis érez, tehát az amerikai birodalomnak a hanyatlása. Na, az ugye Irán többszörösen lényeges, nem lehet ezt túl hangsúlyozni, hogy ércekben, ásványokban, kőolajban, földgázban ez a világ egyik legnagyobb csomópontja. Csak úgy meghökkentem például a hélium, amit általában nem is szoktunk figyelembe venni. Ugye a héliumot úgy szoktuk ugye mindennapi szinten értelmezni a lufiknak.
1: Én ennyit tudok róla.
0: Dehogy a csippekhez bizony elengedhetetlen, mondjuk csippekhez, laboratóriumokhoz, meg egyebekhez. Ez is ott megy át a Hormuzi szoroson, például műtrágya, egyebek. Tehát iszonyatos a tét, azt akarom mondani, és valahol érthető ebből a szempontból Trump logikája, hát hogy itt egy olyan energetikai szupremáciára kívánna szert tenni, amivel még Amerika még korábban se rendelkezett. Igen, ám csak ott van ez a kemény, amit úgy hívnak, hogy Irán.
1: És meddig fogja ezt Kína tétlenül szemlélni, mert talán az egyik legnagyobb kárvallottja ennek az egész történetnek, nem közvetlenül, de vagy akár úgy is mondhatjuk, mert hozzáindul mennek, sőt, azt is hallom, hogy a kínaiba szállító tartályhajókat át is engedik nagyjából a Hormuzi szoroson.
0: Ez a kezdetű fogva egy tárgyalandó kérdés volt, és ez meg kell mondani, hogy a kínaiak persze kerülik a közvetlen konfrontációt az amerikaiakkal, ez egyébként is az ő föllépésüknek a lényege, de közvetve különféle módon igenis segítik az irániakat. Sokkal látványosabban történik ez Irán-orosz vonalon, nem is olyan régen járt egyébként az iráni külügyminiszter Moszkvába, ahhoz nagyon szívélyesen fogadták, de én azt hiszem, hogy mind az oroszok, mind a kínaiak nagyon közvetett módon, de ott vannak, tehát nyersanyagokat, különféle berendezéseket adnak az irániaknak. Én csak nézegettem azt a listát, amely azt sorakoztatja föl, hogy mit találtak el az irániak, ugye az iráni rakéták. Rengeteg olyan amerikai támaszpontot, ami ott van a környezetben. És hát én azt hiszem, hogy ez mögött valóban ugye orosz és kínai közvetítések állnak.
1: Nem hiszem, hogy közvetlenül kapcsolódik a témához, de az ördög tudja. A Trump elleni merénylet kísérletek. Most már ez legalább a harmadik, amiről én tudok. Ugye volt, amikor fülöllőték, volt, amikor a golfpályán körül találtak egy fegyverest, és most ez, ami az újságíróknak a fogadásán történt.
0: Tudjuk, hogy Amerikában a merényletek azok relatíve szokványos dolgok, tehát ilyen értelemben nem különösebben meglepetés erejével hatnak. Most Trump népszerűsége nagyon, nagyon rosszul áll. Igaz az, hogy nem történt meg az a lejtmenet, amit számtalan közgazdász jósolt, azt mondták, hogy tönkre teszi a gazdaságot, akkora infláció lesz a vámpolitikai okán, hogy az amerikaiak nem tudnak lélegzetet se. Ez nem áll. Nem, ez nem. De viszont az is igaz, nem sikerült neki megállítani azt, amit ő mindig fájlalt, nevezően az iszonyatos deficit, ugye, amelyel Amerikának szembe kell nézni, tehát az alapvető gazdasági célkitűzései nem valósultak meg, nem sikerültek. És ennek vannak akkor bizonyos következmény, úgy tűnik az emberek mindennapi érzetére nézve, és ez így fejeződik ki. Tehát, hogy van egy mélységes elégedetlenség, növekvő elégedetlenség vele szemben, 30-valahány% igenli az ő föllépését, és egyáltalán azok az amerikaiak, akik talában kedvelik a karcsörtetést, szívesen látják azt, hogy Amerika rendet teremt, de nem látják szívesen ezt, ami most Iránnal kapcsolatban tört. Valahogy érzik, és igazuk van, tehát hogy nem úgy mennek a dolgok, hogy azt Trump beállította, mert Trump most is gyakorlatilag, hát a szabad így mondani, milyen lódít ezzel kapcsolatban. Már az a tény, hogy az irániak, hogy nem adták meg magukat, hanem ők azok, akik állandóan visszautasítják a tűzszüneti javaslatokat, ami azt jelenti, hogy számukra legalábbis úgy tűnik, hogy ők állnak nyerésre.
1: A félidős választásokon ez visszaköszönhet Trumpnak?
0: Bizony, nagyon is. Nagyon is. Nagyon is. Ő a tűzzel játszik. Pillanatnyilag nem látom ennek az észszerűségét. És hogyha ő elveszíti vagy pontosabban rosszra fordítja a választásokat, az bizony ki fog hatni az ő hatalmának a kereteire is. Éppként, ha jól emlékszem, május 1-én befejeződik az a 60 napos határidő, amely neki lehetőségét ad a manőverezésre, tehát még ott is de ha, korlátok merülnek fel.
1: De 30 napig ezt még meg tudja hosszabbítani.
0: Valahogy tudja, de egyre több ember, először is úgy természetesen az ellenzék, egyre több demokrata támadja, sőt vannak olyan javaslatok, amelyek azt mondják, hogy ez egy demens ember, egy öreg ember, aki nem tud már uralkodni sem, önmagán sem, nem vagy a világon.
1: És de a hallgatók is értik, arról van szó, hogy 60 napig folytathat háborút a saját döntés alapján, utána a kongresszusi jóváhagyás kell neki.
0: Így van. És hát ugye, ami nagyon szembeszökő, hogy rengeteg olyan őt korábban támogató ember ellene fordult. Tehát nagyon sok olyan van, média sztároktól kezdve, mint a Tucker Carlson és mások, ugye, akik úgy gondolják, hogy ez egy nagyon rossz ösvény.
1: Boson Szalpának köszönöm szépen az elemzést, önöknek a figyelmet, Gusztor Andrást hallották.

0: 10 óra van.
1: Újvidéki Rádió. Hírek.
0: 3 éve, 2023. május 3-án történt a Vladislav Ribnikar általános iskolában elkövetett lövöldözés. A tömeggyilkosságot, amelyben 9 diák és az iskola őre vesztette életét, valamint több tanuló és egy történelem tanár is megsérült, egy 13 éves fiú követte el. Május 3-át és 4-ét a tömeges gyilkosságok áldozatainak emléknapjaként tartják számon országunkba, ideértve a Málo Orasje és Dubona falvakban történt tragédiákat is. A megemlékezések keretében az áldozatok hozzátartozói, barátai és számos polgár gyertyagyújtással, virágok és koszorúk elhelyezésével, valamint az emlékkönyv aláírásával rótta le kegyeletét az iskola előtt. A szerbiai rádió és televízió, valamint médiaházunk és 8 óra 40-kor egy percre megszakította műsorát és elsötétítette képernyőjét az áldozatok emlékére. A médiaszabályozó testület felhívására más médiumok is hasonló módon tisztelegtek az elhunytak előtt. Az eset kapcsán a belgrádi felsőbíróság előtt új eljárás van folyamatban a támadó szülei ellen, miután az illetékes bíróság hatályon kívül helyezte az elsőfokú ítéletet. Korábban az apát 14 és fél év, az anyát 3 év börtönbüntetésre ítélték, még egy lőtéri oktató 15 hónapos szabadságvesztést kapott hamis tanúzás miatt. A támadó büntető jogilag nem vonható felelősségre, mivel a bűncselekmény idején még nem töltötte be a 14. életévét. Holnap folytatódik a NISZ cég eladásáról szóló egyeztetés a magyar féllel, a folyamat pedig a nehézségek ellenére jó irányba halad, fogalmazott Alekszandár Vucic államfő. A köztársasági elnök rámutatott arra, hogy bízik benne, hogy az összetett tárgyalás ellenére megtalálják a közös nevezőt. Szerbia számára kiemelten fontos, hogy az energiaválság idején megfelelő módon zárja le a kérdést. Az összképet rontja, hogy országunk egyre nagyobb arányban használja fel az üzemanyag készleteket. Az ezek kipótlásához szükséges többletkiadások viszont biztosítottak, hangsúlyozta. Szerinte a globális kereskedelmi háború miatt az eddiginél nehezebb lesz megőrizni

0: Nézni a szerbiai gyárak működését. Ezeket szintén kedvezőtlenül befolyásolják az európai autóipart érintő döntések, üzente Vučić. Az Egyesült Államok korábban érvényes úti okmányok nélkül érkező egykori illegális bevándorlót nevezett ki püspöknek 14. Leó pápa nyugat-virginiai szövetségi államban, jelentette a Cat Press katolikus hírügynökség. A szalvadori származású Evelio Menyivar Ayala eddig segédpüspök volt Washingtonban. Saját elmondása szerint hazájában a nagy szegénységben élt, és az ottani fegyveres konfliktus miatt vándorolt be 20 éves korában illegálisan az Egyesült Államokba. Egy tavaly interjúban elmesélte, hogy először Mexikóban feltartóztatták, de csúszó pénz segítségével végül egy autó csomagtartójába bújva át tudta lépni a határt Tijuannál. 14. Leó pápa korábban bírálta Donald Trump amerikai elnököt, amiatt, hogy tiszteletlenül áll hozzá a bevándorlókhoz, és arra szólította fel az Egyesült Államok vezetőjét, hogy bánjon velük emberségesen. Jemen partjainál ismeretlen fegyveresek hatalmukba kerítették, és Szomália felé irányítottak egy olajszállító teherhajót, közölte a parti őrség. Az incidens Szabva tartomány partjainál történt. A togói zászló alatt hajózó MT Euréka nevű tanker fedélzetére több ismeretlen fegyveres szállt fel, akik aztán az Adéni-öböl felé Szomália irányába vezették tovább a járművet. Az Adéni-öbölben tevékenykedő nemzetközi partnerek és tengerbiztonsági ügynökségek segítségével sikerült azonosítani a hajó helyzetét, közölte a parti őrség. A nemzetközi tengeri kereskedelemben kommunikációs szerepet vállaló brit kormányhivatal már több alkalommal is figyelmeztetést adott ki a Jementől délre eső vizekre vonatkozóan. Az ügynökség az incidens előtt nem sokkal szintén riasztott, miután észlelte, hogy azonosítatlan hajók gyanúsan közelítenek egy kereskedelmi hajóhoz.
1: Időjárás jelentés.
0: Vajdaságban ma túlnyomó részt derült lesz az ég, a hőmérséklet 19 és 22 fok között alakul. Holnap is a maihoz hasonló időjárásra számíthatunk, de a maximális hőmérséklet már elérheti akár a 25 fokot is. Kedden és szerdán felhők vonulnak át térségünk felett, csütörtökön csapadék valószínű. Kedves hallgatóink, az Újvidéki Rádió hír összefoglalóját hallották, 10 óra múlt 5 és fél perccel híreket, friss információkat. Legközelebb 2 óra múlva mondunk itt az Újvidéki Rádióban, a déli híradóban.
1: Hirdetések.
2: Ne álljon a huzatban, ne legyen szamár. Nézze meg inkább Kokám Ladanovics, Miért állnak a szamarak a huzatban című végtelenül szellemes előadását május 8-án az Újvidéki Színházban.
1: Hirdetések.

Szép jó napot kívánok, és köszöntöm a Muzsika Szújú Kívánság hallgatóit ma május első vasárnapján, 3-án. A mai délelőttet és az ebédhez való készülődést ezen a végre igazán tavaszias, nagyon szép napsütötte vasárnapi napon. Az elkövetkező 2 órában igyekszünk majd derültebb és hangulatosabbá varázsolni műsorunkkal. Üzeneteiket és jó kívánságaikat a már megszokott 0-64-81-95-010-es SMS számra küldhetik. Ezen a számon írhatnak akár Viberon is. Most végre a múlt vasárnaphoz képest nagyon jól működik az internet, úgyhogy nem lesz gond az üzenetek érkezésével. Mindenkinek nagyon kellemes rádiózás.

kívánok, szép napot, Nenad Sretinovics műszaki munkatársunk és Bolyos Miklós zenei szerkesztőnk nevében is, akik hozzájárulnak munkájukkal ehhez a szép műsorhoz, de nem szaporítanám tovább a szót. Mielőtt belekezdünk az üzenetekbe, melyek már nagy számban érkeznek, hallgassunk meg egy jó vidám dalt, aminek az a címe, hogy a házunk tetején zsúfödél van, Bizák Júlia adja elő.

Biszák Júliát hallottuk, és noha már nincs tél, de attól még össze lehet bújni, ha hideg van, ha meleg. Múlt vasárnap itt volt nálunk a Temerini ANT zenekar, ezért nem is a rádió stúdióból sugároztunk, hanem egy zenei stúdióból, ahol sajnos az internet összeköttetéssel egy kis baj volt, így a WhatsAppon és Viberon érkező üzeneteket nem igazán sikerült mindet beolvasni, igyekszem ezt ma bepótolni. Szilágyra, kedves ángyunknak, Bartók Valériának gratulálunk születésnapja alkalmából, testvéri szeretettel Hajni és családja. Szent Mihályra, anyukámnak, Tóth Erzsébetnek jó étvágyat a vasárnapi ebédhez, és szép vasárnap délutánt kíván Tóth Ferenc Németországból. Ausztriába, kedves barátnőmnek, Krisztinának kívánok kellemes vasárnapi délutánt, Ildikó. Labanc Robertnek és Tanyának házasságuk évfordulója alkalmából minden legjobbat kíván Csaba. Oromra aranyos kislányunknak, Bálint Zsejkének első áldozása alkalmából gratulálunk. Kívánjuk, hogy a hit, remény és szeretet vezérelje. Édesapja György, édesanyja Erika, akik őt nagyon szeretik. Ausztráliába Fazekas Gáspárnak, Eszikének és családjaiknak kívánunk nagyon jó zenehallgatást és szép vasárnapot. Igaz testvéri szeretettel, Jani és Viki. Muzsjára Prágai Irmának, drága mamának és nagymamának névnapja alkalmából szívből köszöntik és minden elképzelhető jót és szépet kívánnak Tibi, Joli, Martin, Viktor és Katarina. A folytatásban hallgassuk meg Sánta Puszta Lajost, a dal címe pedig Marina, Marina.

Ez volt Sánta Puszta Lajos és a Marina Marina zene szám muzsika szójó kívánság műsorunkba. 10 óra múlt 16 perccel rengeteg üzenet érkezik, feltételezem azért is, mert anyák napja van ma. Kupuszinán Turi Adriennek ballagásra alkalmából gratulálok, és további sok sikert kívánok a nagybetűs életben. Zrenyaninba Bozsó Piroskának boldog születésnapot kíván Margit és Katica. Szent Mihályra testvéremnek László Arankának szép vasárnapi napot kíván testvére Tóth Ferenc. Oromra lányunk első áldozása alkalmából a vendégeknek jó szórakozást és jó étvágyat kívánnak az ebédhez a vendéglátók Zsejke és a szülők. Székelykevére Fodor Tamásnak, kedves sógorunknak szívből gratulálunk 76. születésnapja alkalmából. Isten éltesse erőben, egészségben még nagyon sokáig szerető családja körében. Hugunkat, Katicát is üdvözöljük, és mindkettőjüknek szép vasárnapot. Igaz testvéri szeretettel, Jani sógor és Viki testvér. Muzslára a parti kismenyecskének, Sándor Irmának boldog névnapot kíván Tanya és Robi. Szilágyin szeretettel köszöntjük drága ángyunkat Bartók Valériát születésnapja alkalmából, Nenus és Kúme. Kishegyesre Dudás Zolinak közelgő születésnapja alkalmából egy vidám csárdás csokorral szeretne gratulálni felesége. Szép tavaszi napot kívánok a szorgalmas szerkesztőségnek, Török Becsén, Vetráb Mancinak szeretnék kedveskedni,

egy gyönyörű csárdás csokorral, Eszter. Köszönjük a szép üzeneteket, és mielőtt meghallgatunk egy hangüzenetet, elmondanám, hogy ismét helyreállt a rendszer, tudnak minden vasárnap telefonálni, 8:30 és 9 óra között várjuk hívásaik.

0: 10 óra múlt 28 perccel, kedves hallgatóink, önök a Muzsika szó jó kívánság műsort hallgatják az Újvidéki Rádióban, és a The End zenekar szórakoztatott minket ezzel a nagyon jó ropogós csárdás csokorral az imént. Boldog születésnapot kívánunk mamának, anyósnak, Molnár Melindának Bécsbe. Nagyon szeretjük Elza, Lorena és Norbi. Kis oroszra Barna Irmának, drága édesanyánknak nagyon boldog anyák napját és egyben boldog névnapot kívánunk. Köszönjük a gondoskodásod, szereteted, hogy rád mindig számíthatunk. Nagyon szeretünk lányaid Melinda és Krisztina, unokáid Olivér, Hanna, Félix, Lilien és Egon. Sok-sok puszit küldenek. Szent Mihályra testvéremnek, Takarics Eszternek és családjának szép vasárnapi napot kíván testvére Tóth Ferenc. Franciaországba Tőzsér Gáspárnak és Etuskának jobb egészséget, szerencsés hazaérkezést, szép vasárnapot kívánunk Jani és Viki. Muzsjára Prágai Irmának, a drága mamának és nagymamának névnapja alkalmából szívből köszöntjük és minden elképzelhető jót és szépet kívánunk Tibi, Joli, Martin, Viktor és Katarina. Bácsföldvárra Kurina Angélának, drága édesanyának és nagymamának boldog anyák napját, valamint kellemes vasárnapot kíván lánya Renáta és unokái Lúcia és Tícia. Temerinbe a Papál utcába Nenának boldog születésnapot kívánunk Zsuzsi és Ati. Gunarasra Salgó Erzsébetnek, a drága édesanyának, anyák napjára szóljon a nóta. Erőt, egészséget kíván lánya családjával. Temerinbe a Papál utca 28-ban Nenának nagyon-nagyon-nagyon boldog születésnapot kíván Atika és Melike a telepből. Vagy a telep bű, ahogy írták, és egy verset is küldtek hozzá, a család többi tagját is üdvözöljük, és most jön a vers. Arcodon a napsugár fényes mosolya, szívedben az ifjúság örök illata. Kívánom álmaid mindig elérhesd, vágyak szárnyán lelkedet magasba repíthesd. Ragyogjon fényesen rád a... Ragyogjanak fényesen rád a csillagok, kívánok nagyon boldog születésnapot, Puscsi, Szercsi, Lavcsi. Következzék egy betelefonálunk hangüzenete, majd a Kovács Katitól az a dal, hogy nálad lenni újra jó lenne.
1: Kancsár Imrének 82. születésnapjára minden szépet, jót, erőt, egészséget kívánok, és kívánom, hogy még nagyon sokáig tudjon nekem segíteni.

Kovács Katit hallottuk. Szabó Gábornak 60. születésnapja alkalmából gratulál felesége Erika és lánya Rita Moravicáról. Tordára barátnőmnek vidám vasárnapot kíván, és jó étvágyat az ebédhez barátja Laci a távolból, aki őt nagyon szereti. Muzsjára Prágai Irmának gratulálunk névnapja alkalmából, még sok szerencsét, egészséget, boldogságot és sok névnapot kívánunk a Pálfi Nász és Nászasszony. Magyar Kanizsára Váradi Etelkának, a legdrágább édesanyának és nagymamának boldog anyát napját kívánnak,

0: akik őt nagyon szeretik, gyermekei és unokái. Bácsföldvárra Orosz Erzsébetnek, drága édesanyának és nagymamának boldog anyák napját, valamint kellemes vasárnapot kíván fia Imre és unokái Lúcia és Tícia. Debejacsára barátnőmnek, Boros Veronikának kívánok jó egészséget, szép vasárnapot, egyben jó étvágyat az ebédhez, barátja Halász János Debejacsáról. Székelykevére Fodor Tamásnak, kedves sógorunknak gratulálunk születésnapjára, kívánunk neki jobb egészséget, igaz szeretettel. Kató testvért is üdvözöljük, és szép vasárnapjuk legyen. Misu testvér, Erzsi Ángyi és családjaik Németországból. A tiszai majálisozók üdvözlik a Pappál utcaiakat, Molnárékat, Gizi mamát, a főszakácsot, aki bográcsba főzi a húslevest, csókoltatja a menyasszonya, Melinda. Muzsjára szól az üzenet. Férjemnek, Dohar Ervinnek, aki ma ünnepli a születésnapját, kívánjuk, hogy minden napod tele legyen örömmel, nevetéssel és szeretettel. Feleséged és leányod, Adél. Műsorunk folytatásában pedig ismét egy jó vidám nóta, méghozzá cigány dalok fognak szólni, amit a Révész zenekar előadásában hallhatunk.
1: Elmegyek haza a kocsmából, a feleségem néz a házból, megismer a járásomról, a fekete rövid

pára, büszke rá, hogy a nevének nincs párja, mozdony szőke a világon még egy nincs, a rózsámnak szőkesége drág.

A felesége, a drága, alul felül púderos, az orcája 3 hétig sztrájkolhat. A feneked, hogy arösse, hogy arösse venni meg a testedet. 3 hétig sztrájkolhat a feneked, hogy arösse, hogy arösse venni meg a

Jó vidám cigány dalokat hallottunk Muzsika Szójó Kívánság műsorunkban, méghozzá a Révész zenekar előadásában. 10 óra múlt 43 perccel, én a stúdióban úgy érzem ez a sok beérkező üzenet mellett, amelyekkel itt hát úgymond rendszerezem őket, hogy nagyon röpül az idő. Fényszárosi Mariskát, édesanyánkat, anyák napja alkalmával hálával köszöntik lányai Aranka és Irénke. Kupuszinán Turi Adriennek ballagás alkalmából sok sikert kívánunk a továbbiakban Ancinena és Dénes. Svédországba Tapolcsányi Nellikének, drága lányunknak nagyon boldog születésnapot kívánunk, jó egészséget, minden szépet és jót. Vejünket, Jimmy-t is üdvözöljük, unokáinkat, Rebekát és Oliviát is. Nagyon szép vasárnap délutánt. Mama, Janika és Heidi családjaikkal. Pancsovára Milovánovics Szilviának 14. születésnapjára szívből gratulál dédanyukája Hertelendi falváról. Magyar Kanizsára Hajdúváradi Arankának, a legkedvesebb édesanyának boldog anyák napját kívánnak fiai Hunor, Gergő és Kornél. Székelykevére Deák Annuskának szép vasárnapot kíván fia, menye és unokái Áron, Imola és Hunor Padéról. Édesanyának, Salgó Erzsébetnek anyák napjára kíván mind

0: Daniót lánya családjával, Tatát is puszíjuk. Debejacsára a Komának és Komasszonynak, Szikorai Janónak és Ilonának szép vasárnapot, egyben jó étvágyat az ebédhez, Komájuk Halász János. Édesanyámnak, Teréznek boldog anyák napját kívánok, és hálásan köszönöm neki a sok szeretetet, törődést, gondoskodást és mindent, amit értem tesz, Tímea. És egy kedves betelefonálunk hangüzenete után a Szimpla triótól fogjuk hallani azt a dalt, hogy köszönet a boldog évekért.
1: Üdvözlöm, én Medvárré becsőt, török becsőről. Kívánom neki sok szerencsét, boldogságot és nagyon sok-sok egészséget. Dudzsik Robert, nagy becsőről.

A Szimpla Triót hallottuk. Béres Mártának, drága kislányomnak boldog születésnapot és áldott anyák napját kívánok. Debejacsára testvéremnek, Horváth Eszternek és kedves sógoromnak kívánok szép vasárnapot, Halász János Debejacsáról. Kisoroszon Nyári Ilonkát, a legdrágább édesanyát, nagymamát és dédit anyák napja alkalmából köszönti és jó egészséget kíván lánya Irmuska, aki őt nagyon szereti. Budiszavára Vickó Sándornak és hugomnak, Máriának gratulálok házassági évfordulójuk alkalmából, testvére Annuska Kátyról. Pancsovára Milovánovics Szilviának boldog születésnapot, vidám ifjú kort kíván bátyja Jelena és Dániel Hertelendi falváról. Németországba Bíró Flóriánnak, kedves kisöcsénknek sok boldog névnapot kíván.

0: Kívánunk jó egészséget, minden elképzelhető szépet és jót. Krisztinát is üdvözöljük, és csókoltatjuk a kis hugunkat, Jessica-t, Jani sógor és Viki nénye Svédországból. Temerin befaragó Katalinnak anyák napjára gratulálnak gyermekei, unokái, dédunokái, legyen szép napja. Debelja Csára Márton Gizella névnapjára gratulálunk, jó egészséget kívánunk János és Erzsi, üdvözöljük Berta bátyját is. Tordára Barna Kittinek, anyósának, Anikónak és a család többi tagjának nagyon szép vasárnapot kíván a néni. És ismét egy kedves betelefonálunk hangüzenete következik, majd egy jó csárdás csokor, most a Kurunci zenekart halljuk majd.
1: Gál Teréznek anyák napjára ebből a zeneszámmal kedveskedik Pálya Sándor.

Egy jó vidám csárdás sokrot hallottunk a Kuruncis zenekar előadásában, Muzsikaszú jó kívánság műsorunkba. 4 perc múlva 11 óra lesz. Néhány születésnapos üzenet következik most. Székelykevére Fodor Taminak születésnapjára szívből kívánunk minden szépet és jót, Katicát is üdvözöljük, Annuska és Jani Sándor egyházáról. Temerinbe a Pappál utcába Angélának boldog születésnapot kívánunk, Aranka és Misi. Tordán Mészáros Melániát 22. születésnapja alkalmából virág helyett a Muzsikaszó jókívánságon keresztül dallal szeretettel köszöntik a Dédi és a Barna nagyszülők. Fodor Tamásnak boldog születésnapot kíván Annuska. Svájcba Szabadi Olivérnek nagyon sok boldog születésnapot kíván édesanyja. Magyar Kanizsára Dukai Robertnek 39. születésnapjára gratulálnak, és minden szépet és jót kívánnak a barátok. Pancsovára Milovánovics Szilviának, drága unokánknak boldog születésnapot, jó egészséget és egy életre való boldogságot szívből kíván apója és anyukája Sándor egyházáról. Drága Pippinek kíván nagyon boldog születésnapot Pigi. A kis Pippikéknek és Andrejnek is egy nagy ölelés. És az a sok szép születésnapos üzenet után most a Dupla Kávétól fog következni egy szülinapos dal.

0: A dupla kávét hallottuk születésnapos dalukkal. Pancsovára Milovánovics Szilviának boldog születésnapot, jó egészséget és vidám ifjúkort kíván mamája és testvére Filip. Székelykevére Fodor Taminak 77. születésnapjára erőt, egészséget, türelmet kíván felesége Kató. Udvarnokra Nyerges Sándornak és Ilonkának üdvözleteit küldi és jó étvágyat kíván a jó ebédhez egy jó barát. Drága férjemnek Istvánnak nagyon boldog születésnapot kíván felesége Angéla. Temerimbe a Pappál utcába Angélának boldog születésnapot, sógornak kellemes vasárnapot kívánunk, Aranka és Misi. Muzsjára a kedves lányomnak, Rice Tímeának névnapjára szívből gratulálok, és ezzel az idézettel kívánom neki az idézet, hogy az élet legyen, mint a virágos fa, remény és öröm virágozzék rajta. Férjének, Dragánnak pedig szép napot kívánok, édesanyja Ilonka Rice Nagybecskerekről. Tisza Kálmán farvára a Tea délutánra jó szórakozást kívánnak a temerini kertbarát kör kézi munkázói. Hertelendi falvára Erős Máriának, kedves komasszonyunknak kellemes vasárnapi napot szívből kíván komasszonya és komája Sándor egyházáról. Szép volt veled lenni, írják. Feri fiamnak köszönöm a szép nótát, és hogy szebbé tette a vasárnapomat, és neki is jó ebédet. Minden kedves testvért, rokont, jóbarátot és ismerőst köszöntünk édesanyák ünnepnapján, Tapolcsányi János és Neje Viktória Svédországból. És egy kedves betelefonálunk hangüzenete után szóljon a Karaván zenekar egy jó csárdással.
1: Kátics Témát anyák napján küldik ezt a zeneszámot Teri mama és Sanyi bácsi.

A Karaván zenekart hallottuk Muzsika Szójó Kívánság műsorunkba. 11 óra múlt 8 perccel, még nagyjából 3-4 óra van hátra műsorunkból. Továbbra is érkeznek az üzenetek, de azok kedvéért, akik esetleg még mindig nem jegyezték meg, és ma is később kapcsolódtak be műsorunkba, de üzenni szeretnének szeretteiknek, vagy küldeni valamilyen szép üdvözletet, üzenetet, azok megtehetik a 064 81 95 010-es SMS számon. Ugyanezen a számon tudunk Viberon vagy WhatsAppon is üzenetet fogadni, illetve közvetíteni, de írhatnak az Újvidéki Rádió Facebook oldalán Messengeren keresztül is üdvözletet. Óbecsén szerető feleségére emlékezik László, és kíván neki további békés nyugalmat. Édesanyának, Bíró Annának emlékére Székelykevén anyák napja

0: alkalmából kérnék egy szép dalt, születünk és meghalunk, ez az élet sora. Ám a világon a legszebb szó mindig az édesanya. Örökké így volt, nem lesz másként soha. Köszönjük, hogy ő volt a négy gyerekének egy dolgos kezű áldott édesanyja, kit soha el nem feledünk. A Tapolcsányi János és Neje írták az üzenetet. Óbecsén Erzsi nénire emlékszik László, és kíván neki további békés nyugalmat, és egy kedves betelefonálunk hangüzenete után a Kurunci zenekart fogjuk hallani, a dal címe pedig Nem vagyok én már az, aki voltam.
1: Kis jegyesre férjemnek, Bacsó Gézának, születésnapjára emlékezem, nyugodjon békébe, felesége.

búcsúzok, s megyek én tovább. Mert nem vagyok én már az, aki mondta, szép asszonyok, szép.

11 óra múlt, 14 perccel Muzsikasszony jó kívánság műsorunkat hallgatják. Kedves szerkesztőség, anyák napja alkalmából emlékezünk kedves édesanyánkra, Bartók Juliannára, nyugodjon békében, gyermekei, jött az üzenet éppen ebben a pillanatban, úgyhogy csatolom az előző zenéhez így utólag. Muzsiára legjobb édesanyának és nagymamának, Magdolnának boldog anyák napját kíván Ildikó. Svédországba Tapolcsányi Vikinek és Jánosnak kellemes szép vasárnapi napot, jó egészséget, és minden szépet és jót kíván Annuska és Jani Sándor egyházáról. Anyukámnak, Tóth Erzsébetnek boldog anyák napját, sok erőt és egészséget kíván fia Tóth Ferenc Németországból. Bácsföldvárra Orosz Kurina Renátának, drága édesanyának nagyon boldog anyák napját, valamint kellemes vasárnapot kívánnak, akik őt nagyon szeretik, Lúcia és Tícia. Feketicsere Matildnak boldog anyák napját kíván lánya, Sarolta. Svédországba Tapolcsányi Jánosnak és Vikinek jobb egészséget, több türelmet kíván testvéri szeretettel, Kató és Tami. A legjobb apukának, Istvánnak nagyon boldog születésnapot kívánunk, akik őt nagyon szeretik, Anita és Attila. Bácsföldvárra, a Tisza partjára, a Faragó családnak és a Díszes társaságnak hatalmas jó étvágyat kívánunk a finom leveskéhez. És itt egy nagy smiley van az üzenetes csatolval, kell, hogy mondjam. Reméljük, olyan jó lett, hogy még a kanál is visszakér egy repetát. Üdvözlettel, Ildi és István Temerinből. Sándor egyházára Csernik Annuskának és Hertelendi falvára Bréti Marisándjinak nagyon boldog anyák napját kívánunk. Jó egészséget, sógort is üdvözöljük, kellemes szép vasárnap délutánt mindnyájuknak, szeretettel Jani sógor és Viki Svédországból. Székelykevére Fodor Taminak 77. születésnapjára még hosszú boldog életét kíván fia, menye és két unokája. Anyut is puszíják. Muzsiára Rice Tímeának névnapjára gratulál és sok szerencsét, sikert kíván neki az életben Mezei Irénke és családja Muzsiáról. A folytatásban egy népdalcsokort fogunk hallgatni, méghozzá a Juhász zenekartól.

Népdalok hangzottak el a Juhász zenekar előadásába, muzsikaszójó kívánság műsorunkba itt az Újvidéki Rádióba. Ez nem a hallgatókra tartozik, de elárulom, hogy azért nem könnyű itt a dolgunk, ugyanis valahogy feltámadtak vagy felébredtek a szúnyogok a stúdióba, és össze-vissza csípkodnak, még szól ez a jó zene, de hát ez mondom nem a hallgatókra tartozik, viszont az üzenetek igen. Lucskai Bettinek és Tündének Szlovákiába kellemes vasárnapot kíván László. Temerinbe Lecki Éva néninek boldog anyák napját kíván Erika család. Legyen szép napja. Drága férjemnek Istvánnak nagyon boldog születésnapot kíván szerető felesége Angéla. Muzsjára édesapámnak Kovács Gyurinak boldog 87. születésnapot kívánnak lánya Veje, unokája és unokamenye. Temerinbe a Jókai Mór 38-ba Péter Ferencnek nagyon sok

boldog születésnapot kíván felesége Ica és unokái. Kis oroszon drága lányomnak, Irmuskának boldog névnapot kíván édesanyja Ilonka, aki őt nagyon-nagyon szereti. Németországba Bíró Flóriánnak névnapjára minden jót kíván Kató nénje, Tamusógor és Tamikáék, Krisztinát és Jessikát is csókoljuk. Deák Imolának boldog születésnapot kíván anyó. Temerinbe a Papál utcába Tóth Angélának, a drága maminak boldog születésnapot kívánnak unokái Teodor és Vivien, lánya Izabella és veje Laci. Bácsföldvárra Sebők Gyurinak gratulálunk névnapjára és születésnapjára. Jó egészséget kívánunk és szép vasárnapot, ismerőse Magdi és Teri mama. Muzsjára fiamnak, Dohár Ervinnek gratulálok születésnapja alkalmából, jó egészséget és sok-sok örömet, boldogságot kívánok, Tati. Szabadkáról a kedves vendégeinknek, unokáinknak, Vikinek és Teodornak, lányunknak, vejünknek, jó szórakozást a Tata és Mama kisoroszról. Temerinbe Faragó Katalinnak anyák napjára gratulálnak gyermekei, unokái, dédunokái, legyen szép napja. A folytatásban a Szivárványt fogjuk hallani, a dal címe pedig Hamis a rózsám.

Ez volt, kedves hallgatóink, a Szivárvány együttes. Németországban kedves Nenának, Kovács Erzsébetnek boldog anyák napját kívánt testvére és angyal. Becsére Kinka Erzsébetnek nagyon boldog anyák napját kíván a családja messziből. Köszönjük, hogy vagy nekünk, írják. Péter révére szól az üdvözlet hugomnak, Gálfi Leilának, ezzel a dallal gratulálok első áldozása alkalmából, nagybátyja Gálfi Imre, bátyja az Óbecsei szállásról, a szülőknek és a vendégeknek pedig jó mulatást kívánok. Óbecsére Dédinek, Katalinnak boldog anyák napját kíván unokája Tibi feleségével és dédunokákkal, Csongorral és Szabolcsal. Temerinbe a Jókai Mór 38-ba Péter Ferencnek boldog születésnapot és mielőbbi felépülést kíván felesége Ica. Lukács falvára 97 éves édesanyának, Kovács Juliannának boldog anyák napját kívánnak szerettei. Székelykevére Fodor Taminak 77. születésnapjára hosszú boldog életet kívánnak unokái Tamara és Dávidka, nagymamát is csókolják. Drága unokánknak, Sípos Tímának névnapja alkalmából szívből gratulálunk a Sípos mama és tata. Temerinbe a telepre Magdanenának boldog anyák napját kíván Bérma keresztlánya Erika családjával. Muzsjára fiamnak, Dohár Ernőnek és Dohár Ervinnek gratulálok a születésnapjuk alkalmából, jó egészséget, sok-sok örömet és boldogságot kívánok nekik, Tati. Németországba Tóth Jánosnak 80. születésnapjára szívből gratulál és jó egészséget kíván Anica Tordáról. Kicsi életünknek, Szarvák Irinának közelgő névnapjára minden legszebbet és sok puszit küldenek, akik őt nagyon szeretik, Papus és Manó. Tordára Rúzsa Angélának boldog anyák napját kívánnak lányai, Hanna és Olivia. Németországba Bíró Mihálynak, Erzsikének, Flóriéknak és Elviráéknak jó egészséget, türelmet kíván, testvéri szeretettel Kató és Tami. A folytatásban ismét egy csárdás fog szólni a Tornyosi Zsiványok előadásában.

A tornyosi zsiványokat hallottuk az Újvidéki Rádió Muzsika Szójó Kívánság műsorában. Tordán idősebb Torma Ferencnek közelgő születésnapja alkalmából kívánják, hogy még sok-sokáig együtt ünnepeljék szerettei körében. Boldog születésnapot anyósa, apósa és a Mészáros család. Drága édesanyámnak, Kassa Katalinnak nagyon boldog anyák napját kíván lánya Angéla. Pirosra Sípos Tímának, kedves lányunknak és aranyos testvérkének boldog névnapot kívánnak szülei és testvére. Tordára Kovács Andrának 17. születésnapjára gratulál nagyanyja, nagyapa, Pityu bátyja, Anginena, Igor, Hanna és Olivia. Péter révére szól az üdvözlet. Hugomnak, Gálfi Leilának ezzel a dallal gratulálok első áldozása alkalmából, nagybátyja Gálfi Imre, bátyja az Óbecsei szállásról. Tordára Udvari Irénnek anyák napja alkalmából a Jóisten áldását kívánják élete minden napjára, szeretettel és hálával lányai, vejei, unokái, unokavejei és dédunokái. A harmadik dallal kívánok Pacsérra Gulyás Icunak szép napot Vili Kanizsáról. Svájcba Szabadi Manga Mónikának nagyon sok boldog névnapot kívánunk, Stellát pedig sokszor puszíjuk, és Vilit is. Tordára Mészáros Ibolyának és Feketicsre Ország Erzsébetnek kívánunk nagyon boldog anyák napját Tordáról. Drága édesanyámnak, Kassa Katalinnak nagyon boldog anyák napját kíván a lánya Angéla. Tordára Barna Irén Ángyónak közelgő születésnapja alkalmából kívánok hosszú boldog életet, jó egészséget, Zsuzsika. Péter révére szól a szívélyes üdvözlet Borsódi Natáliának, e dallal gratulál első áldozása alkalmából Gálfi Imre az Óbecsei szállásról, a vendégeknek és szüleiknek pedig jó szórakozást kívánok a buliba. Svédországba Tapolcsányi Nellikének születésnapjára még hosszú boldog életet kíván Katu nénje, Tami sógor és Tamikáék, a család többi tagját pedig csókoltatjuk. Bácspalánkára, Rajda Veronikának, a kedves komasszonyomnak és barátnőnek közelgő születésnapjára szívből gratulálok és kívánom, hogy még nagyon sokáig erőben, egészségben és boldogságban éljen. Családjának Németországba, Mikinek, Szonyának, Larának és Minkának pedig szép napot kívánok, Rice Ilonka Nagybecskerekről. Óbecsére édesanyámnak, Juliannának boldog anyák napját kívánnak lányai Anna és Mária. A folytatásban a Fonográf Ensemble fog szólni, a dal címe pedig Levél a távolból.

Ez volt a Fonográf Ensemble Muzsika Szújó Kívánság műsorunkba. Kishegyesre Goda Gizellának boldog születésnapot kívánok Erzsi Németországból. Tordán Sándor Gizellának névnapja alkalmából kívánok sok boldogságot, jó egészséget a Bérmakom asszonya. Székelykevére Molnár Istvánnak boldog születésnapot kívánok János Sándor egyházáról. Ildikónak Temerinbe kívánok boldog anyák napját gyermekei Máté Adrián és Dorottya. Tordára Barna Irénnek közelgő születésnapja alkalmából gratulálnak a Tracspartis barátnők. Óbecsén Tóth Juliannát köszöntik anyák napja alkalmából lányai Mária és Anna. A pappálban Nenának boldog születésnapot kíván Reni komasszony, üdvözli a Tiszai Díszes Társaságot. Tordára Ruzsa Angélának, Ruzsa Erikának, Kovács Zsuzsannának és Kónya Margitnak boldog anyák napját kíván Hanna és Olivia. Törökbecsére Timinek boldog névnapot kíván Tóth mama becséről. Óbecsére édesanyámnak, Juliannának boldog anyák napját kívánnak lányai Anna és Mária. Itt a bére Boldizsár Gizellának közelgő névnapja és születésnapja alkalmából gratulálok testvére családjával. Németországban drága gyermekeinknek Fodor Tamikának, Szanellának, Tamarának és Dávidkának egészséget és sok sikert álmaik megvalósulásához kíván anyu és apu, valamint nagytata és nagymama. Muzslára kedves szüleimnek, Labanc Robertnek és Tanyának boldog házassági évfordulót kíván a lányuk Anasztázia. Királyhalmára kedves nagynéninknek, Molnár Erzsébetnek kívánunk szép vasárnapot a Bábinszki család Zentáról. Tordára Mészáros Kéri Jolánkának nagyon boldog születésnapot kívánnak a Barnáék. Fodor Tamásnak kívánunk nagyon boldog születésnapot, sok egészséget, ezt kívánják a messzi távolból Esztike és Gazsi. Itt a bére Boldizsár Gizellának közelgő névnapja és születésnapja alkalmából kívánok jó egészséget, boldogságban, szeretetben Erzsi nena és családja Szabadkáról. Timinek boldog névnapot kíván Mari nena családjával. A folytatásban ismét egy jó csárdást fogunk hallani a Pirosi Piros előadásában.

A pirosi pirost hallottuk ezzel a szép csárdás csokorral. Tordára Kónya Margitnak születésnapjára gratulálnak unokája Iván és párja Beáta. Zentára Belovai Katának és Lucának szép vasárnapot kíván öreg anyja. Svájcba a Szabadi Manga Mónikának sok boldog névnapot kívánnak, Stellát pedig sokszor puszíják Anyósa és Vili. Tordán Barna Irénke nenának közelgő születésnapjára boldog születésnapot kívánnak a Molnárék Muzsjáról. Temerimbe Franciskának kíván boldog anyák napját lánya Ildi és unokái Máté, Dorottya és Adrián. Óbecsére szép vasárnapot kívánok hugomnak, Ferenc Máriának és családjának, testvére Anna családjával Törökbecséről. Tordára Szekeres Irénnek, édesanyánknak kívánunk jó egészséget és szép napot lányai Vali és Erzsi. Itt a bére Boldizsár Gizellának közelgő névnapja és születésnapja alkalmából kívánunk jó egészséget boldogságban, szeretetben Erzsi nena és családja Szabadkáról. Pirosra, sípos Tímának, kedves lányunknak és testvérkének boldog névnapot kíván anyu Erzsike, apu Ferenc és testvérei Noémi és Krisztián. Temerimbe a Jönö A utcába kedves édesanyámnak boldog anyák napját kíván fia Andrej, a család többi tagjának pedig kellemes vasárnapot. Szeretném megköszönni a szép 70. születésnapomra szép jó kívánságokat, szebbnél szebb nótákat, igazán szebbé varázsoltátok a napomat. Nagyon szépen köszönöm, most már én is tudok 70-kedni a messzi távolból, Esztike. Debejacsára férjemnek, Boros Sándornak és lányomnak, Klárikának megemlékezésül mindkettőjüknek kívánok jó pihenést, békés nyugalmat felesége és mamája Boros Veronika Debejacsáról. Kupuszinán Turi Adriennek ballagás alkalmából gratulál Turi papa és mama. Tóth mamának kellemes vasárnap délutánt kívánnak unokái Tamás és Tíme a Törökbecséről. Dédinek jó étvágyat, szép napot kívánnak dédunokái Csongor és Szabolcs. Kedves hallgatóink, ennyi volt mára az üzenetekből, még egy dalt hallhatunk, még ki nem fut a műsoridőnk, méghozzá Korda Györgytől a Szeretni kell címűt.

Kedves hallgatóink, ami a zenét illeti, ennyi fért mai műsorunkba. Még utolsó pillanatban érkezett néhány üzenet, azt be kell vallanom, hogy ma rengeteg üzenet érkezett, alig győztem követni, hol mi jön, de ezeket még nem hagynám ki. Svájcba Szabadi Olivérnek sok boldog születésnapot kíván édesanyja és Vili. Székelykevére Molnár Pityunak kívánunk nagyon boldog születésnapot, sok egészséget a messzi távolból, Esztike és Gazsi. Pirosra Sípos Tímának boldog névnapot kíván Erzsi mama és bátyai István. Óbecsére Tóth Juliannának szép vasárnapot kíván lánya Anna családjával Törökbecséről. Tordán Sándor Gizellának névnapja alkalmából gratulálunk, sok boldogságot, jó egészséget kívánunk a Bors és a Belovai család. Ennyi volt most az üzenetekből, és én őszintén remélem, hogy sikerült mindent beolvasnunk. Még egyszer megismétlem így a műsor végén, hogy minden vasárnap várjuk telefonhívásaikat a 021 29 02 42 vagy a 290 24 20-as telefonszámon, ahogy könnyebb felírni. Ezen a számon hagyhatnak hangüzenetet, amit utána műsorba illesztünk, de írhatnak postai úton is. Címünk a 21132 Újvidék Pétervárad, Kamenicai út 45, Muzsika szó jó kívánság. A műsor ismétlését szerkesztett változatban szombatonként lehet meghallgatni hajnali 3 óra 20 perckor, de van még egy újdonságunk, ezentúl online utólag is meghallgathatják a műsorokat, ugyanis a www.rtv.rs.hu honlapon az Újvidéki Rádió hangtárában feltöltve megtalálják adásainkat, természetesen a Muzsika szó jó kívánság műsor mappájában kereshetik a már elhangzott műsorokat, itt tudják megtalálni és online meghallgatni utólag is. Mindenkinek nagyon szépen köszönöm a figyelmüket, a sok szép üzeneteket, Bolyos Miklós zenei szerkesztünk, Ivana Bogisics, illetve Nenad Sretenovics műszaki munkatársaink nevében is. Jövő héten Kovács Magdaléna számít majd figyelmükre, én pedig mindenkinek jó étvágyat kívánok és szép napot!

0: Kedves hallgatóink, most ismertetjük további műsorunkat. Délben híradó, utána falu műsor. 13 órakor nosztalgia, régi idők magyar zené. 14 órakor hírek, majd sportzene, derű, benne horgász, vadász és autós percek. 15 órakor délutáni híradó, utána folytatjuk a sportműsort. 17 órakor megismételjük a Kerekperet című vidám műsorunkat. 17 óra 30 perckor jazz. 18 órakor Krnács Erika lírai perceinek ismétlése. 18 óra 30 perckor esti híradó. 19 órakor a portré ismétlése következik. A 20 órakor koncertre fel, 21 óra 30-kor késő esti híradó, 22 órakor a világutazó ismétlése, 23 órakor hírek, majd megismételjük a Csak a szépre emlékezem című szombat délutáni adást. Éjfélkor híreket mondunk, utána éjjel az Újvidéki Rádióval, benne a Takarodó és egy korábbi metszetek ismétlése.
1: Hirdetések. Ne álljon a húzatban, ne legyen szamár. Nézze meg inkább Kokám Ledenovics, Miért állnak a szamarok a húzatban című végtelenül szellemes előadását május 8-án az Újvidéki Színházban.
2: Hirdetések.
0: Dél van.
2: Újvidéki Rádió. Déli híradó.
3: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! A mikrofonnál Olák Csongor
0: és Mikes Imre.
3: Híradásunk tartalmából.
0: 3 éve történt a Vladislav Rybnikár általános iskolában elkövetett lövöldözés.
3: Orosz források szerint Szerbiából és Bosznia-Hercegovinából is zajlanak a katonai célú szállítások Ukrajnába.
0: A vajdasági magyarok a jövőben is számíthatnak Magyarország támogatására, írta a leendő miniszterelnök.
3: 14. Leó pápa egy egykori illegális bevándorlót nevezett ki az Egyesült Államok beli nyugat Virginia püspökévé.
0: Vajdaságban többnyire derült meleg idő lesz.
3: Részletes jelentéseink következnek. 3 éve 2023. május 3-án történt a Vladislav Rybnikár általános iskolában elkövetett lövöldözés.
0: A tömeggyilkosságot, amelyben 9 diák és az iskola őre vesztette életét, valamint több tanuló és egy történelem tanár is megsérült, egy 13 éves fiú követte el. Május 3-át és 4-ét a tömeges gyilkosságok áldozatainak emléknapjaként tartják számon országunkban, ideértve a Málo Orasi és a Dubona falvakban történt tragédiákat is. A megemlékezések keretében az áldozatok hozzátartozói, barátai és számos polgár gyertyagyújtással, virágok és koszoruk elhelyezésével, valamint az emlékkönyv aláírásával rótta le kegyeletét az iskola előtt. A Szerbiai Rádió és Televízió, valamint médiaházunk is 8 óra 40-kor egy percre megszakította a műsorát, és elősötétítette képernyőjét az áldozat emlékére. A médiaszabályozó testület felhívására más médiumok is hasonló módon tisztelegtek az elhunytak előtt.
3: Az eset kapcsán a belgrádi felsőbíróság előtt új eljárás van folyamatban a támadó szülei ellen, miután az illetékes bíróság hatályon kívül helyezte az első fokú ítéletet.
0: Korábban az apát 14 és fél év, az anyát pedig 3 év börtönbüntetése ítélték, még egy lőtéri oktató 15 hónapos szabadságvesztést kapott hamis tanúzás miatt. A támadó büntető jogilag nem vonható felelősségre, mivel a bűncselekmény idején még nem töltötte be a 14. életévét.
3: Szerbiából és Bosznia-Hercegovinából harmadik országokon keresztül továbbra is zajlanak a katonai célú szállítások Ukrajnába, írja a TASZ hírügynökség orosz forrásokra hivatkozva.
0: Annak ellenére, hogy a szerb hatóságok hivatalos tilalmat vezettek be a katonai termékek exportjára és tranzitjára, a cégek új lehetőségeket keresnek annak megkerülésére. A forrás szerint árulkodó jel, hogy eddig egyetlen szerb vállalatot sem büntettek meg illegális szállítások miatt. Nyilvánvalóan úgy vélik, hogy ezek tisztán formális intézkedések, és megszegésük nem jár következményekkel, hangsúlyozta a forrás. A tájékoztatás szerint a korlátozások kijátszása érdekében az export alkatrészek formájában történik, amelyekből aztán harmadik országokban szerelik össze a készterméket. Konkrétan a szerb Zenitprom vállalat, a szlovén Izop K és a boszniai Binás vállalat alkatrészeiről van szó. Azokat Lengyelországba tervezik küldeni a végső összeszerelésre, magyarázta az orosz informátor.
3: Tegnap este a Tisza párt hivatalos Facebook oldalán egy rövid, de velős üzenet jelent meg, amely elsősorban a vajdasági magyaroknak szólt.
0: A vajdasági magyarok a jövőben is számíthatnak az anyaország támogatására, a Tisza kormány alatt a megszerzett jogaik megmaradnak, és a magyar-szerb kapcsolatok erősítésekor mindig az ott élő magyar közösség érdekei lesznek az elsők, mondta Magyar Péter a pártelnöke. Egyelőre nem tudni, hogy mi volt egyáltalán, volt-e apropója ennek az üzenetnek. Ami biztos, hogy Vajdaságban nemrég alakult egy új szervezet, amely bejelentette, mindenképpen elindulni szeretne a Magyar Nemzeti Tanács választáson. Magyar Nemzeti Tanácsi választáson, amelyet ősszel tartanak majd meg. Mint ismeretes, Magyar Péter a választások megnyerése óta többször is elmondta, hogy a határon túli támogatások megmaradnak, csak igazságosabbak és átláthatóbbak lesznek, valamint az elmúlt 10 évre visszamenőleg kivizsgálják, hogy mire költötték Erdélyben és Vajdaságban a magyar adófizetők pénzét.
3: Sikeresen lezárult az újvidéki Dunyanecsígy keresése.
0: Ivica Dacic belügyminiszter bejelentette, hogy a rendőrség megtalálta a 15 éves lányt. A tinédzser április 29-én tűnt el, szombat este pedig egy vonaton azonosították. A Belgrád és Pétervárad közötti járaton egy szintén kiskorú fiúval utazott. A hatóságok közlése szerint mindketten jó egészségi állapotban vannak. Az akció sikeréhez a lakosság időben érkező bejelentései is hozzájárultak. A miniszter kiemelte a találj meg riasztási rendszer hatékonyságát és azt, hogy a rendőrség intenzív nyomozást folytatott az eltűnés bejelentése óta. Dacic köszönetet mondott az akcióban résztvevő hivatásosoknak és civileknek. Hozzátette, hogy az ügyben további hatósági intézkedések jelenleg is folyamatban vannak.
2: Külföldi hírek.
3: Az Egyesült Államokba korábban érvényes úti okmányok nélkül érkező egykori illegális bevándorlót nevezett ki püspöknek 14. Leó pápa Nyugat Virginia szövetségi államban, jelentette a Cat Press katolikus hírügynökség.
0: A salvadori származású Evelio Mennyivara Ayala eddig segédpüspök volt Washingtonban. Saját elmondása szerint hazájában nagy szegénységben élt, és az ottani fegyveres konfliktus miatt vándorolt be 20 éves korában illegálisan az Egyesült Államokba. Egy tavalyi interjúban elmesélte, hogy először Mexikóban feltartóztatták, de csúszó pénz segítségével végül egy autó csomagtartójába bújva át tudta lépni a határt Tijuanánál. 14. Leó pápa korábban bírálta Donald Trump amerikai elnököt, amiatt, hogy tiszteletlenül áll hozzá a bevándorlókhoz, és arra szólította fel az Egyesült Államok vezetőjét, hogy bánjon velük emberségesen.
3: Több mint 1500 családot telepítettek ki a Fülöp-szigetek középső részén lévő Albay tartományban, kitört Mayon tűzhányó környékéről. A hatóságok pedig 3-as szintre emelték a készültséget és repülési figyelmeztetést adtak ki.
0: Az Ország Vulkanológiai Intézete felhívta a figyelmet arra, hogy a tűzhányó körül több kilométeres láva folyamot, illetve több kisebb földmozgást is észleltek, és további láva folyamokra, valamint földcsuszamlásra figyelmeztetett. A polgári védelem azt közölte, hogy a hamu több környékbeli települést elborított, és összesen 52 falut telepítettek ki. A hatóságok közölték, hogy a készültségi szint csökkentéséig senki nem térhet vissza otthonába. A Manillától mintegy 330 kilométerre délkeletre található 2462 méter magas és tökéletes kúp alakjáról híres Mayon az ország egyik legkiszámíthatatlanabb tűzhányója, és az utóbbi 400 évben mintegy 50 alkalommal tört ki.
3: Jemen partjainál ismeretlen fegyveresek hatalmukba kerítettek és Szomália felé irányítottak egy olajszállító teherhajót, közölte a parti őrség.
0: Az incidens Szabva tartomány partjainál történt. A togói zászló alatt hajózó MT Eureka nevű tanker fedélzetére több ismeretlen fegyveres szállt fel, akik aztán az Ádeni öböl felé Szomália irányába vezették tovább a járművet. Az Ádeni öbölben tevékenykedő nemzetközi partnerek és tengerbiztonsági ügynökségek segítségével sikerült azonosítani a hajó helyzetét, közölte a parti őrség. A nemzet közi tengeri kereskedelemben kommunikációs szerepet vállaló brit kormányhivatal már több alkalommal is figyelmeztetést adott ki a Jementől délre eső vizekre vonatkozóan. Az ügynökség az incidens előtt nem sokkal szintén riasztott, miután észlelte, hogy azonosítatlan hajók gyanúsan közelítenek egy kereskedelmi hajóhoz.
2: Időjárás jelentés.
3: A tartományban jelenleg 17 fok körüli a hőmérséklet, a szubjektív hőérzet is ennek megfelelő. A viszonylagos páratartalom 30 és 45% közötti, a légnyomás pedig 1012 hektopaszkál körül mozog.
0: A délután folyamán is túlnyomó részt derült marad az ég, a hőmérséklet 19 és 22 fok között alakul. Holnap is a maihoz hasonló időjárásra számíthatunk, de a maximális hőmérséklet 25 fok feletti lesz. Kedden és szerdán felhők vonulnak át térségünk felett, csütörtökön csapadék valószínű.
3: Végül röviden megismételjük főbb híreinket.
0: 3 éve történt a Vladislav Ribnikar általános iskolában elkövetett lövöldözés.
3: Orosz források szerint Szerbiából és Bosznia-Hercegovinából is zajlanak a katonai célú szállítások Ukrajnába.
0: A vajdasági magyarok a jövőben is számíthatnak Magyarország támogatására, írta a leendő miniszterelnök.
3: 14. Leó pápa egy egykori illegális bevándorlót nevezett ki az Egyesült Államok beli nyugat Virginia püspökévé.
0: Vajdaságban többnyire derült, meleg idő lesz.
3: Kedves hallgatóink, az Újvidéki Rádió déli híradóját hallották. A bemondó Mikes Imre, a műszaki munkatárs Stanislava Pacsarics volt. Köszöni figyelmüket a szerkesztő Olák Csongor.

0: Az Újvidéki Rádió falu műsorát hallják.
1: Kedves hallgatóink, üdvözlöm Önöket! Én Dudás Viktor vagyok. A falu műsor legújabb epizódját hallhatják. A határban el kellene egy kiadós eső, hiszen az őszi vetésű gabonák szomjaznak, ami meg is látszik a nagyságukon, hiszen erre az időre már kétszer ekkorák szoktak lenni. Viszont ami a termelőket illeti, ők tovább reménykednek a kiadós csapadékban, majd a későbbi szép hozamokban. Mai műsorunkban a 22. Zentai Birkanyíró és Birkapörkölt Főzőfesztiválról tartunk egy beszámolót, melyet idén, április 25-én szerveztek meg Zentán. Összeállításunkhoz kellemes időtöltést kívánunk!

0: Idén immár 22. alkalommal szervezték meg a birkanyíró és birkapörkölt főző fesztivált, melynek most is Zenta biztosított helyszínt. Az eseményt Zenta polgármestere Burány Hajnalka nyitotta meg.
1: Tisztelt hölgyeim és uraim, kedves vendégeink! Nagy örömmel és büszkeséggel köszöntöm Önöket idén itt Zentán a Vásártéren a 22. birkanyíró és pörköltfőző fesztivál megnyitóján. Ez a rendezvény nem csupán egy hagyományőrző esemény, hanem közösségünk erejének, összetartásának és bizony azt gondolom, hogy vendég szeretetének is egy bizonyítéka. Itt találkozik a múlt és a jelen. Őseink munkája, tudása, hagyományai ma is élnek, mert vannak emberek, akik tovább viszik és megőrzik ezeket az értékeket. A birkanyírás mestersége, a bogrács körüli közös munka, az ízek, az illatok, a jó hang,

Mind azt üzenik számunkra, hogy a közösség ott erős, ahol az emberek együtt dolgoznak, együtt ünnepelnek, és együtt vigyázzák meg értékeiket. Önkormányzatunk számára kiemelten fontos a közösségünk földművesei, gazdái, állattenyésztői, hiszen az ő mindennapi munkájuk adja településünk egyik legfontosabb alapját. Kitartásuk, szorgalmuk, tapasztalatuk nem csak a helyi gazdaságot erősítik, hanem biztosítják közösségünk jövőjét is. Ezért kötelességünk, hogy figyeljünk rájuk, támogassuk őket, és megbecsüljük azt az értéket, amit nap mint nap teremtenek számunkra. Külön köszönet illeti a szervezőket, a résztvevőket, a versenyzőket és minden segítőt, akik munkájukkal hozzájárultak ahhoz, hogy ez a fesztivál már a 22. alkalommal méltó módon valósuljon meg itt Zentán. Önkormányzatunk számára kiemelten fontos, hogy támogassuk az ilyen rendezvényeket, hiszen ezek erősíti településünk identitását, közösségi életünket és városunk jó hírnevét. Kívánom, hogy a mai nap legyen tele jókedvel, örömmel, baráti találkozásokkal, beszélgetésekkel, kiváló ételekkel és emlékezetes pillanatokkal. A 22. birkanyíró és pörköltfőző fesztivált ezennel megnyitom, és mindenki számára nagyon jó szórakozást kívánok, szép napot! Köszönöm szépen, hogy meghallgattak!

0: Az esemény jelentőségéről Kobrehel Ervint, a helyi gazdakör elnökét kérdeztük.
1: 6 órakor már lázasan folyt a készülődés, ugye ugyanúgy a kiállítók, mint a főzők részéről. Hát egy vegyes rendezvényt szerettünk volna itt létrehozni, tehát nem csak, hogy a birkákat bemutatni, a birkanyírást, hanem hogy közösségi vonzata is legyen a rendezvényenek, úgy minél több főzőcsapatot szerettünk volna invitálni, ami meg is valósult, itt közel 60 csapat van, van népesebb, kevésbé népes, körülbelül van olyan csapat is, aki 30-as létszámmal érkezett valójában. Az időrend szerint 9 órakor el szeretnénk a nyírást kezdeni, de hát egy kicsit lazábbra fogjuk fogni, és ahogy sikerül pár perc erre, arra, az a lényeg, hogy mindenki jól érezze magát, ez meg fog történni, lesz egy fajta bemutató, ugye itt, amit a helyi termelőktől összebírtunk szedni, megkértük őket, legyenek jelen ők is. Nem könnyű a dolog abból a szempontból, hogy a mezőgazdasági munkák most javába folynak, és ugye ezek a termelők ugyanúgy a juhászat mellett még mezőgazdasági terménytermeléssel is foglalkoznak, és sajnos vagy szerencsére, hogy mondjam, nagy a kötelezettsége mindenkinek, de hál' Istennek eleget tesznek ennek a kérésnek is, és mindenkit megjelent. Én gondolom, hogy jó fogjuk érezni magunkat, arról is kellene, hogy szóljon az egész, hogy egy kicsit barátkozzunk, beszélgessünk. Ne csak mindig a közösségi média legyen a központban, hanem a személyes találkozások, aminek van egy bizonyos varázsa, és én gondolom, hogy ezt nem szabad, hogy elengedjük.
2: Ugye egy éves kihagyás volt a járvány miatt, most egy kicsikét talán nagyobb az érdeklődés?
1: Igen, nagyobb az érdeklődés, valójában a tavalyi évben ugye nem mertük bevállalni ezt a száj és különfájás véget, hogy veszélyeztessük ugyanúgy a gazdakör. Érdekes célja is, hogy vigyázzunk a termelőinkre, a jószágállományra, ezért ezt őszintén megmondva megbírtuk volna tartani, de viszont nagy volt a kockázata neki, és úgy döntöttünk, hogy nem, akkor ezt az egy évet kihagyjuk. Most jobban rágyúrtunk, én gondolom, hogy mindenki jól fogja magát érezni. Egy év kihagyás után azért most vissza kell, hogy álljon a rendszer, ugye azok a kiállítókat megint meg kell, hogy szólítsuk, akik tavaly szinte senki nem vett részt, és ilyenkor egy kicsit nehezebb dolga van a gazdaköri vezetőségnek, de hát én gondolom, hogy mindenki eleget tett a kihívásnak, és itt vagyunk, és csináljuk tovább.

0: A birkanyíró megmérettetés kapcsán két versenyzőt is mikrofonhoz kértünk. A kérdéseket Horvát Kátai Orhidea tette fel nekik.
1: Bazsó Angella, Csantavérről. 18 éve nyírom a birkákat. 2008-ban kezdtem el első versenyre jönni.
2: És nyert már a díjakat?
1: Igen.
2: Miért szereti a birkanyírást?
1: Nem tudom, de nagyon szeretem. Talán családi hagyomány. Testvérjeim és szüleim is nyírták, és így.

0: csak kézit használok.
1: Miért?
0: Azért, mert avval vagyok biztosabb, meg azt szeretem. Az szépen csattog, és megy sorjába a gyapjú lefelé.
1: És a gyapjút is felszokta használni, esetleg foglalkozik ezzel is, vagy csak eladásra?
0: A gyapjút nem kell már mostanában pár évben senkinek sem, úgyhogy nem tudjuk se felhasználni, se eladni.
1: És állattenyésztéssel foglalkozik, esetleg vannak juhok otthon is?
0: Otthon is van egy 25 darab juh, egy 3 fejős tehén, bocik.
1: És milyen fajta juhok vannak?
0: Merinók.
1: Van esetleg különbségi Ile-de-France Merino vagy a Wittenberg között a gyapjú minőségben vagy nyírásban?
0: Biztos, hogy van, de hát nekünk Merino az a legkönnyebb nekem írni.
2: A Zentein kívül jár más ilyen birkenyérő fesztiválokra is?
0: Igen, szoktam menni. Voltunk már Topolyán is, még Ilalafalvára szoktuk menni.
3: Tóth László, birkátkos nyújtam fő. Apám, dédörögapám, mind juhászó, végig. Én azokat örököltem, és szeretem őket. Nincsen fényképem nála, de van gyerekkori képem, egy kis fehér báránya, így fogom. Szomszéd gyerek lefényképezett a báránya, így télen. Azóta én nekem mindig bent voltam a birkák között. Apám, anyám, megvárt, betegbetűtem a birkák közé. Néztem, hogy szopik a kis bárán.
1: És most is vannak még juhai?
3: Van. 6 darab van, 6 birkám van, nincs is több, nem is kő, mert bent vannak.
1: És mi a birkanyírásnak a titka maga, ezt hogy tanultam meg? Hogy kell jól nyírni a birkát?
3: Hát a birkát én már olyan 9-10 éves korom óta nyírkálom őket. Ugye lent voltunk a gospodincai rétbe, apám, öregapám, nyírták így kint május első után a birkák. Apa, én, tata, én is nyírom a birkákat. Nyírj! Nem bírod! Megkezdték így a hasát, lenyírták, összekötték a lábát, most már nyír, nem bír főkenni. Akkor én fogtam az ollót, azt nyírkáltam, egy kis olló, azt nyírkáltam lassan. 2-3-at megnyírtam egy nap. Apám, még öregapám, elég volt fiam, gyerünk, hagyjad abba. Megfájdul a kis kezed. Akkor abba hagytam, akkor nyíltak az öregek. Én meg hordtam össze egy apjút a járáson.
1: Hogy bírja még így 79 évesen is a birkákat lefogni? Ez itt van itt nagy ország.
3: Hát lefogni lefogom. Még összekötöm a lábát. Itt a madrugorabban összekötöm a lábát, de azelőtt még fiatalabb voltam, nem köttem sose a lábát össze. Sose. Csak még akkor kicsinek még tanultam nyírni, meg minden apám az, ne rugdalodzom, meg ne szalajtsam el. Gyenge vagy, azt mondja, nem bírod lefogni. De hát most már én is úgy vagyok vele. Rúg egyet, vagy kettőt, akkor is nyírom.
1: Nyerte már díjat esetleg?
3: Sokat. Ha 21 vagy 22 voltam. Itten, Topolyán, Zimonityon, ezeket mind összejárom. Kocsivalóval. Megyünk. Ha vagyunk hárman kollégák, de azok nem írnak, csak segítenek kivenni az akolbú, meg becsukni. Az aklot meg segítenek, ha megnyírtam, akkor segítenek bevezetni a birkát a ketrezbe.

0: A birkanyíró verseny mellett több gazda is bemutatta állatállományának krímét a zentai eseményen. A moholi Nagy Árpád texel fajtájú juhait mutatta be a fesztiválon.
1: Birkatartással foglalkozok, texelés, Île-de-France-aim is vannak, tehát két fajtával. Ugye ez angol a texel, a francia, meg ugye Franciaországból származom. Nagyon jó hús fajtájúak, jó bárányok vannak rá, tehát szépek. 60-65%-ra mondják a hús arányát a csontho viszonyítva. Szilédek, tehát ami nagyon fontos, hogy bárki megfoghassa őket, nincs semmilyen, hogy elszalad, vagy ideges lenne, nyugodt vérmérsékletek, szóval nagyon jó fajtájúak.
2: Kezd egyre inkább elterjedni ez a faj itt Vajdaságszerte?
1: Hát az a baj, hogy ebből nagyon kevés van az országban itt bent. A Vajdaságban szerintem nem hiszem rajtam kívül, hogy van más valakinek még. Tehát nekem is egy 20-as állományom, ami van belőle. Ugye ez az egyetlen egy probléma. Külföldi, tehát Magyarországon lehetne meg a környező országokba találni, de drága behozatalra kerül. Mire bejön az országba, meg minden a sok pénz igényel, de emígy tényleg megéri tartani, hát jófajtájú birkák.
2: Említett, hogy az Île-de-France-okat tenyészti még igen mellette. Mi a különbség a két faj között a saját belátása szerint?
1: A saját belátásom szerint sokkal jobban gyarapszik, mint az Île-de-France, meg tehát nyugodtabb a vérmérséklete a mahó viszonyítva. Az Île-de-France egy kicsit olyan vadabb típusú, de emígy jó mind a kettő fajtájú. Tehát húsra, vágó bárányokra első osztályú mind a kettő.
2: Mit kell róla még tudni? A gyapjú minősége esetleg különbözik-e? Mekkora mennyiségű gyapját tud termelni?
1: Hát a gyapjú minősége, most én nem tudom azt megmondani, hogy mérik magának milyen, de a 4,5-5-ösre satszolják. Virkánként az a 4,5-6 kiló közt szokott lejönni rullaja a gyapjúr. Tehát az most sajnos a gyapjú nem kő senkinek se úgy mondva. Tehát így vagy a személytelepen köt ki, vagy van egy emberke, aki átcseréli sói, úgyhogy most ez a verzió működik nálunk a gyapjúval, de sajnos.
2: Esetleg fordulnak-e önhöz olyan kérések, hogy van-e esetleg otthon még egy kis texel báránya, mert azt szeretnénk mondjuk valamelyik ünnepre főzni, sütni?
1: Vannak, tehát ilyen sütögetősök viszik legjobban-e. Egyének is jönnek, hogy saját részre családi barátokkal összejönnek levágni, tehát van hozzá érdeklők is. Meg, tehát aki egyszer kipróbálta, az visszatérő úgymondva.
2: A szaporodás tekintetében minden ugyanaz nagyjából, mint a másik fajtáknál?
1: Hát annyi, hogy ő szezonális üzekidő, tehát augusztus vége, ott szeptember elején általában ott kezdi az üzekedési ciklusát, és akkor így tavasz márciustól indul, február vége márciustól indul az állése neki. Tehát ő tavaszi állatésre van. Ugye Angliában is, aki nézi tévében, ott lehet látni, hogy kint vannak ilyen legelőkön, és úgymondva télen, amikor ő náluk tél van, ott üzekszik meg, és akkor ha jobb mező van, akkor vannak a bárányok ottan.
2: Ajánlaná a vajdasági gazdáknak, hogy próbálják ki a tenyésztését?
1: Hát én szerintem ajánlom, tehát próbálják ki, és meglátsz, sokkal jobb különbség van. Tehát másképp gyarapszik, mint bármelyik fajta. Meg úgymondva, amikor megszületik a kisbárán, szinte pár perc kell föl, és keresi a úgymondva tejet, hogy szopna. Tehát elevenek. Merem ajánlani, meg aki, tehát úgymondva nem törzskönyves állománnyal rendelkezik, azt akkor szeretné, hogy a húsa jobb barámba legyen, érdemes megkeverni velük, tehát jó fog kijönni belőle.
2: Egyébként honnan érdesült, hogy van lehetőség ilyen bárányoknak a tenyésztésére?
1: Hát én ezt tehát egy 10 évvel ezelőtt az újvidéki kiállításon ott láttam egy egyénnek, voltak ilyen fajtájú birkájai, és akkor ott tetszettek meg, hogy na, ezt a fajtát akarnám én is csinálni. És akkor úgymondva, akkor még nem volt törzskönyves állományom, tehát keverésre vásároltam a kost, és akkor úgy lassan épít ki a falka.
2: És mondhatjuk, hogy ez a 10 év alatt elégedett vásárló lett, illetve tenyésztő?
1: Meg vagyok elégedve velük, tehát ami vártam tőle, azt bőven visszaadják, úgyhogy elégedett vagyok.
2: Akkor igazából ön itt egy ilyen úttörő Vajdaságszerte ezzel a fajtával?
1: Mondhatjuk, igen, hogy pár pillanat, most nem hiszem, hogy vannak még. Esetleg akik téntülen vásároltak, azoknak akad, de úgymondva keverékbe, de ilyen tisztában nem hiszem. Bár tudomásom szerint most majd kiderül.
2: Híve a legeltetésnek?
1: Valamikor kint voltam én is birkákkal, legelőn kollégákkal voltunk összefogva, tehát nem volt juhászunk, hanem minkől rösztik a birkákat. Jobb, könnyebb, kevesebb takarmányigény is jár, de hát most sajnos szétmaradt a brigád, azt akkor így bekényszerítem az otthoni etetésre, úgymondva, tehát ezt is meg lehet oldani, azt jó lesz.
2: És mondja csak még egy nagyon aktuális kérdés, a birkanyírással egyébként ön hogy áll, maga végzi el, esetleg próbálkozik-e majd itt a versenyen?
1: Hajdanám, próbálkoztam vele, de hát nem az én kezemnek állt az olló, és így mással nyíratom a birkájaimat, úgyhogy én ennek a híve vagyok mostani. Aki, hogy szokták mondani, nem mestere a sintere neki, úgyhogy én meghagyom más személynek, aki jobban ért hozzá, és akkor biztosabb az a dolog.

0: Josip Csessjár, a Zentai Mezőgazdasági Szakszolgálat vezetője a bemutatott jószágok pontozásáért felelt.
1: 22. alkalomban összeszervezte ezt a gazdakört, le a kalappa a szervezéshez. Itten lássuk, ami a kiállíti részt illeti, szóval kiállította 18 termelő a saját falkákból, amit ők előlátták, hogy a legszebb jószágai. A domináns a Württemberg, utána ki van állítva Ile-de-France, bírunk látni Texelt, bírunk látni német húsmerinót, akkor vannak a két fajta őshonos fajták, a csukai cigaja, meg a racka birka, amit illeti a minőséget. Tanúk vagyunk, milyen évek voltak utánunk, az a szárazság meg minden hatást hatta ez a tenyésztő ágazaton is, de attól kivitele is, amit a termelők kiválogattak, ha tudjuk, hogy már 22 éve ez történik, az látszik is itten, hogy a minőség is javított. Ezek az évek óta jószágok jó állapotban vannak jószágok, ami jöttek legelőrű, szóval gyöpörű, vannak a jószágok, akik még a termelők házkor hozták, itt is látszik egy kis különbség, de mind az égybe meg vagyok elegedve, amit itt most pillanatilag lássuk.
2: Mi alapján értékelte a juhokat?
1: Szóval van több fajta jegy, amivel osztályozunk a birkákat, szóval az, hogy a gazda hogy összehozta a kollekciót. Ezt nem nézzük úgy, mint a újvidéki nemzeti kiállításon, ahol egy kollekciót kíséri egy kos meg öt birka. Lássuk, hogy itt vannak kollekciók, kos meg három birka, kos meg négy birka. De nézzük, hogy hogy néz ki, szóval hogy egyforma-e, hogy a gazda kezelte őket, szóval le van-e vágva nekik a köröm, hogy néz ki a gyapjuk, milyen kondiba vannak, melyik az év, hogy megfelelő annak az évkorának ez a jószág, meg hogy annak a típusnak, ami a fajta jele, hogy látszik-e rajta, hogy nincs valami szelekciós nedosztátok. De 22 éve, még én mondom utána, hogy ez történjen, hogy ilyen dolgok jelentkezzenek, az most már tényleg nem lenne komoly. Úgyhogy látszik itt is, hogy előre mentek az össztenyésztők, hogy jobban figyelik a saját jószágokat. Itten azt is kell mondani, hogy itten legtöbb van zentaiak, van egy-kettő kollekció csókai környékből, vannak Adáról, szóval erről a tájról, ahonnan mi szaktanácsadó szolgálat végezi ezt a dolgot, innen jöttek a termelők, ezeket a termelőket, és mondjam, mindet személyesen is ismerem, úgyhogy az ő otthonjákban is szoktam járni, látom azt a nagy falkákat is, azt tényleg igyekeztek, hogy hozzák, ami szép. Biztosan nem hozták a legszebbet, mert az valami nem írott dolog, hogy sose nem hozzák ki, nem csak ide, hanem újvidéki kiállításra, azok a termelők nem hozzák ki a legjobb országot, mert valami úgy van előlátva, hogy azt, amit kiviszed, próbáld eladni, hogy ne hozz vissza a falkába, mert ugye itt rengeteg nép mindenfelül gyűn. Tanúk vagyunk, hogy most utolsó időkben főleg sok mindenféle betegség van, ami a birkákat fogi, úgyhogy remélem, hogy itt is nem lesz semmi gond ezután, ha ezek vissza is mennek a falkákba.

0: A bográcsokban rotyogtak a finomabbnál finomabb főítelek. Két szakástól kérdeztük meg, hogy milyen recept alapján készítik a finom pörköltöket.
1: Szvétjognyán vagyok.
2: Mióta vesztel részt a birkanyíró versenyén, illetve így főzőként?
1: Ez az első alkalmam csapatommal. Igazából ez egy baráti társaságból összetákolt úgymond csapat, és nagyon nagy lelkesedéssel, ám egy szülői segítséggel mégis egy kis tapasztalatunk legyen. Először kijöttünk megmérettetni magunkat, aztán tervezünk persze a későbbi években is, mivel egyenlő a hangulat az nagyon jó, nagyon élvezzük, és kicsit szórakozunk úgymond.
2: Milyen recept szerint fogtok ma főzni? Mi a titka a jó pörköltnek?
1: Többféle birkapörkölt receptet megnéztünk, és a legjobb elemeket összekombináltuk, meg emellett az úgymond családi tradíciót visszük, Tatának a receptje az a főelem, azon kívül egy kicsike sajátosságokat most, ami így útközben kialakul, azt tesszük bele, de igazából a családi az alap.
2: Milyen hozzávalókat használtok, illetve megosztanád-e a titkot akkor a receptről?
1: Kezdem a titokkal. A titok az semmi külön hozzávaló, csak a lelkesedés és a kitartás, meg a jó hangulatunk közben. Emellett hát igazából értelemszerűen birkahús, hagyma, piros paprika, meg ugyebár majoranna, só, bors, tehát az alapok. Meg aztán végén egy kis vörösborral felöntjük, hogy egy kis aromát adjon neki. És húsból is úgy próbáltuk válogatni, kis csont is legyen benne, mivel szerintünk a csont egy jobb ízt ad neki, kicsit úgy felspécizi az ízét, és igazából ezek az alapösszetevőink.
2: Mekkora társasággal érkeztél, illetve miért tartod fontosnak az ilyen eseményeket, mire ad jó alkalmat?
1: Összességében 9-en vagyunk, szülővel együtt, de emellett még több barátomnak, anyukája, apukája, tehát családtagok még ki fognak látogatni hozzánk a mai nap folyamán. Emellett igazából a fontossága, mint minden ilyen közösségi eseménynek, a csapatépítő szellem elsősorban, az, hogy egyszerűen mondjam, felturbózza a csapat szellemet. Habár hál' Istennek mi már egy olyan társaság vagyunk, akik évek óta jó kedvben mindig mindenhol ott vagyunk. Idén először úgy gondoltuk, hogy ez miatt ezt is kipróbálnánk. Emellett hát az ismeretség, tehát a szomszédoktól kezdve az ismerősök, akiket látunk, hogy főznek, vagy csak kijönnek megnézni, az is egy nagyon jó része az egésznek, mivel mindenkivel lehet ilyenkor találkozni. Meg hát emellett most épp ez a verseny egy jó kis evésre is lehetőséget ad.
3: Sóth Ferenc vagyok, Magyarországon jöttünk, mezőtúri kis városból. A bográcsban most itt, mivel Zentán vagyunk, birkapörkölt. Hát ez ennek a elkészítése, hagymát megpirítjuk, hagymára kis sót teszünk, vizet felengedjük egy kicsivel, megpuhítjuk, utána egy kicsit a húst megdíszteljük, picit, enyhén, fehérre enyhén, és utána ráöntünk vizet, fűszert meg közben rakjuk rá, ami illik. Hát fokhagyma, már mivel a hagyma már benne van, kis babérlevél, borókabogyót rakok bele. Más nem kell. Paprikát meg utólag, amit most nálunk már, mikor nagyon majdnem meg van főve, a törpaprikát akkor teszik rá, mert az utána megérzik rajta.
4: Mennyire tartja fontosnak az ilyen pörzsanyagot?
3: Szokás szerint ez így mondom, hogy ki házilag, hogy készíti. Ez mind olyan egyéni, na így mondom, egyénileg mondom. Ki hogy szerint meg a tájjellegű, meg minden, hát mifelénk arra magyarban, annyira nem nagyon. A birka legyen birka. Ezt teszek bele, azt teszek, nem kell. Van, aki paradicsomot rak bele, de nem, csak ez a hagyományos.
4: Kitől tanulta egyébként ezt a főzést?
3: Hát én saját magam. Mivel a szüleim azt szerették nagyon főzni, munkás ember voltam. Így ellestem. Ide mentem, oda mentem, most ki hogy csinálta, érdeklődtem.
4: Díjakban, elismerésekben esetleg?
3: Díjakban, igen, hát ide Szerbiába sokat járunk, birka, most Csókán voltunk, második díjat hoztunk, külön díj volt, kakas, és szintén birka, csak akkor nagyon jó volt, mert a fejét is beletettem, csak csodálkoztak rajta, hogy mit csinálok. Hát mondom, birka fejet rakom bele, hogy csinálom azt is, mert sokan nem ismerik. Mikor ez az Imre bácsi meg volt, ez a Felsőhegyén lakik, ő Szabó Imre, na, vagy 20 éve ismertem az öregkomámban, hát nem érem, mert fiatalabb volt, vagy 20 éve fiatalabb mindig. Na és akkor azt mindig összejöttünk vele, hívott Ferikém, gyertek, ide megyünk, oda megyünk. Általában tudtunk jönni, mindenfele megyünk itt. Ebben a megyében meg amúgy is úgy, most is már 3 meghívást kaptunk.
4: Hogyha összevetné a magyarországi meg a vajdasági magyar ízeket, különbözik valamiben?
3: Nem sokkal különbözik. Hát ez meg egyéni emberen függ, hogy hogy. meg a zsűri, hogy értékel. Mert ugyanaz ez a tájjellegű. Hát itt is megvan, de általában ezek a régi idősek ugyanúgy készítik, mint otthon.
4: Otthon esetleg a barátokkal versenyen kívül gyakran szokott főzni nekik?
3: Igen, szoktam. Halászlevet, birka, körömpörkölt. Hát ezek mennek. Babgulyás, hát itt is annyira imádják a babgulyást. Még sokat járunk még Romániában. Jövő hét után meg oda megyünk.

0: hogy miként készül a finom birka pörkölt, erről Mencs Andrást, zsűritagot kérdeztük.
1: Ez nem a profik tábora, hanem ez egy közösségi rendezvény, ahol lehet látni, hogy gyakorlatilag egy bogrács körül 20-30 vagy akár 50 ember is összegyűlik. Ez inkább a hagyományról szól. Ugye a zentai birkanyíró az elég hosszú időre nyúlik vissza, és elég nagy hagyománya van, mint egyébként a birka pörköltnek. Ugye kétféleképpen lehet birka pörköltet főzni. Van a hagyományos régi, amit a birkás juhászok főztek, amikor rétegenként berakják a húst, a hagymát, és akkor hagyják, hogy gyakorlatilag úgy önmagában megfőjön, illetve ugye a modern kor áthozta azokat a fűszereket és a hozzávalókat, ami a jelenlegi konyha művészet szerint van. Tehát az, hogy bejött a kömény, bejött gyakorlatilag a fokhagyma, bejött a paprika, mert ugye régen nem használtak hozzá paprikát, és ma már van egy még modernabb változata, amikor hátsó ízeket csinálunk gyakorlatilag a pörköltnél, egy majoranna, gyakorlatilag egy kakukkfű, ami alsó ízeket, egy kis bor hozzá, ami ezeket segíti. Tehát alapvetően azt gondolom, hogy széles skála van, ahogy meg lehet főzni egy birkát. Egy nagyon fontos dolog van, hogy maga a birka hús ízét azt ne nyomjuk el. Tehát, hogy az azért megmaradjon állag szerint, és a többi része én azt gondolom, hogy ez inkább nem a főzés minőségéről szól, hanem a barátkozásról.
2: Hány résztvevőben összesen esetleg annyit említene?
1: 53 bogrács van, amiben főznek, a résztvevője fogalmam sincs sok.
0: Számos helyen össze szoktunk futni a különböző rendezvényeken, idén még itt Vajdaság szerte, hol fogja a szakértelmét megosztani a főzőkkel?
1: Fogalmam sincs. Alapvetően nem tudom, tehát ez úgy előtte általában hívnak, tehát a nagy rendezvények az a, ugye a Parasztolimpia Topolyán, akkor a Szárma Fesztivál, tehát ezek a nagyoknál mindenképp, kisebb rendezvények meg sok helyen, nem tudom most így. Nem is ez a lényeg. Ugye én pontosan ezen a héten kaptam meg a vajdasági szaktanácsadói minősítésemet. Nagyon sok embert próbálok a bográcsos főzésre tanítani szakmailag. Ugye én Venesz József díjas vagyok, tehát egész magas szinten tudom művelni ezt a szakmát, és úgy gondolom, hogy elég öreg vagyok már ahhoz, hogy a szaktudás vagy a tudást átadjam azoknak az embereknek, akik az elején kedvtelésből főznek, de hogyha egy ilyen rendezvényen minősíteni szeretnék a terméket, akkor ugyanannyi energiába, alapanyagba kerül az, hogyha ezt jó minőségben, jó technológiával készítjük el.
0: Többször már beszámolt arról, hogy az ízek itt is fejlődnek. Hogy tapasztalja? 2026-ban volt-e valami változás mondjuk a korábbi évekhez képest?
1: Úgy tudom mérni ezt igazából, hogy én 10 éve jöttem a Vajdaságba. A 10 év alatt borzasztóan átalakult. Most már bátrabban hozzányúlnak gyakorlatilag fűszerekhez. Most kezd megjelenni, ami új trend, a füstölt paprika. Ugye eddig nem volt Szerbiába. Tehát ugye az is ad egy különleges ízvilágot, ami van. Ennek a mértékének a felhasználása, ugye ehhez kell az a segítség, hogy ne essen túlzásba, megmaradjanak az alsó ízek, és mégis kellemes ízvilágot adjon a pörkölt.
0: És mondja csak, volt-e már olyan eset, hogyha lehetőségében állt volna egy addig ismeretlen főzőnek, akár oda idejel egy Michelin csillagot is?
1: Na hát azért ne keverjük a kettőt. Ez a fajta gasztronómia nem a professzionális gasztronómia. Tehát maradjunk abban. Én azt gondolom, hogy ha valaki tud különbséget tenni, akkor azt hiszem én elég jól. Én voltam olimpián, világbajnokságon. Tehát teljesen más kategória. Gyakorlatilag egy bográcsos főzés, egy szabadtűzi. Én szívem szerint nem is rendeznék versenyt, mert ez nem verseny. Tehát ha én verseny kategóriákban szeretnék vonalakat húzni, ami ugye a technológiára, anyagfelhasználásra, egyébre vonatkozik, ugye nem mindegy, hogy melyik fűszert mikor teszem bele, ha fokhagymát korán beleteszem, akkor bekeserít, ha végén teszem be, akkor ízfokoz, tehát minden alapanyagnak megvan a maga rendeltetése. Tehát én igazából ezeknél a rendezvényeknél próbálom rávenni minden olyan szervezőt, hogy lehetőleg adjunk legalább egy érmet mindenkinek azért, mert eljött, pénzt költött rá, idejét költette rá, és jó érzése hazamegy, hogy ő is elért egy érmet. Ez nem ördögtől űzött, mert a nemzetközi trenden egy versenyen minden egyes versenymunka díjazva van. Most az arany, ezüst vagy bronz fokozattal, de mindegyik díjazva van. Na most egy ilyen rendezvényen, ahol én nem szeretnék versenykülönbségeket rakni, akkor kap mindenki egy érmet, és boldog. Jól érezték magukat, mindenki baráti körrel, mindenki eljött, eltöltöttek egy szép napot együtt, és meg még nyertek is valamit. És akkor ez egy komoly közösségépítő része ennek az egésznek, hogy jól érezte magát a baráti társaság.

0: Temerini anekdoták. Ádám István és Csorba Béla gyűjtéséből.
1: A 1970-es években a tanonziskola diákjai valamelyik helybéli mesternél dolgozták le a kötelező szakgyakorlatot. Az egyik parasztagénke neves iparoshoz szegődött el inasnak. A mester elvárta, hogy a beosztottjai megadják neki a kellő tiszteletet. Egyik alkalommal majd hanyatt esett, mikor az ifjonc kérem vagy tessék helyett not talált mondani. Misa, gyere csak ide! Ugye, kinek szokták mondani, hogy no? A legényke hosszas gondolkodás után megfelelt. Hát a lónak is, mester.

0: Galusz László agrárkommentárja következik.
1: A tavaszi vetés Vajdaság legtöbb körzetében a május 1-i ünnepek előtt befejeződött. A növénytermesztők ezúttal nem munkával, hanem pihenéssel tölthették a munkaünnepét. Az áprilisi időjárás kedvezett a vetés gyors végzésére, de annak örült volna a gazda, ha kiadós esők miatt kellett volna kényszerpihenőt tartania. Most viszont abban reménykedhet, hogy nem marad el a mindenek előtt a búzatermés nagyban meghatározó, aranyat érő májusi eső. A vetéssel persze a tavaszi nagy munkának csak kis részét végezték el, hiszen nagyon gyorsan a növényápolás és a növényvédelem kerül előtérbe, miközben a kalászos gabonák és a káposztarepce fejlődését, betegségek és kártevők esetleges megjelenését is figyeli a termelő. A káposztarepce esetében kibontakozóban a várható termés. A méhek elvégezték munkájukat, így a szemképződés, majd a szemtelítődés a nedvességtől, a csapadéktól függ. A méhészek a káposztarepce parcellákról az egyik legjelentősebb méhlegelőnkre, az akácosok környékére telepítették a kaptárokat. Jó hordásra és gazdag mészhozamra számítanak, bár az utolsó szót ebben az esetben is az időjárás, nevezetesen a hordásra alkalmas szélcsenddel párosuló hőmérséklet és a páratartalom határozza meg. A méhek terméshozamot növelő tevékenységét gyakran a káposztarepce és a napraforgó beporzására szűkítjük, figyelmen kívül hagyva, hogy a gyümölcstermesztés eredménytelen lenne a kis rovarok ingyenes munkája nélkül. Összességében a világ élelmiszer termelése függ a méhektől és más beporzó rovaroktól, és elgondolkodtató, hogy

az 1970-es évek óta mintegy 60%-kal csökkent a föld méh populációja. A mezőgazdaságban egyre kifejezettebb a munkaerőhiány. A gazdák gépesítéssel, az információs technológia vívmányaival igyekeznek áthidalni a gondokat, de helyettesítheti-e a gép a méhet? Erre is keresik a megoldást a szakemberek, de addig is az embernek drága munkaerővel kell elvégeznie azt a munkát, amit addig a méhek ingyen és késlekedés nélkül végeztek el. A kínai Szecsuán tartományban olyan drasztikusan megcsappant a méhállomány, hogy a gyümölcs ültetvényeken munkások hada végezte a beporzást. Az Agrofórum nemrégen arról számolt be, hogy az izraeli termelők egyre nagyobb arányban fordulnak alternatív megoldások felé, amelyek képesek kiegészíteni a természetes beporzást, és a kutatók is keresik a technológiai választ a beporzási kihívásokra. Az egyik ilyen fejlesztést a BloomX vállalat kínálja, amely robotikai és adatvezérelt rendszerekkel segíti a beporzási folyamatot. A technológia lényege, hogy a növények virágzási dinamikájáról, az időjárási körülményekről és az adott ültetvény állapotáról gyűjtött adatok alapján optimalizálja a beavatkozás időzítését. Az alkalmazott eszközök rezgés vagy elektrostatikus töltés segítségével juttatják el a virágport, ezzel utánozva a természetes beporzási mechanizmusokat. A jelenlegi tapasztalatok rámutatnak arra, hogy a mezőgazdasági termelés egyre inkább az adatvezérelt döntéshozatal és az automatizáció irányába mozdul el. Az izraeli példák azt tanúsítják, hogy a digitális eszközök integrálása már nem opció, hanem egyre inkább szükségszerűség. Egy izraeli cég nem a mikrorobotokban, hanem a hagyományos méretű társaikban látja az üvegházakban termesztett növények beporzásának megoldását. A cég által kifejlesztett Polinévre hallgató beporzórendszer 97% körüli hatékonyságot mutat az üvegházi munkák során. Ezeket a robotokat Észak-Amerikában, Ausztráliában és Finnországban már használják. Egy másik izraeli cég feltalált egy mesterséges intelligencia rendszerrel működtetett óriási kaptárt, a Bee Home-ot. Az innováció lényege, hogy a hagyományos kaptárhoz hasonlóan a Bee Home számos méhcsaládnak ad otthont. A kaptár központi folyosójában van egy robot, amely a nap 24 órájában monitoringozza a kolóniák kaptáron belüli életét. A monitoring során összegyűjtött adatok mesterséges intelligencia segítségével kerülnek kiértékelésre. Amennyiben beavatkozásra van szükség, akkor az automatikusan megindul. Például, ha a rendszer azt érzékeli, hogy betegség ütötte fel a fejét a kolóniában, akkor a robot néhány csepp gyógyszert juttat a kaptárba, vagy ha a méheknek nincs vízük vagy táplálékuk, a robot feltölti a kolónia készleteit. Ez a nagyon egyszerű mechanizmus lehetővé teszi a méhek valós időben történő kezelését. A méhek munkáját helyettesítő beporzórendszer, a robotizáció, bármilyen hatékony munkát is végez, megválaszolatlanul hagyja a kérdést. A méhek mellőzésével hogyan gyűjthető virágpor, a mézhez szükséges nektár, netán méhszurok? A világ méztermelése a folyamatosan csökkenő méhállomány ellenére is 2 millió tonna körül alakul. Ennek közel egy negyedét, 456 ezer tonnát Kína adja, ahonnan nem csak eredeti méz, hanem mézhamisítvány is kerül a boltok polcaira. Nem véletlen, hogy az ENSZ 2017 óta
május 20-át a méhek világnapjaként jelöli, hogy felhívja a figyelmet a méhek és más beporzók kulcsfontosságú szerepére az ökoszisztémában és az élelmiszerbiztonságban, amíg nem túl késő.

kedves hallgatóink! Rádiónk mezőgazdasági műsorát sugároztuk. Remélem, hogy elnyerte a tetszésüket. Figyelmüket köszöni az e-heti műsor szerkesztője, Dudás Viktor. A legközelebbi viszonthallásra!

0: Most mesélek valami.
1: Nosztalgiázzunk. Régi idők, magyar zenéi, operett, slágerek és archív felvételek rádiónk M stúdiójából.
2: Mitől tudsz olyan édes lenni, mint a víz? Te rongyos élet, bolondos élet, lesz a kívánat, Istenem, milyen nehéz.
3: Köszöntöm a hallgatókat az Újvidéki Rádió stúdiójában, Bolyos Miklós. A bakelit lemezek pattogós, ropogós hangulatát felidézni hivatott nosztalgia műsorunk ezúttal is három részből áll. Először Magyarország énekesek szerepelnek, majd operaslágerek következnek, aztán rádiónk előadó művészei is helyet kapnak összeállításunkban. Először Karádi Katalin és Sebő Miklós énekel, olyan slágerek is felcsendülnek, mint a Valahol Oroszországban, a muzsikusnak dalból van a lelke, vagy a Csendes ember lettem.

rám nem illik a könnyes frázis. Könnyelmű sok buta gicses szó, szégyen tudom, de bevallom,

A muzsikusnak smoking a kabátja, és nincs egy igaz jó barátja. Te megkeresed őt, ha szíved éget, ő muzsikál és megvigasztal téged. Egy nóta is.

munkanélkül semmi ez az élet. Bankárok, szegények, a muzsikust azt nagyon szeressétek, mert a muzsikusnak dalból van a lelke, az egész világ szíve dobog benne, a muzsikusnak smoking akar.

ahol vasárnap rám az oktogónon vár a babám, csak hol a zserba, bobó, bobó, bobó, bobó, bobó, jár a mamám, ahol az ember felmászik a fára, s hadurul madárra, ott van Budapest.

Úgy érzem, hogy nem szeret már engem, énekelte Sebő Miklós. Operett részletekkel folytatjuk zenés nosztalgia műsorunkat. Kovács József lemez felvételéről válogatok. Egy drága szempár vagy a helyi cigány. Többek között ezek a közismert részletek is felcsendülnek mai összeállításunkban.

Kovács József előadásában közvetítettünk operettslágereket. Műsorunk hátralévő részében egykori M stúdiónk színpadának ünnepelt énekesei szerepelnek. A folytatásban Farkas Katalin felvételei közül válogatok. Két slágerfordítás, az Érincs meg, valamint az Ahol rózsa, ott a szerelem. Többek között ezek is felcsendülnek mai műsorunk végéig.

Kedves hallgatóink, mai zenés műsorunk lassan a végéhez közeledik. Karádi Katalin és Sebő Miklós slágerei, valamint Kovács József operettlemezének felvételeit követően Farkas Katalin énekelt. Még egy zeneszámot meghallgatunk, az Elmúlt Álmok című dal szólal meg, kísér a Rádió Tánc zenekara. Ezzel búcsúzok az Újvidéki Rádió stúdiójából, a műsor szerkesztőjét, Bolyos Miklóst hallották.

0: Hirdetések.
1: Ne álljon a húzatban, ne legyen szamár. Nézze meg inkább Kokám Ladanovics, miért állnak a szamarak a húzatban című végtelenül szellemes előadását május 8-án az Újvidéki Színházban.
0: Hirdetések.
2: 14 óra a pontos idő.

0: Sport,
1: zene,
0: derű.
2: Köszöntöm az Újvidéki Rádió hallgatóit. A folytatásban a vasárnapi sportműsorunkat sugározzuk. A mikrofonnál Szabó András, a keverőpultnál Stanislava Pacsarić. A következő egy órában a már megszokott horgász, vadász és autós témákkal foglalkozunk. 3 órakor a délutáni híradóval jelentkezünk. Utána a sportzene derű második órájában futással és úszással foglalkozunk. A hónap utolsó napján, május 31-én bonyolítják le az első zentai félmaratont, amelyről Nagy Gellért Bélával beszélgettünk. Az úszók közül elsőként az olimpiai bajnok Gyurta Dániel lesz hallható, aki a közelmúltban Szabadkán tartott előadást a Matthias Corvinus kollégiumban, 20 év az öt karika körül sport és diplomácia mesterfokon címmel. Legvégül, de nem utolsó sorban pedig az Újvidéki Vojvodina úszóklubból Boszancsić Nesztorral készített interjút hallhatják. A riportok, nyilatkozatok után 4:30-kor híreket mondunk, majd a szokásokhoz hűen labdarúgással folytatjuk, és áttekintjük a hétközi érdekességeket. Most a legfrissebb híreket Váci Zsolt mondja el.
3: 27 évvel ezelőtt a sajtószabadság világnapján a NATO légi csapásai megsemmisítették az Újvidéki Televízió Miseruki épületét. Az egykori médiaház a volt Jugoszlávia egyik legkorszerűbb televíziós központjának számított. Az épületegyüttest, amelynek egyik része 1973 és 1975 között épült, másik szárnyát pedig nem sokkal a légi csapásokat megelőzően adták át, 5 alkalommal érte rakétatalálat. Bár emberéletet nem követeltek a támadások, az anyagi kár jelentős volt. Az épület és a berendezések nagy része teljesen megsemmisült. Az utolsó adás, ami a régi épületben elhangzott, a magyar nyelvű híradó rövidített változata volt. A történtek után az intézmény hosszú éveken át bérelt és nem megfelelő körülmények között működött. Az új székház építése 2017. november 22-én kezdődött meg, 18 évvel a bombázás után, és 2020-ban adták át. Június 1-e és augusztus 30-a között várhatóan enyhítik az Európai Unió új beléptetési rendszerének, az EES-nek az alkalmazását a szerb állampolgárok esetében. Erősítette meg Jelena Vujic Obradović, Szerbia Szaloniki főkonzulja. Elmondása szerint a rendszer ugyan nem kerül hivatalosan felfüggesztésre Görögország és Szerbia között, de a két ország közötti jó kapcsolatok alapján olyan megállapodás körvonalazódik, amely szerint a nyári időszakban csak korlátozottan alkalmaznák azt. Így nem okozna jelentős torlódásokat a határátkelőkön. A turisztikai szezon zavartalan lebonyolítása érdekében további egyeztetések is zajlanak. Alexander Senicic, a Szerbiai Utazási Irodák Nemzeti Szövetségének vezetője közölte, hogy május végén magas szintű találkozót tartanak Athénban, amelyet megelőzően Szalonikiben tárgyalnak a határrendészet vezetőjével. A cél az átkelőhelyek kapacitásának bővítése, több sáv megnyitása, valamint külön buszsávok kialakítása. Az Egyesült Államok tanulmányozza az Irán által küldött béketervet, de akár újra is kezdheti a síta állam elleni légi csapásokat, ha Teherán rosszul viselkedik, jelentette ki Donald Trump amerikai elnök. Mindezt azt követően közölte, hogy pénteken megszűntnek nyilvánította az Iránnal folytatott fegyveres harcot a kongresszusnak küldött levelében. Az elnök elmondta, tájékoztatták az iráni béketerv pontjairól, és úgy vélte, Teherán kétségbe esetten meg akar egyezni. Az elnök a közösségi médiában azonban kérdésesnek nevezte a tervezet elfogadását, ugyanis szerinte Irán még nem fizetett meg eléggé azért, amit az utóbbi 47 évben az emberiség és a világ ellen művelt. A Tasnim iráni hírügynökség közlése szerint Teherán béketerve az ország környékén állomásozó amerikai katonák kivonásához és az iráni kikötők elleni amerikai blokád feloldásához kötné a békekötést.
4: Időjárás jelentés.
3: Vajdaságban a nap további részében többnyire derült, meleg idő lesz gyenge széllel. A hőmérséklet éjszaka 8 fok körülire csökken. Holnap a maihoz hasonló idő lesz. A hőmérséklet reggel 4 és 9 fok között, napközben pedig 23 fok körül alakul. Kedden tovább melegszik a levegő. Szerdán többnyire felhős idő valószínű. Csütörtökre és péntekre csapadékot jeleznek, és néhány fokkal csökken a hőmérséklet.
2: Kedves hallgatóink, híreinket hallották, friss információkkal, hírekkel legközelebb 15 órakor a délutáni híradóban jelentkezünk.

Kedves hallgatóink, a Sportzene derűben a horgászpercek következnek, amelyet Ternomácz István nyugdíjas kollégánk állított össze, aki maga is szívesen tölti idejét a vízparton.

Köszöntöm a horgászpercek hallgatóit. Május 1-ével új időszámítás kezdődött a sporthorgászok életében. Április végéig szabadon horgászhattunk harcsára, május 1-től június 15-ig azonban másfél hónapon át az ívási idény miatt nem háborgathatjuk vizeink csúcsragadozóját, ha pedig véletlenül horogra akad, akkor kötelességünk visszaengedni a vízbe. Ugyanakkor elkezdődhet, pontosabban ott folytatódhat a süllőhorgászat, ahol március 1-től két hónapon át az ívási időszak miatt abba maradt. Most az ügyben nem nyitok vitát, hogy mennyire jó vagy rossz a tilalmi időszak dátumhoz kötése, erre már részben rámutatott egyik nálam, jóval gyakorlottabb horgásztársam az elmúlt két adásunkban. Inkább tartom magamat a törvényhez, mint az a két temerini csendőr, aki a múlt század 40-es éveinek elején magyar időben parancsba kapta, hogy a temerini TSK focipályáján tartson rendet. A pályára csak a 22 játékost engedje be, senki mást. A két csendőr vakon követte az utasítást. A szerencsétlen bíró, meg a két tacsjelző hiába magyarázta a csendőröknek, hogy nélkülük nem kezdődhet el a mérkőzés, a főcsendőr megaszonta, ami szabál, az szabál. Lévén marok telefon akkor még nem létezett, valaki elment a fő illetékeshez, aki intézkedett és két órás késéssel elkezdődhetett a mérkőzés. A kitérő után mai összeállításunkban a teljességre való törekvés nélkül elsősorban a mögöttünk hagyott harcsázó idény tapasztalataival foglalkozom. Tágabb kitekintésem nincs rá, hogy más vizeken mennyire voltak sikeresek a horgásztársak, de a Holtiszán és a Tiszán magam is többször próbálkoztam, közben sporikkal beszélgettem, ennek alapján mondom el alkalmi gondolataimat.

A bácsföldvári, vagy ha úgy tetszik, a csúrogi holtiszán a horgászok szerint idén jóval kevesebb harcsa akadt a felszíni szereléken, főként stupékon felkínált horogra, mint az előző években. Azonban 30-40 kilós példányok is partra kerültek, olyan is volt, amelyet a hatalmas fogási élmény után a szerencsés sporthorgász visszaengedett a vízbe, és erről mozgókép is tanúskodik. Több közeli horgásztársam ugyanakkor arra panaszkodott, hogy nem ritkán több hetes kivárás után találkozott egy-egy méretes harcsával. Hogy mi számít természetes zsákmánynak a holtiszán, arra próbálok viszonyítási alapként néhány adattal szolgálni. Jó magam, 2017-ben kezdtem a harcsák tavaszi üldözésébe. 2017 márciusában és áprilisában a szabadságomat erre az időszakra időzítettem, és 27 kiruccanás során 19 harcsát fogtam meg 70 kilós összsúlyban. A halak darabonkénti átlagsúlya bő 3,5 kiló volt. Egy évre rá, 2018-ban már fele annyi időt tudtam csak a vízen tölteni, de a 13 horgászat alkalmával 9 harcsát vittem haza. Az átlagsúly az előző évhez képest megnőtt, 4,22 kilogramot tett ki. 2019-ben csak 6-szor jutottam ki a vízre, és 3 harcsát fogtam. A harik darabonkénti átlagsúlya azonban meghaladta a 9 kilót. A legkisebb majdnem 4 kilós, a legnagyobb majd 20 kilós volt. 2020-ban is úgy hozta az élet, hogy csak 5-szer jutottam ki a vízre, és 8 harcsát vihettem haza. Az átlagsúlyuk megközelítette a 6 kilót. 2021-ben befejeztem a statisztika vezetését, miután márciusban megfogtam a 8. harcsámat, és a zsákmány összsúlya addigra elérte a 25 kilót. Átlagsúlyuk valamivel 3 kiló felett volt. Aztán a következő években szép lassan leszoktam a holtiszai harcsázásról. Hogy miért? Azért, mert híre ment a víz harcsabőségének, és onnantól kezdve szinte minden horgász harcsát akart fogni, köztük olyanok is, akiktől azért ment el a megakasztott harcsa, mert a horgot se tudták felkötni a zsinór végére. Eljött a pillanat, amikor döntenem kellett, és azért választottam a visszavonulást, mert a stégünktől azt láttam, hogy tőlünk jobbra és balra közel 50 stupek van behúzva a vízbe. Én pedig azért nem járok a vízre, hogy másokkal vitázzak, akik a 10 méteres kert szélességükkel fenntartják maguknak a jogot, hogy az először érkezett horgász jogán pimaszul elfoglalnak 200 métert a holtiszából úgy, hogy jobbról 10 meg balról 10 stég tulajdonosa ne férhesse hozzá a vízhez, legfeljebb a saját stégje közelében. Lévé, hogy számomra a sporthorgászat nem bikaviadal és nem tömeges társasjáték, inkább elálltam a vitásnak és értelmetlennek tartott próbálkozást. Kerestem más szórakozást magamnak. Közben eszembe jutott a holtisza őrének, a legendás horgásznak számító Hanák Attila figyelmeztetése az úgynevezett békeidőből, amikor még kevesen becáztunk harcsára, köztük ő is. Saját tapasztalata alapján azt javasolta nekem, hogy 1-2 nap harcsahorgászat után tartsak néhány nap pihenőt, ha ezen az állóvízen ismét bajúszost akarok fogni, mert a harcsa nem véletlenül vizeink csúcsragadozója. Ezt a címet ugyanis nem elsősorban azzal érdemelte ki, hogy 100 kilón felülire is megnő, hanem az intelligenciájával. Ha ugyanis a harcsa azt tapasztalja, hogy a búvóhelye felett naponta 2-3-szor áthaladok csónakkal, hogy behúzzam a stupekot a horgon lévő egyenes csalihallal, akkor gyanút fog és nem fog rákapni. Ennek tudható be az, hogy az egyik szomszédom, aki kint él életét a vikendházában, heteken át várja a harcsát, és a 2 hónapos tavaszi idényben nem, vagy alig fog egyet-kettőt belőle. Közben folyamatosan a vízgazdákat szidja, hogy nem őrzik megfelelően a vizet, és hogy a rapsicok az összes halat kihálózzák belőle. Mikor ezt láttam, átálltam a pontyozásra. Ment is szépen, fogtam 6 és 8 kilós példányt is belőle. Aztán a szomszéd ebben is követett. Ritka kiruccanásaim alkalmával megtapasztaltam, hogy a 2 szélső szereléket érkezésemkor húzta ki az általam etetett helyekről. Elegem lett az egészből. Vitát nem nyitottam, helyzeti előnyével úgysem kezdhettem semmit. Ő kint él, én legfeljebb hetente tudok kijutni a vízre. A nagy Lenin megmondta, ami nem megy, nem kell erőltetni. Szerencsére van olyan jó barátom az élő tiszán, akinek

magával kezdik, vagy fordítva. Aztán akinek megvan a második kapása, az már a másikat is arra készteti, hogy változtasson. Barátommal, aki megkért, hogy a nevét ne használjam, sose versenyeztünk. Én rengeteget tanultam tőle, hatványozottan nagyobb tapasztalattal rendelkezik a folyóvízi pergetés világában, de ő nem az az ember, aki döngeti a mellét. Imád pecázni, szeret fogni, de ha éppen sorozatban nem fog, akkor arról tájékoztat, hogy milyen szép volt a Tiszán, mert hogy látott kapitális harcsát fordulni, jégmadarat apró halra vadászni, vagy épp a lemenő nap látványa bűvölt el. Na, egy szó mint száz, jöjjön a lényeg. Áprilisban 5-ször jutottam le az élő Tiszára, és 4-szer fogtam halat. A zsákmány között volt egy közel 6, meg egy közel 5 kilós busa is, amelyeket lévén vidékünkön nem őshonos halak nem szabad visszaereszteni. Aminek pedig különösen örültem, hogy az 5 kilucanásból 3-szor jöttem haza, összesen 5 harcsával. Kapitális példán nem sikerült megakasztanom, de eddig még nem volt példa rá, hogy egyetlen alkalommal 3 harcsát emeljek ki a vízből. Közülük egyet egy hatalmas kejte gumikukacra fogtam, ami azért nagy élmény számomra, mert korábban szilikonhernyóra harcsát még nem akasztottam. A többi glavinyarára jött. Aki nem tudná, hogy mi a glavinyara, elmondom. A glavinyara nem más, mint egy szilikó halutánzat, amelynek belsejében ólom van öntve, a testén végigfutó acéldróton pedig 2-3 sorok fityeg, akárcsak a woblereken. A kapcsot pedig a gumihal hátán lévő fülbe kell akasztani, amiután következik a bedobás, majd a műcsali életre keltése. Hogy ez miként működik, azt mindenkinek magának kell megtanulnia. Tapasztalatból tudom, hogy majdnem mindegy, hogy ki milyen színű glavinyarát használ. A nagy mélységben ugyanis a harcsa nem igazán látja a színeket. Fogtam már halat sárga, fekete, fehér, piros, zöld, vagy éppen tarkára festett műcsalival is. A színre nem igazán adok. A veretésére annál inkább. A glavinyaráról tudni kell, hogy egy rendkívül hatékony, Szerbiából származó vibrációs műcsali, amely mára meghódította az egész európai pergető társadalmat. Íme a legfontosabb tudnivalók erről a csaliról. A glavinyarát a hátán lévő rögzítés miatt a víz ellenállása kényszeríti mozgásra. Vontatás közben intenzív vibrációt kelt, amit a ragadozók messziről megéreznek az oldalvonalukkal. Vertikálisan és horizontálisan is használható, nem csak sima behúzásra jó, hanem mártogató vagy dzsiggelő mozdulatokkal is kiválóan játszatható a fenék közelében. Az olmozott belső miatt kiválóan dobható még erős szélben is, és gyorsan eléri a mélyebb vízrétegeket. Bár szinte minden ragadozóra jó, bizonyos fajoknál kiemelkedő, sokak szerint talán a legeredményesebb harcsázó csali, különösen a mélyebb folyóvízi gödrökben. De mint mondtam, harcsára június 15-éig tilalom van érvényben. Az erős vibráció az inaktív halakat is támadásra ingerli. A kisebb méretű, finomabb mozgású változatok a fenék közelében verhetetlenek a süllőhorgászatban. Gyors tempóban húzva a vízoszlop felső rétegeiben balira is jól működik. De júniusig, mint tudjuk, balira se horgászhatunk. A glavinyarát elsősorban folyóvízi horgászathoz fejlesztették ki. Kiválóan bírja az erős sodrást, nem emelkedik kell olyan könnyen a fenéktől, mint egy wobbler, és a sodrás erejét kihasználva akkor is vibrál, ha csak egy helyben tartjuk a kapás gyanús helyeken, például kövezések végén vagy tuskók mellett. Mérete a 4 cm-től egészen a 15 cm-es harcsás méretig terjed. Súlya a 10 g-tól akár a 80 g-ig változhat, attól függően, mekkora a vízmélység és a sodrás sebessége. A glavinyaránál fontos a megfelelő botválasztás. Mivel nagy ellenállást fejt ki a vízben és erős vibrációt közvetít, egy feszesebb, gerinces botra van szükség, hogy a bevágás ügyön és a csuklónk se fáradjon el túl gyorsan. Ennyi fért a mai horgászpercekbe, köszönjük a figyelmüket, Ternovácz István.

0: Kedves hallgatóink, sportműsorunkban most a vadászrovat következik. Szakmunkatársunkat, Nagy Tibort hallják. A beszélgetést Miklós Csongor készítette.
1: Amiről most ma szeretnék beszélni, mesélni,

Ez a magyar fegyvergyártás, de nem a katonai, nem a maroklő fegyvergyártás, hanem teljesen a vadász fegyvereknek a gyártása. Annak az apropóján, hogy véletlenül sikerült szereznem egy velem egy idős, tehát több mint egy fél évszázados sörétes puskát, méghozzá egy magyar féglámpagyáros puskát, egy BZ-12-es bokrendszerű fegyvert, amelyből mindössze egyetlen sorozatot gyártottak le Magyarországon, és ennek az egyik példánya került hozzám, méghozzá jó használható állapotba. És amikor kezembe került, nagyon megörültem neki, és hát ugye forgattam, nézegettem, szétszedtem, takarítottam, rendbe kellett tenni, meg kis el volt hanyagolva, kisé nagyon. És akkor villant be, hogy hát édesisten, tényleg volt egy valahogy magyar fegyvergyártás. És erről illik beszélni. Még egyszer mondom, most a katonai részét szeretném hanyagolni. Én kimondottan a vadászfegyverekről beszélnék, habár nehéz elválasztani, hogy ugyanabban a gyárban történt minden fegyvernek a gyártása. Ez ugye az a híres fég gyár, vagyis a fegyver és gépgyár, ennek a rövidítés a fég. 1886-ban Fejérvári Géza hadügyminiszter volt az, aki azt mondta, hogy Magyarországon a magyar honvédségnek, igaz, akkor még ugye az osztrák-magyar monarchia keretein belül, de saját fegyvergyárra van szükséges, egy olyan bázisra, ami mindenek előtt kézi fegyverrel, alapfegyverzettel, tehát pisztolyokkal, puskákkal el tudja látni a magyar honvédséget, kellő számban, mennyiségben és minőségben. Egy olyan gyárra van szükség, amely ugyanakkor fejlesztéseket is tud végrehajtani, új modelleket tud előállítani. És a Soroksári úton 1886-ban hozzáfogtak ennek a gyárnak a megépítéséhez, majd 3 évvel később beindult a termelés, nem igazán sikeresen, úgyhogy 1891-et gyakorlatilag újra kellett indítani a rendszert, és ezt a dátumot tekintjük 1891. szeptemberét a fékgyár születésének, vagyis a fegyver és gépgyár születésének. Ez a fegyvergyár akkor, vagy ugye a hadügyminisztérium, a hadsereg, a honvédség állt mögötte, elsősorban katonai fegyvereket, ugye az osztrák-magyar monarchiában a gyalogságnak az alaplőfegyver a Mannlicher fegyver volt, a Mannlicher M95-ös, erre a modernra épült gyakorlatilag a magyar fegyverek, és a magyarok is ezeket a fegyvereket kezdték el gyártani, és az első világháborúban is, hogy a magyar honvédség ezekkel a fegyverekkel lesz majd felszerelve. Aztán tudjuk, hogy jött az első világháború vége, a szomorú vég. Magyarországon, mint vesztes államba le kellett építeni a hadipart. Tudjuk, hogy a magyar honvédség számát 35 ezer lekorlátozták, automatikusan nem volt szükség több százezer kézi fegyverre, és ekkor jött a gondolat, hogy esetleg mást is lehetne gyártani. Úgyhogy a fékgyárban különböző lámpákat kezdtek el gyártani, konvektorokat kezdtek el gyártani, majd 1935-ben a fegyver és gépgyárat fuzionálták a magyar fém és lámpagyárral. Gyakorlatilag ez lesz az a nagy gyár, ez az több 10 hektáron fekvő gyár, ahol aztán konyhai különböző kellékeket is előállítanak, de ugyanakkor fegyvereket is, ugyanakkor vadászfegyvereket is. Az 1938-as győri programmal megindul a magyar honvédség újra fegyverkezése. A fékgyár ezen a gyár együttesen belül ismét fontos szerephez jut, hatalmas megrendeléshez jut, és végig 1944-ig, míg az angol-amerikai bombázók le nem bombázzák a Soroksári úton levő gyárat, nem csak a magyar honvédség, hanem a szövetséges haderőknek jó részét is ellátták fegyverrel, fegyveralkatrészekkel és mi egymás. Aztán ugye hát 44-ben lebombázták, aztán ugye ott volt 44-45 fordulóján még Budapest ostroma, a város megkapta rendesen a magáit, így az ipar és a gyárnegyed is, aminek utána a gyárból maradt, azt utána, amit az angol bombázók meghagytak, az angol-amerikai bombázók, azt az orosz tüzérség kisimította a földdel. Tehát azt mondhatjuk, hogy a II. Világháború után, 45-46 után szószoros értelmében, fizikai értelmében is az abszolút nulláról kellett kezdeni. Viszont hál' Istennek megvoltak azok a kapacitások, amelyekkel újra lehetett kezdeni. Aztán a kádári érában 1965-ben kezdtek el komolyabban gondolkodni ismét a magyar fegyvergyártásról, és akkor újra születik olyan néven, hogy fegyver- és gázkészülékgyár. Hát a híres magyar gázkonvektorok, amelyek a panelházakban, lakásokban be voltak szerelve, ezek mind ebben a gyárba készültek, és ez mellett, ezek az eszközök mellett a szovjet Kalasnyikov géppisztolynak a különböző verziói, modernizált formái, átalakított formái is készültek a magyar honvédség számára. Mindez 1984-ig tartott, amikor a gyár, fegyver- és gázkészülékgyár hivatalosan megszűnt létezni, azonban kivált belőle a fég szolgáltató leányvállalat, tehát a fegyverrészleg kivált, és ez működött 1995-ig.
kis együttes volt, de önállóként működött és működött. 1995-ben azonban, hogy az állam mindent, vagy sok mindent privatizál, majd a magyar állam, és 1995-ben sor került a fékszolgáltató leányvállalat privatizációjára. Eladták, de előtte feldarabolták. Senki sem tudta egészben megvenni, akkor még nem volt senkinek akkora tőkéje és érdekeltsége. Úgyhogy 13 vállalat alakult belőle, kisebb-nagyobb különböző szolgáltatásokat és termeléseket végző vállalat. Ezek közül egyik volt a Fégármi Kft. A Fégármi Kft. Nevében is benne van, fegyvereket kellett volna, hogy gyártson, és gyártott is 2004-ig, amikor is az akkori magyar kormány fegyverexport tilalmat vezetett be, gyakorlatilag ezzel elletetette saját egyedüli fegyvergyárát, és ezzel Magyarországon a kéz- és lőfegyvergyártás megszűnt létezni 2004-ben. Mindezt azért meséltem ilyen rövid összefoglaló, mert ugye 2019, amikor a mostani magyar állam újraindítja a magyar fegyvergyártást. Úgy, mint valamikor régen, hogy mondtam, 1886-ban elsősorban katonai fegyvereket akarnak gyártani, de azt is kell tudni, hogy Csongrádon az erdészeti vadászati szakközépiskolába indul egy osztály, itt indult, és nem is most, hanem pár éve már, indult egy osztály, hogy gyakorlatilag leendő fegyvermestereket képeznek, akiknek ugye elsődleges célja nem csak az, hogy katonai fegyvereket, hanem civil sport, marok és vadászlő fegyvereket is elő tudjanak állítani, tudjanak javítani. Esetleg, hogyha egyszer megint beindul egy ilyen irányú magyar termelés, akkor ott szakemberként tudjanak dolgozni. Netán-tán a tehetségesebb, rátermettebb fiatalok, akik még valamilyen plusz képzést szereznek, ezt csak is külföldön tudják sajnos már megszerezni, hiszen mondom, a magyar fegyvergyártást lenullázták, és legfejlesztő mérnökök is lehetnének. Hát ez volna a gyárnak a rövid története, de viszont azért szeretnék most visszakanyarodni, mert azért ennek a korszaknak 1886-tól 2004-ig azért voltak nagyon-nagyon fényes oldalai. Az első ilyen korszak az mindjárt az első világháború után, tehát a két világháború közti érában volt, amikor is a vállalatnak egy fejlesztő mérnöke volt, egy nagyon híres fejlesztő mérnöke, valószínűleg a magyar történelem egyik leghíresebb magyar fegyvermérnöke, Frommer Rudolf. Frommer Rudolf 1868-ban született, és 1936. szeptemberében fog meghalni. Érdemeiért gyakorlatilag magyar fő fegyverkonstruktőri címet kapott, ezen kívül a felsőházi örökös tagságot megkapta, számtalan nagyon jeles magyarországi kitüntetésnek volt a tulajdonos a munkásságáért. Frommer mindenekelőtt a pisztolyairól híres, tehát a marok fegyverek terén alakított nagyot, körülbelül 100 újítást vezetett be, amiket mindent levédett, mindent szabadalmaztatott. Újításai között számtalanra maguk az amerikaiak fölfigyeltek, a Browning gyár például vásárolt, illetve tanulmányozta a szabadalmait, és egyes szabadalmakat vagy megvett, másokat viszont továbbfejlesztve saját szabadalmakat adott ki, saját újításokat adott ki. Viszont ez a Frommer Rudolf foglalkozott vadászfegyverekkel is. És az első nagy átütő siker az 1928-ban történt, amikor Frommer Rudolf vezetésével két új magyar puska, vadászpuska került közkézre, ezek sörétes puskák voltak. Az egyik az úgynevezett Frommer alsó kulcsos, sűjesztett kakasos, vagyis rejtett kakasos fegyver, a másik pedig ennek úgymond az ellenlábasa, a Frommer felső kulcsos, kiemelt kakasos fegyver. Ez utóbbi lesz egyébként a siker. Egy évvel később, 1929-ben Stockholmban az Európai Bajnokságon ez a fegyver veri a világ legjobb angol és amerikai sörétes fegyvereit. Ugyanazon évben Monte Carlón pedig világbajnokságot szerveznek, ahol hát igaz, a fegyverhez jó lövő is kellett. Talán minden idők egyik leghíresebb magyar sörétes lövője, dr. Lumnicer Sándor ezzel a fegyverrel, ezzel a felső kulcsos, kulcsokakasos Frommerrel jelent meg a versenyen, és első helyet ért el. Mivel ez Monte Carlóba történt, ezért ezt az 1928-ban legyártott, 1929-ben kétszer is debütált fegyvert, a továbbiakban Monte Carlóként emlegették. Ez az a híres Monte Carló, ez az a híres sörétes puska, de még nem az a Monte Carlo, ami hát valószínűleg, hogy sok hallgatótársunk, vadásztársunknak a szekrényében lapul, mert itt a vidéken azért bizony vannak Monte Carlók, hanem ez az a Frommer, felső kulcsos és kiemelt kakasos, amiből majd később az 50-es években kialakítják azt a Monte Carlo típust, ami egyébként a vidékünkön igen elterjedt, és hát az is majd nagy sikereket fog elérni.

0: Kedves hallgatóink, a vasárnapi sportműsor első órájában utolsóként az autós rovatot pergetjük le. Az érdekességeket, híreket Antolovics Krisztiántól hallják.
1: Kedves hallgatóink, e heti rovatunkban a Skoda által több mint 60 évvel ezelőtt egyszerre bemutatott Felicia és Octavia modellek történetét idézzük fel, amelyek neve később visszatért, és a 90-es években ismét új korszakot indított a cseh gyártónál. 1959. márciusában egyszerre két új modellt is elvitt a Skoda a vasfüggönyön túlra, a már akkor is nagy elismertségnek örvendő genfi autószalonra. Az egyik egy limuzin volt, az Octavia, míg a másik egy cabrio, a Felicia, amelyek új nevükön kívül a friss műszaki tartalmukkal is hódítottak. Ezeken a modelleken ugyanis a laprugós felfüggesztést csavarrugókra és teleszkópos lengéscsillapítókra cserélték. Új korszakot kezdett a két modell abban is, hogy a korábban használt számok helyett már fantázia nevet kaptak. A Skoda 440 és 445 utódja lett az Octavia, amelynek a neve a latin octava, azaz 8. szóból származik, arra utalva, hogy ez volt a márka 8. modellje a II. Világháború vége 1945 óta. Formájával nem sokban tért el az elődjétől az Octavia, amelyek alapmodelljét 1,1 literes, 40 lóerős 4 hengeres benzinmotorral szerelték. Ez 4 fokozatú váltón keresztül a hátsó kerekeket hajtotta. A csúcsmodellnek számító Octavia szupermotorja már 1,2 literes és 45 lóerős volt, ezzel 110 helyett 115 km/órás sebesség elérése is lehetővé vált. A prototípusa ugyan már 1960-ban elkészült, de csak a következő évben került gyártásba az Octavia kombi, a szuperváltozat 42 lóerősre izmosított motorjával. A lehajtható hátsó üléseivel még praktikusabb kombi, végül a modell család leghosszabb életű tagja lett, ugyanis egészen 1971-ig, még a farmotoros modellek korszakában is gyártották. Az Octavia mellett szintén 1959-ben jelent meg egy izgalmasabb modell, a Felicia is. A Skoda 450 utódjának szánt cabrio neve szintén latin eredetű, a Felicitas szóból származik, ami boldogságot jelent, és egy ilyen életstílus autó valóban a szabadságot ígérte azoknak, akik hozzáférhettek a hajdani Csehszlovákiában és a baráti országokban. Persze a Felicia sem maradt meg a határokon belül, a Skodának nagy tervei voltak vele. Ezért 1959-ben a genfi, majd a lipcsei autószalon után elvitték az Egyesült Államokba a New York-i autókiállításra, ahová 70 autógyártó érkezett a világ minden tájáról. A Skoda csinos kabriója iránt pedig meglepően nagy érdeklődés mutatkozott. Már csak azért is felkeltette a figyelmet a Felicia, mert az 1957-es amerikai szépség királynővel Charlotte Sheffield-el reklámozták. Bejött a promóció, mert míg az elődjéből, a 450-esből mindössze 1000 darabot sikerült eladni, addig a Felicia csak nem 15 000 példányban fogyott el 1964-ig. Európán kívül Közép- és Dél-Amerikában, és még Afrikában is eladtak belőle. Nem sokkal később az Octavia és a Felicia helyét átvették a farmotoros modellek, amelyek évtizedekre meghatározták a Skoda kínálatát, de a márka újjászületésére ismét elővették a jól csengő klasszikus neveket. A megújulást a Bertone által tervezett Favorit indította el, és miután a Skoda a Volkswagen csoport része lett, az utódja kapta a szép emlékű Felicia nevet. 1994-ben mutatkozott be az új Felicia, amely tulajdonképpen a Favorit alaposan átdolgozott változata volt. Többek közt légzsákkal, légkondicionálóval és blokkolásgátlóval is felszerelték. A csehek 1,3-as motorja helyett a Volkswagentől származó 1,6-os benzines és 1,9-es dízel motorral is lehetett kérni, kombi és pick-up változatban, sőt, Fun néven még mókás szabadidő autóként is készült. Még nagyobb mérföldkőnek számított az 1996-ban bemutatott Octavia, az első olyan Skoda, amit már az alapoktól a Volkswagen csoporton belül terveztek meg, sőt, megkaphatta azt a padlólemezt, amit az új Golf, az Audi A3 és a TT számára fejlesztettek ki. A tervezésnél pedig Luke Donker-Volke is ott volt, akit később a Lamborghini Gallardo dizájnereként ismertünk meg. Rövidesen a Skoda legkeresettebb modellje lett az Octavia, amelynek újkori generációiból eddig több mint 7 milliót adtak el. Önök az Újvidéki Rádió autós perceit és Antalovics Krisztiánt hallották.

0: Hirdetések.
1: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
2: Várom a postást.
1: Jön a nyugdíj?
2: Azt várhatom.
1: A számlákat hozzák.
2: Na azt nem várnám.
1: Hát akkor?
2: Ma hozzák a 7 napot.
3: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
0: Hirdetések.
4: 15 óra a pontos idő. Újvidéki Rádió, délutáni híradó.
5: Nagy Emília köszönti a vasárnap délutáni híradó hallgatóit, a hírszerkesztő Oláh Csongor, a bemondó Váci Zsolt, a nap legfontosabb hírei röviden.
4: 3 éve történt a belgrádi Vladislav Ribnikar általános iskolában elkövetett lövöldözés.
5: Orosz források szerint Szerbiából és Bosznia-Hercegovinából is zajlanak katonai célú szállítások Ukrajnába.
4: A vajdasági magyarok a jövőben is számíthatnak Magyarország támogatására, írta a leendő miniszterelnök.
5: 14. Leópápa egy egykori illegális bevándorlót nevezett ki az Egyesült Államok beli Nyugat-Virginia püspökévé.
4: Vajdaságban holnap többnyire derült, meleg idő lesz.
5: Részletes jelentéseink következnek. 3 éve 2023. május 3-án történt a Vladislav Ribnikar általános iskolában elkövetett lövöldözés.
4: A tömeggyilkosságot, amelyben 9 diák és az iskola őre vesztette életét, valamint több tanuló és egy történelemtanár is megsérült, egy 13 éves fiú követte el. Május 3-át és 4-ét a tömeges gyilkosságok áldozatainak emléknapjaként tartják számon országunkban. Ideértve a Málóorás és a Dubona falvakban történt tragédiákat is. A megemlékezések keretében az áldozatok hozzátartozói, barátai és számos polgár gyertyagyújtással, virágok és koszorúk elhelyezésével, valamint az emlékkönyv aláírásával rótta le kegyeletét az iskola előtt. A szerbiai rádió és televízió, valamint médiaházunk is 8 óra 40-kor 1 percre megszakította műsorát az áldozatok emlékére. A médiaszabályozó testület felhívására más médiumok is hasonló módon tisztelegtek az elhunytak előtt. Az eset kapcsán a belgrádi felsőbíróság előtt új eljárás van folyamatban a támadó szülei ellen, miután az illetékes bíróság hatályon kívül helyezte az elsőfokú ítéletet. Korábban az apát 14 és fél év, az anyát pedig 3 év börtönbüntetésre ítélték, míg egy lőtéri oktató 15 hónapos szabadságvesztést kapott hamis tanúzás miatt. A támadó büntetőjogilag nem vonható felelősségre, mivel a bűncselekmény idején még nem töltötte be a 14. életévét.
5: 27 évvel ezelőtt a sajtószabadság világnapján a NATO légi csapásai megsemmisítették az Újvidéki Televízió Miseluki épületét. Az egykori médiaház a volt Jugoszlávia egyik legkorszerűbb televíziós központjának számított.
4: Az épületegyüttest, amelynek egyik része 1973 és 1975 között épült, másik szárnyát pedig nem sokkal a légicsapásokat megelőzően adták át, 5 alkalommal érte rakétatalálat. Bár emberéletet nem követeltek a támadások, az anyagi kár jelentős volt. Az épület és a berendezések nagy része teljesen megsemmisült. Az utolsó adás, ami a régi épületben elhangzott, a magyar nyelvű híradó rövidített változata volt. A történtek után az intézmény hosszú éveken át bérelt és nem megfelelő körülmények között működött. Az új székház építése 2017. november 22-én kezdődött meg, 18 évvel a bombázás után, és 2020-ban adták át.
5: Sikeresen lezárult az újvidéki Dunja Nencsics keresése.
4: Ivica Dačić belügyminiszter bejelentette, hogy a rendőrség megtalálta a 15 éves lányt. A tinédzser április 29-én tűnt el, szombat este pedig egy vonaton azonosították. A Belgrád és Pétervárad közötti járaton egy szintén kiskorú fiúval utazott. A hatóságok közlése szerint mindketten jó egészségi állapotban vannak. Az akció sikeréhez a lakosság időben érkező bejelentései is hozzájárultak. A miniszter kiemelte a talaj megriasztási rendszer hatékonyságát, és azt, hogy a rendőrség intenzív nyomozást folytatott az eltűnés bejelentése óta. Dacic köszönetet mondott az akcióban résztvevő hivatásosoknak és civileknek. Hozzátette, hogy az ügyben a további hatósági intézkedések jelenleg is folyamatban vannak.
5: Szerbiából és Bosznia-Hercegovinából harmadik országokon keresztül továbbra is zajlanak a katonai célú szállítások Ukrajnába, írja a TASZ hírügynökség orosz forrásokra hivatkozva.
4: Annak ellenére, hogy a szerb hatóságok hivatalos tilalmat vezettek be a katonai termékek exportjára és tranzitjára, a cégek új lehetőségeket keresnek annak megkerülésére. A forrás szerint árulkodó jel, hogy eddig egyetlen szerb vállalatot sem büntettek meg illegális szállítások miatt. Nyilvánvalóan úgy vélik, hogy ezek tisztán formális intézkedések, és megszegésük nem jár következményekkel, hangsúlyozta a forrás. A tájékoztatás szerint a korlátozások kijátszása érdekében az export alkatrészek formájában történik, amelyekből aztán harmadik országokban szerelik össze a készterméket. Konkrétan a szerb Zenitprom vállalat, a szlovén Izopka és a boszniai Binas vállalat alkatrészeiről van szó. Azokat Lengyelországba tervezik küldeni a végső összeszerelésre, magyarázta az orosz informátor.
5: Tegnap este a Tisza párt hivatalos Facebook oldalán egy rövid, de velős üzenet jelent meg, amely elsősorban a vajdasági magyaroknak szólt.
4: A vajdasági magyarok a jövőben is számíthatnak az anyaország támogatására. A Tisza kormány alatt a megszerzett jogaik megmaradnak, és a magyar-szerb kapcsolatok erősítésekor mindig az ott élő magyar közösség érdekei lesznek az elsők, mondta Magyar Péter. Egyelőre nem tudni, hogy mi volt, vagy egyáltalán volt-e apropója ennek az üzenetnek. Ami biztos, hogy Vajdaságban nemrég alakult egy új szervezet, amely bejelentette, hogy mindenképp indulni szeretne a Magyar Nemzeti Tanács választásán, amelyet ősszel tartanak majd meg. Mint ismeretes, Magyar Péter a választások megnyerése óta többször is elmondta, hogy a határon túli támogatások megmaradnak, csak igazságosabbak és átláthatóbbak lesznek. Valamint az elmúlt 10 évre visszamenőleg kivizsgálják, mire költötték Erdélyben és Vajdaságban a magyar adófizetők pénzét.
0: Külföldi hírek.
5: Az Egyesült Államok tanulmányozza az Irán által küldött béketervet, de akár újra is kezdheti a síta állam elleni légi csapásokat, ha Teherán rosszul viselkedik, jelentette ki Donald Trump amerikai elnök.
4: Mindezt azt követően közölte, hogy pénteken megszűntnek nyilvánította az Iránnal folytatott fegyveres harcot a kongresszusnak küldött levelében. Az elnök elmondta, tájékoztatták az iráni béketerv pontjairól, és úgy vélte, Teherán kétségbe esetten meg akar egyezni. Az elnök a közösségi médiában azonban kérdésesnek nevezte a tervezet elfogadását, ugyanis szerinte Irán még nem fizetett meg eléggé azért, amit az utóbbi 47 évben az emberiségi és a világ ellen művelt. A TASZ-ném iráni hírügynökség közlése szerint Teherán béketerve az ország környékén állomásozó amerikai katonák kivonásához és az iráni kikötők elleni amerikai blokkád feloldásához kötni a megállapodást.
5: Jemen partjainál ismeretlen fegyveresek hatalmukba kerítettek és Szomália felé irányítottak egy olajszállító teherhajót, közölte a parti őrség.
4: Az incidens Szabva tartomány partjainál történt. A togói zászló alatt hajózó MT Eureka nevű tanker fedélzetére több ismeretlen fegyveres szállt fel, akik aztán az Ádeni-öböl felé Szomália irányába vezették tovább a járművet. Az Ádeni-öbölben tevékenykedő nemzetközi partnerek és tengerbiztonsági ügynökségek segítségével sikerült azonosítani a hajó helyzetét, közölte a parti őrség. A nemzetközi tengeri kereskedelemben kommunikációs szerepet vállaló brit kormányhivatal már több alkalommal is figyelmeztetést adott ki a Jementől délre eső vizekre vonatkozóan. Az ügynökség az incidens előtt nem sokkal szintén riasztott, miután észlelte, hogy azonosítatlan hajók gyanúsan közelítenek egy kereskedelmi hajóhoz.
5: Az Egyesült Államokba korábban érvényes úti okmányok nélkül érkező egykori illegális bevándorlót nevezett ki püspöknek 14. Leó pápa Nyugat-Virginia szövetségi államban, jelentette a Cut Press katolikus hírügynökség.
4: A salvadori származású Evelio Menivar Ayala eddig segédpüspök volt Washingtonban. Saját elmondása szerint hazájában nagy szegénységben élt, és az ottani fegyveres konfliktus miatt vándorolt be illegálisan az Egyesült Államokba 20 éves korában. Egy tavalyi interjúban elmesélte, hogy először Mexikóban feltartóztatták, de csúszópénz segítségével végül egy autó csomagtartójába bújva át tudta lépni a határt Tijuanánál. 14. Leó pápa korábban bírálta Donald Trump amerikai elnököt amiatt, hogy tiszteletlenül áll hozzá a bevándorlókhoz, és arra szólította fel az Egyesült Államok vezetőjét, hogy bánjon velük emberségesen.
5: Több mint 1500 családot telepítettek ki a Fülöp-szigetek középső részén lévő Albay tartományban kitört Mayon tűzhányó környékéről. A hatóságok pedig hármas szintre emelték a készültséget és repülési figyelmeztetést adtak ki.
4: Az Ország Vulkanológiai Intézete felhívta a figyelmet arra, hogy a tűzhányón körül több kilométeres láva folyamot, illetve több kisebb földmozgást is észleltek, és további láva folyamokra, valamint földcsuszamlásra figyelmeztetett. A polgári védelem azt közölte, hogy a hamu több környékbeli települést elborított, és összesen 52 falut telepítettek ki. A hatóságok közölték, a készültségi szint csökkentéséig senki sem térhet vissza otthonába. A Manilától mintegy 330 kilométerre délkeletre található, 2462 méter magas és tökéletes kúpolakjáról híres Mayon az ország egyik legkiszámíthatatlanabb tűzhányója, és az utóbbi 400 évben mintegy 50 alkalommal tört ki.
5: A jelenlegi európai adatokat figyelembe véve reális azt gondolni, hogy kanyaró járvány törhet ki Szerbiában, mondja Nebojsa Bohucki járványügyi szakorvos, őt hallják most.
6: Tavaly Szerbiában az átoltottság volt alacsonyabb, mint 2024-ben. Pentaxim átoltottság tavaly volt 92%, hepatitis B átoltottság 90,4%, aztán a pneumokokusz elleni átoltottság 91,2%. Ha egy átoltottság alacsonyabb, mint 95%, akkor nem létezik kollektív, azaz nyáimmunitás. De legnagyobb baj tavaly történt MMR védoltásról, konkrét az átoltottság volt nagyon alacsony. Annyira alacsony, hogy 1993-tól, amióta létezik, vagyis amióta használunk nálunk ezt a védoltást, ez volt a legalacsonyabb átoltottság. Összesen 72,8%. Érdekes, hogy tavaly Észak-Bácskában az átoltottság volt csak 87,3%, ami rekord alacsony, de ha nézzünk összes körzeteket Szerbiában, van összesen 25 körzet, Észak-Bácskában volt a második legmagasabb átoltottság. Csak Észak-Bánátban volt magasabb, de 23 körzetben volt alacsonyabb. Mi messze vagyunk attól, hogy bírunk beszélni nyáj immunitásról Szerbiában, konkrét három betegségről, ha beszélünk, kanyaró, mumps és a rubella, vagyis a rózsahimlő. A kanyaró egy nagyon ragályos betegség, és éppen azért, mert ragályos, vagyis nagyon könnyű lehet megkapni ezt a fertőzést, és ha nézzünk, ha milyen a mostani helyzet Európában, akkor reális mondani, hogy várható, hogy Szerbiában fogunk regisztrálni egy járványt. Konkrét szóval Európában regisztráltunk 34 ezer kanyaró esetet, legtöbb eset volt a szovjet országokban, de érdekes, hogy nagyon sok kanyaró esetet regisztráltunk a szomszédos Romániában. Szerbiában tavaly regisztráltunk 210 kanyaró esetet. Az a szülő, aki eddig nem vitte gyereket, hogy felvegyen ezt a kötelező MMR védoltást, tegyen ezt tett minél hamarabb. Legjobb lenne, ha az a gyerek lesz beoltva 12 és 15 hónap közt, és a revakcina újraoltás mindig van az iskola előtt.
5: 5 éve indította el a tartományi egészségügyi titkárság a Siess, Szűrj, Hosszabbítsd meg az életed elnevezésű programját, amelyen több mint 11 ezer embert vizsgáltak meg. A programnak köszönhetően sokaknál már korai stádiumban felismerték a tüdőrákot. Komáromi Dórát hallják.
7: A dohányzás az elsődleges kockázati tényező a tüdőrák kialakulásánál, de nem csak emiatt alakulhat ki. A levegő szennyezés, a munkahelyi ártalmak, a tüdőbetegség és a genetikai hajlam is közrejátszik mindebben. A tüdőrák viszont sokáig tünetmentes lehet, éppen ezért is fontos a szűrés. Szlobodán Novákovics 51 éves, és több kockázati tényező is jelen van az életében. Éppen ezért döntött úgy, hogy részt vesz a szűrésen.
8: Egyáltalán nem éreztem a vizsgálat során semmilyen fájdalmat. Lefekszel és követed az utasításokat. Pár percig tart az egész, mondja a páciens.
7: A legújabb generációs modern szkennerekkel végzett vizsgálatok előnye, hogy a daganatos elváltozások már a korai stádiumban kimutathatók, amikor a betegeknél még nem jelentkeznek tünetek. Ezeket a változásokat más készülékekkel nem is lehetne érzékelni, mondja Gordana Vujasinovics, radiológus. Az előzetes eredmények azt mutatják, hogy eddig körülbelül 20 000 ilyen vizsgálatot végeztünk. Ebből mintegy 11.500 volt első vizsgálat, a többi kontroll. Az összes vizsgált személy 2,2%-ánál találtunk rosszindulatú elváltozást, ebből 2,1% volt tüdőrák. A protokoll szerint naponta körülbelül 10 beteget vizsgálunk meg a szűrés keretében. A regionális központok az eseteket az intézetünkbe küldik, a válasz visszakerül a házi orvosokhoz, a betegeket további diagnosztikára hívják be, leggyakrabban bronhoszkópiára, vagy valamilyen sebészeti vizsgálatra, és szükség esetén folytatódik a műtéti vagy egyéb kezelés, mondta a radiológus. Az évek során más regionális központok is csatlakoztak a programhoz, mint Szabadka, Zombor, Verbász és Nagybecskerek. Jelenleg pedig Szelvaszentdemetert is szeretnék bekapcsolni ebbe. A kezdeményezés hatékonysága miatt Belgrádban és Kragujevácon is indítottak ilyen programot, hamarosan pedig Nizsben is elérhetővé válik mindez.
5: Ma van anyák napja. Az általunk ünnepelt anyák napját 1925-ben a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt honosította meg, összekapcsolva a májusi Mária tisztelettel. Szőke Anna néprajzkutatót kérdeztük.
9: Az anyák napja itt nálunk, ez új keletű. Ez alatt azt értem, hogy a rendszerváltás után kezdtünk az anyák napjáról beszélni, vagy megemlékezni, mert tudva levő, hogy a szocializmusban mi nők napját ünnepeltünk, március 8-át, és március 8-a kapott ilyen kettős jelentést. Benne volt az anyák napja is, bár ez nem volt hivatalos, de különösen az oktatási intézmények, mert hát nekünk akkor, nem mondom, hogy kötelező volt, de valahol benne volt a programba, és nagy-nagy ünnepségeket szerveztünk, előadásokat a tanulókkal, gyerekekkel, és március 8-a az egyben valahol anyák napja is volt. Az ünnepségen köszöntöttük az édesanyákat is. Azután jött a 90-es évek, a rendszerváltás, és lassan nálunk is beivódik a köztudatba, hogy anyák napja. Miért ünnepeljük anyák napját, vagy miért fontos ez? Az ókori Görögországból eredő több évezredes ünnep, mondhatom így is, de valahol a mi tudásunkban egy kicsit a tavasszal is kapcsolatban volt, tavasz köszöntő, a május hónap az a Mária nap, és az ókori görögök így nevezik, hogy Reán Isten, ő volt a Reán, az Istenek anyja volt, és ezt köszöntötték Amerikában, Bostonban, már 1872-ben volt egy ilyen lendület, kérés, kihívás, hogy anya iránti tiszteletet Jervis Anna volt az, aki 1914-ben az édesanyja áldozatos munkájáért, meg hogy őt fölnevelte, stb. Adott egy ilyen instrukciót, hogy meg kell ünnepelni az édesanyákat. És hát azóta mind jobban terjed, van benne némi keresztény hiedelem vagy szokás is, tudjuk, hogy a Jézus Krisztus holttestét az asszonyok mennek megszentelni zsidó szokás szerint, meg ők azok, akik a keresztfánál is körbesírják, zokognak. Szóval az anyák egészen másként tekintenek a gyermekükre. Magyarországon 1925 től a keresztény egyház kezdi bevezetni és ünnepelni, és hát azóta már nagyon-nagyon elterjedt az anyák napja, hogy a családi köteléket kell, hogy erősítse. Az anyák áldozatos munkáját, tevékenységünket, odaadásunkat, amit megteszünk a, most így mondom, hogy nem csak a gyermekeinkért, hanem a családért.
5: A virág az egyik legnépszerűbb ajándék anyák napján, de természetesen nem csak ajándékba veszik, hiszen sokan most szépítik a kertjeiket is. Arról, hogy idén milyen árakra kell számítani a piacokon, Tápai Szabolcs virágkertészt Komáromi Dóra kérdezte.
10: Láthatjuk, hogy a piacok megteltek a virágokkal. Mennyibe kerülnek most, és mik a legnépszerűbbek?
11: Hát az apró virágok, ugye a begónia, a petúnia, az ilyen kisebb szabad földbe ültető virágok, azok 60 dinártól indulnak, mint például a büdöske is. Aztán ugye jönnek például a szegfűk, amik ugye több évesek, kis cserébe 200 dinárok, és akkor így haladunk ugye fölfele, kis cserepes futópetúnia, díszcsalán ugye 200-ak, és akkor aztán jönnek a pici drágábbak, ugye mindenki által nagyon kedvelt.

muskátlik, állók is, futók is, ők ugye 220, aztán ugye jönnek, például itt vannak a gyönyörű fuksziák, 300 dinár, és akkor haladunk így az akasztós virágok felé, amik ugye 400-tól indulnak a petúniák, és akkor megyünk 500-ak például a zöldelők, mint a tömjén, a pletyka, és akkor azok az igazi nagy

0: megy el az ár, és akkor próbálunk ehhez igazodni, amennyire tudunk. Hát sajnos ugye sokan hát szívják a fogukat, hogy milyen árak vannak, hát ugye a virágozás az már luxusnak számít, de mindenki megpróbálja valahogy kikuporgatni, leginkább ugye a szegény, hát a nyugdíjasokat szoktam sajnálni emiatt, de nekünk is ugye fűtés, üzemanyagárak, helypénzek ugye piacokon, sorolhatnám, hogy sajnos mennyi minden közrejátszik az árakba, de próbáljuk alul tartani, amennyire csak lehet. Van összesen 5 fűtött fóliánk és 6 nem fűtött fóliánk, és hát ezen próbálunk okosan gazdálkodni, amennyire ugye csak lehet. A fűtés az egy olyan dolog, hogy hűpumpát is bevonunk a dologba, szalmát, fát, tényleg a legolcsóbb módon próbáljuk megoldani, de hát így is ugye az árak, hogyha mennek el, akkor ez leginkább emiatt történik.
1: Ma zárul a Majális a Palicsi tó partján. Vörös Gábor a helyszíni riportjában ezúttal pár standot keresett fel a helyszínen, és további látogatókat is meginterjúvolt.
2: Természetesen idén is a majálisnak elengedhetetlen kelléke a kürtös kalács és a minifánk, de egészen távolról Kupuszináról jöttek azok, akik incsiklandozóan finom illatokat terjesztenek itt a férfi strand közelébe. Egy kedves hölgy mosolyogít rám, kezét csókolom, kérem mutatkozzon be.
3: Jó napot kívánok, Turi Mónika vagyok, Kupuszináról.
2: Mikkel lehet ezt ízesíteni?
3: Hát a fágokat lehet szintén pisztáciával, fahéjjal, plazmakekszel, vaníliával, csokoládéval és még Oreóval.
2: Milyen árakon kínálják a portékát?
3: 350 dinár a kürtös kalács, krémmel 400 dinár, a minifánkok 300 dinár egy adag.
2: És mit visznek a legjobban a népek?
3: Hát legjobban a kürtös kalácsot. Az idősebb korosztály, a fiatalabb korosztály pedig a minifánkokat.
2: Kígyózó sorok álltak végig a lángos készítőknél is. A huszárlángos már régóta része a Palicsi Majálisnak. Huszár Krisztián cégtulajdonost hallják.
4: A legtöbbet, amit visznek, az a sajtos tejfölös fokhagymás, a csirkés lángost viszik, kolbászosat, meg a fokhagymás sósat.
2: Számot kellene mondani, akkor hány lángos sütöttedek idáig az elmúlt másfél-két napban?
4: Hát kb. 2000 lángos sütöttünk ki eddig, úgy körülbelül.
2: Jelen vannak, akik a legkisebbeket szeretnék ünnepi dekorációval ellátni. Arcfestőkről van szó, két szépséges hölgyemény van itt, és az egyikük már nyilatkozik is nekem, akit úgy hívnak, hogy...
5: Szanya Ádzsics vagyok, és akkor idén a Palicsi Majálisi ünnepségre ezzel rukkoltunk elő, és sok gyermek megfordult eddig, tehát délelőtt olyan 10 óra felé pakoltunk le, és hát egy, nem is tudok számot mondani, de bizony, hogy eddig nem álltunk meg a munkával, most csináltunk egy ebédszünetet. Mi 300 dinárért dolgozunk, de ajándékozunk kifestőket, szőnyeget terítettünk le, hogy a legkisebbek tudjanak játszani.
2: Merüljünk el a látogatók körében.
6: Szabadkaiak vagyunk.
2: Hogy tetszik az idei majális, hogy vannak megelégedve az itt felkínált dolgokkal?
6: Annyi árban vannak, mint tavaly.
2: Drága vagy olcsó?
6: Is. Inkább drága.
2: Mit terveznek kipróbálni, mit terveznek megkóstolni?
6: Hát a szokásos pléckovica, meg a gépek.
2: Gépek? A Luna Park?
6: Igen, a Luna Park.
2: És akkor természetesen vannak palicsiak is. Hogy tetszik önöknek a majális?
7: Jó, rendben van.
2: Árak?
7: Jó, az is átlagos, mint tavaly, szokásos.
2: Mi tetszik a legjobban a kínálatban? Étel, ital, vagy valami más, csecsebecse?
7: Gyerekeknek a Luna Park. Aha. Miattuk is jöttünk ki lényegibe.
2: És ők hogy élvezik? Látom, a fagyit azt majszolják, úgyhogy őket nem merem megkérdezni.
7: Fáradtak egy kis Luna Parkba. Aha. És akkor most van egy kis szünet, aztán később megyünk vissza.
2: Értem, és a Luna Parkban milyenek az árak, hogy látták?
7: Hát azok elég magasak, de hát mit csináljunk, muszáj.
2: A majálisi forgatag a Palicsi tó partján egészen az esti órákig várja az ide látogatókat.
8: Időjárás jelentés.
1: Vajdaságban a nap további részében többnyire derült, meleg idő lesz gyenge széllel. A hőmérséklet éjszaka 8 fok körülire csökken.
8: Holnap a maihoz hasonló idő lesz. A hőmérséklet reggel 4 és 9 fok között, napközben pedig 23 fok körül alakul. Kedden tovább melegszik a levegő. Szerdán többnyire felhős idő valószínű. Csütörtökre és péntekre csapadékot jeleznek, és néhány fokkal csökken a hőmérséklet.
1: Sport. A sporthírekkel Szabó András érkezett a stúdióba.
9: Viharveszély miatt 3 órával előre hozták, így itteni idő szerint 7-kor rajtol a Formula 1 Miami nagydíja. A döntést a rendezők a Nemzetközi Szövetséggel folytatott megbeszéléseket követően hozták meg a tegnapi időmérő után. A közlemény szerint a lehető legkevesebb fennakadást szeretnék a futam lebonyolításában, és szeretnék, hogy a nagydíjat a legjobb körülmények között lehessen befejezni. A versenyzők, a szurkolók, a csapatok és a személy

0: természet biztonsága a legfontosabb. Így aztán a futam nem 10-kor, hanem 7 órakor rajtól. Az időmérőn a Mercedes olasz pilótája, Andrea Kimi Antonelli szerezte meg az első rajtkockát, majd a második legjobb időt meglepetésre Max Verstappen jegyzi a Red Bull-lal. Az első ötöst a Ferrari-s Charles Leclerc, a McLaren-es Lando Norris és a Mercedes-es George Russell zárta. Az időmérőn 9. helyen végzett a francia Isaac Hadjar a Red Bull autójával, amelynek padlózata az átvizsgálások alapján szabálytalan volt. Ez technikai szabálysértésnek minősül, ami automatikus kizárást von maga után, emiatt a box utcából rajtól az előrehozott futamon. A Nemzetközi Automobil Szövetség, az FIA a tegnapi sprintversenyt követően indított vizsgálatot és utólag kizárta Gabriel Bortolettót, miután az autója fennakadt az egyik technikai ellenőrzésen. A szövetség nem sokkal az időmérő kezdete előtt hivatalos közleményben tudatta, hogy a motor szívócsövében a légnyomás meghaladta a szabályokban foglalt maximális megengedett értéket, ami technikai szabálysértésnek számít és kizárást von maga után. Az Audi brazil pilótája ennek értelmében elvesztette a 11. helyét, a mögötte lévők pedig egy-egy pozícióval előreléptek. A német motorgyártó sprintversenye ezzel teljes kudarcba fulladt, hiszen Bortoletto csapattársa Nico Hülkenberg még elindulni sem tudott, a rajtrácsra vezető úton elfüstölt alatta az autó. Kós Hubert az 50 és a 200 méteres hátúszás után 100-on is győzött Fort Lauderdale-ben. A 200 vegyesen a második helyen zárt. A verseny utolsó napján született egy világrekord is. Gretchen Walsh 100 pillangón saját tavaly elért 54,6 másodperces eredményét adta át a múltnak. Ezúttal 54 másodperc, 33 század másodperc alatt száguldott végig a 100 méteren, ezzel ezen a távon a történelem 12 legjobb eredménye a nevéhez fűződik, a svéd Sarah Sjöströmé a 13. idő, ami 55 másodperc, 48 század másodperc. A madridi salakpályás férfi teniszmester tornán az utolsó mérkőzést vívják a nap folyamán. 5 órakor kezdődik a döntő, amelyben a világ első olasz Jannik Sinner és a ranglista harmadik helyén álló német Alexander Zverev méri össze erejét. Mint ismert, a nőknél egyéniben Marta Kostyuk pályafutása során először nyert ezres rangú versenyt. Az ukrán sportoló a tegnapi döntőben az orosz Mira Andrejevát múlta fölül. A női párosban ezekben a percekben játsszák a finálét, az orosz Andrejeva Schneider kettős a cseh-amerikai Siniakova Tausendóval küzd a serlegért. A magyar női kézilabda kupában a bronzmérkőzést és a döntőt vívják ezekben a percekben. Mindkét találkozó a híradóval egy időben 3 órakor kezdődött. A harmadik helyért a Moson-Magyaróvár és a Ferencváros küzd egymással, míg a végső győztes a Debrecen-Győr párharcból kerül ki. A nap folyamán a labdarúgók is pályára lépnek, a szerb szuperligában az osztályozó csoport meccseit játsszák. Mind a 4 találkozó egy időben 7:30 kezdődik. Pályára lép a Jávor az IMT Novi Beograddal, a Kragujevac Radnički a Topolyai TSC-t fogadja, a Mladost a Szabadkai Spartakuszt, a Napredák pedig a Nisi Radničkit. A magyar első osztályú labdarúgó bajnokságban 4 órakor kezdődik az Újpest-Ferencváros rangadó. Az angol Premier League-ben 5:30 a Manchester United otthonában lép pályára a Liverpool. A spanyol La Ligában pedig a nap záró meccsét vívja a késő esti időpontban 9 órától az Espanyol és a Real Madrid.
1: A nap legfontosabb hírei még egyszer röviden.
2: 3 éve történt a belgrádi Vladislav Rimdikar általános iskolában elkövetett lövöldözés.
1: Orosz források szerint Szerbiából és Bosznia-Hercegovinából is zajlanak katonai célú szállítások Ukrajnába.
2: A vajdasági magyarok a jövőben is számíthatnak Magyarország támogatására, írja a leendő miniszterelnök.
1: 14. Leó pápa egy egykori illegális bevándorlót nevezett ki az Egyesült Államok beli Nyugat Virginia püspökévé.
2: Vajdaságban holnap többnyire derült, meleg idő lesz.
1: Kedves hallgatóink, ez volt az Újvidéki Rádió vasárnapi május 3-ai délutáni híradója. Elkészítésében a már említettek mellett részt vett Nánás Janikó hírszerkesztő, valamint Komáromi Dóra szerkesztősegéd. A bemondó Váci Zsolt, a hangtechnikus pedig Stanislava Pacsarics volt. Köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Nagy Emília.
3: Hirdetések. Ne álljon a húzatban, ne legyen szamár. Nézze meg inkább Kokám Ladenovics, miért állnak a szamarak a húzatban című végtelenül szellemes előadását május 8-án az Újvidéki Színházban.

0: Kedves hallgatóink, a vasárnapi sportműsorunk második órájában most a riportok következnek. Május 31-én megrendezésre kerül az első zentai félmaraton utcai futóverseny. A folytatásban az ötletgazda Nagy Gellért Béla, a szabadkai Spartak atlétája mesél a részletekről.
1: 19-ben fogalmazódott meg először bennem ez a versenyszervezés, ugyanis elég sok utcai versenyen részt vettem én már, akkor nem csak a pályaversenyzés, hanem így ugye jártam Szerbiát, mentem horvátokhoz is, magyarokhoz is, kicsit Boszniához is, és nekem ez nagyon megtetszett, csak ugye akkor még ugye tudtam, hogy ez egy nagyon nagy projekt, hogyha ezt valaki szépen meg akarja csinálni, meg hogy tényleg azt a minőséget lehozni. Úgyhogy hagytam én még ezt a dolgot, hogy inkább beérjen. Fontos volt számomra az is, hogy ugye elsősorban saját karrier szempontjából még fejlődjek, mert ugye nem voltam egész fiatal, amikor elkezdtem, alapból 23 évesen kezdtem el atlétizálni, szóval itt még akkor már voltam 26-7, szóval itt még fontosnak tartottam nagyon azt, hogy komoly eredményeket szedjek még össze.
2: Kilométergyűjtés is, meg ugye tapasztalat,
1: hogy... Persze, hogy lássak többet esetleg, és akkor pont végül is aztán ez vezetett oda, hogy egészen tavaly már egy konkrét terv volt a fejemben, hogy ez hogy kéne. A terv meg volt a fejbe, papírra is vetettem, csak aztán ugye a kivitelezés, hogy ezt hogy szerzem meg a kapcsolatokat, hogy mind már, mert eddig ez az időszak alatt ugye megtaláltam azokat az embereket, akikkel tudnám ezt az egészet kezdeni. Ami a kapcsolatokat illeti, ugye a főszervezők a másik városokban, másik községben, akik vannak, ők mindig nyitottak az újra. Szóval ők mindig, vannak itt már olyan versenyszervezők, akik már plusz 20 éve, van aki 40 fölött is, például a zombori félmaraton, az már 45. 6. éve, most nem akarok téveszteni. Tehát 40-en fölül éve szervezik, és ezeket az embereket kerestem meg először, mert ők tudnak a legnagyobb segítséget adni. Tehát az, hogy a kapcsolatokat, mert ez annyira aprólékos, annyira részletes, és amikor ővelük egyeztettem itt a környező verseny, szóval ugye a beográdi főszervezőkkel, a zombariakkal, akkor megkaptam az apatiniak támogatását, a szabadkaiét, a becseieket, és akkor aztán először is össze kellett állítani egy csapatot itt zentán, egy kis, de erős csapatot, aki ezt az egészet majd ki tudja vitelezni. De mindenki, akihez hozzáfordultam, az mindenki tudta, hogy nagy projekt, de mindenki örömmel fogadta ezt az ötletet.
2: Ez a kis csapat hány főre gondoljunk? Tehát 5-10?
1: 3-an vagyunk, 3 erős ember, és hát itt mindenkinek megvan a dolga. Én tudom, hogy mi kell egy futónak pályán belül, teljesen ugye a starttól a célvonalig, hogy mit, hogy mire kell figyelni, tehát ez a pálya legyen gyors, milyen frissítőpontok, hogy már meddig, mi az, aminek örül egy futó, stb. És aztán ugye a csapatban, ugye, akik még kiegészítik a csapatot, ugye másik része inkább intézi a médiát, vagy jobban odafigyel a klubok csatlakoztatására, tehát a volontőrök szerzésére, promotálja a versenyt, vonza ide a futókat, valaki pedig az engedélyekben, szóval bizonyos ajtókat kinyit, ahol jobban jártas. Szóval ami inkább az ő hatáskör, mindenkinek valójában megvan a saját dolga, hogy mit intéz. Valójában tudunk mindenről, minden információt átadunk egymásnak, viszont azért mindenkinek nagyjából megvan lassan, hogy ki mit csinál.
2: És akkor még nem mondtuk el, mikor lesz a dátum, a nagy nap?
1: Ez 2026. május 31. Gyönyörű vasárnapi nap, és 11-kor van a start. A trka.rs oldalán még május 22-ig tudnak nevezni hivatalosan, abban az esetben teljes a startcsomag. A verseny napjára is lesznek minden távra startszámok, viszont korlátozottan, és akkor sajnos nem tudjuk a teljes csomagot adni, mivel ugye nem tudjuk, hogy számítunk elég nevezőre.
2: És akkor mik a távok? Ugye mondtuk, hogy zentai félmaraton az első, tehát akkor a félmaratoni táv az biztos.
1: Igen, és a kísérő távai pedig a 10 és az 5 kilométer. Illetve egy gyerekversenyt is rendezünk, ami egy ilyen szélesebb korosztályra lesz szétosztva, egy jelképes futás inkább. Szóval, hogy nem kimondottan gyermekek közötti verseny, hanem inkább ilyen jelképes futást.
2: És az útvonal akkor gondolom, hogy már megvan.
1: Igen, az útvonalunk már biztos, hogy megvan. Ezt egy 2 hete mérték le hivatalosan. Megkaptuk a Világatletika Szövetség általi hitelesítést, ami azt jelenti, hogy 5 évig a pályánk nemzetközileg elismert minden táv. Tehát bármilyen eredményt, amit elérnek, ugye az pontos, hivatalos, és akár tudnak vele tovább lépni, hogy egy komolyabb atléta futna meg egy időt, egy utcai versenyhez, akkor ezt az időt elfogadják, mert ez a pálya hivatalos. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon-nagyon komoly alap, így rögtön. Ez nagyon sok helyen különben még nincs így hitelesítve, de mi szerettünk volna ezt mindjárt az elején, ezt is így úgy is beszéltük, hogy ez az entei félmaraton és azon belül minden a minőségre alapul. Szóval, hogy első versenyként próbálunk rögtön egy jó minőséget is lehozni.
2: Nagy szó, hogy tényleg hivatalosan bemért pályát, tehát igen. Ezt hogy sikerült elérni?
1: Itt is a kapcsolat, ugye, az Apatini főszervező, hát ő most már 30 éve közel szervez, egyébként régebben pedig egy nagyon nagy maratoni futó volt. Ő is pontosan futással foglalkozott, és így utána rögtön a karrierje után ezzel foglalkozott, meg közben is. És őtől lekaptam Borut Podgornik, ő egy szlovén volt atléta, illetve hivatalos pályamérő, és őt hívtuk meg erre, mert ő csinálja ezeket a hivatalos méréseket, és akkor a feleségével, aki pedig 5-szörös világbajnokságon részt vett futóhölgy, illetve 3-szor járta meg az olimpiát. És amikor ők eljöttek ide, akkor az nekem még nagyobb hatalmas élmény volt, és akkor pláne, hogy ők hitelesítették el a pályát, ilyen magas rangú emberek így a futásban, szóval ez még nagyobb plusz dobott az egész dologra. Ezáltal tudtam, tehát az Apatini főszervező, itt is ugyan említem a kapcsolatot, úgy tudtunk leggyorsabb időbe és a biztosra menni vele.
2: Mi maradt még hátra? Van-e még olyan, amit intézni kell? Az előkészületek hol tartanak?
1: Hamarosan közzétesszük a hivatalos útvonalat, hogy a város, illetve a versenyzők úgy az itt lakók fel tudjanak rá készülni, ugyanis 3-4 órára ez a kör bezárul, és hát jelenleg az érmeket már nagyba gyártsák, nagyon szép érmeink lesznek, különleges érmeink lesznek, minden, ami zenta, szóval teljes mértékben arra alapoztunk, úgy színekbe, úgy az ábrákkal, szóval én már nagyon várom. Eközben kategória díjazás is lesz, 9 kategória női férfi mindegyik távon, az azt jelenti, hogy 15 évtől plusz 80-ig, szóval mindenkinek lesz esélye. Azok vannak készülőbe, verseny után minden futó egy tál bőséges babot, tehát az jár a startcsomagba, egy tál bőséges bab, illetve járni fog sör, illetve frissítő pontokon banán, narancs, alma, bent a célvonalban víz, ugyanúgy szintén itt is fogyaszthatnak majd gyümölcsöket, illetve nagyon megemlíteném még egy offline zónát, ami itt lesz szintén felállítva a parkba, itt 9 féle játék lesz, és teljesen ingyenes. Olyan családoknak, akik nem futnának esetleg, csak kijönnének megnézni, itt egész kicsi gyermekektől az idősebb korosztályig széles körülben lesznek csapatjátékok, egyéni játékok, magyar szernyelvű animátorokkal, és ugye említettem, hogy teljesen ingyenes és nagyon szórakoztató. Szóval, hogy azok a családok is, akik kijönnek, azok is jó fogják magukat érezni. Illetve maga a verseny is kétnyelvű lesz, szóval, hogy magyar és szerb bemondók lesznek. De azon kívül folyamatosan jövünk a konkrét dolgokkal. Az Ultran Zent a Facebook oldalon minden elérhető, mindent megosztunk, illetve a Zen Polu Maraton az Instagramon is folyamatosan a konkrét dolgokat megosztjuk, és folyamatosan még ez egy időleg csinálunk mindent, szóval, hogy folyamatos szervezés van. Nincs megállás teljesen a verseny napjáig.
2: Mik a további tervek, úgy mondom, tehát, hogy most akkor meg lesz az első, és akkor ezt gondolom nem jegelitek a témát, hanem akkor gyakorlatilag kezditek a következő.
1: Ahogy lemegy a verseny, egy pár nap szünet után, aztán újra elővesszük a kalendáriumot, és akkor a jövő évi dátumot is már ugye nem hiszem, hogy sok eltérés lesz. Valószínűleg, hogy május végén fog általában történni a verseny. Ebbe a periódusba fogunk mozogni előre-hátra. És hát igen, itt egy pici pihenés jön közvetlen a verseny után, de aztán újból annyival, hogy lehet, hogy egy kicsit könnyebb lesz majd a másodikat megszervezni, ugyanis már a meglévő kapcsolatokból már könnyebb táplálkozni a következő versenyre.

0: Kedves hallgatóink, a következő percekben Gyurta Dániellel a 2012-es évi londoni nyári olimpia 200 méteres férfi mellúszásának aranyérmesével, valamint háromszoros világ és kétszeres Európa bajnokkal hallhatnak beszélgetést, aki a közelmúltban a 20 év az ötkarika körül sport és diplomácia mesterfokon című est vendége volt a vajdasági Matthias Corvinus Kollégium szabadkai központjában. A sportlegendával az előadást követően Kis Tamás kollégán készített interjút.
1: Gyurta Dániel már 15 évesen helyet követelt magának a nemzetközi élmezőnyben. A 2004-es aténi olimpián ezüstérmet szerzett. Az áttörést a 2009-es római világbajnokság hozta meg a számára, ahol egyetlen század másodperccel győzött, majd éveken át a világ élvonalába tartozott, három világbajnoki címet gyűjtve. Pályafutása legnagyobb sikere a londoni olimpia volt, ahol 200 méter mellen világrekorddal lett világbajnok. Gyurta Dániát pályafutása magaslatairól és mélységeiről, a siker érdekében meghozott áldozatokról, a sportolói gondolkodásmódról, az olimpiai mozgalom jövőjéről és a Nemzetközi Cságán Szövetségben betöltött szerepéről kérdeztük. 2004-ben ezüstérmet szerzett az aténi olimpián, ma 8 év múlva sikerült Londonban aranyérmet nyernie. Akkor extázist, vagy inkább megkönnyebbülést érzett? Vissza tud emlékezni arra, hogy akkor mi járt a fejében?
2: Azt tudnám mondani, hogy egy beteljesülés, hogy amit el szerettem volna érni, amit kitűztem magam elé célt, ami miatt napi szinten jártunk az edzésekre, hogy egy olimpián a dobogó legfelső fokán tudjak állni, és a himnuszomat tudjam hallgatni, az ott megtörtént, és valósággá vált. Aténban már közel voltam hozzá, már ott voltam a dobogón, ott voltam a második helyen, de egy sportoló az mindig győzni akar. És talán az a fajta győzelem, ami ott akkor megtörtént velem, az visszajelezte azt, hogy jó volt, amit csináltam, és beteljesült az álom, amit hajszoltam gyerekkorom óta.
1: Ennyi év távlatából a világcsúcs mit jelent az ön számára? Ez így beépül-e az ember identitásába? Gyakran gondol-e arra, hogy mégiscsak világcsúcsot úszott?
2: Fő célom az volt, hogy győzzek, az, hogy ezt világcsúcsra sikerült megnyernem, vagy világcsúcs kellett hozzá, hogy győzni tudjak. Ez egy plusz dolog, amit át tudtam akkor élni. Nagyon jó érzés, és nagyon fontos volt számomra az, hogy világcsúcsot is tudtam dönteni. Habár egyébként nagyon érdekes az az évem nekem, néhány hónappal később az a világcsúcs meg is dőlt. Egy japán versenyző megdöntötte, de hát ugye szokták mondani, hogy világcsúcsok azért vannak, hogy megdöntsék őket. Tehát nem tartottam olyan sokáig azt a világrekordot, aztán utána pár évvel később ismételten vissza tudtam szerezni. De az, hogy világcsúcsot döntöttem, ez külön egy plusz cél, amit el tudtam érni a pályafutásom során.
1: Mely időszakot tartja például pályafutás a legnehezebb időszakának? Van olyan verseny például, amit ma már másképp csinálna?
2: Egy nagyon nehéz időszakom volt a 2004-es atheni olimpiát követően. Ott volt egy 5 év, amikor egy elég komoly mélypontra kerültem. 2004 és 2009 között nem is álltam dobogón világversenyen, és az az 5 évet tartom annak, ami a legnehezebb volt a pályafutásom során.
1: Egy-egy világverseny előtt hogyan tudta kezelni a mentális terhet, vagy egyáltalán hogy kell elképzelni egy sportoló agyát, miben más az átlagemberhez képest egy profi sportolónak a mentális állapot?
2: Én azt szoktam erre mondani, hogy szerintem az egy nagyon egészséges magabiztosságot kell, hogy adjon egy versenyző számára, hogyha felkészülése jól sikerült. És én mindig úgy készültem, nekem mindig az volt a fő célom, hogy minden edzésen lehetőleg, természetesen lehetőleg, a legtöbbet ki tudjam hozni magamból. Még akkor is, hogyha esetleg holtponton van, nem megy úgy, fáradtabb vagyok, telítődtem már, stb. De akkor is valamit tudjak hasznosítani azon az edzésen. És hogyha ezt 4 éven keresztül a lehető legmagasabb szinten tudom csinálni, akkor az adja meg a legnagyobb magabiztosságot egy versenyző számára, hogy mindent megtettem. És ha esetleg nem sikerül, akkor is mindent megtettem, tehát hogy nem azon fog múlni, és ezzel próbáltam magam mindig motiválni, hogy, és ezért is voltam maximalista az edzéseken, hogy tudtam azt, hogyha egy edzésen nem úgy fogok teljesíteni, nem úgy teljesítettem, és ebből rendszer válik, akkor utána nyilván a verseny közelettével az a magabiztosság az elszáll, hiszen tudom, hogy ott

0: hibáztam, nem úgy teljesítettem, nem mentem le edzésre, fáradtabb voltam, stb. Ezt a luxust nem engedtem meg magamnak, hiszen tudtam, hogy az ellenfelém se fogják megadni nekem azt a pici előnyt, hogy én most akkor nem menjek le egy edzésre. És ez adta meg nekem a magabiztosságot, hogy maximalistaként a lehető legmagasabb szinten át tudtam menni.
1: A magánéletet hogyan tudta összeegyeztetni a profi pályafutásra? Ugye sikereket látjuk, viszont a meghozott áldozatokat kevésbé. Tehát milyen személyes áldozatokat kellett például meghozni annak érdekében, hogy sikerre tudjon szerepelni ezeken a világversenyeken?
0: Igen, hát gyerekként, fiatalként azért úgy készülni, hogy heti 10 edzésem van, hogy amikor az osztálytársaim, velem egyidős fiatalok, fiúk, lányok bulizni mennek, fesztiválra mennek, születésnapra mennek, elmennek nyaralni. Nekem az az időszak az azzal telt, hogy edzés, edzőtábor, pihenés. És rengeteg lemondás, tehát amikor tényleg az ember szívesen elment volna egy-egy külföldi útra barátaival, de tudtam, hogy nem mehetek, nem hagyhatok ki edzést, mert az előnyt adok az ellenfeleimnek, akkor azok a tized másodpercek, század másodpercek, azok nem az én oldalamra fognak majd elbillenni, hanem lehet az ellenfeleimre. És ezek azok a lemondások gyakorlatilag 13 éves koromtól egészen 28 éves koromig, amit nagyon szigorúan be kellett tartanom. Persze nekünk is voltak pihenőidőszakok, nyáron egy 3 hetes időszak, volt egy 4 hetes időszak, volt nekünk is olyan karácsonyi időszak, amikor néhány napot, néhány hetet ki tudtunk venni, és tudtunk pihenni, és tudtunk menni a családdal valóban nyaralni. De volt olyan is, amikor 24-én, szenteste előtt néhány órával edzésre kellett menni, mert olyan volt a felkészülési időszak, hogy le kellett menni. És 27-én már ismét le kellett menni, és a szilveszteri családi ünneplésre is az edzésről mentünk az öcsémmel. Voltak ilyen időszakok is, de tudtuk, hogy ez kell hozzá. Tudtam, hogy ez kell hozzá, hogyha esélyt szeretnék magamnak arra, hogy fel tudjam menni a versenyt a világ legjobbjaival.
1: Hogyan látja a magyar úszók jelenlegi helyzetét és a magyar úszósport jövőjét?
0: Én azt gondolom, hogy a magyar úszás egy kiváltságos helyzetben van, hiszen rengeteg olyan tehetséges fiatal edző van, rengeteg olyan tehetséges fiatal versenyző van, akik úgy nőnek föl, hogy látják maguk előtt azt, hogy az előttük lévő generáció az mit csinál, el tudják lesni azokat a dolgokat, amiket a profi versenyzők csinálnak, és az edzőkkel is ugyanez a helyzet. Amikor én lementem 9-10 évesen a Komjádi úszodába, láttam magam előtt azt, hogy Rózsa Norbert hogy készül és hogy edz. Amikor Kós Hubi vagy Milák Kristóf volt gyerek, akkor ők úgy nőttek föl, hogy minket néztek az úszodába. Engem, Cselacit, Hosszú Katinkát. És a mostani generáció meg úgy megy le az úszodába, hogy nézi Kós Hubit és nézi Milák Kristófot. Tehát, hogy ez a folyamatos egyik generáció a következő generációnak adja át a stafétát. Ez megvan. És az edzőknél is ugyanez a helyzet. Tehát, hogyha az úszást kérdezi, akkor én azt tudom mondani, hogy kiváltságos helyzetben van, rengeteg úszodánk van. Minden régióban van egy úszoda, minden gyereknek meg kell tanulnia úszni, ugye minden gyermek tanuljon meg úszni programban. Nem lesz mindenkiből nyilván olimpikon, de az úszás és a sportnak a megtanítása, megtanulása, az úszás egy alapsportákként kezelése egy nagyon fontos identitás lerakása a fiatal generációnak. Úgyhogy ebbe bízunk, hogy ez a fajta folytonosság ez megmarad a következő generációkban is. Én egész életemben mindig is igyekeztem követni azokat a sportágakat, azokat a olimpiai programon lévő sportokat, amik különlegesek számomra, és a judo, a cselgáncs az ugyanúgy egy nagyon szívemhez közel álló sportág. És a Nemzetközi Judo Szövetség elnöke Máriusz Vizer úr adta meg nekem ezt a kitüntetést, hogy a Nemzetközi Judo Élet nagy követe lehetek, ami nagyon fontos megtiszteltetés számomra, és gyakorlatilag a fiatalok edukálása, a fiatalok bevonása az olimpiai mozgalomban, az, hogy ez a harc, ami folyik a fiatalok figyelméért, hogy a telefonok, a kütyük, a social media, a különböző játékkonzolok hogyan veszik el a sporttól a fiatalok figyelmét, ebben próbálunk ellensúlyozni. És a Nemzetközi Judo Szövetség nagyköveti kinevezése az erről szól, hogy bizony a fiatalokat visszatéríteni abba a világba, amit a sport tud nekik megadni. Én úgy gondolom, hogy az olimpiai mozgalom az mindig is független volt a politikától, hiszen látjuk azt, hogy régen a háborúk is az olimpiai ideje alatt szüneteltek, és az egész olimpiai mozgalom az mindig is független volt, és független is kell, hogy maradjon a nagy nemzetközi politikától, és nekünk nagyon fontos az, hogy ezt igyekezzünk erre felhívni a figyelmet a világsport vezetői számára.

0: Kedves hallgatóink, a pontos idő 16 óra 12 perc. A fél ötös hírek előtt az utolsó riportunk következik. Továbbra is úszással foglalkozunk a sportzenederűben. Az Újvidéki Vojvodina úszóklubnak több sikeres tagja volt a történelme során, ilyen például az olimpikon Szilágyi Csaba vagy az Európa-bajnok Szabó Szebasztián. Minden esély megvan rá, hogy a sor Boszancsics Nesztor nevével folytatódjon, hiszen a fiatal sportoló már több korosztályos országos csúcsot is megdöntött. Belekészített riportot tévés kollégánk Szakács Áron.
1: Boszancsics Nesztor úszó, zenész és kiváló diák. Az újvidéki Szvetozár Márkovics gimnázium első osztályába jár, de mellette a zeneiskolában szaxofon szakos és úszóként több korosztályos országos csúcs, valamint közel 200 érem tulajdonosa.
2: Hogy emlékszel vissza az első találkozásodra a medencével? Hogy kezdtél úszni?
3: Az első edzőm, én először, amikor jöttem, apámmal kezdtem úszni, így ilyen program volt, hogy apukámmal mentem. És az első edzőm, tudom, hogy mindig mesélték, hogy a kezemet és a lábamat elvette, és bedobott a vízbe, mert én régen nagyon féltem a víztől, de amikor bedobott, és elkezdtem jól érezni magam, és akkor lassan az a szeretet a medencéhez nőtt, és most itt vagyunk. Kezdetben csak az a szeretet volt, ami miatt én úsztam, de később már, amikor láttam, hogy nagyon jól megy, akkor valahogy beleszerettem az egész, hogy mondjam, nehézségbe, meg abba, hogy jó eredményeket érek el a versenyeken, és akkor csak tovább mentem.
2: Hogy választottátok ki az edzőid, de az úszásnemet? Gondolom, először meg kellett tanulni mindegyik úszásnembe szabályosan úszni, és aztán kiválasztani. Melyiket választottátok, és mi?
3: Most 400, 800, meg 1500 gyorsat úszok. Régen ez nem volt így, régen hátat úsztam jobban, de valahogy az idő során, ahogy nőttem, meg ahogy így fejlődtem, észrevettük, hogy nagyon jó kitartásom van, és hogy nagyon jó bírom ezeket a 400, 800, 1500 gyorsat, és akkor csak folytattuk ebben.
2: Ezekben a hosszabb távokban azt mondják, hogy ugyanannyira fontos fejben is ott lenni, mint fizikailag. Ez az, ami tetszik neked, hogy mentálisan talán stabilabb vagy, mint azok, akik rövidebb távokat úsznak?
3: Hát persze, ez így mentálisan nehezebb sokkal, de én jobban szeretem, nem szeretem, hogy nagyon gyorsan befejeződjön az úszás, azért, mert akkor olyan érzésem van, hogy az egész edzés valahogy volt értelme neki, mert 15 percig úszni az elég sok, és elég nehéz az egy perchez képest, ami például egy százas.
2: Ugye, hogy mondtad, 15 percig kell úsznod, ez az idő alatt be is kell osztani az erődet. Ezzel hogy boldogulsz?
3: Hát ez nagyon nehéz, vannak olyan pillanatok, amikor nem megy, de amikor összeszedem magam is minden úgy esik ki, ahogy kéne, akkor nagyon jól érzem magam, amikor megteszem.
2: Versenyhelyzetekben hogy reagálsz? Akkor ugye fennáll annak a veszélye, hogy az ellenfelek elhúznak, és gyorsabban úszol esetleg, mint ami a kívánt tempója.
3: Igen, ez az egyik legnagyobb probléma ilyen 1500-800 gyorsban, de valahogy én próbálkozok arra, hogy mindig az én tempómmal úszak, azt csináljam, amit én megbeszéltem az én edzőmmel, és valahogy mindig csak arra fókuszálok, hogy mit mondott az edzőm.
2: Említetted, hogy nagyon megszeretted már korán a versenyzést is. Összetudod egyáltalán számolni, hogy hány érmed van, hol tartod ezeket ott?
3: Nagyon sok érmem van. Még régen vett az apukám, amikor, meg az anyukám persze, amikor kicsi voltam, vettek ilyen kettő éremtartót, amin azt írja, hogy swimming, és az most az egész ki van töltve, szóval nem is bírom megszámolni, hogy mennyi van.
2: És van-e esetleg olyan sikered, amire legszívesebben emlékszel? Mit tartasz nem csak feltétlenül a legnagyobb sikernek, hanem ami a legnagyobb eredmény volt?
3: Hát mondhatom, hogy az a 800 gyors 2024-ben szerintem. Akkor Kragujevacban volt az országi verseny, és a medence túl hideg volt, mert a Kragujevacban az emberek, akik vigyáznak a medencére, nem jól csinálták meg, túl későn tették bele a vizet, és akkor nem volt biztos, hogy egyáltalán lesz az a verseny, de valahogy az egész mentális küzdés után én az országi legjobb időt elúsztam, és akkor ez az egyik legnagyobb eredmény, meg a büszkébb vagyok erre az eredményre.
2: Tavaly részt vettél az Európai Ifjúsági Olimpiai Játékokon Skopjében. Ez milyen élmény volt a válogatott tagjaként egy ekkora nemzetközi versenyen részt
3: venni? Nagyon jó élmény volt, nagyon sok új embert ismertem meg új országokból. Nagyon tetszett, nagyon jó volt a barátkozás, sok új sport Szerbiából, akivel beszélgettem, és nagyon jó úszás volt.
2: Tavaly fejezted ugye az általános iskolát, és évfolyam első lettél a Szonya Marinković általános iskolában, ahol korábban 15 évvel fordult elő az, hogy a magyar tagozatból lesz valaki az évfolyam első. Hogy tudtad összeegyeztetni a tanáraiddal azt, hogy neked ennyi edzésed van, és egyáltalán a tanulásra hogy maradt idő?
3: Hát az általános iskolában a tanárok, meg az igazgató, meg mindenki nagyon segített abba, hogy én bírjak nagyon sokat edzeni. Háromszor hetente volt két tréningem naponta. Valahogy a tanárok mindig, amikor iskolában is voltam, akkor is adtak esélyt, hogy feleljek, meg hogy későbbre megtanuljam, mert nem voltam itt. Mindig valahogy megértették azt, hogy nekem milyen fontos ez az úszás.
2: Épp olyan első nem lehet valaki, csak akkor, hogyha jó sportoló, hanem versenyekre is kell járni. Te milyen tantárgyakból jártál versenyekre?
3: Nagyon sok tantárgy volt. Volt matematika, kémia, szerb volt, informatika, ilyen programozási verseny drónokkal.
2: Hogy tudtad beosztani az idődet?
3: Csak az a akarat, hogy én azt mindet megbírom csinálni, az a gondolkodásmód, az segített nekem.
2: Mindemellett, hogy jó tanuló voltál és vagy, és úszol, zeneiskolába is jársz. Hogy kezdődött a zenével való ismerkedésed így az úszás mellett, és milyen hangszert választott?
3: Hát igen, nekem ez a zeneiskola úgy kezdődött, hogy én akartam megtanulni valamilyen instrumentet, valamilyen hangszert játszani. Az először a hegedű volt, az egyik barátom az általános iskolából hegedűzött, és akkor valahogy nagyon jó érzés volt őt hallgatni, és akkor én is azt akartam csinálni. De azt mondták, hogy jobb képességem van szaxofonra, amit most is játszok, és valahogy, ahogy hallgattam a szaxofont, beleszerettem ebbe, és most úgy fejeződött a sztori.
2: Ugye van egy párhuzam az úszás és a szaxofon között, hogy mind a kettőhöz jó tüdőkapacitás kell. Te ennek érzed az előnyét?
3: Hát igen, nagyon sokan azt mondják, hogy ez előny. Most kevesen tudják, hogy nekem régen, amikor kicsi voltam, ilyen 10 éves korig asztmám is volt, és akkor ez ilyen kérdés volt, hogy én ezt az úszást tovább bírom folytatni, meg a szaxofont, de most már olyan problémáim nincsenek, és nagyon büszke vagyok, hogy most már bírom mind a kettőt csinálni egész kapacitásban.
2: Közben gimnazista lettél, középiskolás. Ezt a váltást hogy sikerült áthidalni? Új iskola, új igazgató, új tanárok?
3: Gimnázium is ugyanúgy, mint az általános iskola, nagyon segít az edzésekbe, az osztályfőnök nagyon megértő az egész programommal, az tanárok is mindig szeretnének segíteni nekem, ahogy csak bírnak. Ha kell pótóra, pótórát tartanak. Az új barátaim nagyon megértőek az úszással, hogy nem bírok mindig ott lenni az iskolából, valamikor cseszegetnek, hogy ők ott vannak, én pedig nem, és akkor nekem könnyebb, de hát ez van.
2: Hány edzésed van egy

0: héten, és ez hogyan változik annak függvényében, hogy épp versenyre készülsz?
1: Hetente 9-szer van úszás, 2-szer naponta, vasárnap nem úszunk. Amikor versenyek vannak, akkor egy picit kevesebbet úszunk, valamikor nincs is 9, hanem ilyen 5-6 edzés.

0: megfelelő körülmények is kellenek. Ilyen szempontból milyenek a felkészülés feltételei itt a Vojvodinában?
1: Vojvodinában, itt Újvidéken jó, nem mondhatom, hogy rossz, vannak terminek, van képesség rá, hogy kétszer is naponta ússzunk, de nagyon sajnálom, mert vannak olyan részek itt Vajdaságban is, ahol az emberek nem bírnak nagyon úszni. Például nagybecskerekiek jönnek ide hozzánk, Becsén valamikor becsukják a medencét, és akkor ott se lehetnek versenyek, és akkor ez egy picit ilyen rossz érzés, hogy valaki, én például bírok edzeni, de valaki, aki akarna vagy szeretne edzeni, az nem bír.
0: Az idei évre mik a legnagyobb terveid, milyen versenyek várnak rád?
1: Van ez az európai European Junior Championship, erre mi készülünk most. Van ilyen norma, amit ki kell május 30-áig úszni. Majd menni fogunk versenyre, azt majd meglássuk. Hát ez a legnagyobb verseny, amire készülünk ebben az évben, igen.
0: Voltál már korosztályos Európa-bajnokságon máskor is?
1: Hát voltam ezen az európai EOFON, ami volt Skopjében. De azelőtt nem voltam ilyen európai versenyeken, nem.
0: Hogy áll a formád a felkészülés szempontjából? Hogy látod, hogy mennyire lesz nehéz megúszni a normát?
1: Én mindig azt mondom, hogy nehéz, de valahogy mindig próbálom magamnak mondani, hogy mindig kész vagyok, készen állok rá, és valahogy pozitív vagyok ebben a szempontban.
0: Komolyan gondolod az úszást, az most már látszik. Hol képzeled el magad? Mi lenne az a legmagasabb siker, amivel elégedett lennél, és nyugodtan fejeznéd be a pályafutásodat majd egyszer?
1: Valamilyen olimpiai játékok, ilyen aranyérmek, meg ilyen világi rekordok, meg ilyen dolgok.

Kedves hallgatóink, a fél ötös hírek után a szokás szerint majd a labdarúgással foglalkozunk, a nemzetközi és hazai fontosabb mérkőzésekkel, érdekességekkel.

pedig az éppen zajló vagy már véget ért bajnokikat emeljük ki. A szerep szuperligában, mint ismert, 7:30-tól kezdődnek az alsóházi, vagyis az osztályozó csoportos meccsek, a Jávor IMT Novi Beograd, a Mladost Szabadkai Spartakusz, a Napredak Nisi Rádnicski és a Kragujevaci Rádnicski Topolyai TSC összecsapások. A magyar NB1-ben egy végeredmény már van, Paks Debrecen 5-2. Ezekben a percekben vívják az Újpest Ferencváros rangadót, a meccs a 26. percben jár, a Fradi jelenleg 1-0-ra vezet. Az angol Premier League-ben is egy mérkőzés van folyamatban, a 67. percben jár a Bournemouth Crystal Palace találkozó, ahol a hazaiak 2-0-ra vezetnek. 16:30-tól a Manchester United látja vendégül a Liverpoolt, majd 20:00-tól az Aston Villa és a Tottenham méri össze erejét. A német Bundesligában a félidőben 2-0-ra vezet idegenben a St. Pauli ellen a Mainz. 17:30-tól a Mönchengladbach és a Dortmund, 20:30-tól pedig a Freiburg és a Wolfsburg lép pályára. Egy végeredmény az olasz Serie A-ból, a Bologna és a Cagliari gól nélküli döntetlent játszott. Ezekben a percekben a pályán a Sassuolo és a Milán, ahol a házigazdák 2-0-ra vezetnek a 66. percben. 18:00-tól a Juventus és a Verona, 3:49-től pedig az Inter és a Parma lép pályára. Végezetül pedig a spanyol La Liga. Egy végeredmény, Celta Vigo Elche 3-1, a 12. percben jár a Hetafe és a Rayo Vallecano küzdelme, ahol még nem született találat. 7:30-tól a Betis és az Oviedo, 9:00-tól pedig az Espanyol és a Real Madrid lép pályára.

0: 16 óra 30 perc.
1: Újvidéki Rádió. Hírek.
0: Sinisa Máli pénzügyminiszter Belgrádban megbeszélést folytatott a Nemzetközi Valuta Alap küldöttségével. Áttekintették a világgazdasági kihívásokat és ezek befolyását országunkra. A tárcavezető tájékoztatta a delegációt a reformok menetéről. Elmondta, a becslések szerint az első negyed évben Szerbia 3%-os gazdasági növekedést valósított meg, ami csak nem 0,5%-kal magasabb az elvárásoknál. Az ország jövőre az Expo kiállítás házigazdája lesz. A rendezvényhez szükséges nagy beruházások újabb lendítő kerekei a fejlődésnek, jelentette ki Sinisa Máli. A Nemzetközi Valuta Alap 2024 végén hagyta jóvá Szerbia számára a tanácsadó jellegű politikai koordinációs eszközt, amelynek harmadik felülvizsgálatát május 5-éig végzi el. Rendszerváltó népünnepé lesz szombaton Budapesten, közölte Magyar Péter leendő miniszterelnök. Az egésznapos rendezvényt az új országgyűlés megalakulásának és a miniszterelnök megválasztásának, valamint eskütételének

0: alkalmából szervezik meg a Kossuth téren és a parlament előtti rakparton. Az ülés 10 órakor kezdődik, és végigkövethető lesz kivetítőkön. A miniszterelnök megválasztása, eskütétele és beszéde 15 órakor lesz. 16 órától a Kossuth téren díszszemlével és ünnepélyes zászló felvonással folytatódik a népünnepély. A megválasztott kormányfő köszöntője a művészeti produkciók és a meglepetés vendégek után egy fergeteges bulival lépünk át a rendszerváltás kapuján, fogalmazott Magyar Péter. Újabb dél-libanoni települések kiürítésére szólított fel az izraeli hadsereg. Izrael rendszerint a Libanon elleni támadások előtt szólít fel az evakuálásra. Az Izrael és Libanon között létrejött, majd meghosszabbított tűzszünet ellenére a zsidó állam és a Hezbollah síta mozgalom rendszeresen intéz támadást egymás ellen. A sárga vonal az a mintegy 10 kilométeres dél-libanoni terület, amelyet az izraeli hadsereg a saját fennhatósága alá vont. Az ellenőrzést az észak-izraeli ózsidó települések védelmével indokolja. Beirut azonban többször felszólította az izraeli hadsereget, hogy vonuljon ki a térségből. Orosz és ukrán támadások is történtek az éjszaka folyamán több front szakaszon. A csapások következtében mindkét oldalon károkat és áldozatokat jelentettek. A harcok érintették Ukrajna és Oroszország különböző régióit, köztük kikötőket és civil területeket is. A Herszon tért orosz dróntámadásban egy ember meghalt, négy pedig megsebesült. Támadást jelentettek a Fekete-tenger partján fekvő Odessa kikötővárosból és környékéről is. A drónok több épületet megrongáltak és tüzet okoztak a kikötőben. Az ukrán erők csapást mértek az orosz árnyékflotta két olajszállító hajójára a dél-oroszországi Novorossziisknál. Dróntámadást hajtottak végre a Szentpétervárhoz közeli Primorszk kereskedelmi kikötője ellen is. Emiatt 40 járat indítását tartóztatták fel Szentpétervár Pulkovói repülőterén. Korlátozták az utasszállító forgalmat a moszkvai légi kikötőben is. A főváros környékén levő Csernyevó községben egy drón egy idős férfi halálát okozta. A Szmolenszki régióban két felnőtt és egy gyermek megsérült, amikor drónroncsai csapódtak egy házra. Volodymyr Zelenszki ukrán elnök hangoztatta, hogy folytatják a vízi, a légi és a szárazföldi csapásmérő kapacitások fejlesztését.
1: Időjárás jelentés.
0: Holnap derült, meleg idő lesz. A hőmérséklet reggel 4 és 9 fok között, napközben pedig 23 fok körül alakul. Kedden tovább melegszik a levegő, szerdán többnyire felhős idő valószínű, csütörtökre és péntekre csapadékot jeleznek, és néhány fokkal csökken a hőmérséklet. Kedves hallgatóink, híreinket hallották. Hírekkel legközelebb 18 óra 30 perckor jelentkezünk az esti híradóban.

0: Kedves hallgatóink, most 5 óráig a hétközi érdekességekkel és a labdarúgás híreivel foglalkozunk. Lejátszották az első fordulót a Bajnokok Ligája elődöntőjében. A keddi és szerdai mérkőzések részleteit Antalovics Krisztián foglalja össze.
1: A Bajnokok Ligájának első elődöntős összecsapása rendkívül gólgazdagra sikeredett, ugyanis 9 találat született a Paris Saint-Germain és a Bayern München küzdelmén. A francia csapat végül 5-4 arányban jobbnak bizonyult. Az első félidőben büntetőből szerezte meg a vezetést a vendég német együttes. A 17. percben Harry Kane állt a labda mögött. Nem sokkal később egyenlítettek a párizsiak Kvaratskhelia révén, majd Joao Neves találatával átvették a vezetést. Az első félidő hajrájában Olise dolgozta le a bajorok hátrányát, majd a szünet előtt egy kezezés miatt büntetőt rúghatott a PSG, amit Dembélé értékesített, így 3-2 szerepelt az eredményjelzőn a félidőben. A második játékrészt a házigazdák kezdték jobban, Kvaratskhelia és Dembélé is duplázott, így egy pillanatban 5-2-nél úgy tűnt a Bayern egy hatalmas vereségbe szaladhat bele. A 65. és a 68. percben azonban Upamecano majd Luis Diaz góljaival felzárkóztak és 5-4-re szépítettek a németek. A szerda esti összecsapáson az Atletico Madrid és az Arsenal mérte össze erejét. A madridi meccsen a vendégek szerezték meg a vezetést elsőként. Viktor Gyökeres büntetőből az első félidő hajrájában a 44. percben talált be. A második játékrészben egyenlített az Atletico, az 56. percben Julián Álvarez szintén egy 11-est értékesített. A játékvezető a 78. percben újra egy büntetőt fújt be, miután a londoniak közül Ezé került a földre, ám a videózást követően visszavonta ítéletét, így a meccs 1-1-es döntetlennel végződött. Az Arsenal támadója Viktor Gyökeres a mérkőzés után értékelt.
2: I think in the first half we controlled the game quite well, I think, and had a few good opportunities to score. Managed to score.
3: Az első félidőben mi irányítottuk a játékot, és ennek meg is született az eredménye, hiszen voltak helyzeteink. Végül pedig megszereztük a vezetést. Úgy gondolom, hogy a második félidőt sokkal jobban kezdte az Atletico, aztán pedig egyenlítettek is. A mérkőzés hajrájában volt még pár helyzetünk, de nem sikerült betalálnunk. Egy kemény összecsapáson vagyunk túl. Ebben a stadionban mindig nehéz játszani, de a visszavágó még vár ránk. A második játék részben igyekeztünk visszaszerezni a meccs elejé lendületet, ami a végére sikerült is. A visszavágón már hazai közönség előtt lépünk pályára, ami biztosan egy plusz löketet ad majd. A legjobbunkat kell nyújtsuk, és biztos vagyok benne, hogy jó eredménnyel zárunk.
1: A Bajnokok Ligája elődöntős visszavágóit jövő héten kedden és szerdán rendezik.

Kedves hallgatóink, a második és harmadik rangú labdarúgó kupaporondon is lejátszották az első elődöntős mérkőzéseket. Az Európa Ligában a Braga 2-1 arányban jobbnak bizonyult a Freiburgnál, a Nottingham Forest pedig 1-0-ra győzött az Aston Villa ellen. A Konferencia Liga elődöntőjében Rayo Vallecano Strasbourg 1-0 és Shakhtar Donetsk Crystal Palace 1-3. Az utóbbi mérkőzésen a liga történetének leggyorsabb gólját szerezte a vendég együttesből Ismail Szár, ugyanis mindössze 21 másodperc után lőtte a jobb sarokba. A Crvena Zvezda bejutott a szerb labdarúgó kupa döntőjében, a belgrádi pirosfehérek a Jedinstvo Hub vendégeként arattak 2-1-es sikert. A Zvezda a kupa fináliában a Vojvodinával küzd meg a serlegért. A döntőt Loznicában a Lagator stadionban rendezik május 13-án, közölte a szerb labdarúgó szövetség. Az is eldöntetett, hogy a női labdarúgó kupa fináliát május 20-án játsszák Opazován. A serlegért a Crvena Zvezda és a Spartakusz női csapatai harcolnak. Gianni Infantino, a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség elnöke a Vancouveri FIFA kongresszuson jelezte, hogy az elmúlt két világbajnokságra összesen 50 millió jegyigénylés volt, míg az idei tornára ennek a tízszerese 500 millió, ami példátlan növekedés. Infantino bejelentette továbbá azt is, hogy a 2027-2030-as ciklusra tervezett 2,7 milliárd dolláros fejlesztési finanszírozást, ami 8-szoros növekedése a hivatalba lépés előtti szinthez képest. Azt is elmondta, hogy a jelenlegi 2022-2026-os ciklus bevétele több mint 14 milliárd dollárral meghaladja a költségvetésben leírtakat. A bevételek nagy része az idei első alkalommal 48 válogatott részvételével zajló VB-től származik. A FIFA elnöke ismételten hangsúlyozta, ragaszkodik hozzá, hogy Irán az eredeti tervek szerint az Egyesült Államokban játsza világbajnoki mérkőzéseit. Az ázsiai ország részvétele bizonytalan, mióta az Egyesült Államok és Izrael február 28-án légicsapásokat mért Iránra. A Nemzetközi Szövetség 211 tagállama közül csak az iráni tisztviselők hiányoztak a csütörtöki Vancouveri kongresszusról. Két iráni küldött azt követően döntött a hazautazás mellett, hogy egyik társuktól a kanadai hatóságok megtagadták a belépést Torontóban. A norvég VG írása szerint a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség 2016. februárjában megválasztott elnöke, a svájci Gianni Infantino évi fizetése 5,25 millió euró. A lap szerint a FIFA első embere évente átlagosan 20-25%-kal emelte a juttatását. Megválasztásakor a nemzetközi labdarúgás közege egy emberként is megkönnyebbülten sóhajtott fel, mondván, hogy Sepp Blatter korrupciós ügyei és a szervezetet sújtó hatalmas krízis után végre nem az akkor 80 éves sportvezető által képviselt irányvonal folytatódik. A hat nyelven folyékonyan beszélő Infantino elbűvölően mosolygott a színpadról a közönségre, és valami egészen mást, újat ígért. Nem is kellett hozzá túl sok idő, hogy valóban minden megváltozzon. Egyre többen kritizálják azonban a svájci sportdiplomatát a viselkedése miatt. A múlt héten azzal váltott ki nagy és legkevésbé sem pozitív visszhangot, hogy a nyári világbajnokság előtt a Vancouverben tartott FIFA kongresszuson olyan biztonsági intézkedéseket akart kicsikarni a szervezőktől saját magának, amelyek a pápát vagy az amerikai elnököt illetik meg. Az őt szállító autó és kísérői áthajthattak volna a piroson és lezárták volna a haladási útirányait keresztező utakat. Erre azonban a szervezők kategorikusan nemet mondtak.

Kedves hallgatóink, a heti érdekességek közül szemezgetünk a folytatásban. A Nemzetközi Sakkszövetség a FIDE tagsági státuszt kapott a nem olimpiai sportokat tömörítő Nemzetközi Világjátékok Szövetségében. A döntést az IVGA tagjai hozták meg a Lozani Olimpiai Múzeumban tartott hétvégi éves közgyűlésen. Ezzel az IVGA tagszövetségeinek száma 40-re emelkedett. Arkadij Dvorkovics, a FIDE elnöke így reagált a taggá válásra. A sakk egy valóban globális sport, amely a stratégia, a fegyelem és a kreativitás révén több millió játékost egyesít a kontinenseken. Az IVGA-ba való felvétele tükrözi a szellemi sportok növekvő elismerését a hagyományos sportágok mellett. Világjátékokat legutóbb tavaly 2025-ben rendeztek, a kínai Chengduban több mint 110 ország 5000 sportolója versenyzett, 34 többségében nem olimpiai sportágban. A következő sorszám szerint 13. csúcseseményt 2029. július 19-e és 29-e között tartják a németországi Karlsruhe-ban. Az indiai címvédő Dammarajó Gukes és kihívója az üzbég Javakir Szindarov ez év november 23-a és december 17-e között ül asztalhoz a Nemzetközi Sakkszövetség a FIDE világbajnoki címéért. A döntő helyszíne még nem ismert. Az időpontot a FIDE jelentette be a honlapján, egyúttal pályázatot hirdetve meg a házigazda tisztjére. A mérkőzés sorozat minimális nyeremény alapja 2,5 millió dollár lesz. Gukes 2024. decemberében lett világbajnok, legyőzve a kínai Ting Lijent, míg Szindarov április közepén magabiztosan diadalmaskodott a világbajnok jelöltek 8 szereplős ciprusi tornáján, amelyet 10 ponttal veretlenül nyert meg másfél pontos előnnyel a második holland Anish Giri előtt. A címmérkőzés, emelte ki a FIDE, a fiatalság csatája lesz, mivel mindkét játékos 20 évesen ül asztalhoz, Szindarov december 8-án tölti be a 21. életévét. A legjobb magyar játékos Raport Richard 2729 élőpontjával két helyet rontva jelenleg a 21. a sakkozók legfrissebb május 1-jei világranglistáján. Raport Richard két pozícióval hátrébb került az előző havinál. A honfitárs nagymesterek közül a Nemzetközi Szövetség honlapján közzétett 100-as rangsorban egy helyen hátrébb került Lékó Péter, aki jelenleg a 45. 2676 ponttal, míg Gledura Benjamin 2630-al visszaküzdötte magát a legjobbak közé, és éppen a 100. Az első számú magyar női sakkozó Gál Zsóka 2374 pontjával a felnőtteknél 10 helyet javítva a 67. míg korosztályában a lányok mezőnyében áprilishoz képest egyen lejjebb csúszva 10. rajta kívül a 2350 pontos Gara Anita szerepel még a magyarok közül a felnőtt nők 100-as lajstromában. Ő a 93. míg a lányoknál Karácsonyi Kata 2175 ponttal a 90. A májusi listán a junior fiúknál nincs magyar versenyző. William Ruto, kenyai elnök, pénzdíjjal és egy új személyre szabott rendszámtáblával ellátott autóval ajándékozta meg Sebastian Savet, aki világcsúcsot állított.

Indított fel a múlt heti londoni maratonon. Az atlétika történetében elsőként tört át a 2 órás államhatárt a kenyai sportoló, amikor 1 óra 59 perc 30 másodperc alatt teljesítette a 42,195 kilométeres távot a brit fővárosban múlt vasárnap. A Capital FM rádió beszámolója szerint az egyedülálló eredmény elismeréseként az afrikai ország államfője William Ruto a Nairobi elnöki palotában tartott ünnepségen a kormány nevében a sportolónak 8 millió kenyai shillinget adott át, ami kicsivel több mint 5000 euró értékű csekk, és egy új autót, amelynek rendszámtábláján az új világcsúcsot hirdető 1.59.30-as felirat szerepel. Elérte azt, amit sokan lehetetlennek tartották, mondta a kenyai elnök. Ezzel inspirálja az egész nemzetet és a világot. Nem csupán rekordot döntött, arra is késztet minket, hogy újra gondoljuk az emberi teljesítmény és kitartás határait.

0: Kedves hallgatóink, szombati szórakoztató műsorunk ismétlése következik.
1: Kerekperec! Kerekperec!

0: műsorban kitalált dolgok hangzanak el. Némi valóság alapja azért van, de akinek nem inge, ne vegye magára.
1: Köszöntjük kedves hallgatóinkat!
2: Üdvözöljük Önöket!
1: Két kaktusz a majálison lufit szerez magának. Egyszer csak az egyik lufi hirtelen szétpukkan.
3: Mondta, mit csináltál lufiddal?
1: Kiszúrtam magammal.
2: Hölgyeim és uraim, hamarosan itt a munka ünnepe, mi pedig 564. alkalommal sütöttük ki Önöknek a jó öreg kerekperecet ezúttal nyárson.
1: Én Hajdú Tamás vagyok, jó munkás ember.
2: Az én nevem pedig Mészáros Gábor, munkás jó ember.
1: Mai témánk tehát a majál is, de mondhatnám úgy is, hogy a majál is.

0: ugyanis a munka mellett számos egyéb témát is érintünk majd.
1: Egy biztos nevetésből ezúttal sem lesz hiány, tartsanak velünk, keltsük életre együtt a kacagtató tavaszt.
0: Az emberiséget ősidők óta két dolog foglalkoztatja.
1: Ki a fene találta fel a munkát?
0: A többiek miért nem verték azonnal agyon?
1: Seje, haj!
0: Móriczkát felelteti a tanár.
1: Melyik a legrövidebb hónap?
0: Május, feleli Móriczka.
1: Miért?
0: Mert az csak ötbetűs.
1: Fiam, miért nem mész ki te is, és majálisozol az Erikkel az erdőben?
0: De apa, te kimennél egy olyannal, aki züllött életet él, füvezik és iszik?
1: Nem.
0: Na látod, ő sem.
1: Február. Diétáznom kell, hogy nyára jól nézzek ki.
0: Március. Lassan neki kell állnom.
1: Április. Már csak egy hónap holnaptól irány az edzőterem.
0: Május. Most már mindegy, majd jövőre.
1: Döntöttem. Addig utazgatok a nagyvilágban, amíg a spórolt pénzem kitart. Ha jól számolom, este 6-ra itthon vagyok.
0: A munka egészséges.
1: De főnök, a május első mégiscsak a dolgozók ünnepe.
0: Igen, és?
1: Hadd mulasson a nép.
0: A cég tömlöceiben sínylődő szakszervezeti vezetőknek kenyér és víz helyett ma engedélyezem a sört és a virslit.
1: Ha a főnök vissza nem vonja, amit ma délelőtt mondott, én elmegyek a vállalattól.
0: Miért, mit mondott?
1: Azt mondta, menjek el a vállalattól.
0: A bíró kérdezi a csavargót.
1: Mondja, mikor dolgozik ön tulajdonképpen?
0: Hébe-hóba.
1: És mondja, mit dolgozik?
0: Na, ezt-azt.
1: És hol dolgozik?
0: Itt-ott.
1: Van önnek állandó lakhelye?
0: Hol van, hol nincs.
1: Én most önt elítélem és börtönbe záratom.
0: És mikor szabadulok, tisztelt bíró úr?
1: Előbb-utóbb.
0: Munkahelyi mese.
1: Ült a varjú az ágon és nem csinált semmit. Arra ment a gyuszika és megkérdezte a varjútól.
2: Varjú koma, nem zavarna, ha én is leülnék ide az árnyékba és egész nap nem csinálnék semmit?
3: Engem ugyan nem. Ülj csak le és lazíts, te is!
0: Mondta a varjú.
1: A nyuszika így is tett. Leült az árnyékba és nem csinált semmit egész nap.
0: Délután aztán arra járt a róka, meglátta a lazító nyuszit, és megette. Mi a tanulság?
1: Ahhoz, hogy egész nap csak lazsálhass, nagyon magasan kell ülnöd.
0: A kannibál család piknikezik a fensíkon. Az ifjabbik gyermek egyszer csak riadtan felkiált.
4: Mama, mama, a papa beleesett a tábortűzbe.
5: Ne ubékas, fiam, inkább szaladj és hozd a fűszereket.
1: A kigyógyult alkoholista bemegy a munkaközvetítőbe, ajánlanak neki is egy munkát, ahol 500 eurót keresne, mire ő.
0: Az nem jó, mert ha túl sok pénzt kapok fizetéskor, bemegyek a kocsmába, és újra rászokok az alkoholra.
2: Akkor talán lenne itt egy másik munka, ott csak 300 eurót keresne, és csak napi 6 órát kellene dolgoznia.
0: Az sem jó, mert ha túl sok időm lesz, akkor megint a kocsmában kötök ki. Nem lehetne valamilyen munkát találni, ahol napi 12 órát kell dolgozni, és csak 200 eurót fizetnek?
2: Olyan munkánk is van, de sajnos mindegyikhez diploma kell.
0: Hölgyeim és uraim, mélyen tisztelt fülelők!
1: Viccelgettünk, de a munka az nem vicc, és főleg nem vár.
0: A majális pedig, mint tudjuk, a szeretet ünnepe is egyben.
1: Ha nem kettőben.
0: Meg kell becsülni.
1: Hamarosan folytatjuk műsorunkat.
0: Méghozzá Móricz barátunk majálisi kalandjának lehetnek fültanúi.
1: Melyből ugye nem hiányozhatnak Marika néni, Zoki bácsi és Mihály bá sem.
0: Ne tekerjenek el, a zene után jövünk.
1: A májusi eső aranyat tér, mondta a paraszt, és kiúszott a vetésből.
0: Zene! Zene!

0: Hölgyeim és uraim!
1: Milyen tisztelt hallgatóink!
0: Móricz barátunk falucskájának táján is elérkezett a várva várt ünnep, a munka ünnepe, azaz a majális.
1: Fiatal egyetemista barátunk, a csevapok győzedelmeskednek mozgalom tagjaként igyekszik a hagyományokhoz hűen, az erdőben, friss levegőn, hús sütögetéssel ünnepelni.
0: Azonban, hogy nem békés pihenését nem túl kedves barátai zavarják meg.
1: Marika néni, a megrögzött majálisionista, azaz az ellen majálisozó, a Pieszkavica győz feliratú rostélyos tangyával épp fiatal hősünk alá füstöl, miközben azt bizonygatja, hogy a majális a szeretet ünnepe.
0: Zoki bácsi, a polgármester, aki eltévedt, mivel már napok óta iszik, az sem tudja, hogy már május van-e, vagy még nincs. Erőnek erejével vidám parkot keres.
1: Végül Mihály Bá lesz az, aki összehozza az enyhén pityókás, széthúzó társaságot. Medve alakjában jelenik meg, és errefelé köztudott dolog, hogy a medve nem játék.
0: Még majáliskor sem.
1: Helyzet, idő, helyszín.
0: Kis csordási kerekerdő, egyszer lenne már szép idő.
2: Nyugi, nyugi, nyugi, minden szép.
0: Végre egy kis pihenés, a munkából is megártasok, pláne ha nem fizetik meg, ugye? Május van, ébred a természet, ez a gyönyörű erdő, friss levegő. Na, durrancsunk halárostéjosnak, csisszehet a söce, a csevapok győzedelmeskednek. Au!

0: Jaj, ez hiányzott már nagyon.
1: Halló, szomszéd!
0: Jaj, ne!
1: Én vagyok az, a Marika, nem a piroska és a farka.
0: Csókolom, Marika néni, mit keres maga itt? Azt hittem, utál piknikezni.
1: Utálok is, fiam! Én mindent utálok! Osz mit bírsz? Tartanunk kell magunkat a szokásokon. Másfelül pedig még hallottam, hogy itten vagy a kis csökevényes csevapjaiddal, és gyűttem ellensütőnek.
0: Mi?
1: Konkurencia!
0: Menjen már innen, ez az én helyem.
1: Nem! Én ide gyűvök veled szembe. Én még, hogy a csevapok győznek. A pieszkavica győz!
0: Nem teheti ezt!
1: Dehogy is nem! Na, ezt nem lehet kihagyni, mert az olyan lenne, mint a vasárnap rántott hús meg sárga leves nélkül.
0: Jöjjön ide! Hallgassa meg a csevapos nézeteimet, beszélgessünk. Én szívesen látom egy csevapra, sőt, többre is tudja. Én nem csak sütök, hanem egyben egy küldetésen vagyok itt.
1: Küldetés? Jézusom! Tudtam! Na ugye, még az erdőbe se tudod kint hagyni a politikát? Nem hagyhatom! Biztos valami matricákat is árulsz. Te áruló! Eteted itt az állatokat, mi? A hülyeségeddel!
0: Nyugodjon már meg!
1: Már hogy nyugodnék meg? Megmondhatnád? Mikor itt ellenzékből majális azó? Egyetemista csevapkák győzedelmeskednek, mi? Itt rohangászok utánad, mint a félőrűt közben, annyi a munka! Otthon a csetres, a kert, a porta, az udvar, a fődek, a cég, az iroda, a varoda, a kocsma, rohanj a bódba, vedd meg ezt, csináld meg azt! Egyik lábam itt a másik, ott a harmadik fél lábam, ma meg már sírba vagyok!
0: Marika néni, ne sírjon már!
1: Máhogy ne sírnék, amikor látod, mi van! A szeretet ünnepét se lehet már nyugodtan megünnepelni!
0: Marika néni, a majálisra nem mondjuk, hogy a szeretet ünnepe, higgadjon már le! Hallgasson meg! Nézze, ezek nem egyszerű csevapok. Kóstolja meg, ezek változást hoznak. Friss levegőt, nyugalmat, békét, egy tisztességesebb, igazságosabb világot. Megszabadítják önt a sok stressztől, a kifizetetlen munka fáradalmaitól, az internetről és a tévéből áradó szörnyűséges propagandától. Jöjjön, tessék egy sör!
1: Nekem?
0: És mellé egy matrica, a csevapok győzedelmeskednek.
1: Aha, tudtam! Nem! Te szélhámos kis lázadó! Nem hagyhatom magam beugratni! Én nem állok át! Az biztos! Most már, amíg élek, haladás! Még az hiányzik, hogy elvegyék a nyugdíjamat, kirúgjanak a varrodábú meg a kocsmábú, ahogy nyugdíjas létemre dolgozok, hogy meg tudjak élni! Hát kell ez nekem!
0: Mindent tönkretesz!
1: Látod, fiam? Erről beszélek! Te tesz tönkre mindent! Nézd meg, mennyi mindent felépítettünk! Vasút! Színház! Kórház! Ja, az nem! Stadion! Metró! Mit akarsz még?
0: Hogy eltakarodjon innen most már a...
1: Nézzünk oda a szemtelen mindenedet! Nem mész sehová! Nem megyek sehová! Sőt, itt letelepszek! Standot csinálok itt melletted! Alád fogok füstölni! Kifüstöllek innen!
0: Mi ütött magába, Marika néni? Elment a józan esze?
1: Én majális ionista vagyok! A pieszkavica győz! Elbújhatsz a kis csökevényes csevapjaiddal! Mókuskák! Gyertek ide! Ti kis haladók lesztek!
0: Kik?
1: A kínaiak! Eladtuk nekik a majálist! Kilóra!
0: Hogy jönnek most ide a kínaiak?
1: Demó, rendeltük őket! Hoznak májusfát!
0: Na, én ezt már nem bírom tovább.
1: Csupakka, csevapka! Kifüstöllek te!
0: Be van baszva vagy, elgurult a gyógyszer!
2: Zdravo, Boris! Szerusz, Marka! Na, hogy vagytok, ha? Hol vagyunk, ej?
0: Jézusom, Zoki bácsi!
1: Szevasz, Zoki, gyere ide! Na, a Zoki tudja hova kőállni, bezany! A pieszkavicás hon!
0: Ne vizáljen oda az a tűz!
2: Ma én vagyok, bre, tűzoltó, bre! Az erdészmeister, polgár úr, minden, bre, kik vagytok ti, ha? Le vagytok tartóztatva, brate!
0: Foki bácsi maga talajrészeg!
2: Már vidigább, bre! Egy beszélő mókus, ha? Én elkezdtem inni, bre, még 2 napja, hogy ünnepeljem a majális. De olyan jól sikerül, hogy most nem tudom, hogy melyik nap van, de mit irítene, ha? A csevapok győzedelmeskednek. Most álljon, bre!
0: Ne aggódjon, Zoki bácsi, jó kezekben van. Egyen egy kis minden...
1: Nem, Moritz, nem állíthatod át magadhoz! Zoki, részeg vagy! Ide gyere hozzám, gyere, gyere, gyere! Te hozzánk tartozó, gyere ide! Nem a Moritzon! Aki pozícióban van, az mind a miénk! Há nem, há de! Dele!
0: Hallgasson, Zoki bácsi, üljön le ide, ide, erre a rönkre. Nem megyünk tönkre, így. Mit keres itt?
2: Megom, bre! Én keresek. Elindultam keresni a Luna Park, vagyis felhívtam az orvos, hogy lemondjam az időpont, de... nem fogadta el a lemondásom, znači kezdtem inni, bre, és egyszer csak futni kezdtem. Jöttem ide, hogy lássam a mókusok, bre, a farkasok, a rokkák, a sünök, bre, barátaim.
0: A Vidám Park a tónával, Zoki bácsi, de jobb, ha itt van, egyen már egy kicsit.
1: Nétest már, nem hallod? Zoki, a Moritz az egyetemistákkal van. Megint valami gyűlés szerveznek, nem bírnak magukkal. Nem hallod?
0: Hallgasson, úristen, te füst van, mit éget maga?
2: De co, bémú, lefogadták el a lemondásom, és tatsz, most muszáj lesz még szívjam a véretek, bre. Gyere, Vidám Park, bémú, szve.
0: Itt nincs Vidám Park, értse már meg.
2: Már nincsen vidámkodás.
0: Na jól van, tudják mit? Majálist akarnak, akkor tőlem megkapják.
1: Ne! Mit csinálsz? Ne, nem, nem! Mi nem lehetünk egy tábor!
0: Én diktálom a szabályokat. Lesz tábor, tűz, sütünk, főzünk, Marika néni maga csinálja a salátát, Zoki bácsi maga elmegy és hoz tüzet a fára, vagyis a fára hoz.
2: Sör, lesz, bre!
0: Lesz sör, de mértékkel, meg én majd gitározok.
1: Én veled egy táborban nem leszek!
0: Ilyen a fiatalság!
3: Mi az? Mi történik itten? Brumma, brumma, brumma, ca!
1: Jézusom! Egy barna medve! Ez nem játék!
3: Azt hallottam, összegyűlt és felállt egymás ellen a két tábor.
1: A Pieszkavica győz!
0: És a csevapok győzedelmeskednek!
3: Moritz, fiam!
0: Mihály bácsi maga az?
3: Én bizony. Azért jöttem, hogy halálra ijesszelek titeket.
0: Hát, sikerült!
2: Éj, engemet, Mihály ébre! Halálra ijesztettél, znacsi... be is kakáltam, znacsi... megyek az orvoshoz, megmondom neki, hogy mégis fogadj el a lemondásom.
0: Mihály bácsi, jaj, most már megiszunk valamit erre a nagy ijegységre. Marika néni, jöjjön már maga is!
1: Nem! Én nem közösködöm! A fizetésem se gyűjt meg! Na jó, egye a fene! De csak most az egyszer!
3: Ilyen a szabadság! Ilyen május elseje!

0: pontos idő mindig pontos.
1: Álhíreinket hallhatják.
2: Kisfarkas blokkol. Nem is akármit. A szervezett bűnözés elleni ügyészség működését. Államelnökünk azt mondja, ő nem akar kimaradni a buliból. Látom, hogy a blokkolás már hosszú idő óta divatban van, vagy úgy is mondhatnám, hogy nem megy ki a divatból, ezért gondolkodtam én is kipróbálom. Az elnök saját bevallása szerint sokat gondolkodott, hogy mit is blokkoljon, de végül rájött, hogy úgy érzi, helyesen döntött. Az elnök az ügy kapcsán adott sajtótájékoztatón azt is mondta, nézem, az egyetemistákat győzni akarnak, nézem magunkat, Szembriát, győzünk. Mi kell még? Itt kérem, győzelem van, mondta Kisfarkas, és boldogan ment el Majálisra.
3: Újabb tüntetést szerveznek az egyetemisták, ezért nem ünnepelhetik a munka ünnepét. Kis hazánk fikaügyi minisztere, Ostobics Nyaliszláv kijelentette, hogy nem fogja engedni, hogy az, aki nem dolgozik, az a munka ünnepét ünnepelje. Gondolt itt a hajléktalanokra és blokkádolókra. Ostobics híradónknak elmondta, aki blokkádol, annak megtiltja, hogy Majáliskor pjeszkavicázzon, mert mint ahogy a mondás is tartja, aki nem dolgozik, ne is egyék. És ez mindenkire egyaránt vonatkozik. Kivéve a politikusokra, akik ha nem is csinálnak semmit, a zsebük akkor is telik, és az már nem semmi.
4: Kiderült, nem olcsó a Majális. Annak, aki igazán jól szeretné érezni magát, mélyen a pénztárcájába kell nyúljon, így sokan már a hónap elején elkölthetik a fizetésük felét, de inkább a háromnegyedét. Kisfarkas Sándor éppen ezért egy figyelmeztető videót tett közzé a világhálón, melyben arról beszél, hogy sajnos drágult a benzin.

0: benzin, és ő is biciklivel megy majd kirándulni a munka ünnepén, vagyis hogy csak menne, de sajnos dolgoznia kell, viszont ebédre biztos, hogy megeszik majd egy csevapot, szigorúan egyet, mivel ő így spórol. Nem lesz könnyű kihúzni ezt a hónapot, de harcolunk. Küzdünk, mondta az elnök zárszóként a videó üzenetében.
1: A szerbiai munkavállalóknak minden nappal egyre több, egyre jobb, állítja aprócska Strahinja császár segéd pénzügyetlen. Aki a munkaünnepe alkalmából elhagyta a kacsalábon forgó palotáját és leereszkedett a pórnép közé, hogy megnézze, hogy ityeg a fityeg. Mint mondja, pozitívan csalódott a látottakban, tapasztaltakban. Én úgy tudtam, hogy az emberek cipő nélkül járnak és koldulnak az utcán. De ez nem így van. Ezek dolgoznak. Éhbérért. Ez haladás. Mondta aprócska császár segéd pénzügyetlen, majd hozzátette, ha így halad ez az ország, az év végére akár még csevap is lehet vacsira. Nem csak majonézes párizsi reggelire.
0: Időjárás jelentés következik.
2: A májusi felhő nem ér.

0: köszönjük a figyelmet. Viszont hallásra. Sziasztok!
1: Kedves hallgatóink, szombati szórakoztató műsorunk ismétlését hallották. Ezzel a vasárnapi sportműsor végéhez értünk. Az adás létrehozásában segítségemre volt Antolovics Krisztián, Szakács Áron, Kis Tamás, Miklós Csongor és Ternovác István, valamint a technikai munkatársak. Nevükben is köszönöm megtisztelő figyelmüket, Szabó Andrást hallották. További jó vételt, jó rádiózást és kellemes, hasznos vagy éppen sportos időtöltést. A viszonthallásra!

0: Itt az Újvidéki Rádió.
1: Lírai percek. Lélektől lélekig.

Meg kell tanulnunk vágyakozni azután, ami a miénk. Igazi öröm tapasztalni, hogy Simone Weil megfontolásra méltó gondolata, megnyugvást áhító világunkban ezrek kapaszkodója és segítője lett. Láttam fali újságon, diákszobák falán, könyvjelzőn, alkalmi ajándékok kísérőjeként, a hozzátartozó történettel, pszichológus receptjén, templomi hirdetőtáblán, osztályfőnöki óra témájaként, baráti találkozók címadó gondolataként. Ezek a történetek is ennek a gondolatnak jegyében álltak össze. Útközben születnek és mesélnek Seffer Erzsébet.

Lebegünk pókfonálon. A pincesoron a ház az egyetlen volt, amelyik kiült az útra. A többi présház engedelmesen behúzódott a terebélyes diók és a korai cseresznyefák alá. Elbújtak az erdő felé emelkedő domb finom hajlatában. Egy fehérre meszelt, ferdefalával, völgyre néző, oldalra bandzsító homályos ablakszemével, mint a kíváncsi lenne, ott ült egészen kint, a kerékvágt a füves kocsi út legszélén. Látta a völgyet, a völgyben a falut, nyugati lejtőjén a régi kolostor romjait, a két templomtornyot, s a völgyön túl látta a tó csillogó tükörét. De ezek messzi képek voltak. A kis présház, ha lustán fölpillantva látta is őket, ha tudott is róluk, több nem érdekelte belőlük. Ott voltak számlálatlan ideje, ahogy hűvös leheletével ott volt karnyújtásnyira az erdő, s ott volt hűségesen, örökkévalón az idő. A vége érhetetlen nappalok és a reggelekre virradó éjszakák, a halkuló szekérzörgés, a lovak lépteinek ritkuló dobbanása, emberek szava, lányok mustízű kacagása, asszonyok sikolya, gyerekek önfelett játéka. Ezekre figyelt. Ezek a képek voltak a kis présház emlékezetében. Ő volt az utolsó, talán a legutolsó, aki méhek és vaddarazsak lakta nádfödele alatt. Ölnyi vastag falai között féltékenyen őrizte emlékeit. A látogatókról. De hát nem látogatók vagyunk valahányan.

Az a néhány nap az út szélére ült, beszakadt pincéjű öreg présházban sok ajándékot tartogatott. Az egyik ilyen volt a csönd, a tölgy illatú, gyantaszagú csönd, amelybe bele-bele szakít a gerlék röpte, föltépi a szajkó kiáltása, megszaggatja a vadászni induló róka vonítása, de ezektől a hangoktól és az éjszaka neszeitől még teljesebb, még puhább, még simogatóbb az öreg szőlőhegy csöndje. A meleg cseresznye érlelő délelőttökön nem bántja a kakukk szava, még a seregélyek lármája se apasztja a csönd békességét. Ebben a csöndben teszi az ember a dolgát. Vizet hoz, fát aprít, mosdózik. Aztán ételt készít, falatozik, dolgozik a földdel, s ha eljön az este, eltelik szerelemmel.

Ülök a deszkából tákolt öreg padon, előttem hevenyészet asztal. A régiek úgy találták meg a helyét, ahogy a házat is építették, hogy körbe süthesse a nap, hogy a szem befoghassa a völgy minden szegletét. S fát ültettek, hogy árnyat találjon az ember, sugaras, könnyű árnyat. Nézem, ahogy körbeöleli a kis présházat a reggeli napsütés, s ahogy a késő délutánban is éri még a tetőt a búcsúzó napsugár. Mit szenved a betonnal építkező pazarló ember ma a hőségtől? Mekkora áron vesz magának hideget a házba, árudákba, autóba, s micsoda pénzen viszi ágyába a meleget? A régiek kevésbé féltek, és okosabban készülődtek. A döngölt padló, a méternél vastagabb kőfalak, a rakott boltozatú pince hűvöset tartott a forró nyarakon. Télen meg ugyanezek bent fogták a meleget. Ha faluból odaszorultak a szőlőhegyre, hát laktak, nem kellett építeni semmit. Legfeljebb még egy házat hozott a szekér, hogy férjenek, s a fal apró szellőzőjén kidugták a csikó tűzhely könyök csövét.

Pókálózom az öreg gerendát, még ágaskodni se kell, elérem fejem fölött a deszkapadlatot. Söprűzöm a falat, a mosdóasztal vájatába éleztem a lavort, szegre akasztom a törölközőt, polcra teszem a poharakat, a hűvös sarokba a ceglédi kannát. A fedeléből iszom jó nagyot. Rend van, kevés a tárgy. Odakint szemhatárig a tágasság. A fűszálakon frissen odatapadt csigák. A fagyal mézízű virágába aranyos zöld bogár fúrja be magát. A kihalt kocsi úton két nyúl bolondozik, billegeti a fülét az egyik. Kisvártatva a szőlőbe veti magát, a másik utána. A bejáratnál a bokor magas ágairól láthatatlan szálakon apró zöld hernyócskák függeszkednek fölfelé. Testük kígyózik, rándul, szájuk rágja, gyűri, tömi magába országútját, a semmi fonalat. 10 percekbe telik, míg vissza-vissza esve föltornázzák magukat. Béke van, nyugalom, élet, küszködés. Napok múlva eszembe jut egy kétségbeesett kiáltás. József Attiláé. Vajon arányos-e hozzám most minden, ami van? Kétségek közt gondolom, igen. Itt és most. Arányos. Amúgy meg élünk. Lebegünk pókfonálon.

Lábujjhegyen. Hallotta az apró neszeket, ahogy megébredt. Tudta, most a fal felé fordul. Most tapogatózva kinyúlik a keze, elzárja a rádió gombját. Mindig elzárja. Ahogy megszólal, percre pontosan 5:40-kor, azonnal. Évek óta 5:40-kor. Egy ideig marad még mozdulatlan, csukva a szeme, a kéz most a pohárért nyúl, nagy korty vizet nyel, körülfuttatja szájában. Ilyenkor igyekszik bent tartani a levegőt. Ha sikerül, nem érzi a klórt, ami az éjjel megfáradt vizet reggelre élvezhetetlenné teszi. Öblögetni, arra jó. Ellankadt a figyelme. Már nem követte a mozdulatait. Észre sem vette, hogy kikelt az ágyba.

sehol. Nem hallotta az ajtó nyitását, csukását. Csak a teavíz sürgető sípolása térítette magához. Ránézett az órára, 6 órát mutatott.

Már 2 órája volt ébren. Ült az asztalánál, kifelé nézett. Az ablak sötét szeme mögött hajnali 5 után tompa, szürke fényeket kapott a világ. Felhős volt az ég, hűvös eső szemerkélt. Az ecetfa meg a 4 juhar, a megnyírt orgonabokrokkal versengve, már zöldbe borult. Honnan van? Kérdezte csak úgy magától. Micsoda rejtek helyről bújik elő egyik napról a másikra ez a töménytelen, harsogóan friss zöld. A hosszú telek után a vad, féktelen, fáradhatatlanul burjánzó rügyfakadás pogány örömre sarkalta, és mindig meglepte. De csak most gondolkodott el rajta, hogy is van ez az egész. Vajon hogyan tolják ki magukat a ragacsos burokból a vidám apró levelek? Honnan veszi az üzenetet a sötét verem mélyén a krumpli csírája, hogy áttörve héjat, műanyaghálót induljon? A kotlós forró testelüli fészkét, kotyogva igazgatja titka rejtegetőit, a meleg tojásokat. Ki küldte rá a lázat, a lázadó kedvet, hogy feledve szemet, gondtalan kapirgáló reggeleket, tüzes testtel életet adjon? És ki küldi a kába méheket a korai hunyor fürtös virágához? Beleájulni, belealudni, beleszerelmesedni az első édes, illatos pillanatban. Kisug rigónak, cinegének, hogy füttyükre vár a fák között langyosodó levegőben minden, ami él. Tudják-e vajon a könnyű röptű szabadok, az eget a földdel összekötő pacsírta, a léhamultú kakuk, hogy hangjukat fájdalmasan nélkülözte, mint megbüntetett kisgyerek a világ. És most vége a büntetésnek. Nézett, csak nézett kifelé az ablakon, és úgy érezte, el kell indulnia. El a házból, ki abba a virágporos, lázas, reszkető názba, a guggolva erősödő bokrok oltalmába, az ágaikkal nyújtózkodó fák tövébe, a pattanva bimbózó édes virágok közé. El, el a mindenség tavaszába. Ki a földekre, ahol a bokrok védelmében fászánok kakatolnak, nyulak helytelenkednek, nagy füleiket nem rejti barázda. Még az óvatos őzek is merészen csipkedik a vetések édes füvét, s bátran a szelek felé tartják finom orrukat. Talán sejtik, hogy a ruganyos szellő kacagó kedvű szél nem árulja el őket. Cinkosuk. Az anyák és gidák szagát messze röpíti, felismerhetetlen cafatokra szaggatja, és elviszi föl a fellegek fölé. Mert most nincs vadász, nincs gonosz, nincs halál, reszket, remeg a vágy, életet, nászt kiáltanak mindenek. A teremtésnek ideje van.

A lába fázott a papucsban, cipőt húzott. Kiment a konyhába, elmosott két bögrét, de mintha valaki dróton úszta volna, észre se vette, hogy mit csinál. Visszajöve odanyúlt a polchoz, és föllapozta az időről szóló tanítást a prédikátor könyvéből. Mindennek megvan az órája, és minden szándéknak a maga ideje az ég alatt.

Van ideje a születésnek és a halálnak. Ideje az ültetésnek és az ültetvény kiszedésének. Ideje az ölelésnek és ideje a gyógyításnak. Ideje a bontásnak és ideje az építésnek. Ideje a sírásnak és ideje a nevetésnek. Ideje a jajgatásnak és ideje a táncnak. Csöngött a telefon. Bosszantotta a hangja, szeretett volna csöndben egyedül maradni, végigolvasni a többi sorokat, de a készülék makacsul szólt. Felveszem. Éva, köszön bele. Régóta próbáltunk időt találni egy beszélgetésre, mára terveztük 11-kor nála. Szakadozott a hangja, nehezen beszél. Ne haragudj, úgy készültem a találkozásra, de arra kérlek, ne gyere ma el. Baj van. A barátnőm, a legjobb barátnőm agyvérzést kapott, megműtötték. Nem tudok most másra gondolni. Hány éves? 50. Súlyos az állapota? Igen. Ne hagyjatok meghalni, olyan boldog vagyok. Ezt mondta, amíg beszélni tudott. Sokan gondolunk rá, sokan. Az egész élet egy segélykiáltás. Mindent megél jelen időben, teljes szívvel, mindent, még a szélsőségeket is. Nem tudom, miért kérdezem meg, milyen színű a haja. Sötét barna volt, most kopasz. Hallgatunk. Sokáig. Éva szólal meg. Fájdalom és remény van bennem, és bizakodás. Olyan adakozó ez a tavasz. Bomlik és ad, ad számolatlanul. Elhiszed-e? Békességet érzek, mint nemrég, amikor a Rómából jött híreket hallgattam. Az utolsó üzenetet az elmenni készülő öreg pápától. Legyetek derűsek. Úgy éreztem, az egész világ Lábujjhegyen járt akkor. Szeretetből és tapintatból. Elköszöntünk, letette a kagylót. A szavak ott zakatoltak a fejemben. Ideje az eltépésnek, és ideje a megvarrásnak. És ideje van a hallgatásnak, és ideje a szólásnak. Miért olyan nehéz? Miért olyan szép és nehéz embernek lenni?

Engedd el. Nézte a fényképet. Ezek a színes képek hogy megfakulnak, gondolta. Micsoda hűség volt azon a szerdán. Emlékszik, szerda volt, még csodálkozva meg is kérdezte a férfitól, esküvő szerdán. Igen, bólogatott az. A szemüvege csillogott, a szemét összehúzta, a szemöldökét a homloka közepére tolta, és csücsörített, ahogy akkor szokott, ha valami turpisságra készült. Aztán félrehajtotta a fejét, mint egy kisgyerek, és megint bólintott. Esküvő szerdán. Most szemben álltak. Megfogta a vállát, és hozzátette. Te leszel a tanunk. Én? Kérdezte az asszony. Kérlek. A férfi most komolyan nézett. Akarom, hogy végre sikerüljön. Boldoggá akarom tenni ezt a drága, őrült nőt, királynővé. Az asszony hallgatta. Nézte a szemüveg mögött a szemét. De kezdte újra, és elhallgatott. Nem tudta, hogyan mondja, amit mondani akart. A férfi a szájára tette a kezét. Azt akarom, hogy ott légy, hogy halljad az esküvőnket, hogy jelen légy a tanúságtételnél, hogy szerencsét hozz. Sokat kívánsz. A férfi, ahogy szokta, amikor nyomatékot akar adni a szavainak, föltúrta vékony szálú haját. Erre a lapra teszek föl mindent. Az asszony keresztben átfogta saját vállát, meghúzta a derekát, a mozdulattal egy időben leszegte a fejét. Mondani akart valamit, de a másik megelőzte. Olyan vagy így, mint aki páncélba köti magát. Lehet, hogy csak védekezem. Nem akarta kimondani,

kibontakozott saját maga öleléséből is fölállt. Egészen közel álltak most egymáshoz. Megölelte. A mozdulattól a szemüveg félrecsúszott az orrán. Hogy oldja a pillanatot, játékosan meghúzta a fülét. Ott leszek, és szerencsét hozok. Rákövetkező szerdán volt az esküvő. Ült egy papírlap előtt, és a virág mellé egyetlen rövid üzenetet próbált írni. Már sokatszor kezdte újra. Annak az ívelt szemöldökű, fekete hajú, lágy pillantású, vékony nő alaknak írt, akit csak egyetlen egyszer látott, de az elég volt ahhoz, hogy megérezze, talán. Talán vele valóban érdemes mindent föltenni egy lapra. Az asszony minden mozdulatában, még a legapróbbakban is odaadás volt. Neki írta az üzenetet. Most sok év után is emlékezett a mondatokra. Engedd el, ne zárd kalitkába. Mindig vissza fog jönni hozzád. Neki nagyon kell a szabadság. Majdnem annyira, vagy sokkalta jobban, mint valamennyiünknek. Éljetek jól!

Nézte a régi esküvői képet. Egész nap a szem előtt volt, akkor is, amikor nem látta. Kettejükre gondolt. A férfira, aki már nem él, s az asszonyra, akiről évek óta nem hallott semmit. Este volt már, hűvös, kora tavaszi este. A fénykép ott maradt az asztalán, a lakásban csönd volt. A gyerekek már aludtak, mindenki elnyugodott. És ekkor elfogta a vágy. Menni. Menni, menni, menni. Egyedül. Egyedül akart lenni. Vagy talán csak az ismeretlenre vágyott megint. Csöndre és zajos társaságra, idegenekre, akik a rövid találkozás alatt elmesélik az életüket. Erre vágyott. S hazafelé a gyalog megtett kilométerek magányára. Benézett a hálószobába. A férfi, akitől el akart köszönni, már aludt. Halkan húzta be maga után a folyosó ajtaját, halkan, mint a tolvaj, aki magát lopja meg. Még nem volt éjfél, nesztele léptekkel ment a kerti úton, meg ne hallja senki. A hosszú éjszaka után hajnalra ért haza, már virradt. Az utolsó hídnál leszállt az éjszakai buszról, a Dunaparton gyalogolt végig. Teremtett lélekkel nem találkozott. Csípett a levegő, hideg volt az arca, a füle, az orra, de a keze meleg, nem fázott. A gyors járás kergette a vérét. A vizet nézte, opálos fény játszott rajta, lassan vette észre. Ez a pirkadat előtti pára nem csak a folyót, a partmenti bokrokat, odébb a házakat is jótékony ölelésbe porítja. Ettőle, vagy a fáradtságtól, a combjában érzett feszüléstől nyugalom és elégedettség töltötte el. Amikor befordult az utcájukba, hiába lassult a lépte, úgy érezte, ha akarna, fáradtság nélkül gyalogolna még órákig. A házban csönd volt, téblá volt az előszobában, aztán megmosdott, és halkan benyitott a szobába. Megmozdult a takaró. Csodálkozva látta, a férfi ébren van. Odaállt az ágy elé. Bebújsz? Kérdezte a férfi, és fölemelte maga mellett a takarót. A hangja mély volt. Bebújhatok? Kérdezte az asszony, és odasúgta. Hideg a lábam. Az jó, mondta álmosan a férfi, és betakarta szorosan. Mit csináltál? Kérdezte az asszony. Rólad gondolkodtam, mondta a férfi. A világszép nátszál kisasszony meséjére emlékszel?

Három nárcába volt rejtve három kisasszony, s mind azt kiáltotta, vizet, vizet, mert mindjárt meghalok. Kettő meghalt, egy maradt csak életben, aki inni kapott. Ez járt a fejemben, folytatta a férfi, és becsukta a szemét, hogy úgy kell neked a szabadság, ahogy amazoknak a víz. Az asszony hallgatott, a teste elnyúltan pihent a másik test mellett, de a lelke éber volt. Azon töprengett, vajon mivel érdemelte meg, hogy gondoskodás és kegyelem őrzi az életét. Átnyúlt a takarón, leszegte a fejét, ne lássa a férfi, hogy sír. Mert nevetni akart. Hálásan, könnyesen, bűnbánón nevetni. Mégis sírt, megkönnyebbülve, mint egy kisgyerek.

Elhangzott Lábújhegyen. Történetek útközben Seffer Erzsébet tollából. Felolvasott és a műsort szerkesztette Krnács Erika.

0: Hirdetések.
1: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
2: Várom a postást.
1: Jön a nyugdíj?
2: Azt várhatom.
1: A számlákat hozzák.
2: Na azt nem várnám.
1: Hát akkor?
2: Ma hozzák a 7 napot.
3: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
4: Ne álljon a húzatban, ne legyen szamár. Nézze meg inkább Kokám Ladanovics, miért állnak a szamarak a húzatban című végtelenül szellemes előadását május 8-án az Újvidéki Színházban.
0: Hirdetés.
5: 18 óra 30 perc.
0: Újvidéki Rádió. Esti híradó.
6: Köszöntjük hallgatóinkat a mikrofonnál, Nánási Anikó.
5: És Váci Zsolt.
6: Először a főbb hírek egy-egy mondatban.
5: 3 éve történt a belgrádi Vladislav Ribnikar általános iskolában elkövetett tömeggyilkosság. A vártnál nagyobb volt a gazdasági növekedés az első negyed évben, közölte a pénzügyminiszter. A leendő magyar kormányfő rendszerváltó népünnepét jelentett be szombatra Budapesten. Újabb dél-libanoni települések kiürítésére szólított fel az izraeli hadsereg. Vajdaságban holnap többnyire derült idő lesz, 23 fok körüli hőmérséklettel.
6: Három éve 2023. május 3-án történt a belgrádi Vladislav Ribnikar általános iskolában elkövetett lövöldözés.
5: A tömeggyilkosságot, amelyben 9 diák és az iskola űre vesztette életét, valamint több tanuló és egy történelem tanár is megsérült, egy 13 éves fiú követte el. Május 3-át és 4-ét a tömeges gyilkosságok áldozatainak emléknapjaként tartják számon országunkban. Ideértve a Málo-Orasje és Dubona falvakban történt tragédiákat is. A megemlékezések keretében az áldozatok hozzátartozói, barátai és számos polgár

0: gyertyagyújtással, virágok és koszorúk elhelyezésével, valamint az emlékkönyv aláírásával rótta le kegyeletét az iskola előtt. A szerbiai rádió és televízió, valamint médiaházunk is 8 óra 40-kor egy percre megszakította a műsorát az áldozatok emlékére. A médiaszabályozó testület felhívására más médiumok is hasonló módon tisztelegtek az elhunytak előtt.
1: 27 évvel ezelőtt a sajtószabadság világnapján a NATO légicsapásai megsemmisítették az újvidéki televízió Miseluki épületét.
0: Az egykori médiaház a volt Jugoszlávia egyik legkorszerűbb televíziós központjának számított. Az épület együttes egyik része 1973 és 1975 között épült, másik szárnyát pedig nem sokkal a légicsapásokat megelőzően adták át. 5 alkalommal érte rakétatalálat. Bár emberéletet nem követeltek a támadások, az anyagi kár jelentős volt. Az épület és a berendezések nagy része teljesen megsemmisült. Az utolsó adás, amely a régi épületben elhangzott, a magyar nyelvű híradó rövidített változata volt. A történtek után az intézmény hosszú éveken át bérelt és nem megfelelő körülmények között működött. Az új székház építése 2017. november 22-én kezdődött meg, 18 évvel a bombázás után, és 2020-ban adták át.
1: Sinisa Mali pénzügyminiszter Belgrádban megbeszélést folytatott a Nemzetközi Valuta Alap küldöttségével.
0: Áttekintették a világgazdasági kihívásokat és ezek befolyását országunkra. A tárcavezető tájékoztatta a delegációt a reformok menetéről. Elmondta, a becslések szerint az első negyed évben Szerbia 3%-os gazdasági növekedést valósított meg, ami csak nem 0,5%-kal magasabb az elvárásoknál. Az ország jövőre az Expo kiállítás házigazdája lesz. A rendezvényhez szükséges nagy beruházások újabb lendítőkerekei a fejlődésnek, jelentette ki Sinisa Mali. A Nemzetközi Valuta Alap 2024 végén hagyta jóvá Szerbia számára a tanácsadó jellegű politikai koordinációs eszközt, amelynek harmadik felülvizsgálatát május 5-éig végzi el.
1: Az Air Szerbia légitársaság elindította közvetlen légijáratát Belgrád és Baku között.
0: Az azerbajdzsáni fővárosba heti 2 alkalommal közlekednek a repülők. Belgrádból szerdán és vasárnap lehet Bakuba utazni, visszafelé pedig csütörtökön és vasárnap indul gép. Jerzy Marek, az Air Szerbia vezérigazgatója hangsúlyozta, Baku egyre fontosabb energetikai, üzleti és kulturális központ globális szinten. A szerb gazdaság számára ez új lehetőségeket nyit egy olyan piacon, amely jelentős befektetési és kereskedelmi potenciállal bír. Tágabb értelemben ez a járat a két ország kiváló kétoldalú kapcsolatainak folytonosságát jelképezi, amelyek a kölcsönös tiszteleten és a közös érdekeken alapulnak, mondta Marek.
1: Délután vezetékes víz nélkül maradt Újvidék nagy része.
0: Nem hivatalos információk szerint tűz ütött ki egy kamenicai trafóállomáson, ami miatt megszűnt az áramszolgáltatás a limáni vízgyárban. A városi vízművek közölte, hogy csapatai a helyszínen vannak és nagy erővel dolgoznak a hiba elhárításán. A város szerénységi oldalán nincs áram. A tűzoltók a lángok megfékezésén dolgoznak.
2: Külföldi hírek.
1: Rendszerváltó népünnepé lesz szombaton Budapesten, közölte Magyar Péter leendő miniszterelnök.
0: Az egésznapos rendezvényt az új országgyűlés megalakulásának és a miniszterelnök megválasztásának, valamint eskütételének alkalmából szervezik meg a Kossuth téren és a parlament előtti rakparton. Az ülés 10 órakor kezdődik és végig követhető lesz kivetítőkön. A miniszterelnök megválasztása, eskütétele és beszéde 15 órakor lesz. 16 órától a Kossuth téren díszszemlével és ünnepélyes zászlófelvonással folytatódik a népünnepé. A megválasztott kormányfő köszöntője a művészeti produkciók és a meglepetés vendégek után egy fergeteges bulival lépünk át a rendszerváltás kapuján, fogalmazott Magyar Péter.
1: Újabb dél-libanoni települések kiürítésére szólított fel az izraeli hadsereg.
0: Izrael rendszerint a Libanon elleni támadások előtt szólít fel az evakuálásra. Az Izrael és Libanon között létrejött, majd meghosszabbított tűzszünet ellenére a zsidó állam és a Hezbollah síta mozgalom rendszeresen intéz támadást egymás ellen. A sárga vonal az, amint egy 10 kilométeres dél-libanoni terület, amelyet az izraeli hadsereg a saját fennhatósága alá vont. Az ellenőrzést az észak-izraeli ózsidó települések védelmével indokolja. Beirut azonban többször felszólította az izraeli hadsereget, hogy vonuljon ki a térségből.
1: 14. Leó pápa megemlékezett a háború és erőszak áldozataivá vált újságírókról.
0: A vatikáni Szentpéter téren elmondott beszédében emlékeztetett arra, hogy május 3-át az Egyesült Nemzetek Szervezete a Sajtószabadság világnapjának nyilvánította. Ez a jog sajnos gyakran megsérül, néha tetten érhetően, néha titokban, hangoztatta a katolikus egyházfő.
1: A jelenlegi európai adatokat figyelembe véve reális azt gondolni, hogy kanyaró járvány törhet ki Szerbiában, mondja Nebojsa Bohucki járványügyi szakorvos. Nagy Emília kérdezte.
2: Tavaly Szerbiában az átoltottság volt alacsonyabb, mint 2024-ben. Pentaxim átoltottság tavaly volt 92%, hepatitis B átoltottság 90,4%, aztán a pneumokokusz elleni átoltottság 91,2%. Ha egy átoltottság alacsonyabb, mint 95%, akkor nem létezik kollektív, azaz nyáimmunitás. De legnagyobb baj tavaly történt MMR védoltásról, konkrét az átoltottság volt nagyon alacsony. Annyira alacsony, hogy 1993-tól, amióta létezik, vagyis amióta használunk nálunk ezt a védoltást, ez volt a legalacsonyabb átoltottság. Összesen 72,8%. Érdekes, hogy tavaly Észak-Bácskában az átoltottság volt csak 87,3%, ami rekord alacsony, de ha nézzünk összes körzeteket Szerbiában, van összesen 25 körzet, Észak-Bácskában volt a második legmagasabb átoltottság. Csak Észak-Bánátban volt magasabb, de 23 körzetben volt alacsonyabb. Mi messze vagyunk attól, hogy bírunk beszélni nyáj immunitásról Szerbiában, konkrét három betegségről, ha beszélünk, kanyaró, mumps és a rubella, vagyis a rózsahimlő. A kanyaró egy nagyon ragályos betegség, és éppen azért, mert ragályos, vagyis nagyon könnyű lehet megkapni ezt a fertőzést, és ha nézzünk, ha milyen a mostani helyzet Európában, akkor reális mondani, hogy várható, hogy Szerbiában fogunk regisztrálni egy járványt. Konkrét szavaly Európában regisztráltunk 34 ezer kanyaró esetet, legtöbb eset volt a volt szovjet országokban, de érdekes, hogy nagyon sok kanyaró esetet regisztráltunk a szomszédos Romániában. Szerbiában tavaly regisztráltunk 210 kanyaró esetet. Az a szülő, aki eddig nem vitte gyereket, hogy felvegyen ezt a kötelező MMR védoltást, tegyen eztet minél hamarabb. Legjobb lenne, ha az a gyerek lesz beoltva 12 és 15 hónap közt, és a revakcina, újraoltás mindig van az iskola előtt.
1: 5 éve indította el a tartományi egészségügyi titkárság a Siess Szűrj, hosszabbítsd meg az életed elnevezésű programját, amelyen több mint 11 ezer embert vizsgáltak meg. A programnak köszönhetően sokaknál már korai stádiumban felismerték a tüdőrákot. Komáromi Dórát hallják.
3: A dohányzás az elsődleges kockázati tényező a tüdőrák kialakulásánál, de nem csak emiatt alakulhat ki. A levegő szennyezés, a munkahelyi ártalmak, a tüdőbetegség és a genetikai hajlam is közrejátszik mindebben. A tüdőrák viszont sokáig tünetmentes lehet, éppen ezért is fontos a szűrés. Szlobodan Novákovics 51 éves, és több kockázati tényező is jelen van az életében. Éppen ezért döntött úgy, hogy részt vesz a szűrésen.
4: Egyáltalán nem éreztem a vizsgálat során semmilyen fájdalmat. Lefekszel és követed az utasításokat. Pár percig tart az egész, mondja a páciens.
3: A legújabb generációs modern szkennerekkel végzett vizsgálatok előnye, hogy a daganatos elváltozások már a korai stádiumban kimutathatók, amikor a betegeknél még nem jelentkeznek tünetek. Ezeket a változásokat más készülékekkel nem is lehetne érzékelni, mondja Gordana Vujasinovic, radiológus. Az előzetes eredmények azt mutatják, hogy eddig körülbelül 20 ezer ilyen vizsgálatot végeztünk. Ebből mintegy 11.500 volt első vizsgálat, a többi kontroll. Az összes vizsgált személy 2,2%-ánál találtunk rosszindulatú elváltozást, ebből 2,1% volt tüdőrák. A protokoll szerint naponta körülbelül 10 beteget vizsgálunk meg a szűrés keretében. A regionális központok az eseteket az intézetünkbe küldik, a válasz visszakerül a házi orvosokhoz, a betegeket további diagnosztikára hívják be, leggyakrabban bronhoszkópiára, vagy valamilyen sebészeti vizsgálatra, és szükség esetén folytatódik a műtéti vagy egyéb kezelés, mondta a radiológus. Az évek során más regionális központok is csatlakoztak a programhoz, mint Szabadka, Zombor, Verbász és Nagybecskerek. Jelenleg pedig Szelvaszentdemetert is szeretnék bekapcsolni ebbe. A kezdeményezés hatékonysága miatt Belgrádban és Kragujevácon is indítottak ilyen programot, hamarosan pedig Nizsben is elérhetővé válik mindez.
1: Ma van anyák napja. Az ünnepet 1925-ben a Magyar Ifjúsági Vörös Kereszt honosította meg, összekapcsolva a májusi Mária tisztelettel. Szőke Anna néprajzkutatót Nagy Emília kérdezte az ünnepről.
5: Az anyák napja itt nálunk, ez új keletű. Ez alatt azt értem, hogy a rendszerváltás után kezdtünk az anyák napjáról beszélni, vagy megemlékezni, mert tudva levő, hogy a szocializmusban mi nők napját ünnepeltünk, március 8-át, és március 8-a kapott ilyen kettős jelentést. Benne volt az anyák napja is, bár ez nem volt hivatalos, de különösen az oktatási intézmények, mert hát nekünk akkor, nem mondom, hogy kötelező volt, de valahol benne volt a programba, és nagy-nagy ünnepségeket szerveztünk, előadásokat a tanulókkal, gyerekekkel, és március 8-a az egyben valahol anyák napja is volt. Az ünnepségen köszöntöttük az édesanyákat is. Azután jött a 90-es évek, a rendszerváltás, és lassan nálunk is beivódik a köztudatba, hogy anyák napja. Miért ünnepeljük anyák napját, vagy miért fontos ez? Az ókori Görögországból eredő több évezredes ünnep, mondhatom így is, de valahol a mi tudásunkban egy kicsit a tavasszal is kapcsolatban volt, tavasz köszöntő, a május hónap az a Mária nap, és az ókori görögök így nevezik, hogy Reán Isten, ő volt a Reán, az Istenek anyja volt, és ezt köszöntötték Amerikában, Bostonban, már 1872-ben volt egy ilyen lendület, kérés, kihívás, hogy anya iránti tiszteletet Jervis Anna volt az, aki 1914-ben az édesanyja áldozatos munkájáért, meg hogy őt fölnevelte, stb. Adott egy ilyen instrukciót, hogy meg kell ünnepelni az édesanyákat. És hát azóta mind jobban terjed, van benne némi keresztény hiedelem vagy szokás is. Tudjuk, hogy a Jézus Krisztus holttestét az asszonyok mennek megszentelni zsidó szokás szerint, meg ők azok, akik a keresztfánál is körbesírják, zokognak. Szóval az anyák egészen másként tekintenek a gyermekükre. Magyarországon 1925-től a keresztény egyház kezdi bevezetni és ünnepelni, és hát azóta már nagyon-nagyon elterjedt az anyák napja, hogy a családi köteléket kell, hogy erősítse. Az anyák áldozatos munkáját, tevékenységünket, odaadásunkat, amit megteszünk a Most így mondom, hogy nem csak a gyermekeinkért, hanem a családért.
1: Mazárul

0: A Majális a Palicsi tó partján. Vörös Gábor helyszíni riportjában ezúttal pár standot keresett fel, és további látogatókat is kérdezett.
1: Természetesen idén is a majálisnak elengedhetetlen kelléke a kürtös kalács és a minifánk, de egészen távolról Kupuszináról jöttek azok, akik incsiklandozóan finom illatokat terjesztenek itt a férfi strand közelébe. Egy kedves hölgy mosolyogít rám, kezét csókolom, kérem mutatkozzon be.
2: Jó napot kívánok, Turi Mónika vagyok, Kupuszináról.
1: Mikkeli lehet ezt ízesíteni?
2: Hát a fágokat lehet szintén pisztáciával, fahéjjal, plazmakekszel, vaníliával, csokoládéval és még Oreóval.
1: Milyen árakon kínálják a portékát?
2: 350 dinár a kürtös kalács, krémmel 400 dinár, a minifánkok 300 dinár egy adag.
1: És mit visznek a legjobban a népek?
2: Hát legjobban a kürtös kalácsot. Az idősebb korosztály, a fiatalabb korosztály pedig a minifánkokat.
1: Kígyózó sorok álltak végig a lángos készítőknél is. A huszárlángos már régóta része a Palicsi Majálisnak. Huszár Krisztián cég tulajdonost hallják.
3: A legtöbbet, amit visznek, az a sajtos tejfölös fokhagymás, a csirkés lángost viszik, kolbászosat, meg a fokhagymás sósat.
1: Számot kellene mondani, akkor hány lángos sütöttedek idáig az elmúlt másfél-két napban?
3: Hát kb. 2000 lángos sütöttünk ki eddig, úgy körülbelül.
1: Jelen vannak, akik a legkisebbeket szeretnék ünnepi dekorációval ellátni. Arcfestőkről van szó, két szépséges hölgyemény van itt, és az egyikük már nyilatkozik is nekem, akit úgy hívnak, hogy...
4: Szanya Ázsics vagyok, és akkor idén a Palicsi Majálisi ünnepségre ezzel rukkoltunk elő, és sok gyermek megfordult eddig, tehát délelőtt olyan 10 óra felé pakoltunk le, és hát egy, nem is tudok számot mondani, de bizony, hogy eddig nem álltunk meg a munkával, most csináltunk egy ebédszünetet. Mi 300 dinárért dolgozunk, de ajándékozzunk kifestőket, szőnyeget terítettünk le, hogy a legkisebbek tudjanak játszani.
1: Merüljünk el a látogatók körében.
5: Szabadkaiak vagyunk.
1: Hogy tetszik az idei majális, hogy vannak megelégedve az itt felkínál dolgokkal?
5: Annyi árban vannak, mint tavaly.
1: Drága vagy olcsó?
5: Is. Inkább drága.
1: Mit terveznek kipróbálni, mit terveznek megkóstolni?
5: Hát a szokásos pléckavica, meg a gépek.
1: Gépek, a Luna Park?
5: Igen, a Luna Park.
1: És akkor természetesen vannak palicsiak is. Hogy tetszik önöknek a majális?
6: Jó, rendben van.
1: Árak?
6: Jó, az is átlagos, mint tavaly, szokásos.
1: Mi tetszik a legjobban a kínálatban? Étel, ital, vagy valami más, csecsebecse?
6: Gyerekeknek a Luna Park. Ha? Miattuk is jöttünk ki lényegibe.
1: És ők hogy élvezik? Látom, a fagyit azt majszolják, úgyhogy őket nem merem megkérdezni.
6: Fáradtak egy kis Luna Parkba. Aha. És akkor most van egy kis szünet, aztán később megyünk vissza.
1: Értem, és a Luna Parkban milyenek az árak, hogy látták?
6: Hát azok elég magasak, de hát mit csináljunk, muszáj.
1: A majálisi forgatag a Palicsi tó partján egészen az esti órákig várja az ide látogatókat.
7: Időjárás jelentés.
0: Vajdaság szerte süt a nap, és 20 fok körüli a hőmérséklet jelenleg.
7: Holnap derült, meleg idő lesz. A hőmérséklet reggel 4 és 9 fok között, napközben pedig 23 fok körül alakul. Kedden tovább melegszik a levegő. Szerdán többnyire felhős idő valószínű. Csütörtökre és péntekre csapadékot jeleznek, és néhány fokkal csökken a hőmérséklet.
0: Sport. A sporthíreket Szabó András válogatta.
8: Viharveszély miatt 3 órával előre hozták így itteni idő szerint 7 órakor rajtól a Formula 1 Miami nagydíja. A döntést a rendezők a Nemzetközi Szövetséggel folytatott megbeszéléseket követően hozták meg a tegnapi időmérő után. A közlemény szerint a lehető legkevesebb fennakadást szeretnék a futam lebonyolításában, és hogy a nagydíjat a legjobb körülmények között lehessen befejezni. A versenyzők, a szurkolók, a csapat és a személyzet biztonsága a legfontosabb. Így aztán a futam nem 10-kor, hanem 7 órakor rajtól. Az időmérőn a Mercedes olasz pilótája Andrea Kimi Antonelli szerezte meg az első rajtkockát, majd a második legjobb időt meglepetésre Max Verstappen jegyzi a Red Bull-lal. Az első ötöst a Ferrari Charles Leclerc, a McLaren-es Lando Norris és a Mercedes-es George Russell zárta. Az időmérőn 9. helyen végzett a francia Isaac Hadjar a Red Bull autójával, amelynek padlózata az átvizsgálások alapján szabálytalan volt. Ez technikai szabálysértésnek minősített, minősül, ami automatikus kizárást von maga után, emiatt a Box utcából rajtol az előrehozott futamon. A Nemzetközi Automobil Szövetség az FIA a tegnapi sprint versenyt követően indított vizsgálatot és utólag kizárta Gabriel Bortolettót, miután az autója fennakadt az egyik technikai ellenőrzésen. A szövetség nem sokkal az időmérő kezdete előtt hivatalos közleményben tudatta, hogy a motor szívócsövében a légnyomás meghaladta a szabályokban foglalt maximális megengedést.

0: engedett értéket, ami technikai szabálysértésnek számít és kizárást von maga után. Az Audi brazil pilótája ennek értelmében elvesztette a 11. helyét, a mögötte lévők pedig egy-egy pozícióval előrébb léptek. A német motorgyártó sprintversenye ezzel teljes kudarcba fulladt, hiszen Bartoletto csapattársa Nico Hülkenberg másodperc. A nap folyamán pályára lépnek a szerb labdarúgó szuperligában az osztályozó csoportban. Mind a négy találkozó egy időben 7:30 kezdődik. A Jávor az IMT Novi Beogradot látja vendégül, a Kragujevac-i Radnički a Topolyai TSC-t fogadja, a Mladost, a Szabadkai Spartakuszt, a Napredák pedig a Nisi Radničkit. A magyar női vízilabda válogatott 15-9-es vereséget szenvedett az olimpiai bajnok spanyol csapattól, így csoport harmadikként az 5. helyért folytatja szereplését a Rotterdamban zajló Divizió 1-es világkupa selejtező tornáján. Mivel a spanyolok tegnap 5 méteresekkel nyertek az amerikaiak ellen, a magyar válogatott számára csak a rendes játékidőben aratott győzelem jelentett volna továbbjutást. Erre végül csak a félidei szünetig volt esélyük a magyaroknak, ugyanis döntetlennel fordultak a csapatok. A spanyolok azonban a harmadik negyedtől támadásban és védekezésben is fölülkerekedtek, így végül magabiztosan diadalmaskodtak 15-9-es eredménnyel.
1: Végül még egyszer a főbb hírek röviden.
2: 3 éve történt a belgrádi Vladislav Ribnikar általános iskolában elkövetett tömeggyilkosság. A vártnál nagyobb volt a gazdasági növekedés az első negyed évben, közölte a pénzügyminiszter. A leendő magyar kormányfő rendszerváltó népünnepét jelentett be szombatra Budapesten. Újabb dél-libanoni települések kiürítésére szólított fel az izraeli hadsereg. Vajdaságban holnap többnyire derült idő lesz, 23 fok körüli hőmérséklettel.
1: A május 3-ai vasárnapi esti híradót hallották, köszönjük figyelmüket. Maradjanak az Újvidéki Rádió mellett, most néhány szóban további adásunkról.
2: 19 órakor a portré ismétlése következik. Komáromi Dóra vendége ezúttal Dávid Csilla fotóriporter, akinek képeivel nap mint nap találkozhatunk a Magyar Szó hasábjain. Képeit természetesen nem csak a Napilapban láthattuk, hiszen több önálló és csoportos kiállítása is volt. A vele készült beszélgetés első részét hallhatják. 20 órakor koncertre fel. 21 óra 30-kor késő esti híradó. 22 órakor a világutazó ismétlése, melyben Kazaksztánba kalauzoljuk önöket. 23 órakor hírek, majd megismételjük a Csak a szépre emlékezem című szombat délutáni adást. Éjfélkor híreket mondunk, utána éjjel az Újvidéki Rádióval. Benne Takarodó és egy korábbi metszetek ismétlése.

0: 19 óra a pontos idő. Kedves hallgatóink, most megismételjük a tegnap elhangzott Portré című műsorunkat.
1: Portré. Dokumentum műsor rólunk, vajdaságiakról.
2: Tisztelt hallgatóink, Komáromi Dóra vagyok. A Portré című műsorunk vendége ezúttal Dávid Csilla fotóriporter, akinek képeivel nap mint nap találkozhatnak a magyar szóhasábjain. Természetesen nem csak a napilapban láthatták fotóit, hiszen több önálló és csoportos kiállítása is volt. Műsorunkban a vele készült beszélgetés első részét hallhatják.
3: Gyerekkoromból az első emlékeim a fotókról ott kezdődnek, amikor az apai nagymamám falun, Orlováton éltek. Kihúzta a régi almárium legalsó fiókját, amely tele volt régi fotókkal az őseinkről persze, a családról. Abban az időben ez ritkaság volt, ugye nem fényképezkedtek az emberek minden nap, hanem csak ilyen kivételes ünnepekkor meg. És akkor tudta, hogy mikor én jövök látogatóba, akkor ő már elkészítette, levette ezt a nagy nehéz üveget, és mondta, itt van kislányom, nézheted, mert tudta, hogy mindig azt fogom kérni, hogy nagyon hol vannak a fotók, és ebben nagyon élveztem. A második impresszióm a dédnagytatámtól ered. Hát én 3 éves lehettem, amikor ő eltávozott, de van egy közös fotónk. Az én dédnagytatám Rossmann Róbert ezermester volt. Sok saját kezűleg készített tárgyat hagyott rám, viaszpercsétet az iniciálival és 2 nagyon értékes fotóalbumot, melyet a század elején fotózott, és ezek az albumok már több mint 100 évesek, ugye. Mindig azon tűnődök, hogy vajon mit hagyok én a dédunokámra. Már máma a fotók nem virtuálisak, és hogy azon gondolkodok, hogy az én dédunokám vajon emlékezni fogja, hogy én hogy néztem ki egyáltalán, ugye, mert egy gomnyomás és a fotó is eltűnik. De az én dédnagytatám nagyon érdekes képeket csinált. A korabeli ugye emberekről, ott látszik a divat, vannak ott katonák, meg közéleti jelenetek. Van egy olyan fotó, ahol dupla expozícióval azt csinálta, hogy saját magának gratulál, mert kapott egy kitüntetést a háború alatt. És van egy olyan, ahol egy nagy családi csoportkép, ahol a kezébe tartja a kioldót, mert ő is rajta van. Nagyon kedves számomra ez, amit ő ugye hagyott rám. Még az a nagyon szép emlékem van, hogy vett nekem egyszer egy olyan babát, hogy nagyobb volt a baba, mint én, mikor kicsi voltam, ugye. És ez a fotó is nagyon kedves a gyerekkoromból.
2: Akkor tehát akadt bőven fényképezőgép a házban. Ezt használhatta ön is?
4: Néha gyerekként? Vagy mutogatták magának már akkor a foltéjukat?
3: Nem, azért, mert ez a gép az egyik rokonunkhoz került. Az én kicsi gyerek voltam, ugye, mikor a dédnagytata eltávozott, és akkor egy rokonunkhoz került, aki ilyen gyűjtő volt, az én nagybácsim. És akkor ő őrizgette, de végül azt hiszem, hogy ő túladott rajta, amit én ugye nagyon-nagyon sajnáltam, meg mindig vállaltam, hogy hát ugye csak fotón megvan, egy szép portré van a dédnagytatámról, ahol látszik ez a kamera, ez a régi szép kamera.
2: És egyébként ezeket a fényképeket őrzi valahol, vagy pedig csak válogatást?
3: Igen, őrzöm, ezek vannak, amelyek szépen ilyen kartonnal megerősített fotók, vannak különböző színek, ezek ilyen régi tónusú papírok voltak, narancsszínű, kék, zöld, barna, különböző színek, és ami nagyon érdekes, hogy én egyszer egy ilyen fotópályázatra is beadtam az én dédnagytatám fotóját, ahol ugye közösen vele megnyertük a 3. helyet.
2: És egyébként ugye Újvidéken nőtt fel, milyen volt akkoriban a város?
3: Én nagyon boldog voltam itt, mint gyerek, mert ugye azok a gyönyörű képek, amelyek minden újvidéki gyereknek megvannak, hogy a Dunaparki tó előtt a hattyúkkal. Hát ez, én azt hiszem, nincs olyan gyerek, akinek ne lenne egy ilyen szép fotója. Az egyik kiállításomban ezt beleszőttem, ezt a pillanatot, megkértem az ismerőseimet és a kollégákat, hogy küldjenek nekem olyan fotókat, ahol ők rajta vannak ezekkel a hattyúkkal, és akkor ezt párhuzamot vontam ugye a között, hogy hát manapság sajnos ez már nekünk nem adatot, hogy a gyerekek nem élvezhetik a hattyúkat, és akkor ott egy ilyen szép fotón volt, ahol egy kislány úgy merengve nézi a tavat, hogy hát hol vannak a hattyúk, és akkor körös körül pedig ezek a képek szerepeltek, ahol a sok-sok gyerek a hattyúkkal.
4: Mikor döntötte el egyébként, hogy fotóriporter lesz? Fotózással fog foglalkozni, mert itt azért sokan hobbinak kezelik, és aztán döntik el, hogy hivatás lesz.
3: Igen, ez pontosan így volt. Én soha nem gondoltam, hogy ez lesz a hivatásom, mert hát hobbiként indult. Az általános iskolában idősebb Boltos András tanárom volt, és ő fertőzött meg engem ezzel a fotó iránti szeretettel, mert először kis amatőr filmeket csináltunk, avval régi, ugye 8mm-es kamerákkal, és akkor ő vitt bennünket mindenféle versenyre, utaztunk Pitomacsára, meg nagyon szép volt ez az időszak, és akkor ő beiratott engem a Branko Bajic akkori ugye fotóklubba, újvidéki fotóklubba, ahol én megkaptam az első diplomámat, ilyen A betűs, ilyen kezdő, ugye kis tanfolyam volt az, és akkor ott a klubba, ugye hát kibontakoztam, vagyis hát nagyon jó emberekkel ismerkedtem meg, ott volt még a Mirko Pót bácsi is, ugye, aki a tévén dolgozott, abban az időben ő is még ott volt, és emlékszek meg. Hát a Lennert Géza, ugye, nem is kőemletem, ő mindig mindenhol ott van, de akkor is a Géza egy olyan idősebb testvéri védelmet nyújtott nekem, úgy mind odafigyelt rám, meg vigyázott rám, meg így. Hát nagyon kiváló emberekkel, ugye a Lazukics Stévo bácsival. Ő egy igazi ilyen tanítómester volt. Ő szeretett velünk foglalkozni, és el tudtam mondani, el tudtam magyarázni a dolgokat. Voltak olyan kollégák is, vagyis tanítómestereim is, akik nagyon sokat tanultam tőlük, de nem voltak se türelmesek, se. Mindenkinek megvolt a saját módszere, ahogy át tudta adni ugye azt, ami érdekelt, meg amit tudnom kellett.
4: Igen, és ugye Belgrádba járt egyetemre, de legelsőre nem a fotográfiára iratkozott.
3: Nem, hát az úgy történt, hogy én az ifjúsági rádióban dolgoztam, először a magyar szerkesztőségben voltam, a Pap Imre idejében, és akkor hát különböző körülmények miatt szállingoztam a szerb ifjúsági műsorba, amit abban az időben Dubravka Válics, most Nedeljković ugye vezetett, aki később az újvidéki fotóiskola főnöke, és később pedig a bölcsészkaron volt ugye a tanszékvezető. És akkor ő volt ott ez az ifjúsági műsor szerkesztője, és ő nagyon kreatív módon próbált bennünket összökélni, hogy gondolkodjunk, hogy csináljuk az újságírói teendőket. És akkor mivel látta, hogy hát én szerettem írni, szerettem mindig írni is, arra összökélt, hogy én iratkozzak be Belgrádba az újságírói szakra. És hát mivel ott nagyon nehéz volt bejutni, akkor én mondtam, majd én ezt megoldom. És az úgy történt, hogy én szépen elmentem a dékánhoz, kinyomoztam, hogy ugye hol mit, és akkor hát ő fogadott, és én azt mondtam, hogy én hozok magánk egy üdvözletet az édesapámtól, és én szeretnék beiratkozni. És nem volt semmi gond. És akkor ugye ez egy nagyon kemény egyetem, egy nagyon nehéz egyetem. Én az első évben lettem 3 vizsgát, a politikai tanok alapjait, és akkor ott akadtam föl, hogy volt egy nagyon vaskos könyv, szóval az Alexander Fira írt egy nagyon vastag könyvet, ami a jogi egyetemi hallgatóknak is nehézséget okoz. Na, és én ezen nem tudtam sehogy sem magamat átsegíteni, úgyhogy sajnos hát nem lett a rádiónak egy szakújságírója, de ez nagyon jó volt, mert én ott Belgrádban felfedeztem, hogy van egy ilyen, hogy a újságírói intézmény, ahol van egy fotoriporteri szak. És akkor az engem nagyon ugye, érdekelni kezdett, beiratkoztam, és hát egy olyan jó dolog történt az életemben, hogy a mentorom lett a Tomislav Peternek, egy legendáris ugye fotoriporter, aki abban az időben ő a NIN-be dolgozott, a címlapokat ugye csinálta, és ő egy olyan kemény tanár volt, egy olyan szigorú, de úgy szerettük, én ezt mai napig se tudom visszaidézni, de hogy miért, mert nagyon nehéz volt a természete. Ő sokat, nagyon sokat követelt tőlünk, állandóan gyakorlatokat kaptunk tőle, feladatokat kaptunk tőle, és akkor nagyon büszke vagyok, hogy nála ugye végeztem. Sok-sok évvel később egyszer, mikor itt jött Újvidékre, én nem bírtam sajnos elmenni, és akkor megbíztam az élettársamat, hogy kérjen tőle egy ilyen nagy képet aláírással, és akkor, amikor kérdezte, hogy kinek írom alá, akkor az élettársam azt mondta, hogy hát ő az ön tanítványa volt, és akkor ő kérdezte, na, és letette nálam a vizsgát? És akkor mondta, hogy igen, akkor mondta, jó, akkor odaírom a kolléganőmnek, és akkor kaptam tőle egy gyönyörű nagy ugye, fotót, az ő fotó, reprodukált fotóját.
5: Ez ugye még az analóg korszak volt, amikor maga járt egyetemre, igaz? Mi volt a legnehezebb benne?
3: Az egy olyan korszak volt, ugye, amikor még nem is álmodtunk az ilyen gombnyomásra történő fotózásra, hogy rögtön ott van, és akkor látod, hogy mit csináltál, hanem ez egy olyan érdekes eljárás volt, hogy amikor mi fotózunk, szóval voltak alapelvek, hogyha ugye nehogy alul exponáld, nehogy túl világos legyen, nehogy túl sötét legyen. Voltak szabályok, amit nekünk be kellett állítanunk, de mi úgy manipuláltunk ezekkel a dolgokkal, hogy mindig meg tudtuk kapni, amit kívántunk. Szóval, ha erős kontrasztot kívántunk, akkor azt el tudtuk érni fotózással is, fotopapírral is, előhívással is, akkor a mikor ugye jön elő a fotó, hát az az érzés, azt én most a mai világban, amikor már ugye gomnyomásra történik minden, elképzelhetetlen talán a mai kor fotósainak, vagy fiatal fotósainak az, amikor egy latens kép ott lapul a gépbe, de egy hosszú idő kell addig, amíg te azt a képet meglátod tulajdonképpen, amíg előhívod a filmet, ugye az is egy folyamat akkor, hogy fogod előhívni a filmet, mit akarsz, akarsz szemcsés képet, akarsz lágy képet kapni, ugye az a film előhívástól függ utána, amikor már a filmet ugye úgymond látod, az még felese annak, ami majd a végén megszületik, utána kiválasztod a papír fajtáját, minőségét, hogy mit akarsz, szürke, sötét, lágy, kontraszt, szóval a papírtól, akkor a megvilágítás, az eljárás, hogy hívod elő azt a képet, és csak a akkor nem jó, látod, hogy hopp, ez nem ez, akkor még egyet csinálsz, akkor tizet csinálsz, és akkor a legvégén még te megkapod azt, ami ugye neked megfelel.
5: De mondjuk ez a sötét kamrás időszak, ez azért izgalmas volt ezekből a szempontokból, nem? Visszasírja ezt az időszakot, hogy azért a digitálisnak is van előnye?
3: Nem mondom, hogy a digitálisnak is van előnye, de hogy mi úgy megoldottunk mindig mindent ez abba az időbe, hogy ezek olyan csodálatos dolgok voltak, hogy például volt egy ilyen, hogyha lágyképet szerettél volna, akkor ráhúztunk egy nylonharisnyát ugye a lencsére, és akkor lágyította. Vagy ha nem volt elég fény, de nem kellett reflektor, de akartunk egy szép portrét. Hát volt olyan is, hogy egy gyertyát tartott az alanyom a kezében, amivel megkaptam azt a finom lágy kis fényt, ami pont köllött ahhoz, hogy ugye ne legyen túlvilágítva. És valahogy mindig megoldottuk ezeket a dolgokat. Ez érdekes volt, mert azt kaptuk, amit szerettünk volna kapni. Máma pedig, ez egy olyan kicsit túl egyszerű, hogy mondjam, túl lapos, túl nincs benne annyi árnyalat, vagy érzelem, vagy én gondolom, hogy ez a mai digitális világ elég egyhangú.
5: Készülni kell egyébként egy jó kép elkészüléséhez?
3: Hát igen, attól függ, hogy mire készül ez a fotó, ugye, hogyha akarsz kiállításra csinálni valamit, vagy szeretnél egy sorozatot készíteni, amit kigondoltál, hogy ugye mit szeretnél, akkor ahhoz persze, hogy kell találnod talán egy modellt is néha, vagy nagyon sokáig körül járnod a várost kiválasztani, hogy a napszakot, hogy ugye melyik napszakba fotózzad azt a valamit, vagy szóval előkészület mindig van. A másik dolog meg az a váratlan pillanat, mikor ott van előtted, és rögtön kell reagálnod, mert ez egy pillanat, egy momentum, ez csak egyszer van.
5: Ezekből a váratlan pillanatokból azért a 90-es években bőven akadt, ugye 87-től kezdett el dolgozni a Magyar Szónál, 92 óta pedig a fotóriportere. Hogy érte meg ezt az időszakot a 90-es években, ugye amikor háború volt?
3: Hát amikor én dolgozni kezdtem, akkor valójában mindenhez hozzáférésem volt, vagyis mindent kellett tudnom, kellett laboratóriumi munkát is végeznem, terepre is elküldtek, de dokumentáltam is a filmeket, és archiváltam. Ugye ezt mind csináltam. Amikor a Magyar Szóhoz kerültem, akkor egy ilyen bizottság előtt vizsgáztam. Három tagú bizottság volt. És akkor mindenki mást kérdezett tőlem valami vegyszer összetételit, tudom, arra is emlékszek, hogy azt feleltem, és hát úgy izgultam is egy kicsit, mint az egyetemen a vizsgán, hogy most hát, hogy ez nekik jó lesz most, ami, és akkor végül nem volt ilyen egyszerű, mint máma, de nagy szerencsém volt, mert ott a Magyar Szóban engem a szárnyai alá vett a Bóra Vojnovics fotoriporter, aki azt mondta, hogy én rögtön megmondom neked, hogy te erre a munkára való vagy nem. Őszintén megmondom, ha nem, akkor ne vesztegesd az időt. És akkor én behoztam neki csomó ugye, képemet, hogy amit ott Belgrádban is készítettem, a ilyen Peterneknek megfelelő ugye, kritériumok szerint, és akkor a Boró bácsi ránézett, és azt mondta, hogy hát úgy látom én, hogy lehet belőled még valami, és a

0: amikor ő engem elvezetett, az ő kedvenc témái voltak a néptánc és a sport. Jaj, ez a kettő. És akkor én ezt nagyon untam, nem szerettem. Úgy utáltam, amikor vitt az ilyen foci mérkőzésekre, és akkor beütetett a gól meg, akkor én féltem, mondtam, hogy na, eltállal a labda, hát én félek. Azt mondta, nem, ez a legjobb szög, innen fényképez. És akkor, mikor ugye a néptáncot is kell tudnom, és akkor ő magyarázta, hogy mit, és akkor én látta rajtam, lát, hogy egy kissé ez engem nem annyira vonz, és akkor azt mondta, hogy jó van, majd később kiderül az, hogy te mit szeretsz, és mit nem szeretsz fotózni, meg mire van nagyobb hajlamod, mire kevésbé, de neked mindent tudnod kell. És erre legyél fölkészülve, hogy szereted, nem szereted, neked ezt mind csinálnod és tudnod kell.
1: És ha már így felvezette a szeretem, nem szeretem dolgokat, akkor mi az, amit szeret, és mi az, amit kevésbé fotózni?
0: Valójában mondhatom, hogy nekem szerencsésen alakult ez a dolog, mert a kollégám, akivel most az Újvidéki Szerkesztőségben maradtunk, mi ketten, az Ótos András ifjabb, az átvállalta a sportfotózást és a politikai események fotózását, mert az ő szavai szerint ez visz egy lapot, ezek a lényeges dolgok egy újságnál, ez a fontos. És nagy örömömre én csinálom azt, ami nem annyira fontos, de ami nekem nagyon megfelel. Én csinálom az illusztrációkat, így az ötletet, ha kell valamire, ugye, egy fotó, akkor azt mondják nekem, hogy csináljál ilyen meg ilyen témára fotókat. Én nagyon szeretem illusztrálni a magvető címlapjait, ahol valójában sok szép és érdekes fotót készíthetek. Tulajdonképpen nekem megfelel ez az ilyen munkabeosztás.
1: Mitől lesz több egy fotó egy egyszerű dokumentációnál ön szerint?
0: Attól függ, hogy milyen célból készül, vagyis hogy mit akarok vele elérni, hogy csak egy illusztráció, vagy csak egy helyzetjelentés, egy konferencia, vagy csak egy csoportkép, vagy egy ülés, vagy szóval én igyekeztem mindig megtalálni valamilyen különleges szöget, ha erre alkalom adódott, ugye, hogy ne az a szokványos dolog legyen. Valahogy próbáltam egy hétköznapi képből is kihúzni valami különlegeset, csak ez azzal járt, hogy a szerkesztők ezt nem nagyon kedvelték. Nagyon sokszor, mikor ugye három képet elküldtem, pontosan tudtam, hogy melyik lesz az, amit ők elvárnak. Szóval nincs mindig annyi hely, hogy a kreativitás kifejezése jusson. Egyszerűen néha csak meg kell csinálni azt, amit a szakma kíván, amit az újság ugye követel.
1: Az előbb már beszéltünk arról, hogy terepre járni, fotózni, viszont a magyar szón található életrajzánál azt írja, hogy a kedvenc ennek ellenére is a portréfotó, és abból is a fekete-fehér. Miért éppen ez?
0: Hát azért, mert ez egy olyan érdekes dolog, hogy valakiről egy jellem portrét készíteni, amiben benne van a személynek a kicsit belelátása a lelkibe, vagy hogy is mondjam, hogy az a portré valahogy tükrözze azt, ami ebből az emberből érdekes, vagy különleges. Ha ismerem az embert, ugye, akkor próbálok ugye ilyen irányba dolgozni, de ha nem ismerem, például volt olyan is, hogy hát rengeteg embert ugye fotóztam, akit nem ismerek, de mindig valahogy úgy néztem, hogy az én szenzibilitásomhoz mérve az megfeleljen egy ilyen, hogy vagy valaki vagy kedvességet árasszon, vagy komolyságot, vagy szigort, vagy játékosságot, vagy közönyt végül is, vagy nem lehet mindig ugye kreatívkodni, de azért gondolom, hogy

0: megtaláltam valahogy a saját megérzésemet, vagy a módszeremet, hogy ez persze nem mindig sikerül. Van, akiről rengeteg képet lehet készíteni, és egyre sem mondhatom azt, hogy na ez az, ami valójában jó. Egyszerűen nem lehet, mert van például olyan alany, aki nagyon szép, így úgy mondjam, hogy esztetikai értelemben, gyönyörű szép haja, gyönyörű mosolya, gyönyörű, és egyszerűen nem lehet megfogni azt a pillanatot, ahol ez, amit egy szem lát, a kamera nem úgy látja. És ez egy nagy különbség, és akkor ez az összeférhetetlenség, hogy nem az, amit én szeretnék kihozni ebből. Holott van, aki most nem sértésként, de nem olyan szép, ugye, ember, de olyan zseniális portréfotót lehet készíteni az alanyról, hogy az meg döbbenetes, hogy mennyire jó az arcéle, jó az arc kifejezése. Néha meglep az ilyen is, hogy milyen érdekes és szép fotókat lehet csinálni egyes emberekről. Az sok mindentől függ.
1: Szüleit fényképezte egyébként még?
0: Hát igen, édesanyám nagyon sokszor az alanyom volt, amikor még a fotóklubba ugye kísérleteztünk, akkor őt állandóan nyaggattam, hogy de ő örömmel segített, és mindig úgy nem, ő se hitte soha, hogy ebből hivatás lesz, mindig azt mondta, hogy jaj, már megint szórakozol, már megint, akkor a fürdőszobában volt berendezve a kis fotolaboratóriumom, és akkor este, mikor ugye már nem használták a fürdőszobát, akkor én bevonultam, hogy na most, majd én gyártom a képeimet. És akkor volt olyan is, hogy egyszer ilyen zöld ásványvizes üvegbe töltöttem az előhívót, vagy a rögzítőt, most már nem. Azt hiszem az előhívó volt, mert a rögzítőnek nagyon-nagyon erős illata van. És ott maradt az üveg, véletlenül a konyha asztalon, és az anyukám beleívott, mert gondolta, hogy az egy ásványvíz. És akkor nagyon megijedtünk, hogy mi baja lesz, de hát szerencsére nem volt semmi baj. Halai Dávid Ilona, az anyukám, tisztviselő volt, irodai munkás, egész életében korán kelt. Még sötét volt, amikor kiléptünk az utcára, én úgymond alva jártam. Az iskolába szundikáltam az órákon, és akkor megfogadtam, hogy ha fölnövök, olyan munkám lesz, ahol nem kell korán kelni. Az anyukám egy nagyon szép nő volt, az én lányom nagyon hasonlít rá. Ugyanabban az évben született, amikor anyu eltávozott. Soha nem vette a lányom a karjába. Sajnos. Anyukám nagyon jó szívű volt, szerette az embereket, szeretett jót tenni. Valahogy úgy érzem, hogy soha nem találta meg az életben azt, amit keresett. Anyukám fiatal korában ugye Becskereken élt a nagyszüleimmel, és ő ott a Madács Színházban föllépett, színészkedett, ismerte meg édesapámat is, és utána, amikor átjöttek Újvidékre, egy nagyon rövid ideig próbált itt is az Újvidéki Színházba ugye érvényesülni, csak hát édesapámnak ez nem tetszett, és akkor ettől eltiltotta. De kivételes kézügyessége volt neki, nagyon ilyen művészi hajlama volt, nagyon szépen tudott rajzolni, festeni, ilyen különböző tárgyakat kreált, nagyon ügyes volt. Én remélem, hogy most az unokája lépett a nyomdokába, mert a lányom is nagyon tehetséges. És hát bennem megmaradt az a melegség, az a szeretet, az a biztonság, amit ugye kiskoromban felém árasztott, és ez mindig bennem él. Dávid András, az édesapám, ugye megemlítettem, hogy ő révén jutottam be én a politikai tanok egyetemre, ahol ugye a dékán, mivel ismert édesapámat, nekem ezt lehetővé tette. Amikor édesapám ezt meghallotta, nagyon dühös volt rám, és azt mondta, hogy ilyet többet ne csinálj. Ezért, amikor évek múltán ő a Magyar Szóigazgató Bizottság elnöke lett, azt mondta, hogy amíg én itt vagyok, téged nem fognak kérni.

0: De fölvenni semmilyen kapcsolat révén, én ezt nem engedem meg. És akkor valójában, mikor ő már erről a pozícióról, mikor ő már lemondott erről a pozícióról, akkor valójában akkor lettem fölvéve. Én 3 évig voltam gyakornok, honorás munkatárs a Magyar Szóba, mielőtt ugye fölvettek állandó munkaviszony. Másrészt pedig apámról, hát egy regényt lehetne írni. Ő az irodalom doktora címet viselte, ugye falusi gyerekként pap akart lenni. Kiváló tanuló volt, mindig szorgalmas, kitartó, éles eszű. Sok könyvet írt, tudománynak élt valójában. Hát 2-szer nősült, és 2 lánya született, holott ő mindig fiút kívánt nagyon, ugye. Az Újvidéki Bölcsészet Tudományi Karon ő volt az első, aki idő előtt lediplomált, és a doktorátusát Budapesten védte, és sok-sok évvel később itt Újvidéken is megvédte. Kiváló egyetemi tanár volt, szakkönyvíró. Az elemiben az ő nyelvtankönyvéből tanultunk, nekem meg bevallom 3-ason volt, mert nem szeretem a nyelvtant. Én csak fogalmazásokat szeretem írni, abból mindig 5-ason volt a Keresztes Margit tanító néninél, vagy tanárnőnél, aki a Petőfi iskolában tanított bennünket. Hát apám különös volt, és inkább idősebb korábban jobban vonzottam hozzá, de a édesapám túl korán ment el, de mindig gondolom, hogy nagyon-nagyon korán, szóval 61 éves korában távozott, és még annyi mindent szerettem volna kérdezni tőle, és még nagyon nagy szükségem lett volna rá. De a röpke élete során ő tényleg nagyon nagy teljesítményű, sok könyvet írt, sok előadást tartott, nagyon-nagyon sok szakmai dolgot tett le az asztalra, ugye, hogy a szerb-magyar délszláv irodalmi és történeti kapcsolatokat kutatta, és én nagyon szerettem volna, hogy az ő hagyatéka, a könyvtára egy olyan helyre kerüljön, ahol ezt a többi ilyen érdeklődésű ember föl tudná használni. És hát a húgommal úgy döntöttük, hogy ezt a Szabadkai Könyvtárnak adományozzuk, ezt a nagyon nagy számú és értékes könyvtárat, ahol hát ígéretet kaptunk, hogy lesz neki szentelve egy kis emlékszoba, ami nagyszerű dolog lett volna, mert ugye oda bírtuk volna a kitüntetéseit, betenni a könyveit, a ugye kis személyes tárgyait, és én szerettem volna, ha a könyvtár egy körlevelet küld a nyilvánosságnak, hogy itt vannak azok a szakkönyvek, és ha valakit érdekel, az itt lehet ugye megtalálni. És nagyon sajnálom, hogy ez nem így történt.
1: Még egy kicsit térjünk vissza a 90-es évek, csak azért, mert hogy, ha jól tudom, akkor azért készített ott olyan képeket is, amik nehezen készültek el, vagy nem biztos, hogy szabad lett volna. Tehát, hogy így fiatal fotósként azért kereste a kihívást.
0: Hát a 90-es évek, igen, ott volt az a háborús periódus. Hát rengeteg élményem volt ebből az időszakból. Itt sok-sok tüntetés volt, ugye, meg hát a maga háborús időszak akkor. A 90-es évek során, ugye a háborús időszakban olyan jelenetek születtek, hogy állnak az emberek sorban a vízért, a cukorért, a kenyérért, és a bombázások között, ugye ez az élet, meg minden. És akkor én egyszer fényképeztem egy nyugdíjas embereket, akik sorbáltak a cukorért. És akkor ők rám förmettek, hogy miért fényképezem én őket, ők szegények ki vannak szolgáltatva, muszáj, hogy sorbáljanak, menjek én fényképezek valami mást, ne őket. De mondom nekik, hogy hát de ez a realitás, ez az élet, nekem ezt kell fényképeznem, nem bírok én most virágokat, vagy valami mást. És ők rám támadtak szacsrokkal, botokkal, itt nekem jöttek, hogy nem fogsz te minket ide. És ők szabályosan püföltek, vertek, és akkor az újságíró nő meg ott valahol előbukkant, és elkezdett kiabálni rájuk, hogy mit gondolnak maguk, ha megsérül az ő fényképezőgépe, akkor a maguk két havi nyugdíja nem lesz elég, hogy akkor kicsit hátrébb léptek, és akkor ő engem úgy kimenekített onnan. De hát voltak ilyen nehéz dolgok, hogy végül is az emberek féltek, hogy hát miért, mikor láttak valakit egy fényképezőgéppel, ugye, akkor megijedtek. És akkor volt olyan is, hogy engem nagyon sokszor háború ide alatt bevittek a rendőrségre, mert jelentették a nyugdíjasok, hogy ott van egy asszony, és ott a gyerekeket fotózza, és akkor, hogy ez miért, meg hogy ő egy kém. És akkor már ez annyira sűrűn történt, hogy már ez a rendőrfőnök mondta nekem, hogy jaj, már nem bírlak látni, már gyere, hogy dolgozzunk ellentétes váltásokban, már mindig behoznak téged. Akkor már a rendőrök is, mikor berakták a biciklim hátra, engem előre beültettek az autóba, és a következő sarkon kiengedtek, és mondták, hogy jó van, muszáj ott eljönnünk, mert ha hív egy ugye illető, akkor nekünk kötelesünk kijönni. De hát elengedtek. Akkor volt olyan is, hogy egyszer a rendőrfőnök bejött a szerkesztőségbe, mert kérte, hogy kihúzzam a filmet. És én mondtam neki, hogy higgy el, most valóban nem fényképeztem semmit, amilyen háborús. Azt mondta a szerkesztőm, hogy eredj és találj valami témát, aminek semmi köze nincs a háborúhoz. Valami szépet, szépet. És én észrevettem, hogy virágozni kezdett az akác. És hát én azt úgy szépen ugye valahogy befogtam, a háttérbe látszottak az emberek, én nem figyeltem oda, de az olyan elmosódott volt valójában, hogy ott gyerekek voltak, ugye, és akkor ők gondolták, hogy én most ott gyerekeket fotózom, hogy hát. És az ember hajlandó volt bejönni a magyar szóba, a Vujko Vali laboránsnő előhívta a filmet, és az ember, mikor látta, hogy tényleg nem hazudtam, akkor megköszönte, és mondta, hogy jó, van rendben, csak hát meg kell, hogy értsük, hogy hát ők is ugye végzik a munkájukat. És ez egy érdekes mozzanat volt, mert különben nem voltak ilyen kedvesek. Ez azt hitték, egyszer kipakoltattak vele a táskámat velem, ugye, akkor én már a kocsiba kicserítem a filmet, tudtam, hogy ha akarják kihúzni, akkor én betettem egy exponálatlan filmet, hogy akkor azt húzzák ki. És akkor kipakoltattak a táskám, mondják, most ez egy rádió adóvevő. Én még mondom, nem, ez egy blitz. Mi az, hogy blitz? És akkor én bekattintottam a szemükbe, hogy ez, és akkor... És hát elég kellemetlen a helyzetek voltak ezek, hogy akkor mindig betelefonáltak, ugye, hogy ki vagyok, mi vagyok. De sokkal rémisztőbb volt az, mikor például a hídon, mikor lebombáztak a hídat, odaszaladt egy ember, és rángatta ki a kezemből a gépet, hogy bedob engem, és meg a gépet is a Dunába. És akkor néztem, hogy sehol egy rendőr, sehol valaki, hogy most segítsen rajtam, ugye, és akkor nagyon keményen megkölt az emberrel birkoznom, hogy hagyjon békibe. Hát valójában ez nagyon nagy gond volt azért, mert ők nem értették meg, hogy mi is a munkánkat végezzük, hogy ez egy fontos dolog, hogy ezt a periódust dokumentáljuk. Ez egy fontos történelmi szakasz, vagy hogy mi a munkánkat végezzük, hogy valójában dokumentáljuk ezeket az eseményeket, ugye, amelyek megmaradnak. És mi kaptunk a tanyunktól egy ilyen körlevelet, hogy kérjük, engedjék meg a fotósoknak, hogy nyugodtan dolgozzanak. És mi ezt fölmutattuk mindenhol, hogy hát valójában ez van, de ezt senki nem nagyon vették figyelembe, úgyhogy néha nagyon ravasz módon kellett megszereznünk egy-egy fotót. Például amikor a vasúti hidat lebombázták Újvidéken, akkor másnap, úgyhogy én mindjárt elsiettem, hogy ezt rögzítsem, és ott persze a hídon egy rendőr megállított, hogy hova megy maga méghozzá a gép, hát mit gondol. És akkor én mondom, hát nekem ez a hivatásom, én szeretném ezt, ugye, nem, ezt nem lehet, külön engedély, külön nem tudom mit. Akkor kérdeztem, mi van, kitől kérjem?

0: És akkor ő mondta, hogy látja ezt az embert ott a tábla mögött, oda menjen egyenest, és ki, és mondja meg, hogy miről van szó, és meglátja, hogy kap-e engedélyt. És akkor én mondtam, nagyon szépen, megyek rögtön, megkérdezem. És akkor én elindultam, és akkor hátrafordultam, láttam, hogy ő ott el van fogva, mással beszél, és én gyorsan beugrottam az újvidéki tábla, ugye jelző tábla mögé, és akkor ott várakoztam egy ideig, akkor láttam, hogy ő elfordult, és akkor gyorsan csináltam jó pár fölvételt, nem is mentem én addig a emberig, aki megkölt van, hogy engedjem, és akkor ahogy visszafelé ugye indultam, az ember kérdezte, hogy ez a rendőr, ugye, hogy na, mit mondott? És akkor én mondtam, hogy magának teljesen igaza volt, hogy ezt nem szabad. Mondtam, persze, köszönöm szépen, és nekem megvolt a nagyszerű fölvételem, ugye, amit kiállításon is használtam, meg könyvben is megjelent, ugye, a Végén László Exterritorium könyvébe, ahol sok-sok háborús fotón megjelent.
1: És egyébként a család hogy fogadta ezeket a veszélyes helyzeteket, valamilyen szinten hozzászoktak?
0: Hát igen, ez egy szerencsés körülmény, mert ugye a későbbi háborús tüntetős időszakban, ez már 2000-ről beszélek, amikor az a nagy belgrádi október 5-i tüntetés volt, ott már az élettársammal, újságíróval, Németh Zoltánnal mentünk munkafeladatra, ahol egy hatalmas tömeg volt. Én ott rekedtem valahol a Skupština bejáratánál, ahol ugye azok a lovak vannak, és fölnyomott a tömeg egész majdnem az ajtóig, ahol azt vettem észre, hogy én nagyon rossz helyen állok, mert oda nyomtak a lépcső tetején, úgymond a hátam mögött volt egy ilyen szakadék, vagyis egy nagy, ugye, hogy mondják, hát magasan voltam, és ha valaki meglök, én ott lezuhanok, ugye, hátra. Hát nagyon görcsösen kapaszkodtam ott az emberekbe, hogy nehogy leessek. Az történt, hogy oda dobták a könnygázt. És az a könnygáz olyan szörnyű, hogy megbénítsa teljesen a légutakat, hogy egyszerűen nem lehet belélegezni. De a könnyek, meg minden, azok folynak, csak úgy folynak, és én abban a pillanatban ott álltam fönt, és folyt a könnyem, nem kaptam a levegőt, egy pillanatban gondoltam, most fogok oda leesni, és akkor valahonnan, én erre nem emlékszek pontosan, hogy hogy történt, de tudom csak, hogy megragadott a Zoli engem valahogy a vállamnál, és kicsupált abból a nagy tömegből, és húzott engem, vonszolt, valahogy levitt valamilyen kúthoz, ott közelbe volt valami kút, és gyorsan ugye megmosakodtam, összeszorítottak meg. Szóval voltak ilyen eléggé rossz emlékeim a tömegekről.

David Csilla fotóriporterrel beszélgettünk. A beszélgetés második részét jövő héten hallhatják. Köszönni a figyelmüket Komáromi Dúra. Hallgassák továbbra is az Újvidéki Rádiót.

Köszöntöm az Újvidéki Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Bolyos Miklós. A mai estén újra rádiónk hangtárából válogatok zenéket. Egy zongora és egy kamarakoncert felvételét készítettem elő, tartsanak velem!

Frédéric Chopin Opus 52-es balladáját hallottuk Iris Cobal előadásában. A hangfelvétel 2008. februárjában készült az Újvidéki Városháza dísztermében a zongorista és zenetanárként is elismert újvidéki művésznő Chopin estjének keretében. Következzen most az Ász Dúrban írt Opus 47-es Chopin ballada.

Frédéric Chopin Asdur balladáját hallottuk. Négy ilyen szerzeményt írt a lengyel komponista. Az Opus 38-as F-durt zeneszerzőnk 1836 és 39 között komponálta, részben George Sand Nohanti birtokán, részben pedig Majorkán. Az alkotást Robert Schumannak dedikálta, viszonzásként az Opus 16-os Kreisleriánáért, melyet Schumann Chopinnek ajánlott.

Frédéric Chopin F-dur balladáját Iris Kobal játszotta. Még egy ilyen művet találunk a lengyel komponista opuszában, a 23-as számozású G-mollt. A ballada 1835-ben készült el, és a hannoveri királyság francia nagykövetének dedikálta. A ballada műfajt Chopin alakította ki említett műveivel, mely az ő értelmezésében a balett, szótőre utalva táncos darabot jelent. Később ennek mintájára Liszt és Brahms is komponáltak balladákat.

Chopin négy balladáját közvetítettük Iris Kobál előadásában. A felvétel 2008-ban készült az Újvidéki Városháza dísztermében. A folytatásban még egy zeneszám következik a Chopin estről, az 1844-ben komponált Opus 58-as harmadik zongoraszonátája. Ez Chopin egyik legnehezebb műve, úgy zeneileg, mint technikailag. Az igazi előadó művészt próbáló darab három tételes. Most egy végben hallgatjuk meg ezeket a részeket.

Itt az Újvidéki Rádió. Iris Kobál zongorástjének felvételét közvetítettük, melynek keretében Frédéric Chopin műveket játszott. Műsoridőnk hátralévő részében a Modigliani vonós négyes és Eric Lesage zongorista koncertjének felvételét tűzöm műsorra. A 2009-es Nómuszon vendég szerepelt a neves francia együttes, és koncertjük utolsó zeneszáma Johannes Brahms F-moll kvintettje volt.

Johannes Brahms F-moll zongoraötösének első tételét hallottuk a Modigliani Quartet és Eric Lesage előadásában. A darab keletkezési éve 1864. Mint minden kompozíciójával, Brahms ezzel is hosszasan kísérletezett, míg megtalálta a legmegfelelőbb formáját. Előbb vonós kvintetre írta két gordonkával, majd átírta két zongorára. A zongoraötös összeállítást találta végül legjobbnak. Az előttünk álló lassú tételt a zongora szólamnak szánta a szerző. A dallam nemigen mozdul el, nem jár be nagy ívet, az eszközök minimumával éri el hatását a szerző. Ezt egy mozgalmas szkercó követ, melyet még meg tudunk hallgatni. Ezzel búcsúzok, Bolyos Miklóst hallották az Újvidéki Rádió stúdiójából. További szép estét és jó rádiózást kívánok!

0: 21 óra 30 perc.
1: Újvidéki Rádió, késő esti híradó.
2: Köszöntjük hallgatóinkat a mikrofonnál, Nánási Anikó.
0: És Váci Zsolt.
2: Először a főbb hírek egy-egy mondatban.
0: 3 éve történt a belgrádi Vladislav Rimnikar általános iskolában elkövetett tömeggyilkosság. Az amerikai pénzügyminiszter szerint már látszanak az Irán elleni gazdasági blokkád hatásai. A sajtószabadság napján több uniós tisztségviselő az újságírók és a demokrácia védelmére szólított fel. Vajdaságban holnap többnyire derült idő lesz, 23 fok körüli hőmérséklettel.
2: Három éve, 2023. május 3-án történt a belgrádi Vladislav Ribnikar általános iskolában elkövetett lövöldözés.
0: A tömeggyilkosságot, amelyben 9 diák és az iskola űre vesztette életét, valamint több tanuló és egy történelemtanár is megsérült, egy 13 éves fiú követte el. Május 3-át és 4-ét a tömeges gyilkosságok áldozatainak emléknapjaként tartják számon országunkban, ideértve a Málóorás és Dubona falvakban történt tragédiákat is. A megemlékezések keretében az áldozatok hozzátartozói, barátai és számos polgár gyertyagyújtással, virágok és koszorúk elhelyezésével, valamint az emlékkönyv aláírásával rótta le kegyeletét az iskola előtt. A szerbiai rádió és televízió, valamint médiaházunk is 8 óra 40-kor 1 percre megszakította műsorát az áldozatok emlékére. A média szabályozó testület felhívására más médiumok is hasonló módon tisztelegtek az elhunytak előtt.
2: 27 évvel ezelőtt a sajtószabadság világnapján a NATO légi csapásai megsemmisítették az újvidéki televízió Miseloki épületét.
0: Az egykori médiaház a volt Jugoszlávia egyik legkorszerűbb televíziós központjának számított. Az épületegyüttes egyik része 1973 és 1975 között épült, másik szárnyát pedig nem sokkal a légi csapásokat megelőzően adták át. 5 alkalommal érte rakétatalálat. Bár emberéletet nem követeltek a támadások, az anyagi kár jelentős volt. Az épület és a berendezések nagy része teljesen megsemmisült. Az utolsó adás, amely a régi épületben elhangzott, a magyar nyelvű híradó rövidített változata volt. A történtek után az intézmény hosszú éveken át bérelt és nem megfelelő körülmények között működött. Az új székház építése 2017. november 22-én kezdődött meg, 18 évvel a bombázás után, és 2020-ban adták át.
2: Az Érszerbia légitársaság elindította közvetlen légijáratát Belgrád és Baku között.
0: Az azerbajdzsáni fővárosba heti 2 alkalommal közlekednek a repülők. Belgrádból szerdán és vasárnap lehet Bakuba utazni. Visszafelé pedig csütörtökön és vasárnap indul gép. Jirzsi Marek, az Érszerbia vezérigazgatója hangsúlyozta, Baku egyre fontosabb energetikai, üzleti és kulturális központ globális szinten. A szerb gazdaság számára ez új lehetőségeket nyit egy olyan piacon, amely jelentős befektetési és kereskedelmi potenciál.

0: potenciállal bír. Tágabb értelemben ez a járat a két ország kiváló kétoldalú kapcsolatainak folytonosságát jelképezi, amelyek a kölcsönös tiszteleten és a közös érdekeken alapulnak, mondta Marek.
1: Külföldi hírek.
2: Az Egyesült Államok egyre nagyobb nyomást helyez Iránra, mondta Scott Bessent, amerikai pénzügyminiszter.
0: Szerintem már látszanak a gazdasági blokád hatásai. Teherán egyre nehezebb helyzetben van, és már az is problémát okoz, hogy ki tudja fizetni a katonákat. Emellett az iráni olajipar komoly nehézségekbe kerülhet. A tárolók gyorsan telnek, a kitermelést pedig már vissza kellett fogni, jelentette ki Bessent. Arról is beszélt, hogy az iráni oldalon gyakorlatilag nem halad át hajó a hormuzi szoroson. Közben Washington fokozta a fellépést minden olyan pénzmozgás ellen, amely az iráni forradalmi gárdához köthető.
2: A sajtószabadság a demokrácia egyik sarokköve, jelentette ki Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke.
0: A sajtószabadság világnapján újra megerősítjük kötelességünket az újságírók támogatása és védelme mellett, fogalmazott. Emlékeztetett, az európai médiaszabadságról szóló jogszabály segít megőrizni az újságírók és hírforrások biztonságát, erősíti a szerkesztői függetlenséget és megvédi a médiaszervezeteket az indokolatlan beavatkozástól vagy a jogi megfélemlítéstől. Roberta Metsola, az Európai Parlament elnöke azt üzente, biztosítsuk a szólásszabadságot, védjük az újságírókat és óvjuk a demokráciát. Az uniós parlament megerősíti rendíthetetlen elkötelezettségét amellett, hogy az újságírók biztonságosan végezhessék munkájukat, szabadon, fenyegetésektől, erőszaktól és megfélemlítéstől mentesen, tette hozzá. Kaja Kallas uniós külügyi és biztonságpolitikai főképviselő kiemelte, a demokrácia nem létezhet szabad sajtó nélkül. A médiához való hozzáférés, valamint a szólásszabadság nem kívánság kérdése, hanem alapvető emberi jog. Ez különösen a konfliktus övezetekben fontos, ahol az újságírók rávilágítanak a háború valóságára, beleértve az atrocitásokat és a potenciális háborús bűncselekményeket. 2025 volt a valaha feljegyzett legvéresebb év az újságírók számára világszerte, közölte Kaja Kallas.
2: Zátonyra futott egy migránsokat szállító bárka Franciaország északi partjainál.
0: A balesetben két fiatal nő meghalt, 16-an megsérültek, 3-an súlyosan, közölték a francia hatóságok. A tájékoztatás szerint a bárkában lévő mintegy 82 ember a La Manche csatornán illegálisan akart bejutni az Egyesült Királyságba. Az áldozatok feltehetően szudáni állampolgárok, a balesetet pedig motorhiba okozhatta. Az ügyben vizsgálat indult. Párizs és London egyébként április végén új 3 évre szóló megállapodást kötött az illegális bevándorlás visszaszorítására a La Manche csatorna térségében.
1: Időjárás jelentés.
2: Tiszta az ég ma este, Vajdaságban jelenleg 11 és 15 fok közötti a hőmérséklet.
0: Holnap derült, meleg idő lesz. A hőmérséklet reggel 4 és 9 fok között, napközben pedig 23 fok körül alakul. Kedden tovább melegszik a levegő. Szerdán többnyire felhős idő valószínű. Csütörtökre és péntekre csapadékot jeleznek, és néhány fokkal csökken a hőmérséklet.
1: Sport.
2: A sporthíreket Szabó András válogatta.
3: Kimi Antonelli nyerte meg a Forma 1 Miami nagy díját. A Mercedes olasz pilótája mögött a két McLarenes, a brit Lando Norris és az ausztrál Oscar Piastri végzett. A mezőny a hónap második felében, május 22-e és 24-e között legközelebb Kanadában rúja a köröket. Jannik Sinner aratott diadalta a madridi férfi salakpályás teniszmester tornán. A világ első olasz sportoló, a harmadik helyezett német Alexander Zverevet múlta fölül kevesebb mint egy óra alatt, 58 percet követően 6-1, 6-2-es szettekben. A Crvena Zvezda kosárlabda csapata jutott tovább másodikként a Superliga negyed döntőjéből. A mindent eldöntő mérkőzésen a Zlatibort búcsúztatta 116-62-es végeredménnyel. A párharc első találkozóját a Zvezda nyerte meg, majd egyenlített az ellenfél. Mint ismert, elsőként a Partizan harcolta ki a továbbjutást a Slobodával szemben 2-0-ás végeredménnyel. A Győr női kézilabda csapata nyerte meg a Magyar Kupát. A döntőben a Debrecent múlta felül 37-26 arányban. A harmadik helyet pedig a Ferencváros szerezte meg, miután 34-30-ra nyerte a Moson-Magyaróvár ellen. A magyar labdarúgó első osztályú bajnokságban véget ért a 32. forduló. A Paks hazai pályán 5-2-re nyert a Debrecennel szemben, míg a Ferencváros idegenben 5-0 arányban fölülmúlta az Újpestet. Egy végeredmény az angol Premier League-ből, Manchester United Liverpool 3-2.
2: Végül még egyszer a főbb hírek röviden.
0: 3 éve történt a belgrádi Vladislav Ribnikar általános iskolában elkövetett tömeggyilkosság. Az amerikai pénzügyminiszter szerint már látszanak az Irán elleni gazdasági blokkád hatásai. A sajtószabadság napján több uniós tisztségviselő az újságírók és a demokrácia védelmére szólított fel. Vajdaságban holnap többnyire derült idő lesz 23 fok körüli hőmérséklettel.
2: A késő esti híradót hallották, köszönjük figyelmüket, maradjanak az Újvidéki Rádió mellett.
1: Hirdetések.
4: Ne álljon a húzatban, ne legyen szamár. Nézze meg inkább Kokám Ladanovics, miért állnak a szamarak a húzatban című végtelenül szellemes előadását május 8-án az Újvidéki Színházban.
1: Hirdetések.

0: Kedves hallgatóink, most megismételjük a szerda délutáni turisztikai műsort.
1: Szeretném bejárni a földet, minden zegzugát.
2: Világutazó. Barangoljon, varázslatos tájokon, az Újvidéki Rádióval.
3: Jó napot kívánok! Köszöntöm az Újvidéki Rádió világutazójának hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő Trifkovics Rita. A zenét Szikora Csaba válogatja. Mai műsorunkban Kazahsztánba kalauzoljuk Önöket. A szabadkai dr. Cékus Borisz mesél utazásáról. Egy zeneszám után folytatjuk, tartsanak velünk!

0: Kazahsztán független ország Közép-Ázsiában, gazdaságilag és politikailag vezető állam a régióban, és egyre jobban fejlődik a turizmusa is. A szabadkai dr. Cékus Borisz, amint lehetősége adódott, ellátogatott oda.
1: Régen jártunk, most már van 7-8 éve.
2: Miért volt Kazahsztán a cél?
1: Mert olcsó volt a repülőjegy.
2: Akkor ez úgy kezdődött, hogy nézegetted, hogy hol lehetne olcsó.
1: Nézegettem, tudtam, hogy a Wizz Air be fogja jelenteni Asztanát, Kazahsztán fővárosát, hogy majd oda is menni fognak. Ez még ott a Covid környékén volt valahogy, és akkor a keleti piac az nagyon érdekelte őket, érdekli őket mind a mai napig, és el is indult a járat Asztanába. Ezt tőlünk 4-5 időzónára van, tehát jó messze van, akkoriában az volt a legtávolabbi célpontom, ahova sikerült eljutnom. És hát így lett Asztana, ha már ott vagyok, ugye Asztanába elmentem 5-6-7 ezer kilométerre itthonról, akkor nem csak ugye Asztanát néztem meg, hanem elmentem a régi fővárosba is. Az ország déli részében az olyan 1300-400 kilométerre van az északon fekvő fővárostól, akkor ha már ott vagyok, közel van Kirgizisztán, és Biskek a fővárosa, közel van Üzbegisztán, és Taskent a fővárosa. Azon a vonalon haladt át valamikor a Sajem út. Van egy gyönyörű város, Szamarkand. A Sajem útnak az egyik meghatározó települése volt, úgyhogy hát a végére összejött 2-2,5 hetes túra, mire ezt az egészet úgy kikombináltam, hogy most akkor ez, meg az, meg egy nap, hogy átjussak, meg még egy nap, meg egy rezervanap. Erre a napra, erre a városra kell 2 nap. Úgyhogy hát én azt hiszem 2 hét, vagy több is, mint 2 hét, amennyit ott töltöttem 3 országban.
2: Azért gondolom, hogy elég komoly tervezést igényelt, hogy milyen sorrendben és mi az, amit érdemes megnézni.
1: Hát komoly tervezést igényelt, mivel ugye ott a tömegközlekedés az nem annyira megbízható, mint mondjuk nálunk. Plusz évekkel ezelőtt még annyira nem is voltak elérhetőek a menetrendek, a társaságok, amelyek közlekedtek. Úgyhogy odafelé, amikor mentem Észak-Kazahsztánból Dél-Kazahsztánba, akkor repülővel mentem, egy belföldi légitársaság repülőgépével, visszafelé pedig, amikor Üzbegisztánból jöttem, akkor pedig busszal 32-33 órás buszút volt, úgyhogy egy életre a kazak buszokból elég. Nem volt ott sem, mert volt probléma, mivel nagyon rossz az út, úgyhogy lötyögött, rászkódott minden irányba, azok a buszok pedig kínai buszok. Tehát sokkal közel van ugye Kína, mint mondjuk, és olcsóbb is egy buszt beszerezni, mint egy európai buszt. Na most a kínaiak azok jóval kisebbek, mint én, úgyhogy az ülések is már alapba keskenyebbek. Tehát hiába volt 2 ülésem, úgyis keskeny és kényelmetlen volt.
2: Ezeket mind előre lefoglaltad?
1: Amit tudtam, előre lefoglaltam, láttam képeket mondjuk ottani helyi buszmegállókról, és akkor ebből már ugye ki tudtam következtetni, hogy lesz busz, még hogyha menetrendet, árakat nem is tudok. Az árak nem is voltak annyira problémák, mivel ott mi viszonyainkhoz képest is olcsóság van. Tehát nem az volt a mérvadó, hanem az, hogy legyen busz. De mikor láttam a képeket a buszállomásokról, hogy hány busz van, hány társaság van, akkor már nyugodt voltam, de mondjuk akárhogy nézett két főváros közt, naponta biztos, hogy még ott is közlekedni fognak buszok. A vasút annyira nincs

kiépítve, akkoriában kezdték, vagy kicsit korábban kezdték, de az még nem működött a vasút, maradt a busz, és hát ugye abból indultam ki, hogyha már Biskek meg Taskent, két főváros, két több millió lakosú város és 10 millió lakosú országokról van szó, akkor a főváros biztos, hogy össze van kötve buszhálózattal is, és volt is.

0: Kazahsztán lenyűgöző ellentéteket kínál a modern, futurisztikus városok és az érintetlen drámai természeti tájak, mint a kanyonok, hegyek, sztyeppék között. Boris mesél a látnivalókról.
1: Kazahsztánban legtöbbet Észak-Kazahsztánban töltöttem, ez ugye a világ 9. legnagyobb országáról beszélünk, ahol a lakosságnak több mint kétharmada kint él a sztyeppén, nomád életmódot folytatnak, jurtákba élnek, ugye itt, ami mi hozzánk eljut azokból a keleti világokból, hogy sólyommal vadásznak, kumiszt készítenek tevetejből és lótejből, kis köpcösek a gyerekek, kövérek az asszonyok, kis háztáj van a jurta környékén, az emberek híres lovasok. Ez ami a sztyeppére jellemző. Utaztam át busszal visszafelé, hogy jöttem, akkor láttam jurtákat is, láttam tábortüzeket is. Meg is álltunk egy karavánszerájnál, aminek a közvetlen közelében volt egy család letáborozva a jurtában. De lényegében a legtöbb időt azt Asztanába töltöttem. Valamikor Asztanának hívták, ugye ez közel van az orosz határhoz, és a Szovjetunió idejében akkor féltek a kazahok, ott 91-ben, amikor fölbomlott a Szovjetunió, akkor tartottak attól, hogy majd az új Oroszország az anektálja, amit most ugye Ukrajnával csinálnak, ettől tartottak a kazahok is, és Észak-Kazahsztán, ugye közel az orosz határhoz, rengeteg orosz élt. Több volt az orosz kisebbség, aránya nagyobb volt, mint amennyi kazah élt. És akkor úgy döntöttek, ott rengeteg kőolaj, földgázmező van, tehát egy gazdag, természeti kincsekbe gazdag vidékről van szó, ami ugye kellett a kazaknak is, meg kellett volna az orosznak is, és akkor az ő elnökük, Nazarbajev elnök úgy döntött, hogy a délen levő fővárost azt átköltözteti föl északra. Na most északon nem volt akkor semmi, csak sztyeppék, és megálmodott egy vadonatúj, szupermodern várost. 1997-ben készült el a város, és hát természetesen ugye saját magáról nevezte el Nurszultánnak. Amikor elkészült a város, akkor a délebbi Almatiból minisztériumokat, parlamentet fölvitt északra, tehát ott berendezkedett, ahogy ezek az emberek Almatiból meg a környékből beköltöztek az új városba, Nurszultánba, akkor hirtelen megcsappant az orosz kisebbségnek az aránya. Lent Almatiba, a régi fővárosba, a sztyeppéről sokan beköltöztek, tehát az a város is visszaerősödött, megtartotta a gazdasági erejét, de viszont minden Nurszultánra összpontosult fönt az ország északi részén. És akkor kiépült a város, azt hiszem 2007-ben, 2008-ban volt világkiállítás Nurszultánba, arra szerették volna befejezni a várost. Szerintem a város az nincs befejezve, mivel olyan megalomán projektek épültek, és olyanok voltak, vannak tervbe, amiket ugye épp esző ember ott Kazahsztánban, sztyeppe közepén nehezen tud. Szóval felépíteni még föl lehet, aztán használni nem fogják semmire. Hatalmas felhőkarcolók vannak, hatalmas az elnöki palota, hatalmas jurtát építettek, ami ugye a kazahoknak a szimbólum az egyik jelképe, de félő, hogy ezeket egy átlag kazak soha nem fog használni, és soha semmi haszna nem lesz belőle, de hát ez egy státusz volt, egy erőfitoktatás, hogy igenis mi független nép vagyunk, és meg tudjuk csinálni, meg tudunk maradni, és nem fognak bennünket az oroszok anektálni.

0: Asztana 1997 óta Kazaksztán fővárosa. Az ország második legnagyobb városa Almati után, amely az ország korábbi fővárosa volt. Asztana modern, futurisztikus látnivalóiról a szabadkai dr. Cékus Boris mesél.
1: Futurisztikus épületek vannak. Én amikor képeket láttam először Nur-Szultánról, akkor meglepődtem, hogy Kazaksztánban, ugye mi nálunk az a kép uralkodik ezekről a posztszovjet országokról, hogy itt minden büdös, piszkos, szegény, régi 50 éves autóbuszok közlekednek, szegények az emberek, nincs mit enni, csak a városi piac van és semmi más. És akkor láttam képeket hatalmas felhőkarcolókról, hatalmas épületekről, egyetemi épületekről, az elnöki palotáról, akkor meglepődtem, hogy ez egy egész más világ, egy egész művilág, nem az az igazi Kazaksztán, de hát ugye az elnöknek volt egy álma, és az elnök megvalósította azt az álmát. Épített például 2008-ban egy mecsetet, az volt a Nur Asztana mecset, és utána, amikor ezt hát megunta, vagy nem tetszett neki, akkor 14-ben épített egy új mecsetet, a Hazrat Szultán mecsetet, amiben 10-12 ezer kazak fér be. Tehát ott azon a vidéken az újnak és a réginek egész más az értelme. Tehát 97-ben lett hivatalosan főváros, ami azt jelenti, hogy előtte 5-6 évvel, 10 évvel azelőtt kezdődött az építkezés. De 91-ben bomlott fel a Szovjetunió, tehát abba a korszakba, abba az időszakba kezdődhetett valami újnak az építése, megteremtése, és hát 20 év alatt fölépített egy szupermodern felhőkarcolókkal díszített város. Tehát ott, hogyha valamire azt mondod, hogy régi, akkor az lehet, hogy 3-4 éves, nálunk itt Európában pedig a régi az 100 vagy több mint 100 éves. Épített egy hatalmas sátrat, több mint 150 méter magas az a sátor, úgy hívják, hogy a Kán sátra. Ez egy bevásárló központ, több mint 15 hektár terület van bent, hasznos terület, amin butikok vannak, korcsolyapálya, éttermek, különböző mozitermek, színház is van bent, tehát ilyen multifunkciós épület. Épített egy elnöki palotát saját maga számára, pont úgy néz ki, mint a washingtoni fehérház, de hát ugye ő neki járt, beköltözött ebbe az új palotába, a régi házából, a régi otthonából pedig egy múzeumot rendezett be. Mondjuk itt Európában még életet folyamán általában nem nyitsz múzeumot a saját személyes tárgyaidról, a saját életedről, de ő megcsinálta azt 80 néhány éves korában, 81-2 éves korában, hogy a régi házát azt átalakította múzeummá. Akkor épített egy olyat, hogy béke és egyetértés palotája, ami egy hatalmas piramis alakú emlékmű, de funkciója nem sok van neki. Akkor épített diadalíveket, hogy hasonlítson a Párizs diadalívre, üvegpiramist, ami mondjuk amit a Louvre üvegpiramisa ihletett. Akkor van egy épület, egy operaház, ami pont úgy néz ki, mint a római Pantheon épülete. Tehát mindenhonnan a világ különböző pontjairól csipegetett, ugye egy diplomata politikusról van szó, aki látott elég sok mindent még ott a szovjet világban is, abban az időszakban is lehetősége volt látni, és mindenhonnan valamennyit ugye ötletet ellopott, és megvalósította otthon az ő városába, az ő hazájába. És van még egy hatalmas épület, ezt szándékosan hagytam a végére, ez a város kilátója, a Bajterek torony. Ez 97 méter magas, mivel ugye 1997-ben lett a város hivatalosan is főváros. Ezt magyarra fordítva úgy lehetne fordítani, hogy az élet fája. A kazahoknál nagyon sok nyírfa van, ugye ezt éppén más nem nagyon tud megmaradni, vagy az olyan klíma mellett csak a nyírfa, az egyébként az ő nemzeti fájuk is, és ennek a nyírfa motívumnak a tetején van

0: halvány gömb, ami az ő mítikus madaroknak, a szamroknak a tojására utal. Tehát lentről látsz egy hatalmas fehér törzset, egy nyírfa törzset, annak a tetején pedig ágaznak az ágak, az alkotja a fészket, és a fészekben pedig van egy 20 méter átmérőjű gömb kilátó, természetesen lift, 2 vagy 3 lift van, ami fölvezet, és innen gyönyörű a kilátás, ez a városnak a mértani középpontjában van, egyik irányba az elnöki palota, másik irányba a Kán mecset, tehát a két Kán sátra, tehát a két leghíresebb építmény az új fővárosban, rengeteg felhőkarcoló van a környéken, és fönt még van egy arany kézlenyomat, a Nazarbajev elnöknek a tenyérlenyomata, amiben bele lehet tenni az 5 ujjadat és a tenyeredet, kívánni kell valamit, és akkor Nazarbajev elnök közbenjárására ez a kívánságod teljesülhet.
1: Neked teljesült? Kívántál?
0: Hát én már nem emlékszek rá, valószínű, hogyha ott voltam valami utazásra kapcsolatost, kívántam, de hát én az ilyesmiben nem nagyon hiszek. Rengeteg felhőkarcoló van a városban, azokról még nem meséltem. Ennek pedig az az oka, hogy ott sokkal olcsóbb az élet, mint máshol. És nagyon sok, ugye Kazaksztán az körülbelül félúton van Európa és Ázsia közt, úgyhogy nagyon sok európai és ázsiai multinacionális cég előszeretettel üzemeltet irodákat, akár Afrikába, akár mondjuk éppen Kazaksztánba, pont az alacsony költségek, az olcsó munkaerő miatt. Az ország az biztosít egy jó internet elérhetőséget, befektetők fölépítik a felhőkarcolókat, ez jó a befektetőnek, mert olcsón fölépítette, jó az országnak, mivel emeli a városnak a presztízsértékét, jó a multinacionális cégeknek, mert olcsón tudnak működni, és itt valahogy ebben a mesében mindenki megtalálja a saját számítását, úgyhogy Asztanának, vagy Nur-Szultán egyszer így hívják, egyszer úgy hívják. A várost 50 év alatt 5-6-szor változtatta a nevét, ahogy éppen a geopolitikai helyzet megkívánta, tehát ilyen környezetben jó mindenkinek az, hogy ott vannak felhőkarcolók, és mindenki elégedetten tud üzemelni, működni.
1: És neked milyennek tűnt? Mennyire tetszett neked ez a város?
0: A város, mint egy futurisztikus város, gyönyörű, tehát pazar, minden új, szép, tiszta, rendezett. Én korábban voltam Moszkvában, ott is ugye olyan előítélettel mentem, hogy majd részegek lesznek, meg összepisülve, összekakilva minden. Aztán nem lett. Ugye most itt megint meg kell különböztetni egy fővárost, a fővárosnak a központját, ahova turisták biztos, hogy elmennek, meg mondjuk egy vidéki várost, vagy a fővárosnak egy külkerületét, ami ugye egészen másmilyen képet fog mutatni, vagy festeni arról a városról, mint bent a szűk központ, amit az embereknek mutatnak. Nur-Szultán mint főváros tényleg gyönyörű és pazar, de nem az a valódi Kazaksztán, hanem a valódi Kazaksztánt azt azon az 1300 kilométeres 36 órás buszúton vagy buszozás alkalmával láttam, meg lent Almati a régi főváros, az sokkal inkább hasonlít arra szovjet vagy posztszovjet mindennapokra. Az emberek is, az életszínvonal is, az öltözék is, a járművek is, a piacok, a boltok, a kínálat, a lakások, tömbházak kinézete, parkok rendezettsége, tisztaság a városba, az egy sokkal jobb képet mutatott. Ez a Nur-Szultán, ez egy ilyen státuszszimbóluma talán az országnak, hogy mi képesek vagyunk, meg hát ugye a háttérben az orosz érdek csökkenése vagy kiszorítása állt, nem pedig azért, hogy egy funkcionális működő új fővárost hozzanak létre.

0: Kazahsztán fővárosának meglátogatása után Borisz az ország déli részére utazott.
1: Repülővel érkeztem, mert hát ugye az idő az pénz, és a repülőjegy se volt sokkal drágább, mint a busz, amennyibe került volna. Úgyhogy lementem Almatiba. Almati az közel van a kirgiz meg az üzbék határhoz. Tehát valamikor az a tengely ott Almatitól Taskentig, ugye Almati volt a kazak főváros, Biskek a kirgiz főváros, Taskent az üzbék főváros, ott volt Bajkonur kazak területen, ahonnan évtizedeken át lőtték fel az űrrepülőgépeket, tehát ott a tág környék, ezt úgy képzeld el, hogy 2000 km északra, délre, keletre, nyugatra, egy akkora vidéken, ez a néhány száz vagy ezer kilométeres szakasz volt, ami civilizált vidék volt, az összes többi az gyeppe. Akár melyik országot nézed, van ott még Tadzsikisztán is, meg Türkmenisztán is, ugyanaz a helyzet. Tehát ezen a tengelyen összpontosult minden, úgyhogy ott ugye közlekedés is sokkal fejlettebb volt, mint az országok. Tehát könnyebb volt egyik nagyvárosból eljutni a másikba, mint országon belül egyik várostól eljutni a másikig. Úgyhogy Almatiban ott van egy nagyon híres épület, a Zenkov katedrális, vagy Zenkov székesegyház. Ez a világ legmagasabb tiszta fából épült katedrális, gyönyörű sárgára, meg olyan élénk, Szovjetunióból visszamaradt színekre befestve. A világ második legnagyobb fából készült építménye, és ami még az értékét növeli, hogy egyetlen egy szög sincs benne, hanem minden faragva, csapolva van, és úgy vannak összeállítva az elemek, amikből a katedrális fölépült. Bent gyönyörű ugye az a ortodox katedrálisokra jellemző melankolikus csönd, gyertyagyújtás, hatalmas csillár a templom közepén, freskókkal gazdagon díszítve a szentély bejárata szintén díszesebb, mint egy átlagos templomnál. Tehát a városnak ez volt a legnagyobb látnivalója, gyönyörű parkok vannak. Ha jól emlékszek, ott még Lenin szobor is állt abban az időben, ez lehet, hogy Biskekben volt, ne fog szavamon. Valahol a három fővárosból láttam még álló Lenin szobrot. Természettudományi múzeum az ugye minden fővárosnak egy elengedhetetlen része. Néprajzi múzeum, annak is hatalmas épülete van. A valamikori kormányépület megvan, ugye, ahogy átköltözött a főváros északra, akkor a kormány is, tehát az összes minisztérium is átköltözött az új fővárosba, de annak az épületei megmaradtak lent Almatiba. Ezek új funkciót kaptak, máshogy lettek berendezve, nagyon sok park van, ugye nagyon zöld településről van szó, jó a klíma. Parkok tele vannak emlékművekkel, ugye a második világháború az nagyon megviselte őket, úgyhogy a legtöbb emlékmű az valami módon kötődik a második világháború hőseihez. Örökláng ég mondjuk az egyik parkban, és én azt hiszem, hogy a legtöbb szovjet vagy posztszovjet városban, még mind a mai napig ezek az öröklángok, örökmécsesek, ezek égnek és világítanak a háború áldozatainak az emlékére.

0: fejlődik és modernizálódik. Boris mondja el, hogy ő mit kóstolt meg.
1: Kazaksztáni konyha nagyon érdekes. Nagyon sokan ugye a sztyeppéről étkeznek. Az előbb mondtam, hogy a sztyeppén nincsen semmi, de mégis nagyon sok minden megterem azon a semmin. Ez úgy működik, hogy kint a nomádok, ugye a lakosságnak körülbelül 2/3 kint él a sztyeppén, és ezek nem is tudnak integrálódni, nem is akarnak, és nem is fognak sose integrálódni városi emberek közé. Úgyhogy ez valószínű sokáig fönt fog még maradni ez a kettősség, hogy van a sztyeppei kazak és van a városi kazak. Ami közös mind a kettőben, hogy valamennyire a gyökereik, az az identitás tudatukat azt őrzik, ápolják és őrzik, tehát nem esznek bármit. Mondjuk alapjában véve a kazak nép az muzulmán nép, de nem gyakorolják a vallásukat. Tehát hatalmas mecseteket is építettek, de sosincsen tele a mecset. Mondjuk egy Nur-Szultánban több millió lakosú város, és a mecset 10-15 ezer embert is képes befogadni, de amikor ima óra van, csak szállingoznak benne. Tehát annyira nem figyelnek oda, vagy nem vallásosak, nem gyakorolják a vallásukat, de viszont sárt és húst például meglepő módon nem esznek. Sehol nem láttam, hogy ott a jurták körül, vagy bárhol sárt és húst lett volna, disznófej, disznómájat árultak volna piacon. Nagyon sok ételüknek az alapanyaga a lóhús. Van nekik, amiket tenyésztenek, az elsősorban a ló, ugye ennek több funkciója is van. Vadásznak róla, hogyha költöztetik a jurtát, a tábort, akkor szükségük van a lónak az erejére. Hús, tehát táplálékforrás is, a ló, kumisz, nagyon sok kazak mind a mai napig előszeretettel fogyassza a kumiszt, és hogyha tejet iszik, akkor csak lótejet iszik. Tehát nagyon sok mindenre használják a lovat, tenyésztik is a lovat, ez mellett vannak még tevéik, amiket használnak szintén tej miatt és szállításra, meg kecskék és birkák. Ez a 4 féle hús, meg a baromfi. Ugye a baromfiből lényegében a csirke, amit esznek. Ami érdekesség volt, és nem láttam még máshol sehol se, az a kolbász. Ők nem darálják a kolbászt, hanem a hús.

0: húst, a zsírt és a fagyút, ugye amikor vágnak, akkor több állatot is vágnak. Vágnak egy lovat, egy kecskét, egy birkát, és akkor az egyiknek a húsát, a másiknak a zsírját, a harmadiknak a húsát is, és a fagyóját is csíkokra összevágják, és beletömik a lónak a végbelébe, azt fölfüstölik, és az év folyamán ezt csemegézik. Tehát van benne hús is, ami kalóriadús, van benne zsír is, ami kalóriadús, úgyhogy a gyerekek kihúznak egy csík húst a kolbászból, és rágják. Én a piacon megkóstoltam, olyan kellemetlen illata van neki, meg hát láttam a színén, hogy az nem szalonna, hanem fagyó, de viszont őnekik szükségük van a kalóriára, szükségük van a kalóriadús ételekre, úgyhogy most, ami nálunk természetes, hogy egy darált húsból készül a kolbász, ő náluk az a természetes, hogy csíkokra vágják azt, amit éppen levágtak, amilyen húsuk és zsírjuk van, azt töltik bele a kolbászba. A másik érdekesség az pedig a tejtermékek. Tejtermékből ugye vagy kumiszt készítenek, kóstoltam a kumiszt is, nagyon keserű, meg savanykás íze van neki, nekem nem ízlik, ők előszeretettel fogyasszák. A másik pedig...
1: Hogy készül, tudod-e?
0: Hát erjesztik a lótejet, vagy a tevetejet. Megfejik a lovat, tehát a koncát, vagy a tevét, és kint hagyják. Most megvan, hogy milyen hőmérsékleten, meddig kell azt kint hagyni a levegőn, hogy az megbudjanjon. Úgyhogy amikor elkészül, akkor kicsit sűrűbb, mint a tej, majdnem, mint a mi jogurtunk, attól lehet, hogy egy picit ritkább, érződik rajta a lószag, meg valahol a savanyú keserű közt, inkább a savanyúra húz, mint a keserűre. És visszatérve még a túróra, hanem ami tejből nem kumiszt csinálnak, vagy nem isszák meg, abból sajtot készítenek. A sajtkészítés pedig, hát most túró sajt közt valami, ugye nálunk a sajt az sárga, puha, a túró pedig fehér és puha, ez pedig, amit ők készítenek, ez fehér és kemény. Ez pedig úgy néz ki, hogy a túrót, amikor ugye tejet beoltják túrónak, és amikor a túró kezd kiszáradni, hogy a savó kicsöpögött belőle, akkor így kézzel megmarkolják azt a túró masszát, és kinyomják belőle még jobban a savót, és kapnak ilyen, hát pingponglabda, kinek mekkora zökle, körülbelül akkora gombócokat. Ez teniszlabdától jóval kisebb, de pingponglabdától nagyobb, akkor a kuglikat csinálnak, amit kitesznek a napra szárítani. És amikor megszárad, teljesen kiszárad, tehát kőkemény, akkor kész, és akkor kezdik fogyasztani. Én ezt kóstoltam, kőkemény, nagyon kemény, de viszont jó sós. Tehát valószínű, hogy sós túróból készítik. És ugye minden, amit ez mellett még rengeteg káposztát, hagymát termesztenek és fogyasztanak, úgyhogy ami van húskészítményük, akár kolbász, akár lóhús, bőr, ami ugye vágás után megmarad, tejkészítmények, amiket elkészítenek, zöldségfélék, amik vannak, tojás, tej, amit megtermelnek, ezt időszakosan beviszik a városi piacokra, és ott vagy eladják, vagy elcserélik különböző, nem tudom, ruhaneműre, lábbelire, fonalra, edényekre, cserépedényekre, amire gyufára, amire éppen szükségük van.
1: Tehát valóban még a mai napig működik a cserekereskedelem?
0: Működik a cserekereskedelem, és ez jó mind a két oldalnak. Most, hogy azt éppen emberi, azt mennyire verik át, nem tudom. Biztos, hogy nem a reális árat fogják kapni az áruikért, de viszont jó a városiaknak is, mert hagyományos ízekhez jutnak még ott bent a felhőkarcolók árnyékába is, ugyanakkor jó a sztyeppe emberének is, mivel ő pedig bevételhez jut, és meg tudja vásárolni, vagy át tudja cserélni az áruját arra, amire éppen szüksége van.
1: Teát, kávét fogyasztanak?
0: Szoktak kávézni is, teázni is, teáról rossz véleményeket hallottam, mivel nem tudni, hogy miből van a tea, milyen növényekből, milyen fakérgekből, miből szárítják, úgyhogy azzal vigyázni kell. Én kóstoltam teát egyszer-kétszer, tehát nem ittam degeszre magam, hogy nem tudom, hogy mi van benne, de az önállók hasonlóan, mondjuk az olaszokhoz, az egy ceremónia, hogy leülnek, és akkor megkávéznak, elbeszélgetnek, addig megáll a világ, ameddig ők kávéznak vagy teáznak, az a fél óra, egy óra,

0: említetted az elején, hogy Kazahsztánban olyan jó kövérek a nők. Édességet fogyasztanak-e?
1: Biztos, hogy fogyasztanak. A
0: van
1: piacokon,
0: valami, mit láttál?
1: Piacokon nem láttam. Szóval láttam édességet, főleg a török piacról, ilyen baklava is ahhoz hasonló szaftokba, szószokba áztatott különböző édességek. A fogaik azok elég rosszak, azt láttam, mosolyogtak igazi olyan testes kazah nők, tehát jó, ez most ugye itt részben a kevés higiénának, fogmosásnak is köszönhető, de valószínű valamilyen mértékben az édes ételek fogyasztása is közrejátszik. Annyira én nem vettem észre, hogy édesszájúak lennének, így mondjuk a boltok kínálata, piacon vannak gyümölcsök, de hát az nem annyira jellemző, hogy most attól hízzonak el akkorára nők. Természetesen van édesség, ugye ez közel van, valamilyen módon még kapcsolódnak vallásukon keresztül, gyökereiken keresztül a törökökhöz, és természetes, hogy valamennyire még az ő konyhájukat, az ő kultúrájukat is átvették, és éltetik tovább. De az, hogy most édességet esznek, az annyira nem jellemző rájuk, mint mondjuk nálunk, hogy beülsz, és akkor fogyasztasz egy somlóit, vagy egy nem tudom, gesztenyepürét.
0: A piacon alkudozni kell-e?
1: Én nem alkudoztam, mivel úgy éreztem, hogy sokkal gazdagabb vagyok náluk, úgyhogy nem akartam azt, hogy most én miattam maradjanak szegények. Amennyit kértek érte, annyit én adtam. Az arab világban szeretik az alkudozást, tehát az valami módon ugye értékeled az ő portékájukat azzal, hogy alkudozol rá, vagy ő mond egy árat, te adsz egy másik árat, és akkor te emeled az árat, ő pedig csökkent, és valahol majd harmadúton, nem félúton, harmadúton találkozol. Tehát azt ők szeretik, de itt annyira szegény ágról szakadt emberek árultak kint a városi piacokon, hogy én nem akartam még őket még jobban pénztelenné tenni, úgyhogy nem alkudoztam, de ott vannak kereskedőik, azok az igazi kazahok közt is akad jó kereskedő, nem csak a törökökre, arabokra jellemző a kereskedés, a kazahok is ám tudnak kupeckodni, azok leveszik a saját százalékokat biztos.
0: És egyébként mennyire temperamentumos jelleműek? Te hogy érezted magad köztük? Vendégszeretőek voltak?
1: Vendégszeretőek, barátságosak. Itt ugye megint különbséget kell tenni egy városi kazah közt, meg mondjuk az a buszsofőr közt, aki másfél napig a társam volt a buszba. Bent a városban akarva akaratlanul az már egy modernebb világ, egy modernebb Kazahsztán, egy modernebb posztszovjetunió. Ott az emberek is egész más mentalitásúak, más a hozzáállások. Egy kicsit lehet, hogy flegmák is, mivel lehet, hogy úgy gondolják, hogy fölvitte a Jóisten a sorsukat, hogy ők most már nem kint a sztyeppén jurtába élnek, hanem bent lakásba. Nem tudom, hogy mi áll a háttérbe, de az utazásaim alatt mindenhol tapasztaltam, hogy minél kisebb városban, minél kisebb közösségben, vagy minél távolabb egy nagyvárostól, annál barátságosabbak az emberek. És ez Kazahsztánra is hatványosan igaz, hogy kint a sztyeppén egy kazakot látsz, bent a városban egy másik kazahot látsz, bent a fővárosban egy harmadikat látsz, a reptéren egy negyediket látsz, és ez ugye mind a kedvestől a kevésbé kedves irányába tolódik.
0: Mennyire érezted magad biztonságban? Ugye egyedül utazgatni?
1: Hát egyedül utazgatni, ugye abból indulok ki, hogy nem provokálni őket, nem lenézni őket, nem megsérteni őket, és akkor ezzel már rengeteg problémaforrást ugye kiiktat az ember. Vannak törvényeik, vannak szabályaik, amiket be kell tartani, ezek azok az alapvető emberi normák, emberi szabályok, amit ugye itthon is betartunk, ott is betartunk. Bárkivel, bárhol, bármikor történhet, de nem úgy kell elindulni, hogy most ott majd valami történni fog. Mondom, hogy ha az ember tisztességesen, normálisan viselkedik, akkor én gondolom, hogy biztonságos. Meg hát ugye, hogyha már Európából mennek légitársaságok, közvetlen járatokat üzemeltetnek oda, akkor én gondolom, hogy biztonságos.
2: Kedves hallgatóink! A mai világutazóban a szabadkai dr. Cékus Boris beszélt Kazahsztánról. A jövő héten Kirgizisztán és Üzbegisztán látnivalóit ismerteti. A zenét ma is Szikora Csaba válogatta. Adásunk visszahallgatható a www.rtv.rs.hu honlapon, a hangtárban a világutazó cím alatt. Jövő héten szerdán 17 óra 35 perckor jelentkezünk, valamint műsorunkat szombat délelőtt 10 órakor és vasárnap este 10 órakor megismételjük. A szerkesztő Trifkovics Rita köszöni meg hallgatóink figyelmét. Bármerre is utaznak, maradjanak az Újvidéki Rádió mellett.

0: 23 óra a pontos idő.
1: Újvidéki Rádió. Hírek.
2: Sinisa Máli pénzügyminiszter Belgrádban megbeszélést folytatott a Nemzetközi Valuta Alap küldöttségével. Áttekintették a világgazdasági kihívásokat és ezek befolyását országunkra. A tárcavezető tájékoztatta a delegációt a reformok menetéről. Elmondta, a becslések szerint az első negyed évben Szerbia 3%-os gazdasági növekedést valósított meg, ami csak nem 0,5%-kal magasabb az elvárásoknál. Az ország jövőre az Expo kiállítás házigazdája lesz. A rendezvényhez szükséges nagy beruházások újabb lendítőkerekei a fejlődésnek, jelentette ki Sinisa Máli. A Nemzetközi Valuta Alap 2024 végén hagyta jóvá Szerbia számára a tanácsadói jellegű politikai koordinációs eszközt, amelynek harmadik felülvizsgálatát május 5-éig végzi el. Az Air Serbia légitársaság elindította közvetlen légijáratát Belgrád és Baku között. Az azerbajdzsáni fővárosba heti 2 alkalommal közlekednek a repülők. Belgrádból szerdán és vasárnap lehet Bakuba utazni, visszafelé pedig csütörtökön és vasárnap indul gép. Jirzsi Marek, az Air Serbia vezérigazgatója hangsúlyozta. Baku egyre fontosabb energetikai, üzleti és kulturális központ globális szinten. A szerb gazdaság számára ez új lehetőségeket nyit egy olyan piacon, amely jelentős befektetési és kereskedelmi potenciállal bír. Tágabb értelemben ez a járat a két ország kiváló kétoldalú kapcsolatainak folytonosságát jelképezi, amelyek a kölcsönös tiszteleten és a közös érdekeken alapulnak, mondta Marek. Az Egyesült Államok egyre nagyobb nyomást helyez Iránra, mondta Scott Bessent, amerikai pénzügyminiszter. Szerinte már látszanak a gazdasági blokkád hatásai. Teherán egyre nehezebb helyzetben van, és már az is problémát okoz, hogy ki tudja fizetni a katonákat. Emellett az iráni olajipar komoly nehézségekbe kerülhet, a tárolók gyorsan telnek, a kitermelést pedig már vissza kellett fogni, jelentette ki Bessent. Arról is beszélt, hogy az iráni oldalon gyakorlatilag nem halad át hajó a Hormuzi szoroson. Közben Washington fokozta a fellépést minden olyan pénzmozgás ellen, amely az iráni forradalmi gárdához köthető. A sajtószabadság a demokrácia egyik sarokköve, jelentette ki Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke. A sajtószabadság világnapján újra megerősítjük kötelességünket az újságírók támogatása és védelme mellett, fogalmazott. Emlékeztetett, az európai médiaszabadságról szóló jogszabály segít megőrizni az újságírók és hírforrások biztonságát, erősíti a szerkesztői függetlenséget és megvédi a médiaszervezeteket az indokolatlan beavatkozástól vagy a jogi megfélemlítéstől. Roberta Metsola, az Európai Parlament elnöke azt üzente, biztosítsuk a szólásszabadságot, védjük az újságírókat és óvjuk a demokráciát. Az uniós parlament megerősíti rendíthetetlen elkötelezettségét amellett, hogy az újságírók biztonságosan végezhessék munkájukat. Szabadon, fenyegetésektől, erőszaktól és megfélemlítéstől mentesen, tette hozzá. Kaja Kallas uniós külügyi és biztonságpolitikai főképviselő kiemelte, a demokrácia nem létezhet szabad sajtó nélkül. A médiához való hozzáférés, valamint a szólásszabadság nem kívánság kérdése, hanem alapvető emberi jog. Ez különösen a konfliktusövezetekben fontos, ahol az újságírók rávilágítanak a háború valóságára, beleértve az atrocitásokat és a potenciális háborús bűncselekményeket. 2025 volt a valaha feljegyzett legvéresebb év az újságírók számára világszerte, közölte Kaja Kallas.
1: Időjárás jelentés.
2: Hétfőn derült idő lesz. A hőmérséklet reggel 4 és 9 fok között, napközben pedig 23 fok körül alakul. Kedden tovább melegszik a levegő. Szerdán többnyire felhős idő valószínű. Csütörtökre és péntekre csapadékot jeleznek, és néhány fokkal csökken a hőmérséklet. Kedves hallgatóink, önök az Újvidéki Rádió hír összefoglalóját hallották.
3: Csak a szépre emlékezem. Szombatonként a 14 órai hírek után. A műsor ismétlése vasárnaponként a 23 órai hírek után. Tisztelettel köszöntöm az Újvidéki Rádió hallgatóit. Már is kezdődik a Csak a szépre emlékezem 927. adása. Ma is szebbnél szebb slágerekkel készültünk. Ha tehetik, tartsanak velünk. Jó rádiózást kíván a műsor szerkesztője Dukai István és a műsorvezető Varga Ágota. Első előadónk ma Kovács Erzsi. A dal címe Nekem a május semmit nem ígér.

A folytatásban is Kovács Erzsit hallgatjuk. Következik a Veled nosztalgiázni, és a Donát úton nyílnak már az orgonák című zeneszám.

Egy régi nótát hoz Budáról át a szél. Ez a címe a következő szerzeménynek, amit Solti Károly énekel. Ezek után meghallgatjuk az Én mindenkiben csalódtam, és Ha majd a tavasz című felvételeket, szintén Solti Károly előadásában.

Kedves hallgatóink, a Csak a szépre emlékezem 927. adásának folytatásában Pere János énekel. A dal címe De szép egy május éj.

csak a szépre emlékezem 927. adásának folytatásában Pór Pétert hallgatjuk. A dalok címe Egyszer van május és két szál piros virág.

Elérkeztünk mai műsorunk utolsó szerzeményéhez, melynek címe Május éjszakán. Az előadó a Hot Jazz Band.

Csak a szépre emlékezem. Szombatonként a 14 órai hírek után. A műsor ismétlése vasárnaponként a 23 órai hírek után. Kedves hallgatóink, Önök a Csak a szépre emlékezem 927. adását hallották itt az Újvidéki Rádióban. Megköszönve megtisztelő figyelmüket, búcsúzik Önöktől a műsor szerkesztője Dukai István és a műsorvezető Varga Ágota. Számítunk figyelmükre egy hét múlva is.

0: Várom az utam, a macska köves.
1: Éjfél van.
2: Újvidéki Rádió. Hírek.
3: Sinisa Máli pénzügyminiszter Belgrádban megbeszélést folytatott a Nemzetközi Valuta Alap küldöttségével. Áttekintették a világgazdasági kihívásokat és ezek befolyását országunkra. A tárcavezető tájékoztatta a delegációt a reformok menetéről. Elmondta, a becslések szerint az első negyed évben Szerbia 3%-os gazdasági növekedést valósított meg, ami csak nem 0,5%-kal magasabb az elvárásoknál. Az ország jövőre az Expo kiállítás házigazdája lesz. A rendezvényhez szükséges nagy beruházások újabb lendítőkerekei a fejlődésnek, jelentette ki Sinisa Máli. A Nemzetközi Valuta Alap 2024 végén hagyta jóvá Szerbia számára a tanácsadói jellegű politikai koordinációs eszközt, amelynek harmadik felülvizsgálatát május 5-éig végzi el. Az Air Serbia légitársaság elindította közvetlen légijáratát Belgrád és Baku között. Az azerbajdzsáni fővárosba heti 2 alkalommal közlekednek a repülők. Belgrádból szerdán és vasárnap lehet Bakuba utazni, visszafelé pedig csütörtökön és vasárnap indul gép. Jirzsi Marek, az Air Serbia vezérigazgatója hangsúlyozta. Baku egyre fontosabb energetikai, üzleti és kulturális központ globális szinten. A szerb gazdaság számára ez új lehetőségeket nyit egy olyan piacon, amely jelentős befektetési és kereskedelmi potenciállal bír. Tágabb értelemben ez a járat a két ország kiváló kétoldalú kapcsolatainak folytonosságát jelképezi, amelyek a kölcsönös tiszteleten és a közös érdekeken alapulnak, mondta Marek. Az Egyesült Államok egyre nagyobb nyomást helyez Iránra, mondta Scott Bessent, amerikai pénzügyminiszter. Szerinte már látszanak a gazdasági blokkád hatásai. Teherán egyre nehezebb helyzetben van, és már az is problémát okoz, hogy ki tudja fizetni a katonákat. Emellett az iráni olajipar komoly nehézségekbe kerülhet, a tárolók gyorsan telnek, a kitermelést pedig már vissza kellett fogni, jelentette ki Bessent. Arról is beszélt, hogy az iráni oldalon gyakorlatilag nem halad át hajó a Hormuzi szoroson. Közben Washington fokozta a fellépést minden olyan pénzmozgás ellen, amely az iráni forradalmi gárdához köthető. A sajtószabadság a demokrácia egyik sarokköve, jelentette ki Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke. A sajtószabadság világnapján újra megerősítjük kötelességünket az újságírók támogatása és védelme mellett, fogalmazott. Emlékeztetett, az európai médiaszabadságról szóló jogszabály segít megőrizni az újságírók és hírforrások biztonságát, erősíti a szerkesztői függetlenséget és megvédi a médiaszervezeteket az indokolatlan beavatkozástól vagy a jogi megfélemlítéstől. Roberta Metsola, az Európai Parlament elnöke azt üzente, biztosítsuk a szólásszabadságot, védjük az újságírókat és óvjuk a demokráciát. Az uniós parlament megerősíti rendíthetetlen elkötelezettségét amellett, hogy az újságírók biztonságosan végezhessék munkájukat. Szabadon, fenyegetésektől, erőszaktól és megfélemlítéstől mentesen, tette hozzá. Kaja Kallas uniós külügyi és biztonságpolitikai főképviselő kiemelte, a demokrácia nem létezhet szabad sajtó nélkül. A médiához való hozzáférés, valamint a szólásszabadság nem kívánság kérdése, hanem alapvető emberi jog. Ez különösen a konfliktusövezetekben fontos, ahol az újságírók rávilágítanak a háború valóságára, beleértve az atrocitásokat és a potenciális háborús bűncselekményeket. 2025 volt a valaha feljegyzett legvéresebb év az újságírók számára világszerte, közölte Kaja Kallas.
2: Időjárás jelentés.
3: Hétfőn derült idő lesz. A hőmérséklet reggel 4 és 9 fok között, napközben pedig 23 fok körül alakul. Kedden tovább melegszik a levegő. Szerdán többnyire felhős idő valószínű. Csütörtökre és péntekre csapadékot jeleznek, és néhány fokkal csökken a hőmérséklet. Kedves hallgatóink, önök az Újvidéki Rádió hír összefoglalóját hallották.
4: Vajdasági Rádió és Televízió közmédia. A rádió második műsora a 90,5, a 92,5.

5 és a 104,2 MHz-es frekvencián. A média nyilvántartási száma RA000186. Cím: Pétervárad, Kamenicski Pút 45. E-mail cím: magyred@rtv.rs. Weboldal: www.rtv.rs. Megbízott fő és felelős szerkesztő: Hegedűs Erika. Illetékes szabályozó: az Elektronikus Médiumok Szabályozó Testülete, Belgrád, Nikola Pasi tér 5.

0: Ez itt a Takarodó. Az Újvidéki Rádió éjszakai műsora.
1: Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Ervin vagyok. Mai témánk a Machu Picchu, quechua nyelven öreg csúcs, az egykori Inka birodalomból maradt romváros, régészeti lelőhely a perui Cusco megyében. Jó rádiózást!

Az Andok hegyláncai között egy csaknem megközelíthetetlen hegynyergen bújik meg a kis erődített város, amelyet 1450 körül Pachacutec Yupanqui Inka király parancsára építettek, és 1570-ben hagytak el, majd körülbelül 400 évig pihent, míg 1911-ben újra fel nem fedezték.

A város klasszikus inka építés technológiával épült, a tökéletesre csiszolt, hibátlanul illeszkedő vörös gránit tömbökből rakott, robusztus falak kötőanyag nélkül száraz falazással épültek.

A tudósok mai álláspontja szerint Machu Picchu nem volt igazi város, inkább az Inka társadalom uralkodó osztályai számára épített templomokból, palotákból és obszervatóriumokból álló komplexum, ahol a nap különleges tiszteletének nyomai is megtalálhatók.

város legszentebb pontjai az Intihuatana, az a hely, ahová kipánybázták a napot, a naptemplom és a háromablakos templom. Machu Picchu-t és természetes környezetét 1981-ben perui történelmi szentély címmel ruházták fel, mint különlegesen fontos kulturális értéket őrző szent területet. 1983-ban az UNESCO az emberiség kulturális és természeti örökségévé nyilvánította. 2007-ben a világ új hét csodájának egyike lett.

A történelmi szentély a 32.592 hektáros nedves hegyvidéki erdővel borított. A Salkantay csúcs és az Urubamba folyó közötti 20 kilométeren 4546 méter szint különbség van, amely egyedülállóan gazdag növény és állatvilágot hozott létre. A csúcsok magassága az 5000 métert is meghaladja, a kőtiszafákból, cédrusokból, babírfákból álló növényzet jellegzetesen amazoniai.

Az ős erdőt sűrű, szövevényes mohával, zuzmóval, orchideákkal, bromeliákkal borított fák és óriás páfrányok jellemzik. Machu Picchu területe 300 orchidea fajt rejt. Az itt élő állatok között megtaláljuk a pápaszemes medvét, a pumát, viszkacsa nevű rágcsálót, szarvasfajokat, valamint a vörös szirti madarat, amely a romváros szimbóluma is egyben, a tarkavércsét és természetesen az andoki gondort. Összesen 374 madárfaj él itt.

A Yale Egyetemen dolgozó Hiram Bingham 1906 és 1915 között 5 kalandos régészeti expedíciót vezetett Peruba, az utolsó Inka főváros Vilcabamba felkutatására. 1911. júliusában, amikor bejárta a Cuscótól 6 napi járásra fekvő vidéket, találkozott Melchor Artega indián földművessel, aki elmesélte neki, hogy van egy elhagyatott város az erdő mélyén, az Urubamba völgye felső részének egyik csúcsán, és hajlandó oda vezetni a tudóst. Bingham kísérői társaságában július 24-én jutott fel erre a sűrű, növényzettel benőtt hegyhátra, ahol a növények között jó állapotban megmaradt kőházakat fedezett fel. Azt hitte, megtalálta a keresett Vilcabambát, Manco Inka király utolsó menedékét, amelyet 1572-ben hódítottak meg a spanyolok. A következő évben, 1912-ben a National Geographic Society anyagi támogatásának köszönhetően visszatért, és kiszabadította a várost a növényzet szorításából.

napvilágra kerültek az épületek, terek, lépcsők, mesterséges teraszok. 1914 és 15 között ismét visszatért és folytatta a város feltárását. Az amerikai régész és tudós társai a terület térképészeti és építészeti dokumentálása mellett

Bingham Augusto Leguía y Salcedo akkori perui elnöktől engedélyt kapott arra, hogy a Machu Picchu-n talált leleteket az Egyesült Államokba szállítsa. A megállapodás tárgyát képző műkincsek sorsa néhány éve újra vita tárgyát képezi. Úgy tűnt, hogy 2007. szeptemberében a perui kormány és a Yale Egyetem közös megállapodása alapján a Bingham gyűjtemény 4000 darabja az ásatások során feltárt csontvázak, múmiák, kerámia edények, használati és dísztárgyak visszakerülhetnek Peruba, de végül nem sikerült végleges formába önteni a visszaszolgáltatásról szóló egyezményt. 1915-től Bingham rendszeresen publikálta felfedezéseit, de csak 1948-ban tért vissza, hogy felavassa a nevét viselő, a folyótól a romokig vezető országutat.

Bár a város újra felfedezésének hivatalos dátuma az amerikai történész és régész Bingham nevéhez kötődik, mégsem ő volt az első kutató, illetve kalandor, aki Machu Picchu romjaihoz feljutott. A város neve és elhelyezkedése több korábbi dokumentumban, illetve térképen is megjelenik. John Rowe, amerikai régész, a Picchu nevére bukkant egy 1568-as korabeli spanyol dokumentumban.

1776-ban és 1782-ben a város neve újra felbukkant. A José Uriel García történész professzor által megtalált dokumentum egy 20 oldalas kézzel írott tulajdonlevél, amely bizonyítja, hogy Machu Picchu-t és a körötte fekvő földeket Marcos Antonio de la Camara y Escuerdo parancsnok 450 pézóért megvásárolta. Érdekes, hogy ebben a protokollban a város Machu Picchu néven szerepel.

1865-ben a város neve megjelent Antonio Raimondi olasz felfedező térképén is, de ő maga személyesen nem jutott el oda. Feltételezetten e térkép segítette 1867-ben Augusto Berns, német üzletembert a város megtalálásában, aki több forrás szerint aranybányászat céljából céget alapított, és ennek jogcímén kifosztotta a romvárost. Talán ez ad magyarázatot az arany és ezüst tárgyak.

A városkaputól síkban haladó kövezett út vezet a termény raktárhoz és két templomhoz. A fehér andezitből készült finom kidolgozású, háromablakos templom elnevezésű épület keleti oldalán három trapéz alakú nyílás van, ahonnan csodálatos kilátás nyílik a hegyláncra. Az épület funkcióját nem ismerjük, talán a király ideiglenes rezidenciája lehetett. A négyszögletes alaprajzú főtemplomnak nincs meg a bejárati fala. Az épület belsejében egy parallelepipedon alakú 4 méter magas kőoltár áll. Mellette két kisebb szögletes kőtömb látható, felettük 7 fülke sorakozik. A Szent Térnek nevezett tisztásról 60 lépcsőfok vezet fel a fellegvár legmagasabb és legszentebb pontjához, az Itiwatanahoz, ahhoz a helyhez, ahová a téli napforduló napján ünnepélyes szenttartás kíséretében szimbolikusan kipányvázták a napot, hogy bebizonyítsák az égitest visszatérését. A hegycsúcson álló gránit sziklát folytonos faragással és csiszolással oltárra alakították. Az oltár talpazatán 36 cm magas, keskeny oszlopféleség áll, amelyet napóraként használtak. Árnyéka segítségével határozták meg az évszakokat, a hónapokat és az órákat. A főtér közelében két fontos épület áll. A naptemplom félkör alaprajzú kétszintes torony, közepén egyetlen kőtömbből álló oltárral. Tetején egy mélyedés van, amelyet a nyári napforduló felkelő napja világít meg, feltételezetten ezen a helyen is csillagászati megfigyelések és rituális áldozatok zajlottak.

A templom tövében van a királyi sírnak nevezett barlangnyílása. Az üreg falait gondosan megmunkált kőlapok borítják, belsejében egy trón vagy oltár áll, amelyre rituális ajándékokat helyeztek. A naptemplom közelében levő csatornából 16 egymás mellett álló liturgikus kútba folyik át a víz. A kutak mellett található az a sziklakiszögellés, amelyre a Kondor temploma épült. A templom az épület alakjáról és a nagy szent madár fejét ábrázoló szoborról kapta a nevét.

0: lakónegyed Szentkerület felé eső részén áll a főpap háza, amelynek falába egy rendkívüli gondossággal faragott kőtömböt illesztettek. Ez az úgynevezett 32 sarkú kő, valószínűleg itt laktak a nap papnői, a napszüzek. Mellette áll egy rituális célokat szolgáló fürdőház, és még egy épület, amelyről azt feltételezik, hogy börtön lehetett. A lakónegyedben négyszögletes alaprajzú kőházak álltak. A kőtömbök közti réseket finom törmelékkel töltötték ki. A házakat magas fából és nádból készült, vászszerkezetű, szalmával fedett nyeregtető borította. A kecsua népek még ma is ezt a technikát használják.
1: Yeah. They say rest is earned, but I ain't done enough to earn it yet. No sleep.

A 100 házból álló, 1000 ember által lakott települést mindenféle meredek, gyakran a sziklába vágott lépcsők hálózták be. A lépcsőfokok száma elérte a 3200-at. A víz a sziklába vájt csatornákon jutott el a városba, a temető a temetési várban kapott helyet, előtte állt a sírok őrének háza, amelyben egy különleges asztal van, talán ezen terítették ki a holttesteket. Az épületek a város több száz éves elhagyatottsága alatt tetőjüket kivéve mind épségben maradtak. Machu Picchu tervezése és építése a paloták, templomok, lakóházak, lépcsők, vízcsatornák, kutak és mezőgazdasági teraszok többszintes együttesével mestermunkának tekinthető. Különleges fekvése miatt alkalmas volt csillagászati megfigyelések elvégzésére is, a csodálatos természeti környezet pedig privilegizált helyé tette, ahol a szakrális funkció került előtérbe. Az inkák hittek abban, hogy a legszebb természeti tájaknak természetfeletti erejük van, és Machu Picchu az ég és a föld ideális találkozási pontjának számított.

Machu Picchu a legjellegzetesebb idegenforgalmi látnivaló Peruban. Naponta 2200 látogatót fogad, akik vagy helikopterjáratokkal, vagy az úgynevezett Inka úton, 4 napi gyaloglással, vagy vasútvonalon közelíthetik meg a helyet. 2010. februárjában a heves esőzések miatt, amik elmosták az odavezető utakat, a repülőjáratokat leállították, az Inka utat pedig lezárták, aminek következtében mintegy 3500 turista rekedt a romvárosban. Őket légi híd segítségével menekítették ki.